0: azt kell, hogy mondjam, hogy ez a két Chopin zongora verseny, amikor megkérdeztem Tamást, hogy lenne olyan kedves, hogy lekísérné, és hogy elvállalná nekem ezt a felvételt, nagyon boldoggá tett azzal, hogy rögtön igent mondott, és azt mondta, hogy hát igazából ez a két Chopin zongora verseny neki a, hát persze sok kedvenc zongora versenye volt, mert hát ott volt például a Brahms Védúr zongora verseny, amiről rengeteget beszéltünk, különösen a lassú tételben, amikor ott mondta, hogy na ez az a pillanat, ahol esetleg meg lehet halni, és őt szerette is volna. Gyakorlatilag a Chopin zongora versenyek annyira közel álltak hozzá, hogy a lehető legmélyebb lelkiséget érzek az ő felvételeiben, és hát nem beszélve arról, hogy akkor, amikor én az e-moll zongora versenyt legelőször tanultam, az még pont 2004-ben volt, amikor az első japán turnémra készültem, és előtt elvittem hozzá. És a hatos stúdióban hallgatta meg a Chopin e-moll zongora versenyt tőlem, és hát akkor utána ő is odaült a zongorához, és elkezdett játszani. Beszélhetett volna arról, hogy pontosan hogyan frazírozza Chopin ezeket, és hogy azokat hogyan kell értelmezni, ehelyett inkább mutatott, és amikor eljátszott az e-moll zongora versenynek a fő témáját, hát nekem kicsordult a könnyem. És az az érdekes egyébként, hogy miután befejezte a bevezetést, akkor azt láttam, hogy ő is nagyon meg van hatva, és mondta, hogy de nem magamtól és nem a játékomtól, hanem a zenétől. Tehát, hogy hogy lehet ennyire gyönyörű zenét írni. És mindig ezt mondta, hogy Chopin a legjobb szerző abban, hogy ő tud a legszebben panaszkodni. És akárhányszor az ember esetleg mondjuk bizonyos technikai részeket túl mechanikusan játszotta volna, és hogy persze az embert néha inspirálja az, hogy valamit esetleg minél gyorsabban tudjon eljátszani, és akkor mindig levette a kezemet a zongora, és mindig azt mondta, Gabi, csak danolni, danolni, danolni. Szóval ez a legfontosabb, hogy még a lehető legkisebb értékeket sem összepödörni, hanem mindig is dalolni és énekelni a zongorán. És pont erről beszélgettünk rengeteget, hogy a hangnak a minősége, a zongorának az énekszerűsége az, hogy semmiféleképpen ne legyen perkusszív a zongora, hanem mindig is az ének hangot utánozza, hát ez az ő játékában az abszolút megvalósult.
1: Mit gondolsz, említetted korábban a köztetek lévő nagy korkülönbséget, hogy talán ezért is olyan megtisztelő számodra az ő barátsága, de ez a nagy korkülönbség vajon jelentkezik-e abban a Chopin felfogásban, hogy egyáltalán a romantikus zongora muzsika előadásban, ami az ő 30-40 éves korosztályát annyira jellemezte, hiszen azok a nagycsak gramofon felvételek, amiket most hallhat a hallgató, a 60-as évek első felében készültek igazán, főleg a Chopinnek. És a ti generációtok közötti Chopin felfogásban?
0: Az az érdekes, hogy ahogy Tamás a pulpitusra állt, meg hát előtte így, hogy már rengeteg órán volt vele, és hogy rengeteg alkalommal volt módunk együtt dolgozni, együtt színpadra lépni, úgyis, mint négykezes vagy két zongorás partner, vagy úgyis, mint esetleg, hogy én játszom a szólót és ő vezényel, már volt egyfajta elképzelésem arról, hogy esetleg ő miket fog majd mondani. Tehát azért ennyi idő alkalmával azért az ember úgy bizonyos mesterekre ráérez, hogy akkor. De ezt ő annak idején valahogy olyan természetességgel tolmácsolta nekem már 2004-ben, hogy amikor az e-moll zongora versenyt is elvittem hozzá, már akkor eleve azzal a felfogással játszani, amit gondoltam, hogy ő majd esetleg fog nekem mondani instrukcióként. Persze mindig meglepett, mert mindig volt valami olyan új dolog, amit esetleg én nem vettem észre a kottában. Azt kell mondjam, hogy felfogásban nem álltunk nagyon messze egymástól. Az összes darab előjátszásában ő például nagyon-nagyon tisztelte a kottát. Csak valahogy ő úgy tudta transformálni a kottát, hogy nem egy ilyen Excel táblázatszerűen lehetett hallani az embernek az összes crescendo, piano, subito, piano és sforzato bejegyzéseket a kottában, hanem az mindig valamiféle jelentést hordozott. És ez az, amit a lehető legjobban el lehetett tőle tanulni, hogy minden egyes bejegyzésnek van valamiféle gesztusértéke. Tehát, hogy sforzato esetében soha nem egy kiugró hangsúly, hanem annak valamiféle lelki jelentéstartalma van. És amikor például a Chopin zongora versenyek felvételéről beszéltünk, és már előtte játszottam neki a darabokat, akkor valahol beledíszítettem egy helyen, és akkor mondta, hogy nem teljes mértékben így emlékszik vissza a kottára, és hogy miért úgy játszom, és akkor mondtam neki, hogy hát az új kiadásban így van, az Ekier féle kiadásban. Nagyon nehezen viselte, mert hát ő még ugye a Paderewskiből tanulta meg ezt a darabot. Aztán végül is mondta, hogy ez abban az esetben lesz majd igaz az én előadásomban, hogyha majd meggyőző lesz, és nem pedig ilyen oktató jelleggel mutatom, hogy az új kiadásban így van. És aztán persze aznap délután még dolgoztam rajta, visszavittem neki következő napon, és el is kezdtük a felvételt, és akkor már persze a zenekarral az ember egy kicsit másként, hát akkor ott már ugye előad, és akkor mondta, hogy na, most már megvettem. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy visszatérve a kérdésre, felfogásban, előadás kérdésében nem volt nagyon nagy különbség. És azt érzem, hogy bármennyire is egy nagyon nagy korkülönbség volt kettőnk között, de Chopin még idősebb nálunk is, úgyhogy szerintem ez a fajta dolog, ez ilyen kortalan.
1: Chopin két zongoraversenye az 1829-30-ban írt E-moll, illetve F-moll koncert fiatal szerzője 20 esztendősen Európa zenei életének zenitjére került. Az E-moll zongoraversennyel búcsúzott szülőhazájától a Varsói Nemzeti Színház ősbemutatóján dübörgő tapsvihart aratva. Ugyancsak sikerrel fogadták 7 hét múlva Párizsban, a Salle Pleyel-ben. Most az első Allegro Maestoso tételt játssza Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Vásári Tamás vezényletével.

Chopin émol zongoraversenyének nyitó tételét hallották, és mielőtt felcsendülnének a másik F-moll koncert részletei, elmondom, hogy a 2023. április közepén megjelent album bemutató hangversenyén május 5-én gyönyörködhettek a remek művek élő előadásában a Művészetek palotájában. Csengeri Kristóf egyebek között ezt írt a recenziójában. Előadásmódjával Farkas érvényre juttatja a szólam virtuózitását, ahol kell csillogón, sőt brilliánsan játszik, de olvasata azt sugallja, hogy mint sok más előadó, ezeket a tételeket ő is inkább költői, személyes vallomásokként értelmezi, s nem a technikai tudás érvényesítése céljából született reprezentatív virtuóz darabokat lát bennük. Hallgassák tehát Chopin F-moll zongoraversenyének második és harmadik tételét, Allegretto és Allegro vivace, Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara tolmácsolásában, Vásári Tamás vezényletével.

A Quaterka Chopin F-moll zongora versenyével véget ért. Vásári Tamás utolsó lemezfelvételét hallották a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával. A szólót játszotta és a Kossuth Díjas karmesterhez fűződő emlékeiről beszélt Farkas Gábor zongora művész. Magyar Kornél összeállítása hangzott el. Most Elzbieta Smitka Chopin lengyel dalaiból énekel Malcolm Martinu zongora kíséretével.

0: Elsbieta Schmidtka Chopin lengyel dalaiból énekelt Malcolm Martineau zongora kíséretével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház zenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, a Váci Székesegyház karnagya, az OMCE magazin szerkesztője. Mostani műsorunkban Michael Haydn Missa Hispanica című művének Kyrie és Gloria tételét hallgatjuk. Michael Haydn ezt a művét feltehetően Spanyolország számára készítette. Nincs adatunk arra vonatkozólag, hogy ott, mikor és milyen körülmények között adták elő. Az osztrák ősbemutatót 1792-ben tartották, Kremsmünsterben. 1796-ban egy salzburgi előadás következett. Amikor pedig 1805-ben Mária Terézia császárné Salzburgba látogatott, annyira megtetszett neki ez a mű, hogy saját példányt kért a partitúrából. Előadja a Debreceni Kodály Kórus és a Capella Savaria. Vezényel Németh Pál.

Mihail Haydn Missa Hispanica című művének Kyrie és Glória tétele hangzott el. Előadta a debreceni Kodály kórus és a Kapella Szavária, vezényelt Németh Pál. Elköszön önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Horváth Márton Levente szólaltatta meg Johann Sebastian Bach 542-es jegyzékszámú G-moll fantázia és fuga című szerzeményének első tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Vörös Sándor verseit hallják.
3: Nyári este. Vörös Sándor verse. Árnyak sora ül a réten. Nyáj zsong be a falu végen. Zúg-dong sűrű raj a fákon, békák dalak el az árkon. Bim-bam, torony üregében érc hang pihen el az éjben. Csillag süt a szederágra, lassan jön a pásztor álma. Rezgő fű a feje alja, nyár éj ege betakarja. Bim-bam, torony üregében, érc hang pihen el az éjben.
4: Ki minek gondol, az vagyok annak. Miért gondolsz különc rokontalannak? Jelet látsz gyűlni a homlokomra? Te vagy magad, ki a jelet vonja. S vigyázz, hogy fénybe vagy árnyba játszik, mert fénye árnya te rád sugárzik. Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról. Rajtam látsz törvényt saját magadról. Okosnak nézel? Hát bízd magad rám. Bolondnak nézel? Csörög a sipkám. Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz. Ha oroszlánnak, nem melekülhetsz. Szemem tavában magadat látod. Mint tükröd vagyok leghűbb barátod.
5: Vörös Sándor, dob és tánc. Csönd. Béke. Csönd. Béke. Csönd fénye, béke csöndje, fény békéje, csönd, fényes csönd, béke, csönd, béke, fény. Fény csöndje, csönd csöndje, fény fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő. Csönd köve. Kövön fény csöndje. Kőben csönd, béke. Kő békéje. Béke köve lomban. Csönd, fényes béke, kő, lomban fény. Kút csöndje. Fő. Kútra hajló béke. Csönd. Kút békéje. Inda. Fű, inda, kő. Lomb hintája kúton, fény ingája kútban, csönd dajkája. Csepp. Csepp. Kút cseppje. Cseppek csengő csöndje. Csönd cseppje, fény. Kút habja, kőlombja, fény csöndje. Béke. Szél. Víz, föld, kispataki rama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű szél, lomtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke, reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, napszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke. Só. Orsó. koporsó. Kop-kop. Harkály. Óriási csönd órája. Sok külön kis csönd ingája. Kövöngyék. Fénylő, néma bálvány. Béke veled. Szeretőd lappang virágzó ágrejtekében. Párod rejlik minden kapu hajlatában. Rend, ünnep, béke. Rendköve, ünneplombja, csöndfüve, békekútja, száj, békés lomb csöndje. Fényes ünnep ága, lengy, ima, irama, unalom, fénye. Csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lengy, béke. Fény, csönd, béke. Csönd. Csönd. Béke.

0: Hét kis tavaszi dal. Vörös Sándor verse.
1: Füvön fekszem háton, szemem égbe mártom, földre, vízre, hegyre irogatok egyre. Három egész napon át bújtam erdővadon át, gombamezőt, sziklatetőt bejártam, három egész napon át faragtam egy furuját, vadrózsából tündérsípot csináltam. Kellene kiskert, bőtermő, léckapuján kis részcsengő, kellene még két fakerék, s egy taligát rá föltennék.
0: Eresz alól fecskefia ide néz, oda néz. Van-e hernyó, hosszú kukac, ízesebb, mint a méz? Csőrét nyitja ám, buzgón szaporán. Kis bendőbe mindenféle belefér, igazán. Galamb mondja, mit tegyek, minek nekem hét gyerek? Veréb mondja, ez is sok, 10 gyereket eltartok. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik három szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol három szép ló. Tóvize, tóvize, csupan átszál, egy kacsa, két kacsa oda császkál, sárban ezer kacsa bogarászik, reszket a tóvize ki se látszik.
2: A kő és az ember amerikai spiritual song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem. Megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet, szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, én is mennybe mennék, mint te, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet.

Vörös Sándor, Pré-egzisztencia. Isten gondol, öröktől fogva téged. Elméjében léted, mint szikla áll. Mi ehhez mérve habfodornyi élted? És mit változtat rajtad a halál? Vörös Sándor, ima. Köszöntelek a folyók zúgásával, a felhőarcú hegyekkel, a hegyforma fellegekkel, a gong alakú csillagokkal. Köszöntlek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével, és végül az ámulatos napragyogással. Mind a tiéd. Valamennyiben itt vagy, akkor is, ha szenderegsz, és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanul, s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra kerek pajzsaidat. Eleven mezőn és rideg mérföldköveken heverőket, egyszerűségük örök titkában, nyíltságok rejtelmében, miket állandó itt létük miatt oly könnyen, szüntelenül feledünk.

Alma ágon, almaring az ágon, alma. Piros almaring az ágon, almaring a lombos ágon, gömbölyű alma ringa ringa.

0: Hűvös szélben, lombos ágon, piros alma forró szélben, napsugárban, ingva árnyékában, alma ingva imbolyogva, piros. Hintál szélben, napsütésben, kukac bölcső zöld lomban, barna ágon, gömbölyű alma piros, ringatózik lomb közt pergő napsugárban, ringa hinta bölcső, inga ingadozva, alma törzsön, rózsa inda, kék lepke, fekete hangya, sárga dongó. Inga, inda, hinta palinta, alma ring az ágon, piros alma ring a lombos ágon. Fél árnyékban, félig napsütésben, ágon ring a piros alma. Mozdulatlan bölcső. Enyhe szélben, zöld lomban, mindig ring az alma. Ringatózik. Mindig ring, a ring, a ring, az alma. Alma, álma! Elme, álma, alma, álmodj, mozdulatlan lengedezve, hőszélben, ágyban, napsugárban, alma, kerek, alma. Álom ágon, ágak álma, alma gömbje pírja, ringa gömbölyű piros alma, zöld lomban, barna ágon, száll a sárga dongó erre-arra, kék lepke arra-erre, ringa bölcső, ringatózik, alma piros alma, leng az ága, reng a lombja, zöld ruhája, rakolyája, csípőszélben álma csillog, reszket kiskabátja, mindig ringa piros alma, mindig ringa piros alma, ringa piros hideg-meleg szélben, árnyban, napsugárban, mindig kerek, piros álom, alma. Alma. Álma. Elmerülve, napban elvegyülve, ringva, most, ringva, mindig most, mindig, mindig most. Pirkadozva. Alma. Piros alma. Most, mindig, ingva, ingadozva, ringa, ringatózva, hinta, himbálózva, inda, Indiába, Afrikába, holdvilágba, kerek alma napsugárba, ring az ágon, alma ring az ágon, alva ring az alma, elhajózik imbolyogva, tengerekre hullámozva, zöldvitorla, tágas térség, gömbölyűség, állandóság, mindig most, mindig most, mindenség, végtelenség. Zöld vitorla, árbóc barna, piros alma ringatózik, itt egy helyben elhajózik, kék mindenség, gömbölyűség, kukac bölcső álomhűség, piros alma ring a lombos ágon, kerek piros alma, álom, piros alma, piros. Alma, piros alma, hideg álom, meleg, langyos álom, zöld vitorla himbálózik, kék lepke, sárga dungó, fekete hangya, piros alma, álmodj, alma alszol, sátor, a répa, téved, opera, flótás.
1: Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám!

0: ha falomb közt teli hold lép. Kicsi néném, te vigyázz rám! Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik.
1: Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Vörös Sándor verseit hallották Császár Angela, Rudolf Péter, Bandor Éva, Kútvölgyi Erzsébet, Latinovics Zoltán, Lázár Csaba és Dudás Dorottya előadásában. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Elhangzott Kodály Zoltán, Johann Sebastian Bach, kromatikus fantázia, méhegedű átirat. Előadta Bársony László.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsártessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Szószóló című műsorunk szól, amelyben egy afrikai vértanú, boldog fiatalember életéről szóló könyvet mutatunk be. Majd ezt követően a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba, Poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek.
4: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
3: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mai műsorunkban egy afrikai vértanú, boldog fiatalember életéről szóló könyvet mutatunk be. Ha tehetik, tartsanak velünk! Aki a rosszat jóval győzte le címmel, magyar nyelven is megjelent egy afrikai vértanú, boldog fiatalember életéről szóló könyv. 26 éves korában gyilkolták meg Floribert Kouana Tsui kongói vámtisztet, mert nem engedett a megvesztegetési kísérletnek. A Szenedzsió közösség tagja volt Floribert, aki felkarolta a gyerekeket, és az úgynevezett békeiskolában írni-olvasni tanította őket. Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és Szőke Péter, a Szenedzsió közösség magyarországi képviselője beszélnek Floribert Kouana Tsuiról. A könyvet a kiadó Újember kiadó, a Magyar Kurír főszerkesztője Kuzmány István és Tulner Zsuzsa fordító, a Magyar Kurír munkatársa ismertettem. Floribert római boldoggávatásán a szertartáson hívőként jelenlévő Szűcs Adél szólt a szertartásról. A budapesti Szerenzsió közösség tagjával, Klemenc Zsuzsával a kongói mindennapokról beszélget Császi Erzsébet.

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy könyvbemutatón voltunk a Canisius Szent Péter templomban, a 9. kerületben. Egy kongói fiatalemberről adtak ki egy könyvet, őt boldoggá avatták. Mártír halált halt, mert fellépett a korrupció ellen. A könyvet magyarra fordították, a címe Aki a rosszat jóval győzte le, 26 éves korában halt meg. A könyvbemutatón Székely János szombathelyi megyés püspök mutatta be a boldoggá avatott Floribert. Arra kérjük, hogy beszéljen az életéről.
1: Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Boldog Floribert Buanacsui, egy kongói, tiszta lelkű, eszményekkel, álmokkal teli fiatalember volt. 26 évesen ölték meg. Vámtisztviselő volt, az ő feladata volt az élelmiszer szállítmányoknak az ellenőrzése. És nagyon sok olyan kereskedő volt, aki romlott árut, sőt volt olyan, hogy üvegszilánkokkal szennyezett rist hozott be az országba. Csúszópénzeket akartak igen gyakran átadni a vámtiszteknek, mindenki elfogadta. Boldog Floribert volt az első, aki védeni akarta az ott élőknek az egészségét, sőt az életét, mert igen gyakran ilyen ételeknek a fogyasztásába haltak aztán meg később. Egy olyan fiatalemberről van szó, aki kezdettől fogva, ahogy a lassanként az evangéliumot fölcseperedve olvassa és megérti, életre akarta ezt váltani. Mindig a zsebében volt egy kicsi evangéliumos könyv. Olvasta, és e szerint is próbált élni. Nagyon hamar a Szent Egidio közösségnek tagja lett, és elkezdett az úgynevezett békeiskolában tanítani. Szombatonként rengeteg gyerek jön oda, és iskolai tananyagban is korrepetálják őket, de minden más emberi értéket is próbálnak számukra átadni, illetőleg játék lehetőséget, zenetanulási lehetőséget adnak. Ezek is reménysugarai az annyi bajtól, konfliktustól szenvedő afrikai kontinensnek. Nagyon hamar elkezd utca gyerekeket segíteni. Ennivalót oszt. Van olyan gyerek, aki egy másik országból, félig meddig tévedésből oda keveredik, nincsen senkije. Ő szinte örökbe fogadja. És a nem nagy fizetéséből hónapról hónapra a taníttatását, a megélhetését ő fizeti. Az egyik aranymondása Floribertnek ez volt, hogy a pénz semmi. Nem pénzért élt, nem gyűjteni akart, örök kincseket akar gyűjteni, a szeretet országát akarta építeni. És hát ennek lett aztán vértanúja. A kereskedő csoport először meg akarta vesztegetni, de amikor ez nem sikerült, akkor betuszkolták egy autóba. Utána rettenetesen megkínozták, a fogait kitépték, vasalóval égették össze a testét, és a végén megfojtották. Megölték azt a sofőrt is, aki, amikor elhurcolták őt, látta Floribert, talán ő lehetett az utolsó ember, aki tanúja volt ennek az elrablásnak. Látta, hogy elviszik, a gyilkosok sejtették, hogy talán rájuk ismert, és néhány nappal később őt is megölték. Aki látta a holtestnek a kidobását egy ilyen dzsibből egy hotel mellett, az őr elmenekült onnan, mert féltette az életét. És azt a fényképészt is megölték, aki ott dolgozott a vámhivatalban, és ott volt Floribertnek a temetésén is. Föltételezzük, hogy a temetésen ott volt néhány a gyilkosok közül, vagy az ő köreikből, féltek attól, hogy talán őket is föl lehet ismerni a képeken, emiatt kellett a fényképésznek is meghalnia. Semmi fajta eljárást Floribert meggyilkolása kapcsán a kongói állam nem indított el, sőt, a telefonon levő hívás listát is, ahonnan a könnyen lehetett volna látni, hogy kik fenyegették őt, meg kik kínáltak neki csúszópénzt, ezt sem voltak hajlandók senkinek sem kiadni.
0: Hogyan történt a boldogalvatás, aki kezdeményezte?
1: Kezdettől fogva a Szent Egidio közösség látta, fölismerte az ő életszentségét, és támogatta a boldogálvatás folyamatát, és végül is Ferenc pápa volt az, aki jóvá hagyta az ő boldogálvatását. Az első terv az volt, hogy ott Kongóban, Goma városában, ahol ő élt, és ahol nagyon sokat segített, ott legyen a boldogálvatás, egyébként így is készült a helyi egyházmegye, de sajnos viszályok, háborús helyzet okozta azt, törzsi ellentétek, hogy nem lehetett helyben megtartani, és végül is Rómában, a falakon kívüli Szent Pál bazilikában avatták őt boldoggá 2025-ben, tehát a tavalyi évben egy nagyon szép ünnep keretében, ahova hála Istennek sokan el tudtak jönni. Kongóból is ott volt például az ő édesanyja, aki nem is annyira idős még, aki az ő nevelésében, hitében nagyon fontos szerepet játszott, és ott voltak a testvérei. És egyébként 11 testvér közül ő a legidősebb.
0: Milyen példát ad nekünk magyaroknak?
1: Floribert álmodott egy igazabb Afrikáról. A kedvenc éneke ez volt, Afrika föltámadása. És úgy gondolta, hogy ebben neki is szerepe, felelőssége van. És ha kell, akár az életét is kockára teszi, odaadja. Nem csak Afrikában van igazságtalanság, korrupció, egyesek meggazdagodása másoknak az igen gyakran koldus szegény élete. Akár Magyarországra is gondolhatunk. Olyan országban élünk, ahol körülbelül 400 ezer gyerek van, aki nagy szegénységben nő föl, és alig kap esélyt arra, hogy egy minőségi oktatásban részesülve, munkahelyre eljutva egy emberhez méltóbb életet élhessen. Olyan országban élünk, ahol körülbelül 800 ezer olyan nyugdíjas van, akiknek a nyugdíja 140 ezer forint vagy annál kevesebb. Kellenének itt is olyan emberek, akik álmodnak. Egy igazabb, egy szegényekre, betegre, idősre odafigyelő országról. A kereszténységnek ez a küldetése, hogy kovász legyen, bátran merjen szót emelni a leggyöngébbek, az elnyomottak a szenvedők érdekében.
0: Szőke Péter a beszélgetőtársunk, ő a Szent Edígió közösségnek a magyarországi felelőse. Először a közösségről kérdezzük, mit kell tudni erről?
2: Ez a közösség Rómában született 1968-ban, nem sokkal a II. Vatikáni zsinat után, és hát a zsinatnak a szellemisége nagyban meghatározta a közösségnek az életét, születését és később a karizmáját. Világiak hozták létre, gimnazista diákok alapították, Andrea Riccardi 18 évesen kezdte el a barátaival együtt olvasni a Szentírást, kezdtek imádkozni, mindebből ihletet meríteni arra, hogy a szegények barátai legyenek, úgyhogy először egy római nyomornegyedben segítettek nagyon-nagyon szegény olasz gyerekeknek, dél-olasz gyerekeknek, aztán később ugye más városokban is elterjedt, főleg diákok terjesztették ezt a szellemiséget. Ma már a világ 80 országában van körülbelül jelen, kisebb-nagyobb közösségeink formájában. A Sant'Egidio így Budapesten, Pécset, Monoron is, Győrben is van néhány barátunk. És hát Afrikában pedig számos országban, a magyarországinál sokkal nagyobb létszámú közösségeink vannak. Így például Kongóban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, annak is az északkeleti Kivu nevű tartományában, ahol Floribert Buanacsúi élt, és ahol vértanúhalált halt. A közösség fiatal tagja volt, mindössze 26 évesen gyilkolták meg. In odium fidei, tehát a hit iránti gyűlöletből ölték meg, ahogy azt a boldogalmatási dekrétum rögzíti, hiszen ő a korrupció mártírja, mert nemet mondott a pénz diktatúrájára, nem fogadta el a kerőpénzt, és ezért a csempészek, akik ott élet és halál urai, megölték, de ez a gesztusa nem volna érthető a hite nélkül. Tehát ő azt kérdezte, mielőtt meghalt, hogy Krisztusban élek vagy sem, Krisztusért élek vagy sem. Ha igen, akkor jobb meghalni, mint elfogadni a kenőpénzt. Úgyhogy vállalta ezt az utolsó áldozatot is, de egyébként az egész életét már korábban másoknak adta. Utca gyerekekkel foglalkozott, szegényekkel, főleg szegény gyerekekkel foglalkozott, tehát másokért élt és halt meg.
0: Önök kezdeményezték a boldogalvatását. Miért szerették volna így elismertetni az életét?
2: Az élete példa a fiatalok előtt Afrikában, Kongóban elsősorban, de azon túl mindenütt. Ferenc pápa, aki ugye Kinshasában járt 2023-ban, mondta ezt, hogy tekintsetek Floribert Buanacsúira, aki akkor még a boldogalvatás előtt állt. Ő nem csak a kezét tartotta tisztán, hanem a szívét is, mert olyan életút az övé, amelyik megmutatja azt, hogy lehetséges a rosszat jóval legyőzni, lehetséges teljesen eszköztelenül, fegyvertelenül, puszta kézzel szembeszállni a gonosszal, a pénz, a hatalom bálványaival, és így nyomot hagyni a történelemben, megváltoztatni a világot. Ez egy fiatal kereszténynek az életútja és vértanúsága az övé, amely egy olyan korban, amely tényleg a materializmus diktatúrája alatt nyög, amely a háborúk borzalmaitól szenved. Ugye Ferenc pápa azt mondta, hogy a harmadik világháború már zajlik csak darabokban, rendkívül releváns. Floribert az evangéliumot olvasta, hallgatta, imádkozott, és így tudta megőrizni tisztán a kezét és a szívét, és azt mondta, hogy azért születünk, hogy nagy dolgokat tegyünk. olyan kereszténységről tanúskodik, tehát ő, amelyik a történelemben él, a történelemben hat, és meg akarja változtatni, és meg is változtatja a valóságot.
0: Ő tanult ember volt, említették könyvbemutatón, hogy diplomát szerzett, és továbbadta a tudását, tanította az utca gyerekeket.
2: Igen, ő jogi diplomát szerzett Kinshasában, a fővárosban, ugyan nem ezt tanította, hanem egyszerű dolgokat tanította a gyerekeknek, betűvetést. Elsősorban a béke nyelvezetét, ugye, mert ott egy ilyen etnikai villongásokkal terhelt légkörben nagyon fontos azt mondani, hogy keressük azt, ami közös bennünk, ne azt keressük, ami elválaszt. Ugye sokféle nyelv, sokféle etnikum van ott jelen. Floribert mindig azt mondta, én kongói vagyok. De közben ilyen hogy nyelv, hogy kongói nincsen. Ő maga is vegyes házasságból származott, a szülei két különböző etnikumhoz tartoztak, és nagyon könnyű ott azt mondani, hogy hát a másik etnikum az a rosszabb, az a hibás, őt teszik tönkre az a hazánkat, stb. Hát ez ugye ismerjük, nem csak Afrikában probléma, a nemzetiségek közötti villongás, a nacionalizmus. Floribert élete azt is megmutatja, hogy az evangélium erejével a testvériségben fölül lehet emelkedni a nacionalizmuson, az etnicizmuson, tehát azon, hogy a másik nyelven beszélő embert, a másik néphez, nemzethez tartozó embert megvessük, lenézzük. Mindenki legyen testvér, ahogy a Ferenc pápa enciklikája is mondja, Fratelli Tutti.
0: A könyvről kérdezem, hogy melyik országban jelent meg, hogyan ismerik őt a világban?
2: A könyv Francesco de Palma munkája, ő egy olasz irodalmár, aki a közösség tagja, a római Szent-Egidio közösség tagja, megtanult szuahéliül egyébként, és Kongóban sokszor járt, kutatta Floribert életét, kutatta az ország történetét, elég sok nyelvre fordították le, angolra, franciára biztosan, talán hollandra, németre, és hát a magyar kiadás nagyon előkelő helyen szerepel, talán a 4.-5. nyelv, amire lefordították, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk.
0: A szájában mennyire ismerik őt?
2: Egyre inkább, ahogy itt a könyvbemutatón elhangzott Székely János püspök úr szájából, ha ma valaki karakánul visszautasítja a korrupciót, akkor azt mondják rá, hogy Buanacsúi.
0: Ez magyarul mit jelent?
2: A Floribertnek volt a családneve Buanacsúi, vagy hát ilyen törzsi név, leopárd főnököt jelent, ha jól emlékszem, vagy ha jól értettem. Hát ugye a bátorság, ez a nagyapja neve volt, akit szintén megöltek egyébként, de őt politikai okokból ölték meg 1964-ben, a polgárháború idején, mindenképpen a bátorságra utal.
0: Kuzmány István a beszélgetőtársunk, ő a Magyar Kurír főszerkesztője. Az ő nevéhez fűződik ennek a könyvnek a kiadása. Hogyan is gondoltak, hogy megjelentetik a könyvet ennek a boldogalvatott fiatalembernek az életéről?
3: Ennek két oka van, az egyik a személyes, hiszen a Sant'Egidio közösségnek a Vincenzo Paia által kiadott minden évben az adott napok evangéliumhoz adott magyarázatos könyvét is mi szoktuk kiadni, tehát amikor a Szőke Péter megkeresett bennünket, akkor már ismertük úgymond egymást. A másik pedig az, hogy a Magyar Kurírnál törekedünk arra, van egy kitekintő rovatunk, ahol azokat a híreket hozzuk, ami Libanonban, Afrikában, Ausztráliában, tehát a világegyházban történik. És nagyon szimpatikus volt, hogy egy olyan úriembert, egy olyan boldogot mutathatunk be, akinél biztosak lehetünk abban, hogy Magyarországon nem ismeri senki.
0: Még nem mondtuk el, hogy Floribert 1981-ben született, és 26 éves korában, rövid élete alatt sok mindent tett. Mi az, amit kiemelne?
3: Nála általában mindenki ismeri, vagy leghamarabb azt olvassa el, hogy hogyan halt vértanú halált. De nagyon fontos az, hogy ez nem egy hirtelen felindulásból való döntése volt, hanem előtte az életében sokszor kiemelte, hogy számára a pénz, az anyagiak nem jelentenek semmit. És ő ezt nem csak szlogenszerűen mondta, hanem komolyan is gondolta. Ahol tudott, segített a környezetében. Tehát az ő élete az egyértelműen egy irányba, méghozzá a jó Isten és az országa felé mutatott.
0: Mely országokban adták ki a könyvet?
3: Pontos választ nem tudok ráadni, de az biztos, hogy ahol a Sant'Egidio közösség jelen van, már pedig ők számtalan nagyobb nyelvterületen, mint jelen vannak, ott ez a könyv az adott nyelveken megjelent. Így büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon magyarul is megjelent.
0: Hol lehet hozzájutni a könyvhöz?
3: A könyvhöz az Új Ember webboltban lehet, tehát hogyha valaki nem Budapesten él, ott meg tudja rendelni, illetve ha valaki Budapesten jár, akkor a Ferenciek terén, Kárpátia udvarban található a könyvesboltunk, Új Ember könyvesbolt a neve, ott meg lehet vásárolni.
0: Beszélgető társunk Tulnár Zsuzsa, ő fordította a könyvet. A Magyar Kurír munkatársa egyébként, és a Szent Edigio közösségnek a tagja. Olaszból fordította a könyvet. Milyen volt az olasz könyv, mennyire jeleníti meg azt az életművet, amit lefordított?
4: Fantasztikus a könyv, egy nagyon megrendítő történet, és nagyon olvasmányosan írta meg Francesco de Palma. Egyébként a boldoggáavatási eljárás dokumentumaiból indult ki, úgyhogy rendkívül sok konkrét tény is van benne, de mindezt sikerült úgy leírnia, hogy nagyon magával ragadó, olvastatja magát, nagyon-nagyon megrendítő. Tehát a különböző fejezetekben, amikor Kongóról beszél, vagy amikor a fiatalságáról beszél Floribertnek, amikor a vértanúságáról beszél, mindegyik részben van valami több, van valami olyasmi, amiből így felragyog azt, hogy ennek a fiatal fiúnak ebben a rettenetesen nehéz környezetben mennyire ragyogó az életszentsége.
0: Milyen műfajú lett a könyv? Tehát életrajz, vagy dokumentum, regény, vagy regény?
4: Hát a könyv különböző fejezetekre oszlik, igazából inkább talán életrajznak mondhatom, de közben nagyon jól leírja a kongói valóságot is, és nagyon szépen leírja a Sant'Egidio közösség szellemiségét. Nagyon szépen leírja azt, ez egy fontos vezérfonal a történetben, hogy Floribertnek milyen fontos volt a Sant'Egidio közösségben a szegények és a gazdagok barátsága. Mennyire fontos volt neki, hogy a szegények világa és a gazdagok világa közel kerülhet egymáshoz, hiszen ő egy jó módú fiú volt, és elkezdett járni a szegény gyerekekhez. Nagyon fontos benne a Sant'Egidio közösség tanúságtétele is. Sokszor szó esik például azokról a találkozókról, amelyeket általában Ruandában tartottak, de nem csak ruandai fiatalok mentek oda a Sant'Egidio közösség nagy találkozóira, hanem kongói fiatalok is mentek oda, és többféle etnikumból mentek oda fiatalok, és ezek a találkozók nagyon-nagyon fontosak Floribert számára, aki azt gondolta, hogy ő kongói, tehát hogy nem volt hajlandó belemenni az etnikumoknak az összecsapásába. Azon kívül pedig hallgatta a Sant'Egidio közösség alapítójának, Andrea Riccardinak az elmélkedéseit, tanúságtételeit, aki egyszer arról beszélt az egyik húsvéton, hogy az utcagyerekek milyen fontosak, hogy látogassak az utcagyerekeket, és akkor Floribert volt az, aki Gomában elkezdte látogatni az utcagyerekeket, akiket ott mai bobónak hívnak, és mindenki tart tőlük, fél tőlük, gonosznak tartja őket. Ő pedig a barátaival közel lépett hozzájuk, és azt mondta, hogy az élet igazságtalan, ők ugyanolyanok, mint mi. És sőt, nem csak, hogy ugyanolyanok, mint mi, hanem ha valakinek szólunk, az óriási város egyik szegletében a hír pillanatok alatt elterjed mindenütt, hogy valahol ételt osztunk, mert hogy az utcagyerekek nem önzőek, tanulhatunk tőlük.
0: Ő úgy állt az emberekhez, hogy segített nekik.
4: Igen, igazából a barátjukká vált, megrendítette őket a sorsuk, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt számára, hogy azt gondolta, hogy nem különböznek tőlünk. És a könyvben egy szintén nagyon fontos gondolat az, hogy igazából a vértanúsághoz ilyen apró lépéseken keresztül vezetett az út. Tehát, hogy az életszentség útja az nagyon apró dolgokkal kezdődik, kis lépésekkel, azzal, hogy odalépett ahhoz az utcagyerekhez, hogy nem csak kenyeret adott neki, hanem beszélgetett vele, azzal, hogy érdeklődött a sorsa iránt.
0: Miért őt megölték, hogy nem fogadta el a kenőpénzt, hogy a romlott élelmiszerbe hozzák, akkor ez ott gyakorlat volt, hogy ilyen élelmiszert tettek az emberek.
4: Igen, valószínűleg az volt, és azt gondolom, hogy ez egy rettentő fontos tanúságtétel ebben a világban, ahol ez a korrupció gépezete elképesztően olajozottan működik. A piti bűnözőktől kezdve a nagy bűnszervezetekig, a politikai, a gazdasági hatalom, még mindenki része ennek. Tehát ez egy olyan gépezet, ami azt gondolja, és látszólag úgy is működik, hogy semmi nem állíthatja meg. És Floribert olyan volt, mint egy bot a küllők között, hogy egy egyszerű, hétköznapi fiatal ember, és mégis meg tudta állítani egy pillanatra ezt a gépezetet. Nagyon különleges szerintem az is ebben a könyvben, hogy arra is rávilágít, hogy abban a társadalomban senki nem gondolta akkor, és soha nem gondolja senki, hogy egy ilyen eset feltűnhet. Rengeteg ilyen dolog történik. Nagyon sok embert eltesznek lábalól, mert útban van. Tehát sok minden miatt elteszik az embereket. Nagyon egyszerű, valaki valaminek a szemtanúja elteszik lábalól. És teljesen természetes, hogy mindenki azt gondolta, akik elkövették a bűnt, hogy senkinek nem fog feltűnni. És annyira csodálatos, hogy az egyház, a Sant'Egidio közösség, vagy az Úr kegyelme által Floribert egy ragyogó példa lett, hogy az ő története nem veszett el a semmibe, hanem világít előttünk, az afrikaiak, európaiak előtt, mindenki előtt, különösen a fiatalok előtt ad egy csodálatos példát, ami elképesztően fontos az afrikai fiataloknak, akik egy olyan környezetben élnek, ahol semmi nem motiválja őket, nem mutatnak fel nekik utakat, értékeket. De hát sokszor igaz ez az európai társadalmainkra is, hogy a fiataloknak nagyon nehéz célokat látni maguk előtt, és Floribert egy gyönyörű példa a fiatalok előtt.
0: Szűcs Adéla beszélgetőtársunk, ő egy fiatal hölgy, hívőként részt vett a Boldoggalvatáson, tavaly júniusban, Rómában. Milyen élményekkel tért haza?
5: Fantasztikus érzés volt ott lenni Floribert Boldoggalvatásán. Személy szerint ez volt az első boldoggalvatási szertartás, amin részt vettem, és azért volt nagyon megható, mert akkor még én is 26 éves voltam. Annyi, mint Floribert, amikor mártír halált halt, azért számomra ez különösen megindító élmény volt, és fantasztikus érzés volt látni az afrikaiak hitét, szeretetét, és azt az örömöt, ami belőlük árad, hogy végre az ő általuk szeretett Floribert személyében egy boldogot kapott a közösségük.
0: És hogyan zajlott maga a szertartás?
5: A szertartás a Floribert himnuszával kezdődött, illetve behozták a Floriberthez kötődő erekét, ami az ő zakója volt, amit a halála napján viselt. Ez nagyon megrázó élmény volt, hiszen vérfoltok látszódtak rajta, teljesen szét volt szaggatva, de ugyanakkor viszont nagyon nagy tanúság volt ez az ő hitéről, és nagyon sokat énekeltek, táncoltak az afrikaiak, és maga az egész szertartás teljesen örömteli és gyönyörű volt. És ami még külön érdekes, hogy másnap voltunk a Szentpéter Bazilikában a közösségi társaimmal, és így sétálgattunk, és felismertem egy férfit, aki egy Floriberthez kapcsolódó ruhát viselt. És elkezdtünk vele beszélgetni, és kiderült, hogy a kollégája volt a vámnál. És ez számomra olyan hihetetlen élmény volt, hogy a Szentpéter Bazilikában találkoztam valakivel, aki Floribernek a munkatársa volt.
0: A könyvet azt már megnézte, vagy most találkozott vele ön is először?
5: Én már ezt elolvastam korábban angol nyelven, illetve most magyar nyelven is, és korábban írtam is pár cikket már Floribert életéről, szóval nem volt idegen számomra a téma.
0: Hová írta a cikket?
5: Írtam egyet a 777-hez, illetve a Szemlélekhez.
0: Mi a cikkeknek a lényege?
5: Mindkettőben tulajdonképpen beszerettem volna mutatni azt az utat, ami Floribertet az életszentséghez vezette, és azokat az alapokat, evangéliumi alapokat, amelyek az ő áldozatában segítették őt, illetve a mártíromságában.
0: És melyek ezek az evangéliumi alapok?
5: Az egyik, ami egyébként a közösségünknek az alapja, nyilvánvalóan az ima. A Floribertről tudjuk, hogy mindig magánál tartott egy kis Bibliát, és rengeteget olvasta a Szentírást, és ő maga azt mondta, hogy ha szomorú vagy bármi problémád van, akkor olvasd az evangéliumot. A másik ilyen a szeretet, a szegények szeretete. Ő a Máté evangéliumának 25. fejezetéből kiindulva minden szegényben Jézus Krisztust látta meg, és hát végül pedig a béke, ami szintén ugye Krisztus békéje volt az ő szemében, és ő ezt a békét szerette volna elhozni egész Afrikára.
0: Az előbb említette, hogy Floribert himnuszával kezdődött a boldoggalvatási szertartás. Ez miről szól ez a himnusz?
5: Ez két nyelven volt, egyébként szuhaéli, illetve olasz nyelven. Ez Floribertnek a tettei dicsőíti, illetve hát egyfajta felhívás a korunk fiataljai számára, hogy ők is legyenek olyanok, mint Floribert. Én nagyon szívesen hallgatom egyébként magam is ezt a himnuszt.
0: Hatással van a fiatalokra.
5: Rám abszolút igen, szerintem nagyon szép dal.
0: Budapesten voltunk egy könyvbemutatón Floribert Kuan Csúinak, a kongói boldoggá avatott fiatalembernek az életéről szól ez a könyv. Az a címe, hogy aki a rosszat jóval győzte le. A magyar kiadást mutatták be a mai nap. A könyv megvásárolható az Új Ember kiadónál. Császi Erzsébetet hallották.

0: Klemens Zsuzsa beszélgetőtársunk, a budapesti Szent Edith Joe közösség tagja. Neki napi ismeretei vannak Kongóról, ahol Floribert élt és meghalt. Ma hogy zajlik ott az élet, és mit csinál az önök közössége az ottani emberekért?
1: A közösségünkben, Kongóban és mindenhol a világon nagyon sok fiatal van, akik nagyon jól ismerik a helyi viszonyokat, és ők mesélnek arról, hogy mindenért fizetni kell, tehát semmi sem ingyenes. Hiába lenne mondjuk az állam által, vagy az egyház által biztosított iskola, vagy egészségügyi ellátás, de ezeken a helyeken is, ahhoz, hogy a szülők beírassák például a gyerekeiket, fizetni kell, és a családok többsége ezt nem tudja a gyereke számára megtenni. Egy másik nagyon nagy probléma, amivel a fiatal barátaink Kongóban találkoztak, az, hogy fizetni kell például az anyakönyvezésért, tehát a gyerekek megszületése után egyrészt el kell utazni a főváros, vagy egy nagyobb városba, ami már nagyon nagy összeget jelent egy szegény vidéki család számára. Másrészt pedig hát valamiféle adót vagy költsége van ennek az anyakönyvezésnek, és emiatt nagyon sok gyerek nincs regisztrálva, tehát könnyen eltűnhetnek, így akár a bűnözés hálójába is kerülhetnek. Eladhatják őket gyerekkatonának, vagy prostitúció áldozatai lehetnek, vagy szervkereskedelem áldozatai, és ezért a közösségünk kezdeményezése, hogy ezekben a szegény térségekben felkutatni a családokat és rávenni őket, hogy kifizetik helyettük az anyakönyvezés díját, de legyen neve a gyereknek és legyen regisztrálva, mert az, aki államilag létezik az állam szempontjából, az egyfajta védettséget is jelent. Mi ezt így Európában talán nem is értjük, hogy milyen nagy jelentősége lehet ennek a dolognak ott ezekben a szegényebb térségekben.
0: Tehát mivel segítik még az ottani embereket, milyen tevékenységet folytatnak?
1: Ahogy így hallottuk a könyvbemutatóban is, Floribert történetében nagyon sok az utcagyerek, nagyon sok az árva gyerek, sok az éjc árva, és ezek a fiatalok a gyerekek számára szerveznek foglalkozásokat. Gyönyörű képeket láttam én már erről a közösségben. Van, hogy csak egy terebélyes falat gyűjtenek össze 20-30 gyereket, és írni, olvasni tanítják őket egy tábla segítségével, de van, hogy valami fedett helységet tudnak szerezni. Ez a lehetőség tulajdonképpen felkészíti a gyerekeket arra, hogy ha majd iskolába kerülnek, ha oda kerül a sor, akkor jobban megállják a helyüket. De nagyon sok gyermek számára ez az egyetlen iskola, amit elvégez. Ezen kívül az utóbbi években megerősödött az idősek elhanyagolása, a családok szétesése itt is. Addig, amíg régen ugye az öregek voltak a tudás és a bölcsesség forrásai, most már Afrikában is, országok többségében elvesztették ezt a szerepet a társadalomban, és aki sokáig él, az terhet jelent egy szegény család, vagy egy szegény törzsi társadalom számára, és sokszor találkoznak az afrikai közösségeink avval, hogy az időseket elkezdik üldözni, rájuk fogják, hogy biztos az ördöggel cimborálnak, hogy ilyen sokáig élnek, és ezért a közösségeinknek nagyon új, de hát fontos tevékenysége, hogy az időseket megvédjék, és befogadó helyeket alakítsanak ki a számukra, vagy felépítsék a kunyhójukat, tehát, hogy ilyen egyszerű módon, de védelmet próbálnak nyújtani a számukra.
0: Akkor önök tulajdonképpen Floribert tevékenységéhez hasonlóan segítik az embereket?
1: Igen, a közösségben azt szoktuk mondani, hogy senki sem olyan szegény, hogy ne találhatna nálánál szegényebbet. Tehát a mi magyarországi közösségeink is világiakból állnak, akik a polgári foglalkozásunk mellett, vagy hát a fiatalabbak ugye az iskola mellett segítünk hajléktalanoknak, segítünk magányos időseknek, vannak szegény családok, ukrán menekültek most, amióta háború van, ukrán menekült anyukák és gyerekek, és ővelük próbálunk rendszeresen találkozni, és egyfajta barátságot kialakítani, mert nem csak anyagi családi szegénységről van szó, hanem arról, hogy nagyon sokan elvesztették a családjukat, hogy háború elől menekültek, hogy magányosak, és ez az egyik legnagyobb szegénysége az időseknek sokszor, hogy nagyon magányosak.
0: És hol lehet önökhöz csatlakozni?
1: Bennünket leggyakrabban a 9. kerületben, a Gát utcában lehet megtalálni. A Gát utca 4-ben van a Canisius Szent Péter templom, és itt tartunk rendszeresen imádságokat, itt készítjük a szendvicseket a hajléktalanok számára. Hétfőn, szerdán, pénteken, vasárnap idejárunk misére, tehát vasárnap 4 órakor itt van Szent Mise. Szívesen látunk mindenkit, akit érdekel a közösség munkája, és szívesen megismerne bennünket jobban.
0: Egyéb városokban hol vannak még jelen?
1: Pécset van egy nagyobb közösségünk, Monoron és Győrben vannak néhányan a közösségünkből.
2: Egy afrikai vértanú, boldog fiatalember, Floribert Guanacsói életéről jelentette meg az olasz nyelven írt kötet magyar fordítását az Újember kiadó. Nos, erről hallották az elmúlt percekben Császi Erzsébet összeállítását. És ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedésének második részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Nézzük most példákat arra, hogy milyen imádságok vannak akkor, amikor a Szent Háromságot szólítjuk meg, és akkor, amikor a Szent Háromság különböző személyeit. Megvallom, nagyon megszerettem, talán már a családévétől kezdődően, azt az imát, amely a Szent Háromság megszólításával kezdődik, és azután ezt vasárnaponként a liturgikus közösségben szinte mindig elmondtuk, de nagyon sokszor a hétköznapok során is. És természetesen egyénileg is igyekszem minél gyakrabban imádkozni. Így hangzik. Dicsőséges Szent Háromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat, bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk, támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a család élet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak. Szent család, könyörög érettünk. Amen.

Mi atyánkot Szent Lukács evangéliumában is megtaláljuk, és Szent Máténál is. Minden imádság mintájaként beszélünk róla, nem azért, mert mindig ugyanezeket a szavakat kell elmondanunk, hanem azért, mert a szerkezete Jézus Krisztus lelkületét mutatja meg számunkra, és arról árulkodik, hogy az Isten országa az elsősorban keresendő kincs, az üdvösség, az örök boldogság, az Isten akarata az, amit elsősorban kérnünk kell. Egyébként a hét kérés imájaként is hallottam már többször róla, hiszen hét kérés fogalmazódik meg benne. Legfontosabb azonban, hogy a mi atyánkban, annál a résznél, amikor a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma kérés elhangzik, akkor nem pusztán és nem elsősorban földi életünk fenntartásához szükséges eszközökre irányul a kérésünk, hanem arra, hogy minél inkább a mennyei kenyérrel, az eukarisztiával éljünk. Tehát a mi atyánk imádsága az élet kenyerének kérésében teljesedik ki igazán.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Bércesi András, Császi Erzsébet, Sinkovics Andrea, Tóri Sarolta és Tompos Péter nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 516-os köhüljegyzékszámú harmadik G-moll vonós ötösét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Következik az értékmentő.
3: Történeteink generációk nőttek fel. Kamaszok nyári szüneti álmodozásait színesítették azoknak a nemes lelkű hősöknek a kalandjai, akik egzotikus utakra indultak, és mindenféle technikai újítások vagy felfedezések könnyítették életüket. Jules Verne, vagy Verne Gyula, szinte tiszteletbeli magyarrá vált. Molnár Ferenc megidézte, Karinthy Frigyes parodizálta, és filmek készültek könyveiből. A francia íróról, Pár Ádám történésszel, a Méltányosság politika nemzőközpont elemzőjével beszélgettem. Mi magyarok Verne Gyulaként is emlegetjük az írót. Ennek az lehet az oka, hogy több magyar tárgyú regénye is volt, vagy egyszerűen annyira megszerette a magyar társadalom, hogy egyszerűbb volt magyarosítani, tiszteletbeli magyarrá avatni?
4: Jules Verne, mert ez az ő eredeti neve. A népszerűsége az Magyarországon korszaktól, aktuális politikai rendszertől, divatáramlattól független volt. Kimutatható, hogy az 1980-as évek végéig benne szerepelt a legolvasottabb külföldi íróknak a csoportjában, és azt gondolom, hogy ez nem csak amiatt alakult így, hogy magyar tárgyú regényei is voltak, bár például a Sándor Mátyás című műve, amelyik az egyik legromantikusabb, ha nem a legromantikusabb Verne regény, az különösen közel állhat a szívünkhöz, hanem amiatt is, hogy gyakorlatilag az ő munkáit idehaza, de Franciaországban is, mint ifjúsági könyveket olvasták és vásárolták. Azért tudni kell Verne megítéléséről, hogy ez a saját hazájában sem volt egyöntetően pozitív abban az értelemben, hogy nem feltétlenül sorolták az ő regényeit a magas irodalomnak a körébe. Leginkább az ifjúság falta ezeket a könyveket, és Magyarországon is elsősorban az ifjúságot kívánták felcsigázni az 1900-as évektől kezdve, de hát persze már jóval korábban kiadták az ő könyveit. Ezek ifjúsági irodalomként kerültek be a magyar és a nemzetközi könyvkiadásnak a véráramába, és hát azt tudjuk nagyon jól, hogy ezeket rongyosra olvasták minden egyes évtizedben a magyar fiatalok. Ha csak arra gondolunk, hogy a Pál utcai fiúkban is megemlítik a Lángokban álló Szigettengert című regényét, ahogy felnőttek az újabb meg újabb generációk, ugyanazokat a Verne műveket továbbadták a náluk is fiatalabbaknak, és kialakult egy ilyen láncolat.
3: Maga Jules Verne az írásba tulajdonképpen a kalandvágy vitte bele?
4: Először is azt fontos megemlíteni, hogy ő Nantes városában született 1828-ban. Nantes Nyugat-Franciaországban fekszik, a Loire folyó mentén 50 kilométerre az Atlanti-óceántól, tehát a tenger közelsége meghatározó volt Verne szocializációjában. A családjáról azt kell tudni, hogy mind a két ágon jómódú polgárok voltak a felmenői. Édesapja Île-de-France-ból érkezett ebbe a bretagne-i régióba, Nantes városába, amelyik ma egyébként Loire Atlantic Department néven egy közigazgatási egység mai Franciaországban. Ebben a bretagne-i térségben az ő édesapja Pierre Verne bevándorló volt, ha úgy tetszik. Az édesanyja pedig jómódú a gyarmati kereskedelemből meggazdagodott polgároknak a leszármazottja. A családi legendárium szerint skót felmenőkkel is rendelkezett. Verne családjában a kereskedelem, a hajózás, a tenger, az mindvégig fontos szocializációs tényezőként szerepelt. Ráadásul fiatal korában egy olyan iskolába járt, amelynek a tanítónője és egyúttal igazgatónője egy messzi tengereken eltűnt tengerésznek volt a felesége, vagy hát özvegye, nem tudjuk, hogy mi lett az ő férjével, 30 éven keresztül várta, hogy visszatérjen. Ilyen volt a tengerész feleségeknek az élete abban az időben, meg hát nyilván ma is, csak ma már azért biztonságosabb talán a hajózás is. Vernre ez a szeretett tanítónő is nagy hatást gyakorolt, az elveszett, eltűnt hozzátartozónak a történetét, aztán persze nagyon sok regényében megírta, a Grand Kapitány gyermekeiben, az Orinokon fölfelé című regényében, a Barzak expedíció különös történetében, a Hőslelkű Brennikenné című regényében, tehát az elveszett, eltűnt fiúk, fivérek, apák minden mennyiségben szerepeltek nála. Ilyen hatást gyakorolt rá ez a Madame Sambay nevű tanítónő, illetve az ő története, és még azt is tudni kell, hogy Verne-ben nagyon erős volt ez a bretonnyi öntudat, annak ellenére, hogy az ő családja már teljes mértékben franciául beszélt, és a francia kultúrához kötődött, de ez a breton lokál patriotizmus nagyon meghatározó volt, és ez Verne-nek mind a kelta identitású rokon népekhez, az írekhez, skótokhoz való viszonyára kihatott, mint pedig a politikai nézeteire, hiszen ez az alsó-bretonnyi régió, ez a francia forradalom idején a huhogók felkelésének volt a szintere, és persze Verne magába szívta ezt a konzervatív, katolikus, királypárti identitást, szentelt is regényt a huhogók felkelésének, Chantelain grófja címen. Ezt a témát Balzac realisztikusabban megírta a huhogókban, de Verne is ugye egy darabig kacérkodott a történelmi regények gondolatával. Tehát ez a millió, ez nagy mértékben meghatározta. Arról nem is beszélve, hogy a breton öntudat idézte elő azt, hogy a regényeiben mindig meleg szeretet és rokonszem hangján szólt a kelta identitású rokon népekről, a senki fiában, az írekről és a Grand Kapitány gyermekeiben a skótokról. Tehát a tenger, a családi kötődés, a tájnak a meghatározó jellege az mind befolyásolta az ő pályáját. 11 éves korában el is szökött hazulról, pontosabban el akart szökni. Az egyik unoka nővérébe szerelmes volt, és megígérte neki, hogy a déltengerekről hoz neki egy koralláncot. Pierre Verne, az édesapja, az nagy nehezen megtalálta az egyik hajónak a fedélzetén, és ott helyben jól elverte a legénység szeme láttára, és mindenki szeme láttára a romantikus kisfiút. Ugye a tengerészeket különösképpen nem nagyon érdekelte, hogy egy 11 éves gyerek fölkapaszkodik a hajójukra, mert ebben az időben bizony kötéllel fogták a tengerészeket a veszélyek miatt, tehát mindig kellett az új ember, viszont valószínűleg a kis Jules Gabriel Verne jobban járt, hogy csak képzeletében utazott a tengereken. Tehát oda haza megfogadta a szüleinek, hogy ő mostantól fogva csak a képzeletében fog utazásokat tenni. Valóban képzeletében be is utazta az egész világot, sőt a tengerek mélyét és a föld középpontját és a világűrt is. Aztán, mikor idős korában egy jaktot vásárolt, akkor tett hosszabb utazásokat a földközi tenger térségébe, meg Norvégiába is.
5: Elvégezte a jogot, Párizsba került, tőzsdeügynök volt, aki nem mellesleg operalibrettókat írt, és az idősebb Dumas is felfigyelt rá. Mi volt az, ami megragadta a figyelmét a nagy francia mesemondónál?
4: Pierre Verne küldte a fiát Párizsba, elsősorban a jogi tanulmányok elvégzése véget, de hát Jules Verne a szíve a színház felé vonzotta. Az 1840-es években élte a virágkorát a francia romantika, és minden valamire való francia fiatal ember, meg fiatal hölgy, az Victor Hugo, Lamartine, Alexandre Dumas kultuszában, George Sand kultuszában élt. Úgyhogy pont egy nagyon izgalmas időszakban, a forradalom előestén 1847-ben érkezik Párizsba a 20 éves Jules Gabriel Verne, és rögtön fejest ugrik a színházak meg a szalonok világába. Találkozik Victor Hugo-val és Alexandre Dumas-val. Most a Dumas élménye az nagyon meghatározó, mert azt látja, hogy egy írónak nem feltétlenül kell ékkoppot nyelnie és nedves padlásszobákban házi urakkal perelnie, hiszen Dumas egy kacsalábon forgó kastélyszerű házban lakott, ahol gyakran vendégül látta Vernet, és ugye le volt nyűgözve ez a vidéki fiatalember, hogy hát így is lehet élni, egy író így is meg tud élni a könyveiből, és Verne az első zsengéit szépen elküldte Dumasnak, aki javítgatta őket. Ekkor még Verne valóban színpadi művekről, meg a nemzeti történelmű tárgyú írásokról álmodozott, de hát persze történelmi regényt 1001-en írtak ekkor már. Ugyanakkor volt egy olyan jelenség, ami teljes mértékben hiányzott az akkori irodalomból, nevezetesen a természettudományok témája, és Verne nagyon hamar felismerte, hogy ez lehet az a terület, ahová be tud törni. Közben még elvállalt Dumasnál egy színházi titkári állást, ugyanis Dumas fénykorában színházat alapított, az úgynevezett történeti színházat, ahol leginkább az ő műveit mutatták be. Ez a színház aztán csődbe ment, és harmadik Napóleon idejében hát Dumasnak egy rövid időre Belgiumba kellett menekülni a hitelezői elől, viszont Verne-nek sikerült egy kapcsolati hálót kiépítenie, megismerkedett Pierre Michel François Chevalier-val, a Családi Múzeum című folyóiratnak a szerkesztőjével, amelyik olyan műveket várt, amelyeket oda lehet adni akár kislányoknak a kezébe, tehát a 5-6 éves gyerekektől kezdve az aggastyánokig mindenkit lebilincselő és szórakoztató írásokat vártak, és Verne itt írta meg az első két, hát félig meddig már a természettudománnyal kapcsolatos elbeszélését, a Mexikói Flotta első hajói című írását, és a Dráma a levegőben című elbeszélését. Na most ugye ez a léghajózásról szólt ez az utóbbi elbeszélés, és tudni kell, hogy Verne-nek talán még Dumasnál is mélyebb kapcsolata volt Nadarral, a korszak egyik, hát mondhatni, hogy bohém fene gyerekével. Ez a Nadar, ez egy felvett név volt, ő nagyon sok mindent csinált, újságíró, író, léghajós, grafikus volt, és a Dráma a levegőben című elbeszélését Verne kifejezetten Nadar egyik kalandjáról írta, ugyanis felszálltak a léghajóval a Mars mezőn, egy nagyobb társaságban, ott volt Nadar felesége is, és hát napokig nem kaptak róluk hírt, kiderült, hogy keresztül vitte őket a szél egész Franciaországon, és valahol német területen napokkal később értek földet, pontosabban nem is földet, hanem egy fa lombkoronáját, fennakadtak a léghajóval egy fának a tetején, amiben még Nadarnak a felesége is megsérült, és aztán tudni kell még erről az úriemberről, hogy az 1870-es porosz-francia háború idején a francia kormány felállított egy léghajós alakulatot, és ennek persze Nadar lett a parancsnoka, állítólag az Alpokon átkelve találkozott porosz léghajókkal is, és egymásra tüzeltek. Hát ha ez igaz, akkor ez volt a világtörténelem első igazi légi csatája. Tehát Nadarnak a léghajózás iránti szenvedélye az átragadt Verne-re, meg egyébként a kor több más írójára, tehát Nadarnak a léghajózási társaságába olyanok léptek be, és jegyeztek elő részvényt, mint Dumas, Victor Hugo, ugye Victor Hugo, és még ódát is írt a léghajó csavarról, hát Nadar, illetve Vern is ugye nagyon előre látta a jövőt, amikor azt mondták, hogy a léghajónak, mint közlekedési eszköznek hosszú távon befellegzik, és a levegőnél nehezebb kormányozható fából meg acélból készült szerkezete ki a jövő, a Hódító Robur című regényében. Ugye a légi közlekedésnek az ilyen változását Vern előre prognosztizálta, és hát valóban, amikor ugye ő már nagyon idős, 1903-ban, akkor a Wright fivérek pontosan a kormányozható és levegőnél nehezebb repülő szerkezetükkel a levegőbe emelkednek. Úgyhogy Nadárnak ez a léghajós és légiutazásos tevékenysége nagy mértékben hatott Vern fantáziájára.
5: Az érdekes, hogy hogy lehet írni természettudományos felfedezésekről, vagy éppen természettudományos eseményekről úgy, hogy ez valóban lekösse a kamaszok figyelmét. Hát ez egy igazán nagy teljesítmény. Amúgy meg úgy érzem, hogy valahol a 19. század közepe az ilyen eléggé optimista időszak volt. Tehát volt egyfajta gazdasági fellendülés, egyre másra jöttek a rendkívül izgalmas találmányok. Tehát, hogy benne volt a levegőben, hogy az emberiség valami csodálatos előtt áll.
4: Épp pontosan, és ahogy említettem, Victor Hugo és mások is optimistán tekintettek a jövőbe, és volt is okuk még erre az optimizmusra, tehát a csillagászat, a matematika, a fizika, a kémia, a közlekedésnek a fejlődése mind afelé mutatott, hogy egy jobb világ készülődik. Gondoljuk meg, hogy Vern még meg sem születik, amikor már a gőzgépet használják a szénbányászatban. 2 éves, mikor megnyílik Manchester és Liverpool között az első személyszállító vasútvonal, 20 éves, amikor már 1900 kilométer vasút húzódik Franciaországban, amikor pedig meghal, akkor Európa egészét keresztül kasul hálózzák a vasútvonalak. Tehát minden jel arra mutatott, hogy a technika fejlődése az jobbá és hatékonyabbá teszi a társadalmat, és hogy említettük, ezt a témát nem sokan írták meg Vernt megelőzően.
5: Hát a kor és az író megtalálta önmagát.
4: Így van, így van. Ugye, ha Vernnek a regényeit kell kategorizálni, akkor azt mondhatjuk, hogy Vern írt utazásos kalandregényeket, mint a Grand Kapitány gyermekei, a Nemo kapitány, az 5-7 léghajón. Írt Robinsonádokat, mint a 2 évi vakáció, tudományos fantasztikus regényeket, ezek besorolhatók az utazásos kalandregények alá, mint az Utazás a Holdba, vagy a Hector Servadák, és írt történelmi regényeket, bűnügyi regényeket, mint a 2 kiptestvér, vagy a Dráma Livóniában címűt, illetve karriertörténeteket, mint a Senki fia. Na most igazából a történelmi regényei és a bűnügyi tárgyú könyvei azért nem lettek nagyon ismertek és elterjedtek, mert ezekben a műfajokban 1001-en írtak rajta kívül, talán sokkal jobb színvonalon és logikusabban. Viszont a tudomány és az utazások témáját messze menően Vern aknázta ki leginkább, tehát a századfordulón igazából 3 utazásos regényíró kalandjait olvasták fiatalok és idősek, a francia Jules Verne-t, a német Karl Mayt, illetve az olasz Emilio Salgarit, a Sandokán történetek íróját. Mind a 3-an távoli tájakra kalauzolták el az olvasókat, de az erényeik azok nem egyformán oszlottak meg. Karl Maynál nagyon erős volt a vallásosság, Salgarinál pedig az akció jelenetek, Vern pedig kifejezetten a tudományos ismeretterjesztésre is törekedett. És hogy honnan szerezte ezeket a tudományos ismereteket? Hát a hajózási ismereteket döntően az öccse Paul Vern szolgáltatta. Paul Vern képzett gyakorló tengerész kapitány, hajós kapitány volt. A léghajózással kapcsolatos ismereteit Nadártól szerezte, a természettudományokban a csillagász Camille Flammarion és a természettudós Elizé Reclus voltak a forrásai, az osztrák-magyar monarchia földrajzával és nemzetiségi viszonyaival, Lajos Szalvátor főherceg a Baleárok néprajzának a leírója, ismertette.
5: Egyesek szerint ő volt az előalakja Sándor Mátyásnak.
4: Igen. Hát többeket vélnek. Többek között Krüsanel herceget is, aki anyai ágon Árpádházi leszármazott volt. Hát valószínűleg, mint legtöbb esetben itt is több személy, több Vern szívének kedves személyisége együttesen alkotta a modellt. Vern döntő részben a hozzá közel álló barátoktól, ismerősöktől, természettudósoktól szerezte az ismereteit. Ő maga nem nagyon mozdult ki, főleg időskorában már hazulról az Amieni házából, de amikor látogatást tettek nála újságírók, akkor megdöbbenve látták, hogy egy hatalmas térkép van a falon, és színes vonalak jelzik Lord Glenarvan, Grand Kapitány, Nemo, Robur, Strogoff Mihály, Sándor Mátyás és a többi hősnek az útjait. Tehát és az idők során bizony-bizony egyre sűrűbbek lettek azok a vonalak azon a nagy világtérképen.
3: Az elmúlt percekben Jules Verne-ről Pár Ádám történésszel, a Méltányosság Politika Nemzőközpont elemzőjével beszélgettem. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

0: Ray Caniff felvételeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük. Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. Róma a 7. századtól ünnepli a napot. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos szűz Mária testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Első államalapító szent királyunk, hazánk fővédőszentje 1038-ban Nagy Boldogasszony napján hunyt el. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén a Szent Atya a Castel Gandolfói Villanovai Szent Tamás templomban mutatott be szent misét. Augusztus 14-én Székesfehérváron Szent István király országfelajánlására emlékezve a város fogadalmi ünnepnapjának nyitányaként a püspöki palotából körmenetben vitték a magyar szent család erekjéit a Szent István király székesegyházba. A köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével, a képviselői cikluskorláttal és az alkotmánybírói korhatárral kapcsolatos utólagos normakontroll indítványok az augusztus 17-i hétfői teljes ülésen szerepelnek ismét az alkotmánybíróság előtt. Az alkotmánybíróság csütörtöki ülésén az ellenzéki pártok utólagos normakontroll indítványai ügyében hatáskör hiányában visszautasította a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra a KEKVÁK-ra vonatkozó alaptörvénymódosítást támadó indítványt. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a Szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt Pakson, az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távol maradása Pakstól. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szombati közleményében azt írta, az esemény a miniszterelnök politikai öröngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke közlése szerint két hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani Pakson. A Mi Hazánk mozgalmat szombaton Pakson képviselő Tóth Máté energiajogász az ellenzéki párt Facebook oldalán azt közölte, hogy nem engedték Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójának helyszínére. Tóth Máté szerint, amennyiben az egyik most alkalmazott intézkedést két héttel korábban bevezetik, az ország akár 42 milliárd forintos többletköltséget is elkerülhetett volna. Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugi Otokon, közölte a horvát sajtó szombaton. Péntek estére a Peljesac-félszigeten, Trogir térségében és Ninszki-Stanovinál, valamint Omis térségében pusztító tüzeket sikerült ellenőrzés alá vonni. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba. Hazánk időjárásáról. Vasárnap többnyire derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél megélénkül. Délutánra 33 és 37 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon itt utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 15. fejezetéből a 21-től a 28. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

0: Johann Sebastian Bach 767-es jegyzékszámú C-moll partitájából hallottak részletet. Előadta Teleki Miklós. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Nagy boldogasszony ünnepnapi adásunk témái. Leó pápa homíliája nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A Szentatya úrangyala imája. Amit a fiú mindenkinek megígért, már megtette anyjával. Leó pápa videó üzenete a szerzetes nő konferenciájához. Nézzetek szembe a közön globalizációjával. Leó pápa nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén augusztus 15-én szombaton délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tomás plébánia templomba mutatott be szentmisét. Homíliájában a Szentírás szavait és az egyházi hagyomány szavait értelmezte, Mária alázatos szolgáló leányként megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben mi is találkozhatunk az Úrral. Nagy örömmel ünneplem idén is veletek nagy boldogasszony ünnepét. Kezdte beszéljét a Szentatya, jelezve, hogy már tavaly is Castel Gandolfóban a spanyol águstorrendi villanovai Szent Tomás plébánia templomban ünnepelte a Ferragosztót, ahogy az olasz köznyelv nevezi az ünnepet. Az egyház tanító hivatala azt tanítja nekünk, hogy Mária, miután befejezte földi életét, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szólt 12. Pius pápa Munificentimus Deus kezdeti apostoli konstitúciója, amelyet 1950. november 1-én tett közzé, és hirdette meg benne Szűz Mária mennybevételének dogmáját. A szűzanyának ebben a misztériumában megmutatkozik számunkra a kegyelem teljességének beteljesedése, amelyet Isten a szeptőterem fogantatásában adott neki. Ezért számos műalkotás ábrázolja őt földi élete végén, mint egy gyönyörű fiatal nőt, aki fizikailag felemelkedik a földről a menny felé. Ezt az ábrázolást a Szentmisének a jelenések könyvéből vett első olvasmánya ihlette, az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona, jelezve, hogy Mária szívében találkozik az ég és a föld, az idő és az örökké valóság.
2: Il tempo.
1: Ez a kép látszólag ellentétben áll azzal, amit az évek múlása tesz velünk. Az életkorral testünk már nem oly mozgékony, hanem mi nehezebbé válik, bőrünk sem lesz frissebbé, hanem az öregedés jeleit mutatja, hajunk sem nyer színt és fényt, hanem őszül, majd fehér lesz. Mi a közös bennünk az oltárképeinken ábrázolt csodálatos fiatal nővel? Tette fel a kérdés Leó pápa. Hogy ezt a titkot megértsük, össze kell vetnünk a két említett szimbólumot. Isten anyjának romolhatatlan testét és szeplőtelen szívét. A lélek tisztasága az, ami Máriában akárcsak bennünk, Isten kegyelméből megvilágítja és átalakítja az egész embert, elvezetve őt a mennyek dicsőségébe. Mária testben és lélekben való megdicsőülése arra tanít minket, hogy igazi szépségünk nem abban rejlik, hogy elrejtőznek az idő múlásának jelei, hanem abban, hogy testünkbe is bevésődve feltárják a soha véget nem érő szeretet jeleit. Utalta pápa Szent Pál apostol szeretet himnuszára, amely szerint a szeretet nem szűnik meg soha.
2: L'amore che non ha fine.
1: Így arra hív minket, hogy gondoljuk újra a világ által ránk erőltetett számos, túlnyomó rész hedonista és fogyasztói esztétikai normát. Ezek a normák azzal a kockázattal járnak, hogy erős feltételek közé zárnak minket, és értékes energiát pazarolunk arra, ami igazában nem számít, és nem is tart örökké. A mindennapokban találkozhatunk olyan emberekkel, akik az arcukon viselik az öregedés és a szenvedés jeleit, mégis képesek nyugalmat, jó indulatot és békét sugározni maguk körül. Vannak ellenben olyanok, akik talán külsőleg vonzóak, de belül kemények és hidegek. Valójában könnyű megérteni, hol rejlik az igazi szépség, és hol van még szükség a megtérésre, a megbocsátásra és gyógyulásra, állapította meg a Szent Atya. Ha valóban fel akarjuk fedezni és ápolni szeretnénk az isteni szépséget, amely körülvesz minket, és amire teremtettünk, és azt terjeszteni is akarjuk magunk körül, akkor meg kell tanulnunk olvasni egy gyermek gyengéd arcában épp úgy, mint egy idős ember ráncaiban, egy fiatal élénységében épp úgy, mint egy felnőtt nyugalmában, az ünneplés díszeiben épp úgy, mint a ruhákban és a munkaeszközökben. Figyelnünk kell azokra az egyedi szeretett történetekre, amelyeket ezek a valóságok elmesélnek nekünk, felismerve bennük a mennyország apró jeleit.
2: L'amore, l'ornamento più bello dell'uomo.
1: A szeretet az ember legszebb ékessége. A szeretet, amely átalakít, nemesít és felemel minket, amely könnyűvé, szabaddá és Istenhez közelévé tesz minket, még az élet hullámvölgyei között is. Szent VI. Pál pápa a Szűz Mária mennybevételének misztériumáról emlékedve azt mondta, hogy jelentésének megértéséhez a

0: ének alázatos kifejezéseink keresztül a mennyek anyja egyszerűen szól nagyszerű misztériumokról nekünk, Istenről, aki benne emberré válik, hogy megmentse az emberiséget, az örökkévalóról, aki időben nyilvánul meg benne, hogy számunkra is újra megnyissa az örökkévalóságba vezető utat, miközben egyúttal alázatos szolgáló leány állapotában megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben, ahogy Szent VI. Pál pápa mondta, mi is találkozhatunk az Úrral. A ma ünnepelt misztérium fenségét tehát nem kell valahol távol keresnünk. Bárhol találkozhatunk vele, ahol igazi szeretet van, egy apa és egy anya szemében, akik fáradtan, de boldogan térnek az a napi munkájuk után, a nagyapák és nagymamák arcán, akik az öregséggel járó bajok ellenére váratlan energiával töltenek el minket, miközben unokáikra vigyáznak, vagy a fiatalok elkötelezettségében, akik arra törekszenek, hogy tisztán és becsületesen nőjenek fel, sőt, hajlandóak szembe menni azzal, amit mindenki másként tesz. Végül pedig oly sok férfi és nő munkájában, akik naponta hittel és odaadással hozzájárulnak ahhoz, hogy a mennyország egy darabkáját a földre hozzák, és egy darab földet a mennybe vigyenek. Nagy boldogasszony gyönyörű arca egyedülállóan szép. Minden lehetséges ábrázolás felülmúl, mégis ismerős számunkra, mert valamiképp a körülöttünk lévő emberek arca még a mostani pillanatban is a testvéreké, akikkel hitben megosztja életük mindennapi felajánlását. Ezért a jelenések könyvének asszonyában a hívők közössége önmagát látja, és a II. Vatikán zsinat Máriát az egyház képének és kezdetének.
1: L'immagine e l'inizio della Chiesa.
0: A biztos remény és a vigasztalás jelének nevezi. Szent emberségében, Isten kegyelméből a miénk is jelen van. Mi is ott vagyunk, arra hivatottak, hogy ugyanazt az élet teljességet éljük, mint ő, és osztozzunk ugyanazon dicsőségben. Szent Ágoston, Krisztus feltámadásáról szólva, arra hívta korának keresztényeit, hogy tegyék azt életük iránytűjévé és viszonyítási pontjává. Azt mondta, Krisztus feltámadt, hogy soha többé ne halljon meg. Változtass irányt, kövesd a világosságot, kezdj el felemelkedni ugyanarról a helyről, ahonnan feltámadt. Tegyük magunkévá a meghívását, kérte a pápa. Kövessük a feltámadt világosságát, szükség esetén irányt változtatva. Tegyük ezt különösen ma úgy, hogy Máriára tekintünk, akit Isten testben és lélekben dicsőséggel koronázott meg, és akit anyaként, vezetőként, útitásként
1: Compagna di viaggio.
0: És védelmezőként adott nekünk a mennyországba vezető úton. Zárta homíliáját Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tamás plébánia templomban bemutatott szentmisén. A Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek ígért, már megtette anyjával. Leó pápa délelőtti szentmisét követően a Castel Gandolfói apostoli palota lodzsáján imádkozta el az előtte álló győzelem téren összegyűlt hívekkel együtt a déli Angelus imádságot, és beszédében a titok ikonográfiai ábrázolásainak jelentőséről szólt. Szűz Mária mennybevételének főünnepe nagy jelentőségi a katolikus teológia és a népi vallásosság számára is, a nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomokban pedig mélyen átélt ünnep. A titok átelmélkedését segíti két ikonográfiai modell, amelyekkel a művészek az évszázadok során ábrázolták Mária mennybevételét. Az első, a régebbi, és csaknem egy évezrede, az egyetlen modell témája az Isten anyjának elszenderülése. Mária ravatalon fekszik, a halálba szunnyadva, körülötte ott állnak az apostolok imádságban. Középütt áll a föltámadott Jézus, karjaiban tartva Mária lelkét, mint egy újszülöttet. Azért jött, hogy magával vigye őt Isten dicsőségébe, a mennybe, ahogy szimbolikusan mondjuk. Az Úr valóban beteljesítette anyjának azt, amit minden barátjának ígért, amikor elmegyek az Atyához és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Ez az első modell kiemeli a központi igazságot,

0: A meghalt és feltámadt Krisztus vezet minket mindnyájunk céljához, az örök élethez. Erről emlékedtek a hívők generációi, miközben a nagy boldogasszony ikonjai előtt imádkoztak, és amelyet Rómában a Santa Maria Maggiore Basilica apszisának hatalmas mozaikján is megcsodálhatunk. A későbbi nyugaton kifejlődött újabb ikonográfia eljött a mennyben, fénybe burkolva, gyakran angyalok és szentek között ábrázolja a teljes alakot öltött Szűz Máriát. Itt középen a Madonna megdicsőült teste látható összhangban azzal, amit a jelenések könyvében olvasunk, és nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony, aki a napba volt öltözve, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona.
1: Una corona di 12 stelle.
0: Az apostolok pedig alulról emelik tekintetüket a menny felé fordulva. Ez a második modell azt az igazságot emeli ki, hogy Mária testtel és lélekkel, azaz személyének integritásával lett felvéve a mennybe. Az asszony, aki a földön testet és vért adott a megtestesült igének, és követte őt a tökéletes egyesülésig a szeretet áldozatában, örökkel hozzávonzódott a dicsőségbe. Így ez az ikonográfia is lehetővé teszi számunkra, hogy végső sorsunkat szemléljük. Az élet teljessége, amelyet ma örömmel csodálunk Máriában, az idők végén ránk is vár. Amikor, ahogy Szent Pál tanítja, a feltámadt Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőült testéhez, a romlandót a romolhatatlanságba, a halandót pedig halhatatlanságba öltöztetve. Így aztán a megváltó szeretete által átalakított testünkkel örökké élni fogunk egy soha véget nem érő ünneplésben. Dicsérjük az Urat!
1: Lodiamo il Signore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
0: Aki nagy dolgokat tett az ő anyjában, a mi szentséges anyánkban. Zárta az Úr angyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa.
2: Leó pápa a szerzetesnőknek. Nézzetek szembe a közöny globalizációjával. Az Egyesült Államok beli női szerzetesrendek vezetőinek konferenciájához intézett videó üzenetében Leó pápa kiemelte a különböző közösségek, karizmák és történeteik szépségét, amelyek együttműködve láthatóvá teszik az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. Az Egyesült Államok beli női szerzetesrendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a 2026-os éves közgyűlés résztvevőinek. A pápa hangsúlyozta: fontos emlékeznünk arra, hogy elő kell mozdítani az egységet az intézményeken belül és közöttük, az egymástól különböző közösségek, történeteik és küldetésük között. Minden keresztény arra hivatott, hogy Krisztus szeretet közösségének építője legyen, amely egy szinodális egyházban alakul, amelyben mindenki a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt ugyanabban a küldetésben, mutatott rá 14. Leó. A Szentlélek által a történelem során a közösségeknek adott sokféle karizma lehetővé tette a megszentelt életet élők számára, hogy láthatóvá tegyék az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. A pápa itt háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizáció, a nevelés és a szegények gondozása területén. A közgyűlés témájáról elmélkedve, sok karizma, egy lélek, egy elhívás, Leó pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Az egyháznak szüksége van rátok és az általatok képviselt megszentelt élet és szolgálat minden sokszínűségére és gazdagságára, mert életerőtökkel és a Jézusra összpontosító élet tanúságtételével hozzájárulhattok a világ felébresztéséhez, mutatott rá 14. Leó. Ha ezt teszik, képesek lesznek szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvosságával. A szerzetesi hivatások ápolása elengedhetetlen és alapvető fontosságú a megszentelt élet virágzásához. Leó pápa kiemelte, hogy az egyre inkább szekularizálódó világban is sokan személyesen megtapasztaltuk Krisztus elhívását, hogy kövessük őt a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmának letétele révén. Még ma is egyre növekvő éhség él Isten iránt, hangsúlyozta a Szent Atya. Sok fiatal fedezi fel újra a hitét, miután esetleg eltávolodott tőle. Ezért olyan fontos a kommunikáció a szerzetesnők és a fiatalok között. Leo pápa buzdította a közgyűlést. Keressetek módokat arra, hogy bevezessétek a fiatalokat az életmódotokba, és segítsétek őket meghallani az Úr hangját, aki a szívünk mélyén szól hozzánk. A pápa sürgette a csoportot. Buzdítsák a fiatalokat, hogy bátran válaszoljanak Istennek azért, hogy megtapasztalhassák azt az örömöt, amely az elhívásának követéséből fakad. Videó üzenetének végén 14. Leo eredményes tanácskozást kívánt a közgyűlés résztvevőinek, és imáiról biztosította mindannyiukat. Munkájukat Szűz Mária oltalmába ajánlotta, hogy járjon közben mindannyiótokért és az általatok képviselt közösségekért. Az Egyesült Államokbeli Női Szerzetes Rendek vezetőinek konferenciáját 1956-ban alapították. A szervezetet 12. Pius pápa kérésére hozták létre, hogy az amerikai szerzetesnők könnyebben tudjanak egymással kommunikálni és együttműködni. A II. Vatikáni zsinat után, az 1960-as évek végén, az egyházi reformok után a nővérek elhagyták a hagyományos apácaruhát. Jelenleg nagyon erősen kiállnak a szegények, a bevándorlók és a környezetvédelem mellett.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, nagy boldogasszony napi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük. Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. Róma a 7. századtól ünnepli a napot. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos szűz Mária testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király ezen a napon ajánlotta Magyarországot szűz Mária oltalmába. Első államalapító szent királyunk, hazánk fővédőszentje 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el. A boldogságos szűz Mária mennybevételének főünnepén a Szent Atya a Castel Gandolfoi villanovai Szent Tamás templomban mutatott be szent misét. Augusztus 14-én Székesfehérváron Szent István király országfelajánlására emlékezve a város fogadalmi ünnepnapjának nyitányaként a püspöki palotából körmenetben vitték a magyar szent család erekéit a Szent István király székesegyházba. A köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével, a képviselői cikluskorláttal és az alkotmánybírói korhatárral kapcsolatos utólagos normakontroll indítványok az augusztus 17-i hétfői teljes ülésen szerepelnek ismét az alkotmánybíróság előtt. Az alkotmánybíróság csütörtöki ülésén az ellenzéki pártok utólagos normakontroll indítványai ügyében hatáskör hiányában visszautasította a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra a KEKVÁK-ra vonatkozó alaptörvénymódosítást támadó indítványt. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a Szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt Pakson, az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szombati közleményében azt írta, az esemény a miniszterelnök politikai öröngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke közlése szerint 2 hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani Pakson. A Mi Hazánk mozgalmat szombaton Pakson képviselő Tóth Máté energiajogász az ellenzéki párt Facebook oldalán azt közölte, hogy nem engedték Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójának helyszínére. Tóth Máté szerint amennyiben az egyik most alkalmazott intézkedést 2 héttel korábban bevezetik, az ország akár 42 milliárd forintos többletköltséget is elkerülhetett volna. Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugi Otokon, közölte a horvát sajtó szombaton. Péntek estére a Peljesac-félszigeten, Trogir térségében és Ninszki-Stanovinál, valamint Omis térségében pusztító tüzeket sikerült ellenőrzés alá vonni. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba. Hazánk időjárásáról. Vasárnap többnyire derült napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél megélénkül. Délutánra 33 és 37 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Elhangzott Carl Philipp Emanuel Bach F-dur koncertó két csembalóra és zenekarra című művének első tétele. Előadta Gustav Leonhardt, valamint Ellen Curtis, valamint a Collegium Aureum. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Eszter, a királynő. A királynő archetípusáról hallva többnyire felcsillan a nők szeme. Vágynak arra, hogy megéljék a bennük lévő királynőt. Belefáradtak abba, hogy a férfiak olyan szerepekbe kényszerítik őket, amelyekben felőrlődnek. Érzik, hogy királynő lakozik bennük. Ám ez többnyire el van rejtve. Sok nő nem mer teret engedni a benne lévő királynőnek. Beleragadtak a társadalom által rájuk szabott szerepekbe, a szolgáló lány, a mosolygós eladó szerepébe, a segítőébe, a mindig szerető ember szerepébe. Szívesebben maradnak a hátsó sorban, elrejtik igazi méltóságukat. A királynő azonban önállóságot, méltóságot. A királynő azonban önállóságot, méltóságot és szabadságot ad nekik. A királynő uralkodik. Nem hagyja, hogy mások uralkodjanak felette. Egyenes derékkal jár, meg mer mutatkozni. Kiáll magáért. Összhangban van önmagával. Rendelkezik, alakítja az országot, ahol uralkodik. Az Ószövetségi Eszter könyve egy olyan nőről szól, aki a királynő archetipusának felel meg. Eszter királynőről, aki kislányként került a perzsa király Artaxerxész udvarába. Édesapja meghalt, a kislány árva lett. Nagybátyja, Mardókeus azonban lányával fogadta, gondoskodott róla, és ő vitte el a királyi udvarba is. Igen szép és bájos arcú leány volt. Eszter sok más lányal együtt a királyi hárembe került, ahol 12 hónapon keresztül korabeli kozmetikumokkal ápolták szépségüket. Ezután mindegyiküket a királyi palotába vitték egy-egy éjszakára. Csak azt a lányt hívták később újra, aki a király tetszésére volt. Nagybátyja tanácsára Eszter nem fette fel zsidó származását. Harcolt önmagáért. Királynő akart lenni. Amikor bevitték a királyhoz, azonnal nagyon megtetszett Artaxerxésznek. Koronát tett Eszter fejére, és királynővé választotta. Nagy ünnepséget rendezett tiszteletére. Nem tetszett ez Álmánnak, az egyik királyi tisztségviselőnek, a birodalom második emberének. Álmán ki nem állhatta a zsidó Mardókeust. Azt a parancsot adta ki, hogy a király minden szolgája boruljon le előtte. Mardókeus azonban megtagadta e parancsot, és amikor kérdőre vonták, beismerte, hogy zsidó volt, amiatt cselekedte ezt. Erre Ámán elhatározta, hogy kiért minden zsidót. Arra biztatta a királyt, hogy adjon ki rendeletet a zsidók megöletésére. Mardókeus és Eszter megjettek, gyászruhát öltöttek. Eszter így imádkozott Istenhez. Segíts meg elhagyatottságomban, hiszen más segítőm rajtad kívül nincsen. Majd hívás nélkül a király színe elé járult. Ezzel megszegte a törvényt, s megfosztották volna királynői rangjától. Ő azonban kegyelmet nyert a királynál. Ezt követően Eszter meghívta magához a királyt és Ámánt egy lakomára. A király megkérdezte, hogy mi a kívánsága. Eszter a következő napra halasztotta a válaszadást. A lakom a második napján azt kérte a királytól, hogy hagyja meg a zsidó nép életét. Eladtak ugyanis bennünket, engem, meg népedet, hogy letiporjanak, megfojtsanak minket és elpusztuljunk. Midőn a király megkérdezte, hogy ki tette ezt velük, Eszter Ámára mutatott. Erre a király felakasztatta Ámánt arra a bitófára, amelyet Ámán Mardókeusnak ácsoltatott. Így mentette meg népét Eszter királynő a pusztulástól. Eszter alakja sok költőt megihletett. Max Brod és Fritz Hochwalder elsősorban olyan nőt lát Eszterben, aki életét kockáztatva is fellép népe érdekében. A régmúlt történetet a modern zsidóüldözések korába helyezik át. Elze Lasker Schüller zsidó költőnő mindenekelőtt Eszter bátorságát és tetrekészségét emeli ki, valamint szépségét, amely által be tudta tölteni szinte kilátástalan küldetését, hogy megmentse népét. Erejét és királynői méltóságát kizárólag az Istenbe vetett bizalomból merítette. Halálfélelmében így imádkozott. Uram, mindenható király, hatalmad alá tartozik minden, és nincs, aki akaratodnak ellenállhatna. Az apátlan és anyátlan árva az Istenbe bízva királynő lesz, akiből méltóság sugárzik, és akiben megvan a bátorság ahhoz, hogy síkra szálljon a népiért és megmentse. Eszter a királynő archetípusát testesíti meg. A királynő uralkodik önmagán, nem mások irányítják. Saját akarata szerint rendezi az életét. Nem hasonlítja magát másokhoz,
önmagát adja, királynő a saját birodalmában. Az általam vezetett szemináriumokon a nők különbözőképpen reagálnak a királynő képére. Sokakat először nem vonz. A királynőséget túlságosan fárasztónak vélik, mely értelmezésük szerint kötött, s nem szabad. Mások számára vonzó ez a kép, és azt fejezi ki, hogy szívesen éreznék magukat királynőnek. Minél többet foglalkoznak-e bennük lévő képpel, annál erősebb lesz a vágy, hogy teret engedjenek magukban a királynőnek. A bennünk, nőkben lévő királynő az igazi nagyság utáni vágy megtestesítője. Méltósághoz, önbecsüléshez és az életünkért való felelősségvállalásra vezet. A királynő tisztában van méltóságával, és nem engedi, hogy bárki is elvegye tőle. Tudatában van értékességének, és tudja, hogy az nem másokon, hanem önmaga tiszteletén alapszik. Tiszteli önmagát és a másik ember méltóságát is. Felelősséget vállal önmagáért, a benne rejlő képességekért, döntéseiért és tapasztalataiért. Vállalja önmagát. A belső királyi méltóság tudata erőt és nyugalmat ad a nőnek. Becsmérlés, kigúnyolás nem tudja megsebezni a benne lévő királynőt. Értékét nem csorbítja semmiféle támadás, hisz tudja, hogy a legmélyebb értékessége sérthetetlen. Ez segíti a királynőt abban is, hogy ne vegye át mások sebzettségét. Jó lehet, észleli, de meghagyja nekik, és nem engedi, hogy ezek a sérülések behatoljanak belső világába. Tudja, hogy aki elveszíti a benne lévő királyi méltóságot, az próbálja elrabolni vagy irigyli másokét. Látja, hogy egy adott dolog kinek a problémája, és eldönti, hogyan reagál rá. Ő határozza meg önmagát, nem engedi, hogy mások problémái határozzák meg őt. A nők nagyon vágynak arra, hogy elmélyítsék ezt a tudást, hogy senki ne sérthesse meg legalapvetőbb értéküket. Úgy vélik, hogyha értékességüket illetően tisztán látnak, akkor teljesen más forrásból tudnak meríteni, amikor megvetéssel vagy lekezelő hozzáállással találkoznak. Azt is érzik, milyen nagy kihívás, hogy mindezt ne csak elméletileg tudják, hanem e szerint is alakítsák az életüket. Hisz igen gyakran tapasztalják, hogy napokig rágódnak azon, ha úgy érzik, hogy valaki megsebezte őket. Ilyenkor maguk alatt vannak. Tehetetlennek, dühösnek, vagy egyszerűen csak gyengének érzik magukat. Azt élik meg, hogy immár nem úrnői saját országuknak, hanem mások uralkodnak rajtuk. Ha ilyen helyzetekben a nők tudatosan elkezdik keresni magukban a királynőt, aki figyel rá és maga rendelkezik önmaga fölött, akkor újra rátalálnak az erejükre. Szemináriumi körben voltak olyan nők is, akik arról beszéltek, hogy konfliktus helyzetben tudatosan próbálják felvenni a királynői tartást. Sokan közülük így is járnak-kelnek a szobában, amikor egyedül vannak, hogy testükben is érezzék önbecsülésüket és méltóságukat, és ez megváltoztat valamit a nő lelkében. Nyugalom ébred benne, mert sikerült újra kapcsolatba kerülnie belső méltóságával, amely lehetővé teszi, hogy ki tudja húzni magát. Az emelt fővel való járás segíti, hogy távolabb tudjon tekinteni, s így új megoldásokat találjon.

0: Johann Sebastian Bach 1055-ös jegyzékszámú A-dur zongora versenyének első tételét előadta Glenn Gould, valamint a Columbia Szimfonikus Zenekar. Vezényelt Vladimir Golsman.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bújás János, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételét, Nagy Boldogasszony napját ünnepeljük. Székesfehérváron Szent István király országfelajánlásáról is megemlékeztek. Az Alkotmánybíróság elé kerül hétfőn Sulyog Tamás megbízatása megszüntetésének, a képviselői cikluskorlátnak és az alkotmánybírák korhatárának kérdése. Emelkedett a vízállás, miközben a Duna főágában folyamatos apadás tapasztalható, közölte a miniszterelnök Pakson. Újabb nagy tűz Horvátországban, Dugi Otok házai vannak veszélyben. Nigel Farage, a brit jobboldal vezére időközi választást nyert. Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük. Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. A 6. század során egész keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században vette át, és a 8. századtól Assumptio Beate Mariénak, azaz a boldogságos szűz mennybevételének nevezték. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király ezen a napon ajánlotta fel Magyarországot Szűz Mária oltalmába, ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariénak. Szent István 1038-ban Nagy Boldogasszony napján hunyt el. Hazánkban több székesegyház, köztük az esztergomi bazilika, ezen a napon tartja a búcsúnapját, ekkor ünnepli a templom védőszentjét. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén a Szentatya a Castel Gandolfói Villanovai Szent Tamás templomban mutatott be szentmisét. Beszédében Szűz Mária mennybevételének misztériumából kiindulva az igazi emberi szépségről elmélkedett. Hangsúlyozta, hogy valódi szépségünk nem a múló idő jeleinek elrejtésekor, hanem a maradandó szeretet jeleinek felmutatásakor tárul fel. Idén is megemlékeztek augusztus 14-én Székesfehérváron Szent István király ország felajánlásáról. A város fogadalmi ünnepnapjának nyitányaként a püspöki palotából körmenetben vitték a magyar szent család erekjéit a Szent István király székesegyházba. Majd a püspöki misét követően az ünnepség a nemzeti emlékhelyen Szent István és fia Szent Imre sírjánál folytatódott. Körmenetben vitték a püspöki palotából Szent István Hermáját, Boldog Gizella és Szent Imre herceg ránk maradt relikviáit a belváros szívén keresztül az egyházmegye főtemplomához. Spányi Antal megyés püspök azt kérte, Szent István örökségét tegyük jelen valóvá, imádkozzunk minden magyarért, imádkozzunk egész Magyarországért, kérve Mária oltalmát és Isten áldását. Óriási Mária szobrot avattak fel a közép-lengyelországi Torun városához közeli Konotopie faluban. Az egy lengyel milliárdos házaspár adományából megvalósult 55,6 méter magas alkotás Európa legnagyobb Mária szobra. Az irgalmas Szűz Máriát ábrázoló szobor avatásán Krzysztof Witkowski, Wroclawek egyházmegyéjének püspöke szabadtéri szentmisét mutatott be, amelyen jelen volt Lech Walesa, volt lengyel elnök is. A zarándokhelyként ismert Konotopiai Mária szentélyi közelében álló szobor magasabb a Rio de Janeiro felett emelkedő 38,5 méter magas megváltó Krisztus szobornál, valamint a nyugat-lengyelországi Świebodzsinban 2010-ben készített Krisztus király emlékműnél, amely 52,5 méter magas. A több ezer tonna fehér betonból öntött szobor tervét Adam Jakub Matejkowski szobrászművész készítette. A spanyolországi Albánchez de Magina város szocialista képviselői függetlenítették a város több száz éves ünnepségét védőszentjük napjától. A város lakói szerint ez keresztény hitük elleni támadás. az andalúziai Albánchez de Magina, május 3-a és 6-a között tisztelek patrónusa Paolai Szent Ferenc előtt. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A hagyományos ünnepségeket, amelyek május elejé menetrendje az évszázadok során változatlan maradtak, ezen a héten a spanyol szocialista munkáspárt helyi tanácsosainak abszolút többsége módosította. 2027-től kezdődően a történelmileg megtartott május 4-i ünnepet április 30-ára hozták előre, így elválasztva a városi programokat Paolai Szent Ferenc napjától. A spanyol jobb közép néppárt szerdán elítélte, hogy a spanyol szocialista munkáspárt intézkedését gyakorlatilag megszüntették Paolai Szent Ferenc ünnepét. A néppárt szerint a változtatásról nem konzultáltak a város ellenzéki képviselőivel, sőt, még a szerzetes renddel sem. Hangsúlyozták, hogy sem a párt helyi tagjai, sem a város lakosai nem értenek egyet a változtatással. A spanyol El Imperial újság arról számol be, hogy a helyi lakosok tüntettek a szocialista tanácsosok legutóbbi intézkedései ellen. Az újság szerint a városban nemrégiben megalakult egy körülbelül 350 tagú polgári csoport azzal a kifejezett céllal, hogy fenntartsák városuk hagyományait. A csoport elítélte, hogy a szocialista tanácsosok egyoldalúan változtattak az ünnepségeket menetén az elmúlt évben folytatott számos megbeszélés ellenére. Egy másik helyi polgári csoport média információk szerint indítványt készít elő az ünnep megváltoztatásának hatályon kívül helyezésére.
0: A köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével, a képviselői cikluskorláttal és az alkotmánybírói korhatárral kapcsolatos utólagos normakontroll indítványok az augusztus 17-i teljes ülésen szerepelnek ismét az Alkotmánybíróság előtt. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Hiába szerepeltek a napirenden, az Alkotmánybíróság augusztus 13-ai ülésén az alaptörvény módosítását támadó fideszes indítványok, a testület nem döntött valamennyi kérdésben. Az Alkotmánybíróság csütörtöki ülésén az ellenzéki pártok utólagos normakontroll indítványai ügyében meghozta első döntését. A testület hatáskör hiányában visszautasította a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítást támadó indítványt. A testület szerint az indítványban felvetett kifogások valójában a módosítás tartalmára vonatkoznak, amelynek felülvizsgálatára nincs hatásköre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányosnak találta a rendelkezést. Az indítványozók a kekvákat érintő 2026. évi 18. törvény egyes rendelkezéseit is kifogásolják. Erről azonban a mostani végzés nem döntött. Az Alkotmánybíróság ezt a kérdést elkülönítette és külön eljárásban vizsgálja majd. Vagyis az alapítványokat érintő jogszabályi változások alkotmányosságának ügye ezzel még nem zárult le.
0: Ruf Bálint, Kapitány István és Ruszin Szendi Romulus miniszterek, valamint a vízügy vezetői is részt vettek a sajtótájékoztatón szombaton, amelyen Magyar Péter Pakson megismételte, 3 évtizede nem látott méretű építkezés folyik Paksnál, miután szerdán a kormányülésen eldöntötték a fenékküszöb kialakítását a várható vízállási és meteorológiai adatok alapján. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Magyar Péter miniszterelnök megismételte, eddig a szükséges kotrás, rögzítés, beforgatás zajlott, most pedig elkezdték a műtárgy építését és a bárkák süllyesztését. Már a bárkák elhelyezésének hatására is az erőműnél 1 centiméterrel nőtt a vízállás, tette hozzá. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távol maradása Pakstól, a Duna vízszintjének emelése érdekében végzett munkálatoktól. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan szombati közleményében azt írta, az esemény a miniszterelnök, idézzük, politikai örjöngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett. Magyar Péter sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti párt vezetője nem fogadta el meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Mi Hazánk elnökének közlése szerint 2 hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani Pakson és így a kieső paksi áramot méregdrága importtal kellett pótolni az esti csúcs időszakokban. Torockai László az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében azt írta, Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. A Mi Hazánk mozgalmat szombaton Pakson képviselő Tóth Máté energiajogász az ellenzéki párt Facebook oldalán azt közölte, hogy nem engedték Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójának helyszínére. A Mi Hazánk korábbi államfőjelöltje szerint a szakmai egyeztetés helyett média hack és politikai látvány esemény zajlott, miközben a kormány hetekkel később kezdte alkalmazni azokat a válságkezelési megoldásokat, amelyeket pártja korábban javasolt. Tóth Máté állítása szerint a késlekedés akár 42 milliárd forintos többletköltséget is okozhatott az országnak. Szintén kifogásolta, hogy javaslatuk ellenére nem valódi szakértői egyeztetés zajlik, hanem politikai kommunikáció. Élesen támadta Kapitány István gazdasági minisztert és Bart István helyettes államtitkárt is, utóbbit korábbi paks ellenes lobby tevékenységgel vádolva. Az energiajogász a kormányzati működést szervezetlennek nevezte és azt állította, hogy szakmai háttéranyagokat is visszatartanak. Tóth Máté azt mondta, hogy a látványos helyszíni bejelentkezések és a politikai kommunikáció nem helyettesíthetik a szakmai válságkezelést és a kormányzást.
0: Újabb súlyos orosz támadás érte Ukrajnát. Egy 3 hónapos csecsemő meghalt, 11-en megsebesültek, miközben az ukrán erők Oroszország területén egy rakéta és űripari központot, valamint egy katonai repülőteret is támadtak. Nyíri Kata jelenti.
4: 152 drónt és különböző típusú csapásmérőeszközt indított Oroszország Ukrajna ellen szombatra virradóan. Az ukrán légierő szerint több helyszínen is becsapódás történt. A legsúlyosabb támadás Dnipropetrovszk megyében, Marhanecben történt. Egy orosz drón egy többszintes lakóépületet talált el. Egy 3 hónapos kisfiú meghalt, 11 ember pedig megsebesült, köztük 2 gyermek. A fronton az elmúlt napban 233 harci összecsapást regisztráltak. A legsúlyosabb harcok a Konstantinivka irányban zajlottak, ahol 34 orosz támadást jelentettek. Közben az ukrán erők Oroszország területén is jelentős célpontokat támadtak. A vezérkar szerint a szombatra virradó éjszaka csapás érte a szamarai Progress rakéta és űrközpontot, valamint a Nyizsnyij Novgorodi területen található Szavaszlajka katonai repülőteret. Mindkét helyszínen tűz ütött ki. A Progress a Soyuz hordozó rakéták egyik fontos gyártója. Szavaszlajka pedig többek között MiG-31K elfogadó vadászoknak, a Kinzsár rakéták hordozóinak ad otthont. Az ukrán gazdaság számára is fontos fejlemény érkezett Oroszország fekete-tengeri olajexportjáról. A Novorosszijszkban működő Szescseriz olajterminál a dróntámadás után felfüggesztette a nyersolaj berakodását. A terminál naponta mintegy 700 ezer hordó kőolajat kezel, így a kiesés az orosz exportot is érzékenyen érintheti.
0: A nemzet biztonsága fontosabb a politikai vitáknál. A mai biztonsági helyzetben nemzeti egységre van szükség. Jelentette ki Károly Navrocki lengyel elnök szombaton Varsóban a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem a Varsói csata 106. évfordulóján a parádét a lengyel politikai és katonai vezetők jelenlétében tartották a varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádi másik részét a balti-tengeri Gdynjában rendezték a haditengerészet részvételével, Donald Tusk kormányfő jelenlétében. A varsói díszszemlén csaknem 2000 lengyel és NATO katona vett részt. A Visztulai csodának is nevezett, 1920. augusztus 12-e és 25-e között vívott ütközet sorozatban Lengyelország megvédte az első világháború végén visszanyert függetlenségét és megakadályozta az orosz kommunista forradalom tovább terjedését nyugatra. A román parlamentben azt vizsgálják, közbiztonsági és nemzetbiztonsági okból betiltható lenne-e a TikTok Romániában. Különös tekintettel az álhírek hatásaira, következményeire. Gáspár Sándor tudósít.
5: Immár a TikTokra is rátámadnak. Romániában rá Luca Țurcan liberális politikus vetette föl, hogy közbiztonsági és nemzetbiztonsági megfontolásból be kellene tiltani a TikTokot az országban, hiszen egy gyermekrabló mentőautóról szóló TikTok álhír néhány nap alatt kézzelfogható erőszakká változott. Récekeresztúron, Kolozs megyében helyiek támadása miatt a jármű vezetője is megsérült. Az ügyben 7 embert előzetes letartóztatásba helyeztek. A támadók vallomásának hitelt adnak a nyomozók, miszerint azért támadtak, mert elhitték, ami a TikTokon terjedt, vagyis hogy mentőautókkal gyermekeket rabolnak el. A politikus úgy véli, a román hatóságoknak a TikTok betiltásának lehetőségét is meg kellene vizsgálniuk, nem csak a konkrét esetet. A jelenséget már nem kizárólag a véleménynyilvánítás szabadsága vagy az egyéni felelősség szempontjából kell értékelni, hanem közbiztonsági ügyként is. A romániai működésével kapcsolatos vita egyébként nem előzmények nélküli. Az Európai Bizottság 2024. decemberében indított hivatalos eljárást annak vizsgálatára, hogy a TikTok megfelelően kezelte-e a romániai választási folyamat tisztaságát veszélyeztető rendszer szintű kockázatokat. A Réce keresztúli esetet követően a Romániai Országos Audiovizuális Tanács a hét elején 90 olyan TikTok bejegyzéssel kapcsolatban kért intézkedést a platformtól, amelyekben gyermekeket elrabló fekete mentőautóról szóló történetet terjesztettek. A TikTok már másnap tájékoztatott arról, hogy eltávolította a kifogásolt bejegyzéseket. A teljes körű tiltás legismertebb példája India, ahol a kormány 2020-ban az ország szuverenitására, állambiztonságára és közrendjére hivatkozva tiltotta be. A TikTok ugyan kínai fejlesztésű, de nem érhető el a belföldi felhasználók számára. Ehelyett egy sajátos, a kínai szabályozási környezethez igazított alkalmazást működtetnek. Amerikában van amerikai tulajdonos is, de ott is vita van a betiltásáért.
0: A szavazatok 63%-át besöpörve nyerte meg a pénteki összesítés szerint az időközi választást Nigel Farage, a brit szuverenista jobboldali párt, a Reform UK vezére, jelentette a BBC. A délkelet-angliai Clacton választókörzetében tartott megméretésen John Harvey volt fő ellenfele. A szuverenista Reform UK a közelmúltig az Egyesült Királyság legnépszerűbb pártja volt, részben a tömeges bevándorlással, az egymást követő konzervatív, majd munkáspárti kormányok politikájával és a britek uniós kilépése a Brexit egyes utóhatásaival kapcsolatos elégedetlenség miatt. Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugi Otokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. A szárazföldről további tűzoltókat vezényeltek a szigetre, közölte a horvát sajtó szombaton. A tűz péntek este keletkezett Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Szávár és Brdiny térségében. A lángok főként a sűrű bozótost, az ajnövényzetet és az erdőt érintik. A térségben több egymástól távolabb fekvő lakóház és nyaraló található. A tűz azt követően lobbant fel, hogy Dalmácia több pontján is nagy erőkkel küzdöttek a lángokkal. Péntek este a Pelješac félszigeten, Trogir

ellenőrzés alá vonni. Az Omis térségében pusztító, egy halálos áldozatot követelő tűzben ugyancsak megszűntek a nyílt lángok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán

0: 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. A latin-amerikai országban 281 ember vesztette életét a természeti katasztrófában. A 100 000 eurós összeget közvetlenül a Caritas Kolumbiánának küldték, amely az egyház központi koordinációs központjaként szolgál a segélyek gyűjtésében és elosztásában. Közlekedési hírek következnek.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében tart a gázvezeték javítása a Korányi Frigyes útnál. A forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK autóbuszok Országos Korányi Intézet megállóját Budakeszi felé áthelyezték. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem jár. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon, a Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, ezért a 107-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Petőfi híd Budai híd fő megállót. A 16-os autóbusz nem jár, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűbben közlekedik, mely a Dísztér és a Battyányi tér között jár. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Battyányi tér között közlekedik. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Vasárnap többnyire derült napos idő várható, késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél megélénkül. Délutánra 33 és 37 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételét, Nagy Boldogasszony napját ünnepeljük. Székesfehérváron Szent István király ország felajánlásáról is megemlékeztek. Az Alkotmánybíróság elé kerül hétfőn Súlyog Tamás megbízatása megszüntetésének, a képviselői cikluskorlátnak és az alkotmánybírak korhatárának kérdése. Emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható, közölte a miniszterelnök Pakson. Újabb nagy tűz Horvátországban, Dugi Otok házai vannak veszélyben. Nigel Farage, a brit jobboldal vezére időközi választást nyert. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bújás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Multidéző, Szikora Józsefet hallják.
3: 2026. augusztus 16-a évközi 20. vasárnap van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Ábrahám, Rókus és Szeréna nevű hallgatóinkat. 1876. augusztus 16-án mutatták be Richard Wagner Siegfried című operáját, a Nibelung gyűrűje tetralógia harmadik részét Bayreuthban. 1936. augusztus 16-án ért véget Berlinben a 11. nyári olimpia, amelyen a magyar sportolók 10 arany, 1 ezüst és 5 bronzérmet nyertek. Ezzel a németek és az amerikaiak mögött a harmadik helyen végeztek. 1991. augusztus 16-án kezdődött II. János Pál pápa lelkipásztori látogatása Magyarországon. Személyében a történelem során először lépett katolikus egyházfő magyar földre. 2001. augusztus 16-án a magyar állam átadta a Szent István Bazilika tulajdonjogát a magyar katolikus egyháznak. 1836-ban e napon született Berecz Antal, pedagógus, földrajz és természettudós. Alapítója volt a Természet című folyóiratnak, valamint szerkesztette a földrajzi közleményeket. 1896. augusztus 16-án született Ruzicskai György, Munkácsi Mihály díjas festő, grafikus, kiváló művész. Eleinte szimbolikus tematikájú képeket és grafikai sorozatokat készített. Művészetét ő maga biorealizmusnak nevezte.

0: tette. Ugyancsak ma 130 éve született Kolozsváron Koch Sándor, kosudíjas mineralógus. A magyar föld ásványait és kőzeteit kutatta, korszerű geokémiai módszereket alkalmazva. Könyvei és több mint 100 tudományos cikke közül kiemelkedik összefoglaló műve a Magyarország ásványai. 105 éve született Urai Géza, tibetológus, orientalista. 80 éves lenne Sas István, Balázs Béla díjas filmrendező, érdemes művész. Sok éven át a magyar reklámfilm versenyek nyertese. A Cannes-i reklámfilmfesztiválon 1 ezüst és 8 bronz oroszlán díjat kapott. 1961-ben e napon született, és 5 éve nincs köztünk, Böszörményi Zsuzsa, Balázs Béla díjas filmrendező. 60 éve távozott e világból Lugosi Béla, magyar származású amerikai színész, a Dracula történetek címszereplője. Ugyancsak magyar születésű amerikai filmszínész, mégpedig Oscar-díjas Lukács Pál, aki 55 éve halt meg Marokkóban. 50 éve nincs köztünk Mócsi János, Kossuth és állami díjas állatorvos, akadémikus. Ugyancsak ma 50 éve távozott e világból Erdei Grúz Tibor, kétszeres Kossuth díjas kémikus, egyetemi tanár, akadémikus. Jelentős eredményeket ért el a hidrogén túlfeszültség, az elektrolitikus fémleválás, a fémek anódos oldódása és az ionvándorlás jelenségeinek kutatásában. 45 éve halt meg New Yorkban Pfeiffer Zoltán, kisgazda politikus, majd a Magyar Függetlenségi Párt alapítója. 30 éve nincs köztünk Kerekes János, Erkel Ferenc díjas zeneszerző, karmester, érdemes művész. Operaházi tagságának 40 éve alatt 52 operát vezényelt 1500 alkalommal. 25 éve halt meg Tóth Endre, József Attila díjas költő, a Debrecenben megjelenő Alföld irodalmi folyóirat olvasószerkesztője volt. Petőfi Sándor 1848. augusztus 16-án fejezte be az Apostol című költeményét. 1907. augusztus 16-án a király szentesítette a vasúti szolgálati rendtartást szabályozó törvényt. Ez kötelezővé tette a vasútnál a magyar nyelv bírását, de Horvátországban a horvát nyelv ismeretét is megkívánta. 1918. augusztus 16-án megalakult a Jugoszláv Nemzeti Tanács. 1945. augusztus 16-án 12. Pius pápa Mindszenty József veszprémi püspököt kinevezte esztergomi érsekké.
1: A múlt idézőt Szikora József készítette.
2: Itt a reggel, ismét van egy szép napunk, melyen belső szeretettel Urunknak szolgálhatunk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyben, áld meg kérünk e napot, hogy mindenben teljesítsük a te szent akaratod. Amen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 7 óra.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Pozsgai Nóra.
3: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Orbán Zoltánt. Ma hát egy haláli jópofa madárról lesz szó. Szerintem egyszerűen világbajnok ez a madár. Rejtőszínű, fakérekhez hasonló színezete van, hiszen a fakérgen is mozog. Harkályféle, de nem hasonlít a harkályokra, egy ilyen barna kis madár. Viszont ha kézbe vesszük, akkor kinyújtja hosszúra a nyakát, mint egy ilyen teleszkópos jancsibohóc, és forgatja a fejét, vadul rázza. Ez a nyaktekercs, benne van a nevében is, még a kis fejét is felborzolja, hát mint egy bohóc, hát muszáj nevetni rajta.
4: Igen, az egyik kedvencem, tehát ha akarunk elképesztő színezetet látni a természetbe, akkor nézzük meg a nyaktekercset. Ennél álcázóbbtól világviszonylatban sincs, mert hogy tökéletes fakéreg mintát.
3: De viszont ez a viselkedése, az, ahogy így lengeti a fejét a nyakán, és mint a kígyó forgatja néha még sziszeg is hozzá, egész a fark tolláig hátra tudja hajtani a kis buci borzas fejét. Miért csinálja ezt?
4: Ugye a harkályok közé tartozik, de atipikus harkály. A harkályaink alapvetően maguknak építik, válják ki a költőodót. Erre a nyaktekercsnek a csőre alkalmatlan.
3: Ilyen picike, rövid csőre van, egyáltalán nem.
4: Ilyen klasszikus, ilyen rovarevő.
3: Nem is kopog vele.
4: Nem is nagyon, bár ájtak tud magának ilyen nagyon pudvás fában odot készíteni, de alapvetően a harkályaink magasan költenek. Ez a magas, ez lehet 15 méter plusz is. Na most a nyaktekercs ezzel szemben bárhová beköltözik, ami zárt üreg. Ez azt jelenti, hogy ő nagyon szereti az alacsonyan lévő természetesen más harkályfaj által mondjuk derékmagasságban mélyített adut. De teljesen elvetemült módon beköltözik, tehát amikor kivágják a fát, és ott van egy talajszint fölé 15 centire kinyúló tuskó, és mondjuk az a fa belül már üreges volt, és az az üreg folytatódik le a tuskóba, akkor oda beköltözik, úgyhogy teljesen beesik az eső, besüt a nap, be tud menni bármilyen ragadozó. Na most egyrészt, mivel nagyon sokat tartózkodik ilyen alacsony fészkés miatt a talajszint közelében, a fatörzs környékén. Egyrészt van ez az álca mintázata, ami kéreg mintázatnak hívjuk, de ez az álca mintázat a talajon is jól működik, ugyanis ő abban is atipikus harkály, hogy ő, mivel a csőre nem alkalmas a fa megmunkálására, tehát ő nem farontó rovar lárvákat válj ki a korhadó fából, hanem elsősorban hangyázik, lenn a talajon. Tehát magyarán a nyaktekercs alapvetően alacsonyan költ. Alacsonyan mi van még? A szörmis ragadozók. És mi történik, hogyha egy szörmis ragadozó benéz egy átlagos viselkedésű madár fiókákkal teli odoba? Semmi, a fiókákat néznek, esetleg a nagyon fiatalok kérik tőlük aját, és az összeset megeszi. Ezzel szemben az evolúció folyamán mi alakult ki a nyaktekercsnél? Benéz egy már tollas fiókákat tartalmazó oduba, ahol nagyon magas lehet a fióka szám, akár 10 fölötti is lehet. Tehát benéz mondjuk egy jól szituált mondjuk görény. És akkor benéz egy ilyen buci fej, aki nem anya meg apa, ezt érzékelik a fiókák, és elkezdik így hullámozva forgatni a fejüket, és itt nagyon fontos, hogy ha megnézzük a nyaktekercsnek, a feje tetejétől a farok tövéig van egy sötét csík. Tehát amikor ezt csinálja, akkor olyan, mint egy kígyó fészekben mozognának és sziszegnének a kígyók. Ezért sziszeg. És akkor gyakorlatilag benéz egy ragadozó, aki ott készül a kajára, és azt látja, hogy nem is tudja megszámolni, hogy mennyi van, mert mindenki valahogy mozog, és ez annyira megdöbbenti, hogy nagy eséllyel, nem 100%-os biztonság, mert ha nagyon éhes a görény, azt mondja, hogy nekem aztán bóckodtatok, dúl megeszem őket, de azért az esetek igen nagy százalékában ez sikeres, és azt mondja, hogy ó, ugye ami fura, az átlagostól eltérő, attól még a T-rex is óckodott. Mert az mi van, ha veszélyes rám, ha megsérülök? És hogyha ez néha bejön, tehát, hogyha nem az van, hogy az esetek 100%-ában, hogyha nincs ez a viselkedés, akkor zsákmányul esnek, hanem mondjuk csak a 80%-ában, az azt jelenti, hogy plusz 20% megmarad. és nem kell pótköltéssel kilódni, mert a nyaktekercs, mivel hangyázik, viszonylag későn érkezik, viszonylag későn kezd költésbe, és korán el kell vonulnia, ezért azon madaraink közé tartozik, ami egyszer költ egy szezonban, míg mondjuk a feketerigó könyvzsely, egy városi feketerigó állomány akár 3-4-szer is költhet. És ezért neki azt az egy költést kell szuperül, flottul véghez vinni, ezért van neki viszonylag magas fióka száma, tehát akár 10-11-13 is lehet, míg a hozzá hasonló méretű madarak esetében egy költésben inkább mondjuk az átlag 5-6 a jellemző, hogy így tudja maximalizálni az egy költés által biztosított lehetőséget, és ezért kell neki maximalizálni a fióka kirepülést, ezért van ez a hihetetlen trükkje.
3: Hova vonul? Közelre, távolra?
4: Távolra vonul, hosszú távú vonuló, ez azt jelenti, hogy a Szaharától délre, Afrika középső, akár délebbi régióiba is vannak vonulóink. A rövid távú vonulás magyar madarak esetében azt jelenti, hogy a mediterrán, a földközi tenger északi szegélyébe mennek, tehát Görögországtól mondjuk Spanyolországig. Mivel azonban mi Európa középső, inkább keleti részén helyezkedünk el, a mi madaraink inkább Európa déli középső és keleti régiójába mennek, tehát Olaszországtól inkább keletre.
3: Mi a helyzet a párválasztásával? Állandó párja van, vagy mindig másikat választ?
4: Ezeket nem nagyon tudjuk, ugye, hogyha egy évben többször költene, akkor lenne ez olyan szempontból érdekes kérdés, hogy a két egymást követő, vagy három egymást követő költésnél marad annál a párnál, ami egyfajta stratégia, mert akkor például meg lehet úszni az udvarlás magyar hétköznapban a szákolás fáradalmait. De nem kell megdumálnom a csajt, hogy akkor az én bélyeg gyűjteményemet nézze meg, hanem egyből bele lehet csapni a következő fészek építése. Igen, ám, de ennek megvan az esélye, hogy a genetikai állomány nem lesz maximálisan sokszínű. Ezért megéri például azt mondani, hogy akkor a második költést már egy másik tojóval csinálom, illetve ezért van az, hogy a párhűséget sem nagyon tartják sokszor a madarak, hogy van egy párom, és ez igaz a hímekre és a tojókra is, és amikor lehetőségem adódik, akkor egy párosodás kedvéért kikacsintok, ugyanis a tojásnál az a lényeg, hogy alapvetően minden tojást külön kell megtermékenyíteni, tehát előfordulhat, hogy mondjuk egy tojó 6 tojásának 6 apukája van. Ez is egy stratégia. A természetben nincs jó vagy, hanem melyik hatékony, az is hatékony, hogyha egy állatnak mondjuk 15 ezer utóda van, egy szaporodási időszak mondjuk a halaknak, de az is egy stratégia, mint az embernél, hogy mondjuk egy élet során van mondjuk 2 vagy 3 utódom, K meg R stratégiának hívják ezt az ökológiában, de ez nem jó vagy rossz, hanem melyik hatékony az adott faj esetén, az adott élőhely típusban.

A Madárvártában Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábbi szóvivőjével beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra. Az elmúlt 3 évben szakértőink több mint 140 hazai madárfajt mutattak be, és olyan a madárvilághoz kapcsolódó érdekességekről meséltek, mint a toll, a repülés fizikája, a vonulás vagy az urbanizáció. A legutóbbi részek elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston.

0: Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Római Magyar Akadémián Szabó Krisztina művészeti referens, a beszélgető társunk, a iparművészeti egyetemisták anyagát tekintjük meg. Ők is ösztöndíjasok voltak?
2: Igen, hát most második évben fogadjuk a MOME Mohajnagy Egyetem Design Egyetem ösztöndíjasait, ők végzős hallgatók, kezdő művészek, tehát ők már nagyon-nagyon képzett, de nagyon fiatal művészekről beszélünk, és igazából egészen hasonlóan a képzőművészi ösztöndíjasokhoz képest, ők is egy hónapot töltenek Rómában, viszont ők csapatként érkeznek, van velük egy vezető tanár, aki segít nekik, felkészíti őket, és igazából koordinálja az egész itt tartózkodásukat.
1: Hányan voltak ők?
2: Ők hatan voltak, és mindenki, már egy-egy különféle tanszékekről érkeznek. Itt is pályázat van a MOME-n belül, elbírálják, illetve ez egyik bíra, úgymond, az intézetből van. Tehát mi is részt veszünk ezeknek a pályázati anyagoknak az értékelésében, és a nyertes hallgatók ugye egy hónapot tölthetnek egy tanár kíséretében, igen. Rómában, és nagyon össze van hangolva ennek a kiállításnak, amit itt látunk az első emeleten a díszfolyoson, Site Inspection a neve, ezt meghagytuk angolul, mert terepbejárás lenne magyarul, de olaszul nem nagyon tudtuk ezt a nagyon jól csengő magyar megfelelőjét megtalálni, úgyhogy meghagytuk inkább az angol címet. Viszont amit látunk, valóban, tehát ez egy olyan anyaggyűjtésnek a dokumentációja, amit szó szerint terepbejáráson végezte, hiszen nagyon...
1: Egy falfirkának a lenyomata egy lepelen?
2: Igen, egy falfirkának a lenyomata, ami nagyon izgalmas, hiszen Róma tele van falfirkákkal. Hát ezek ilyen egyéni
1: megnyilván. Minden fal tele van falfirkával, gyakorlatilag ezt üzeni a szöveg, ugye?
2: Igen, hogy minden falon téged látnak. És rengeteg felirat van, rengeteg szerelmes felirat, nagyon sok politikai, hát ők mindent, még a fociban is a politikát látják, tehát nagyon-nagyon könnyű ilyenekre akadni, meg hát vannak persze olyanok, amiknek nem sok értelme van, csak dekoratívak, vagy éppen azért, hogy elcsúfítsák a környezetet, de hát ez már tényleg furcsa, de ezeket a grafitiket, ezeket föl lehet osztani különféle csoportokban, és az egyik hallgató pont ezzel foglalkozott, mégpedig úgy, hogy létrehozott egy másolatot, egy jegykiadó automatának a másolatát, nagy Csongor Boldizsár készítette, nagyon-nagyon tehetséges fiatalember, fiatal művész, és felmérte, lemérte, hogy néznek ki a római jegykiadó automaták.
1: Római BKV automata.
2: Római BKV, igen, egy atak. És újra modellezte. Tehát ez nem egy eredeti tárgy, hanem ez egy elkészített tárgy, és mégpedig működőképes, hogyha megnyomjuk a megfelelő gombokat, akkor jegyeket kapunk a kezünkbe, ami pontosan ugyanúgy néz ki, mint a római BKV.
1: Ezt itt barkácsolta össze
2: Rómában? Nem, ezt
1: Rómában.
2: Ő elkészítette az egyetemen a kis laboratórium, vagy hát a műhely körülmények között. Megvan ennek egy mechanikai része, egy technológiai része, és hát egy külalakja, amit tényleg megtévedt, szintén tele van mindenféle firkával. És amikor kiadja ezt az adott jegyet, ezt a buszjegyet, akkor ezen van egy QR kód, és a QR kód egy olyan oldalra vezet, ahol megtaláljuk ezeknek a rendkívül sok, tehát a gyűjtés eredményének, a grafitiknek a kategorizálását, és a gyűjtésnek igazából a teljes anyagát, számtalan grafitit
1: beazonosítottak. Akkor most már értem, hogy miért gyalogoltak. Menjünk vissza ahhoz a térképhez, ami fogadott minket az elején, egy Róma város nagy térképe, kanyarogva megy a északtól délfele a Tevere, és mindenféle piros vonalakat látok a térképen, ami rá van rajzolva a térképre. És én először nem fedeztem fel, hogy mi ez, de hát egy graffiti kereső gyalogtúrának lehet az eredménye, de még több üzenete van.
2: Hát igen, ez valóban egy graffiti térkép igazság szerint, hiszen ez egy 150 kilométert jártak be a fiatalok egy hónap alatt, igazából esténként, meg éjszakánként, mert nappal 40, most is 39-40 fok van, nagyon-nagyon meleg van Rómában, úgyhogy ők csapatosan bejárták ezt az útvonalat, és regisztrálták, egyébként Urbán Szonya művésznő munkája, és ő újabb projektekkel fog előjönni, ilyen hasonló terepbe járó projektekkel.
1: De megtervezte előre, hogy a megtett útvonal a térképre víve, fölrajzolva egy értelmes szót adjon?
2: Ezt őszintén szerintem igen, de nem vagyok benne biztos.
1: Mert hogy egy igen, üzenet,
2: egy
1: nem?
2: Egy üzenet, ez egy anya üzenet.
1: Hát magyarul anya, az, azt adja ki, az útvonal.
2: És ez volt egy kis roller, ő azzal közlekedett, és az, annak a segítségével regisztrálták ezt az útvonalat. Tehát ez egy rendes regisztrált útvonal. És akkor ezzel kapcsolatban ugyanezen az útvonalon több adatgyűjtés is sorra került. Itt például ebben a munkában Vas Aranka Adelina munkáját látjuk, aki médiaművész. Itt is látható, hogy ugyanúgy megvannak a helyek, QR kóddal visszakereshető, hogy honnan vannak ezek a felvételek. Ezek hangfelvételek, zajok, mert hát nyilván egy bejáráson nem csak vizuális élményekkel találkozik az ember, hanem különféle hanghatásokkal, és ő ezeket regisztrálta és képiesítette is. Gyakorlatilag minden egyes helyszínhez tartozik egy megfelelő QR kód, amivel vissza lehet keresni, és egy leképezése pozitív vagy negatív formában, és ebből készítette ezt a nagyon szép katalógusszerű beszámoló kiadványt. Ugye ezek a fiatal művészek rendkívül magas szintű képzést kapnak a MOMÉ-n. Bármikor könyvet, katalógust tényleg nagyon szépen, nagyon magas minőségben el tudnak készíteni, illetve a saját munkáikat is elképesztő szinten tudják bemutatni. Úgyhogy ez az, amit látunk felakasztva különféle csíkokon. Itt is igazából én rákérdeztem, hogyha ilyen csíkokra nyomtatott elemeket állítunk ki, akkor mi van, hogyha hozzányúlnak, és a művész szintén egyetértett abban, hogy nem baj, hogyha mozognak, hiszen ezeknek pont az az egyik szerepe, hogy interakciót létesítsen a látogató és a műtárgy között.
1: Akkor még van itt egy pár alkotás, úgy látom. Igen. Néhány tükör egy asztalon, és kis kiégetett kerámia darabok. Ennyit lát a dilettáns ebből az alkotásból.
2: Ezek az alkotások Bektor Fülöp alkotásai. Hát első ránézésre, mintha ilyen múzeumi asztalon lennénk, hiszen kicsit ferdés tükrön, nagyító tükrökkel találkozunk, illetve hát valóban kiégetett kerámia darabokkal. Ő lenyomatokat vett falakról, amik között találunk görög nyelvű, tehát még ugye az antik rómának
1: tehát a ilyen lapidáriumba járhatott.
2: Igen, mindenfelé jártak, de hát ezeket templomfalakon rengeteg helyen, tényleg bármikor elérhető helyeken megtalálhatók. Meg hát egyéb falfirkákat, számokat, különféle Géza szereti Annát, biztos, hogy ilyenek is vannak benne, szívecskékkel, mindennel. Ugye ez egy érdekes dolog, mert mennyire szeret nyomot hagyni az ember. Ilyen bekarcolt feliratokat látunk már az athéni Akropolis falain is, antik időkből. Tehát ez nem egy új jelenség, és Fülöp ezt vizsgálta, hogy különféle korokban milyen típusú lenyomatokat hagytak az emberek. Egyébként ebből nemrég büntetés is volt, mert valamelyik lelkes turista Kolosszeumra sikerült valamit karcolnia, nyilván nem lehet, de ez nem mindenki tart vissza, ugye attól,
1: igen.
2: Ott hagyja a saját nevét az öröklétnek.
1: Most büszkén nézzük, hogyha felfedezünk egy 200-300 vagy 500 évvel ezelőtti falfirkát, de most nem szabad falfirkálni.
2: Igen, ez nem, nagyon nem.
1: Akkor van még itt két szőttes drapéria, amely szintén üzenetet hordoz.
2: Igen, ugye a textilesek is jelen voltak. Tóth Eszter alkotását látjuk. Ez egy kettő darabból álló, két pandanból álló alkotás, ami kézzel készült, horgolt technikával készült. Nagyok egyébként, tehát ez olyan 2 méterszer 1,5 méter nagy alkotások. Szinte már kárpit méretben, ugye, és hát ugyanúgy meglátjuk a graffitiknek az ábrázolását. Ez egy nagyon érdekes műfaj, a textil, hiszen egy darab vonalból igazából kialakul egy, itt ebben az esetben kétdimenziós műalkotás, de valójában ezt tartozik hozzá egy lámpa, ami átvetíti ezeket az alkotásokat
1: a falra. És a réseken.
2: Igen, és újra kirajzolódik, és ez egy picit azt a transzpozíciós mi voltát jeleníti meg ezeknek a műtárgyaknak, ami szintén szerves része a kortárs művészetnek, hiszen a saját magán túlmutató műtárgy az egy nagyon-nagyon értékes kincs, és ugye a lenyomatnak az árnyéka, ez már kimondani is egy szinte egy filozofikus megfogalmazás, és Eszter ezt tökéletesen tudja hozni ebben az alkotásában. Igen. És még van egy videónk, amit Holzer Sára készített, ami igazából ez a bejáráson a vatikáni falakkal kommentek körbe, és egy ilyen nagyon érdekes ringató jellegű, ahogy sétáltak.
1: Kívülről körbejárták a Vatikánt.
2: Igen, és ezt ábrázolja. Rendkívül ez egy meditatív típusú alkotás, és hát megjelennek a szilikát művészek, megjelennek a textil művészek.
1: Hát az iparművész.
2: Igen. Hát igen, ők az örökösei, mert ők már igazából ilyen média és megújuló, tehát már igen. Nem igazából iparművészek kategóriába kerülnek, de ugyanúgy hát egy másik szemléletet látunk, egy rendkívül megújuló, rendkívül erőteljes és fiatal. Ők nagyon-nagyon fontos aláhúzni, hogy ők nagyon-nagyon fiatal művészek.
1: Szabó Krisztinával beszélgettünk Rómában, a Via Giulia egy alatt lévő Magyar Akadémián, ő a művészeti referense az intézetnek. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
0: A pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: 7 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Jó reggelt kívánok! Augusztus 15-én Mária megybevételét ünnepeljük. Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. Róma a 7. századtól ünnepli a napot. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos szűz Mária testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Első államalapító szent királyunk, hazánk fővédő szentje 1038-ban nagy boldogasszony napján hunyt el. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén a Szent Atya a Castel Gandolfói villanovai Szent Tamás templomban mutatott be szentmisét. Augusztus 14-én Székesfehérváron Szent István király ország felajánlására emlékezve a város fogadalmi ünnepnapjának nyitányaként a püspöki palotából körmenetben vitték a magyar szent család erekiét a Szent István király székesegyházba. A köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével, a képviselői cikluskorláttal és az alkotmánybírói korhatárral kapcsolatos utólagos normakontroll indítványok az augusztus 17-i hétfői teljes ülésen szerepelnek ismét az alkotmánybíróság előtt. Az alkotmánybíróság csütörtöki ülésén az ellenzéki pártok utólagos normakontroll indítványai ügyében hatáskör hiányában visszautasította a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítást támadó indítványt. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a Szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás. Miközben a Duna főágában folyamatos apadás tapasztalható, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt Pakson, az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan szombati közleményében azt írta, az esemény a miniszterelnök politikai őrjöngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke közlése szerint 2 hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek megvalósítani Pakson. A Mi Hazánk mozgalmat szombaton Pakson képviselő Tóth Máté energiajogász az ellenzéki párt Facebook oldalán azt közölte, hogy nem engedték Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójának helyszínére. Tóth Máté szerint amennyiben az egyik most alkalmazott intézkedést 2 héttel korábban bevezetik, az ország akár 42 milliárd forintos többletköltséget is elkerülhetett volna. Végül az időjárásról. Többnyire derült napos idő várható, késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, a déli szél megélénkül, délutánra 33 és 37 fok közé melegszik a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. 7 óra 34 perc, közlekedési hírek következnek.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében tart a gázvezeték javítása a Korányi Frigyes útnál. A forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK autóbuszok Országos Korányi Intézet megállóját Budakeszi felé áthelyezték. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem jár. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon, a Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gál tér között, ezért a 107-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Szent Gellér tér Műegyetem és a Petőfi híd Budai híd fő megállót. A 16-os autóbusz nem jár, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűbben közlekedik, mely a Dísztér és a Battyányi tér között jár. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Battyányi tér között közlekedik. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Hét óra 50 perc. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, majd Alpeck Gergely káplán gondolatait hallják.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: Küldd el őt, ne kiáltozzon itt utánunk. Jézus kijelentette: Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: Nem való elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.
3: Óriási határok feszegetése és határok átlépése történik a mai evangéliumi szakaszban, elsősorban az asszony részéről, később azonban Jézus részéről is. Vagyis már eleve az, hogy Jézus erre a vidékre megy, szokatlan, kilép a határok közül, és olyan helyre megy, ahol neki nem feltétlen lenne keresni valója, hiszen ezen a vidéken, Tírus és Szidon vidékén úgy gondolhatnánk, hogy senki nem várja, vagy senki nem fogja őt megérteni, meghallgatni, hiszen nem feltétlen ez az a terület, amit Jézus elsősorban meg szokott látogatni, vagy ez a nép lenne az, amelyiket meg szeretné téríteni, ha lehet így mondani. Nem Izrael szívében van, ahol vallásos emberek vannak, hanem egy pogány környéken. Jézus éppen átlépi ezt a határt, éppen azért, mert nem szeretné lezárni azt, hogy kihez szóljon. A küldetés az úgy véli, vagy éppen ezzel a mai jelenettel mutatja meg, hogy mindenki számára nyitva van. Krisztusban a kiválasztottságunk, vagy az, hogy mi hihetünk ő benne, az nem egyfajta kiváltság, hogy mi erre meg vagyunk hívva, vagy hívő katolikusok vagyunk, hanem mindenki számára lehetőség, és Jézus részéről pedig mindenki számára egyfajta küldetés. A másik dolog, ami megmutatkozik, ez az asszonynak a kiáltása, hogy azon a helyen, ahol nem valószínű lett volna az, hogy bárki megszólítsa őt, egy nagyon komoly megszólítás történik ezelől az asszony részéről, ugyanis a pogány asszony, aki elvileg hitetlen, ő egy messiási címen szólítja meg Jézust. Azt is megfigyelhetjük, hogy nagyon sokszor nem ismerik föl az emberek Jézusnak az arcát, Jézusnak a személyét, nem tudják megfogalmazni, hogy ki is ő valójában. Ez az asszony pedig azonnal ráérez arra, hogy ki ő. Ennek az asszonynak óriási hite volt a szívében. Sokan pedig nem tudunk hinni még a hétköznapokban sem. Azt gondoljuk magunkról, hogy óriási hitünk van, vagy tartozunk az egyházhoz, és benne vagyunk ennek a lüktetésében. Ugyanakkor nem tudunk ilyen mélyen kimondani szavakat. Nem tudjuk megfogalmazni kéréseinket úgy, ahogy ez az asszony tette. És az asszony sem önmagáért jár közben, hanem éppen a lányáért. Ő érte kér, ő érte könyörög, a lánya szenved, és nem más, hanem a lánya iránti szeretet teszi naggyá az ő hitét.

0: vagy a lánya felé kimutatott érzelmek hozzák ki belőle azt, hogy Jézusban elkezdjen hinni. Mégis miért hallgat Jézus? Hiszen ez egy csoda már eleve, hogy ez az asszony megmeri őt szólítani. És nagy csöndben van. És amikor ez a csönd megmutatkozik Jézus részéről, akkor ez az asszony még közelebb megy. Még bátrabbá válik, és még nagyobb határokat lép át. Már nem feszegeti, hanem egyenesen átlépi minden egyes korlátot, minden egyes falat, ami közte és Jézus között, ami közte és az Isten között van. És kifejezi ezzel is a hitét, hogy tégy valamit, Uram. És ezzel a kiskutyás hasonlattal, amit Jézus mond, azt fejezi ki, hogy ez az asszony mit is kér valójában. Az asszony nem a teljes eleséget kéri, nem mindent kér, hanem csupán egy apró morzsát, amit lehet, hogy a kutyáknak dobnának oda. Jézus észreveszi ennek az asszonynak az óriási szeretetét. Krisztus országában nincsen olyan morzsa, amit ne lehetne odaadni, amely ne lenne kegyelem is. Ez az asszony egy darabot kér Krisztus szeretetéből, Isten szeretetéből, amelyet végül meg is kap. Ez a közeledés azt éri el, hogy még a távolból is meg tudjon gyógyulni ennek az asszonynak a lánya.
1: A vasárnapi evangéliumról Alpegh Gergely káplán elmélkedését hallották.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Az idők végén ránk is az élet teljessége vár, hangsúlyozta 14. Leó pápa augusztus 15-én a boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén. A vatikáni média beszámolója szerint a Szentatya a Castel Gandolfói Piazza della Libertà nevű téren imádkozta el az úrangyalát az apostoli palota előtt összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepe mind a katolikus teológia, mind a népi vallásosság számára nagy jelentőségű, emelte ki az egyházfő. Idén is megemlékeztek augusztus 14-én Székesfehérváron Szent István király ország felajánlásáról, írta a Magyar Kurír. A város fogadalmi ünnepnapjának nyitányaként a püspöki palotából körmenetben vitték a magyar szent család erekéit a Szent István király székesegyházba. Szent István emlékét ne csak fölidézzük, hanem örökségét tegyük jelenvalóvá, hangsúlyozta Spányi Antal megyés püspök a szentmisén. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése, közölte szombaton este a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előre jelzett apadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának, tette hozzá. Magyar Péter szombaton délelőtt a helyszínen hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is mindenki tájékozódjon, illetve legyen körültekintő, tanácsolta Orbán Anita a külügyminiszter szombati Facebook posztjában. A külügyi tárca vezetője arról írt, hogy a külképviseletek és a konzuli szolgálat folyamatosan éjjel-nappal figyelik a helyzetet. Országszerte sok munkát adtak a szabadtéri tüzek a katasztrófavédelemnek szombaton délután is. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sói és Öskü között, ahol több száz hektárnyi bokros terület fogott tüzet. Tűz volt Hevesben, Egerbaktán, a Veszprém vármegyei Lovászpatonat külterületén, a szabolcsi Tornyospálcán, a borsodi Szakált külterületén, valamint Szegeden, ahol kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál. Végül egy sporthír. Ezüstérmet nyert Márton Richárd 200 méteres pillangóúszásban szombaton a Párizsi Európa bajnokságon. A 26 éves magyar versenyző egyéni csúccsal csapott célba, míg a szám másik magyarja, Kós Hubert ugyancsak élete legjobbjával hatodikként zárt. A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte. Országos csúccsal ezüstérmet szerzett Sárkány Zalán 1500 méteres gyorsúszásban szombaton a Párizsi Európa bajnokságon. A szám másik magyarja, Betlehem Dávid hatodikként végzett. A leghosszabb medencés versenyszámot a 19 éves német Johannes Liebmann világrekorddal nyerte. Végül az időjárásról. Késő délutánig estig túlnyomóan felhőtlen, napos, száraz időre számíthatunk. Ezután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és néhol a nyugati, északnyugati határvidéken már zápor, zivatar is előfordulhat. A délies szél napközben nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Késő estére általában 24 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 4 perc. Templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Róma. Rómában a falakon kívüli Szent Ágnes bazilika bejáratától jobbra belülről egy fantasztikus lépcső visz föl a dombtetőre. A múltkori adásban beszélgettünk Terdik Sebestyénnel, most is ő a kalauzunk a bazilikáról és magáról, Szent Ágnes életéről és a templommal kapcsolatos dolgokról. Most további csodákat fogunk megtekinteni, többek között ezt a lépcsőt, hát mint a Vatikánban lennénk, olyan grandiózus lépcső visz föl 30 métert a templom melletti kertekbe.
4: Hát igen, a bazilikába belépve, hogyha az alsó bejáraton jön be valaki, akkor jobbra nyílik ez a lépcső, ami fölvisz ugye a felső udvarba, a Via Nomentana magasságába, ahol ugye a romkert is van, tehát a régi szent, az első Szent Ágnes bazilikának a romjai, illetve annak az oldalkápolnájaként megtekintjük majd nem sokára a Santa Costanza mauzóleumot is. Ez a lépcső valójában ugye nagy divat volt Rómában, főleg a barokkortól kezdődően a Szent Lépcső mintájára, ahol csak lehetett monumentális lépcsőket építeni, egyfajta liturgikus bűnbánati céllal is. Ezt a lépcsőt ugye főleg a 19. században építik ki ebben a formában, és ezért az oldalait, az oldalfalait a Szent Ágnes katakombában talált sírfeliratok, sírlapok díszítik.
3: Lapidáriumnak mondhatjuk?
4: Hát mondhatjuk, igen, lapidáriumnak, tehát alapvetően feliratokat, sírfeliratokat lehet itt látni. Mondjuk az egyik érdekessége az rögtön itt a lépcső alján jobbra. Nagyon szépen látható a Szent Ágnes templomnak az eredeti, hát mondjuk leegyszerűsítve ikrosztázisának, tehát az szentélyrekesztő falának a maradványai, egy gyönyörű szép fehér márványba helyezett színes mozaikokat mutat. Ez ugye Rómában elég gyakori az ókori templomokban, illetve a késő középkori hagyományban. Ugye a római templomokat felosztották. Ugyanúgy, mint azt a keleti vagy a bizánci hagyományból jól ismerjük, tehát az oltárteret fallal elválasztották. A nyugati hagyományban, a római hagyományban a falakon álló oszlopocskák között függönyöket aggattak föl, tehát az azt jelenti, hogy az oltártérben nem lehetett csak úgy belátni, míg ezeket a függönyöket a keleti hagyományban aztán ikonok helyettesítették. Ezért egy kicsit torzultan ezeket az elemeket is, ezeket a szentté választó fal elemeket is ikonosztázionnak hívjuk a római hagyományban. Ilyet például a Szent Kelemen bazilikában, vagy a Santa Sabinában, vagy a Santa Maria in Cosmedinben mind a mai napig lehet látni. Most az eredeti Szent Ágnes bazilikának az ilyen térválasztó elemei itt vannak a falra kihelyezve.
3: Menjünk föl, fantasztikus, egy 10 méter széles, hát mintha a spanyol lépcsőnél lennénk, csak ez fedett.
4: Így van. Itt az ókeresztény sírfeliratok között, hogyha az ember egy kicsit jobban merezti a szemét, akkor már a katakombákra jellemző szimbólumvilágot is megtalálja. Ugye az ókeresztények nagyjából a 3. századig általában görögül imádkoztak, az volt a liturgikus nyelv a római egyházközségnek is, ezért rengeteg görög feliratot láthatunk, tehát görögül írt neveket, és az egyik ilyen görög név mellett például egy nagyon szép horgonyt láthatunk, ami az ókeresztényeknek egy nagyon, hát hogy mondjam, kedves szimbóluma volt, gyakran a sírokra faragták föl, ezzel jelezni akarták, hogy az elhunyt révbe érkezett, lehorgonyzott egy biztonságos kikötőben. Ugyanígy az ókeresztény virágra, főleg a 3. század végétől jellemző a Krisztus monogramnak a használata. Ugye még mindig szokás, hogyha valaki jár még hagyományos temetésekre, ahol földbe temetkeznek, hogy ugye lepecsételi Krisztus nevében a sírokat. És ugye hát ezeken a ókeresztény sírokon görögül egy ki és egy ró betű látható.
3: Vagyis egy X meg egy P, ami olvasatunkban, vagy legalábbis.
4: Úgy tűnik, de hát ugye ez Krisztusnak, a Krisztus betűjének, a kezdőbetűjének, a két első kezdőbetűjének a rövidítése. Ezzel jelzik, hogy Krisztusban vár, Krisztusban reménykedik, de vár a föltámadásra az itt eltemetett.
3: A Békés Dalos Új Szövetségnek a borítólapján láttam én életemben először ezt a 70-es években, vagy 60-as évek végén ezt a Krisztus monogramot.
4: Aztán úgy sírlapok között egy kicsit lejjebb az előbb láttuk, galambokat is lehet látni ezeken, ugye a galamb mindig a békének, vagy egy idilli ábrázol elképzelésnek a békés időkről a szimbóluma. Ugye az özönvíz után egy galamb hozza az olaj ágat Noénak, amelyen megjelzi a vész elmúltát. Ezért az ókeresztény sírokban is nagyon gyakran lehet látni a sírlapokon galambábrázolásokat is.
3: Konstanca mauzóleumához tartunk. Itt a falakon kívüli Szent Ágnes bazilika szomszédságában Terdik Sebestyén a beszélgető társam.
4: Nos, hát ahogy a kijövünk, vagy följövünk az alsó új 7. századi bazilikából, felső szintre a Viena Mentana magasságába, a bazilikának a kertjébe, ahol most éppen gyerekek fociznak mögöttünk a sportpályákon. Először is egy kapuba, egy valamikori kapuba botlunk, ez azért nagyon fontos, mert ez az a szint, vagy ez az a vonal, ahol az első Szent Ágnes bazilika elkezdődik. Előttünk ugyanis a fák között már kirajzolódik egy 4. századi hatalmas nagy bazilikának az apszis záródása. Ez az óriási tér, ez 98 méter hosszúságú volt, mint látjuk hatalmas, és ez a hatalmas nagy, egy óriási csarnokot alkotó tér, ugye oszlopsorokkal felosztva, ez is egy háromhajós bazilika volt. Nagyon fontos, hogy valószínűleg fedett temetőként működött. Tehát az, a legfontosabb cél az volt, hogy ide minél több ember Szent Ágnes sírja közelébe el tudjanak
5: temetni. Egy nekropolis volt.
4: Pontosan. Egy fedett hát, temetőről van szó, amelyeknek az egyik mellékkápolnája mind a mai napig áll. Ezt a bazilikát ugyanis Nagy Konstantinnak a lánya, Konstantina építette 351 környékén, és hogy amikor meghalt 354-ben, akkor ennek az ő általa alapított régi Szent Ágnes bazilikának az mellékkápolnájába az úgynevezett Santa Costanza mauzóleumba temették el, amelyik itt nyílik mellettünk.
5: Tehát ő Szent Ilona unokája.
4: Így van, az unokája. Most reméljük, hogy már nyitva van.
6: Chiudere sempre la porta. Mi van írva? Hát nem tudjuk. Ó, gyönyörű, benyitva van.
5: Santo Stefano Rotondo testvérjében vagyunk, nem?
4: Hát, azt is lehetne mondani, de azért mégsem. Azért, mert ez öregebb. Ez azt jelenti, hogy ez egy császárkori sírhelynek a tökéletes formája. Belép egy kör alakú, egy 22 méter átmérőjű kör alakú épületbe lépünk be, aminek a sajátossága, és ugye ebben különbözik a Santo Stefano Rotondótól is, hogy egy dupla osztopsor választja el a középső teret, ugye a külső körgyűrűtől. Ez az dupla oszlopsor egy sajátos ritmust ajándékoz a bazilikának. Itt egyébként az oszlopok nagyjából egyformák, szintén korintoszi oszlopfők díszítik ezt az oszlopsort is, ezeket az oszlopokat is. Szembetűnő, hogy egy kicsit behúzódva az oszlop alá, az oszlopsor mögé, hogy a belső teret egy kupola zárja, aminek a formája ugyan eredeti, de sajnos a díszítése az elveszett valamikor a 4. században. Mozaikok díszítették, de ez a középkor végén, illetve a barokkorban szinte teljesen lepotyogott. És hát egy kicsit ilyen, hát az eredeti témát utánzandó, hát 17. századi freskó helyettesíti a valamikori mozaikját. A teret alapvetően most esküvőkre használják, ezért is lehet itt látni mindenféle díszesebb székeket is. A bejárattal szemben, az oltár asztal mögött, a másik térben egy hatalmas nagy szarkofág másolatot láthatunk. Bordóra festett gipszöntvényről van szó, ugyanis az eredeti bordó színű gránit koporsó, egy porfűr koporsó, amelyet a Vatikáni Múzeumban meg is lehet nézni.
5: Tehát ez az eredeti koporsója.
4: Így van, amit itt találtak.
5: Konstancának.
4: Ez így van. Konstantinának.
5: Konstantinának.
4: Konstantinának
5: a koporsója. Keverjük a román tengerparti várossal.
4: Így van. Hát Konstantinnak nem volt nagy fantáziája, minden gyerekét róla nevezték el. A lányát Konstantinának hívták, az egyik fiát Konstantinusnak hívták, a harmadikat pedig Konstancnak. Tehát, hogy nem volt nagy variáns a családban.
5: Ez a Konstans a családban.
4: Igen, igen, egy szilárd ugye, elképzelés volt a családban. Minden esetre az eredeti szarkofágot a Vatikáni Múzeumban lehet megtekinteni, tehát itt temették el valamikor nagy Konstantinnak a lányát.
5: Egyébként a méretei ennek a körtemplomnak azonos a rotondóval, úgy a szemlélőnek, vagy a belső szemlélőnek.
4: Hát inkább csak mondj formát, mert a méretei ez a sokkal kisebbek. A Santo Stefano rotondónak az átmérője 60 méter.
5: Tehát nagyobb a rotondó ennél?
4: Sokkal nagyobb, és ott csak egyetlen egy oszlopsor látható már a belső térben. A hasonlóság fönnáll, ez így van, de azért mégis egy más hát épület karakterről van szó.
5: De az igazi kincs itt a körbefutó
4: mozaikok,
5: mellékhajó.
4: tehát hogy a külső körgyűrűn, ezen a körfolyosón, ha föltemeli az ember a tekintetét, akkor láthatja az eredeti 4. századi császárkori díszítő elemeit, gyönyörű szép eredeti mozaikokat a mennyezeten.
5: És el tudjuk képzelni, milyen lehetett a kupolának a mozaik díszítése ez alapján?
4: Hát ez alapján ugye gondolhatjuk, hogy egy nagyon minőségi munka lehetett, hiszen ha megnézzük, akkor hihetetlen szép növény- és állatábrázolásokat láthatunk. Újra-újra visszatérő, mint a szőlő indáknak, vagy a szüretnek az elképzelése. Hogyha oldalra húzódunk, ugye a mozaikok alatt picit oldalra haladva, akkor a két mellék pici kis mellék falfülkéjében ennek a bazilikában két még szebb mozaikot, egy nagyon érdekes mozaikot láthatunk. Hogy a hallgatók is egy picit orientálódni tudnak, belépve mondjuk a baloldali, a kör alakú templomnak a baloldali falfülkénél állunk most.
5: Egy kis apszist látunk.
4: Egy pici kis apszis, aminek egy hihetetlenül szép és érdekes ábrázolását hát látjuk most magunk előtt. Egy fiatal szőkehajú, hullámos hajú áldó Krisztus láthatunk középütt, aki a paradicsomnak a dombján, a paradicsomkert dombján áll rajta. Az a pici kis domborulatot alul, négy forrással megjelenítve, az ugye a paradicsomkertet szimbolizálja, mellette báránykák állnak, de a legérdekesebb az, hogy a képszegélyt, a mozaik szegélyt hát jelző pálmafák alatt két úriember is található, az egyik Krisztus jobb keze alatt áll, aki éppen áldást ad. Ő egy fiatalabb arcú, kopasz, hosszú barna szakáll a szent. Ezt, aki ismeri valamennyire az első évezred ikonográfiáját, sejtheti, hogy ő Szent Pál apostol. A fiatalabb, a műveltebb.
5: De mi van a kezébe?
4: Neki semmi. Szent Pálnak semmi.
5: Most kivilágítottuk, most jobban látjuk. Igen.
4: A másik oldalt viszont, ahol az a fiatal Apollóra emlékeztető, tehát a szép Jézus Krisztus, a bal kezével egy tekercset ad egy igencsak öreg arcú, hosszú hajú, ős szakállas figurának, aki nem más, mint Szent Péter apostol. Uh-huh. És neki ajándékozza a szeretet, illetve a béke törvényét. Ugyanis arra a tekercsre az van írva, Dominus Pacem Dat. Az Úr adja a békét. Tehát valójában ez a törvénynek az átadása, tehát hogy Krisztus a bal kezében egy tekercset ad át a mellette álló idős apostolnak, ez szarkofágokon is, illetve a 4. századi ikonográfiában gyakran látható Rómában, ahol valójában továbbadja az apostolok legidősebb tagjának, Péternek, a szeretet törvényének az őrzését. Itt nem a szeretetről, hanem békéről beszél, ezért rendkívüli ez az ábrázolás, de főleg azért, mert Krisztus, mint említettem, Apollóra emlékeztető szép ember. Igen. Szőkehajú, egy ilyen nagyon kellemes tekintetű fiatal ember, aki mindenképpen azt az ikonográfiai üzenetet is tartalmazza, hogy a mi Krisztusunk, a mi Jézus Krisztusunk, az igenis az embereknek a büszkesége. Tehát igenis Apollóra emlékeztető szépséget kell benne elképzelnünk. És csak azért nagyon izgalmas, mert ez egy 4. századi Krisztus ábrázolás, de ha átfordulunk a másik oldalra, ott egy másik, második 4. századi Krisztus ábrázolást láthatunk, most sétáljunk át oda.
5: Az már olyan pantokrátoros.
4: Egész pontosan az az is. Tehát átérve erre a másik oldalra, itt egy egészen más tematikájú Krisztus ábrázolást láthatunk, ahol Krisztus tényleg pantokrátorként van megjelenítve. Ő valójában a világ mindenség glóbuszán trónol, tehát ugye a Krisztus, az uralkodó Krisztus a bal kezében egy zárt törvénykönyvvel, tehát a saját tanítását, az evangéliumi tanítását tartja a bal kezében. Ezen az érdekes, hogy ezen az ábrázoláson Krisztus már hosszú, barna hajú, barna szakállas férfiként jelenik meg, aki egy kulcsot ad át egy fiatal, ősz, szakáltalan, római szenátorként megjelenített Szent Péternek. Ez a híres kulcsok átadása, ugye Mátai evangéliumára utal, amikor Krisztus szimbolikusan Péternek ajándékozza a mennyország kulcsait, az oldás és kötés hatalmát jelenítő kulcsokat. Ez itt is nagyon érdekesen van megjelenítve, hiszen ugyanabban a térben kétfajta Szent Péter és kétfajta Krisztus ábrázolást láthatunk. És azt szoktam mondani, hogy ez valójában az egyház vagy a teológia lényege. Ugyanis Krisztust, hát mi nem láthattuk. A tanítványai látták, az elbeszéléséből, a tanításából különböző, hát hogy mondjam, Krisztus képet alkottak maguknak is, és az egyház sem ragaszkodik egyetlen egy Krisztus ábrázoláshoz sem.
5: Ez az egyház gazdagsága.
4: Nem véletlenül azért, mert minden ikonográfiai ábrázolásban egy teológiai tartalmat is közvetítünk.
5: Tanítás.
4: Egy tanítást. Ezért ugye Krisztus itt az idő, az érett, filozófus alkatú, világmindenséget uraló logoszként jelenik meg már, a világ értelmeként, tehát ő a fő filozófus, mondjuk így. Míg Péter ugye a római politikai státuszra utalva, tehát szenátorként jelenik meg, nagyon fontos, hogy ilyen nagyon ápolt arca van, míg a másik oldalt ugye Péter idős, az apostolok gyülekezetének a legidősebb tagjaként, a bölcsként jelenik meg. Ugyanúgy a másik oldalt Szent Pál barna szakállal jelenik meg, kevés hajjal, azért, mert az ókorban ugye nem volt szemüvegábrázolás, ezért a képzetteket mindig szakállas, hát mumusokként képzelték el az ókoriak, tehát a filozófus alkat, az egy, a képzettségnek a szimbólum az a hosszabb szakál és a kevesebb haj volt. Ez ugye az első évezeded ikonográfiájában nagyon szépen lehet látni, hogy Szent Pál mindig hosszabb, fiatalosabb arc szakállal, tehát barna szakállal jelenik meg, kevés hajjal, míg Szent Péter általában hosszú ősz szakállal, mint ezt a másik ábrázoláson láthattuk. De ennek az érdekessége tényleg az, hogy ebben a térben két Krisztust láthatunk. Krisztus a szép ember, az értünk szenvedő szép ember, itt pedig Krisztus a világ értelme, a világ mindenséget uraló logosznak a szimbólumaként jelenik meg, ami szerintem nagyon fontos, és mutatja az egyházi hagyománynak a gazdagságát.
5: Nagyon, nagyon izgalmas és szép ez, és még egy pillanatra térjünk vissza a mennyezeten a végigfutó, éppen nem szakrális mozaik ábrázolásra, itt éppen a szőlőművelő jelenik meg, és gyönyörű szép indát, meg egy kétökrös szekérrel viszik a leszületelt szőlőt, gondolom.
4: Hát ugye minden élet, minden halál egy életnek, hát földi életnek a befejezését is szimbolizálja, ezért az ókorban is elkedvelt szimbóluma volt az élet és gazdag életnek a terménybetakarításnak a megjelenítése. Tehát amit itt láthatunk valójában, az a gazdag, intenzív életnek a gyümölcseit leszüretelő kis figurák, akik egy betakarítás, aztán tapossák a szőlőt is, tehát hogy bor készítés
5: van. Bizony, azok ott hárman tapossák.
4: Valójában, mintha picit arra is utalna, hogy a halál valójában betakarítás és egy átalakulás is. Ez persze már keresztény értelmezés is lenne, de nagyon fontos, hogy amit fönt láthatunk, az valójában tényleg egy szőlőkultúra. Ez az ókori császári ikonográfiának egy maradványa. Ugyanúgy, mint a többi növény, mint a állatornamentik, amit fönt láthatunk. Ez egy az egyben lehetne egy római császári palotának a díszítő eleme is, de az itt látható, hát hogy mondjam, betakarítási jelenetek, ennek mindenképpen adhatunk már egy további szimbolikus értelmet. Tehát az élet lezárásának és keresztény értelemben a betakarításnak az új, tehát a szőlőből kialakuló bornak az átalakulásáról is szó van, mint ugyanaz egy kicsit ugyanaz a kép, mint a mag, amelyik meghal, és ugye szárba fakadó növényé vál. Válik. Tehát ugyanaz a logikát emiatt ez lehetővé teszi, hogy ezek az alapvetően profán elemek mégis egy liturgikus teret díszítsenek.
5: Nagyon szépen köszönöm, Terbik Sebestyén kalauzolt minket itt a Szent Ágnes, falakon kívüli Szent Ágnes bazilikájának a szomszédságában, a Szent Konstanca mauzóleumban. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

Füstös miután szerencsésen megszabadult, boldogan rótta az utat, eddig még senkivel sem találkozott. Az éjszaka csendes volt, de kezdett felhősödni. A levegőben az éjszakai rovarok, madarak és denevérek száncsapásainak suhanása hallatszott néha-néha, aztán egérsivítás, s az út két oldalán őrködő öreg fákról alvó verebek mocorgása. Füstös szaporán lépkedett, és remélte, hogy jó irányba megy. Csak az ösztöne vezette, semmi más, mert ismeretlen volt az út, hiszen semmit sem látott belőle, mikor idehozták. Egyszerre autólámpák fénye csillant föl, és erősen bevilágította az utat. Füstös gyorsan besuhant a kukoricásba, és ilyettel lelapult a földre. A kocsi elzúgott mellette, és ő megkönnyebbülten folytatta útját. Valahol át kellene vágni. Nem bátorságos az úton menni, gondolta homályosan. De hol vágjon át, hiszen eltévedhet? Az út mégis elviszi valahová, esetleg ismerősebb helyre, ahonnan könnyebben hazatalál. Egyszer csak éles sivítás hangzott fel közvetlenül a feje fölött. Megrettenve hasra vágódott. Mi ez? Mi ez? Újból sivít valami, majd hogy nem a fülébe. Felnézett, és egy homályos árnyat látott kóvályogni ide-oda a feje körül. Ki vagy te, és mit akarsz? Kérdezte bátortalanul. Füstös, hát nem ismersz. Én vagyok a denevér. Egyszer már találkoztunk a nagy kertben. Te vagy az, örvendezett meg Füstös. Hogy kerülsz ide, és hogyan ismertél meg? Hát, hogy ne ismertelek volna meg, csak nem felejtem el a barátomat. A nagy kert állatai megbíztak, hogy jöjjek eléd, és mutassam neked az utat, nehogy eltévedj. Nagy örömmel fogadtam ezt a megbízást, és boldog vagyok, hogy éppen én lehetek az, aki hazavezet. Sikerült elszakítanod a láncot? Nem is kísérleteztem vele, hanem kibújtam a nyakörvből, és átugrottam a kerítésen. Ó, kedves barátom, mennyire örülök neked! Honnan tudtad, hogy erre jövök? Kérdezte Füstös boldogan. A cinege, amelyik ma nálad járt, alkonyatkor eljött a nagy kertbe, és beszámolt rólad. Elmondta, hol vagy, melyik háznál, és azt is, hogy megmutatta neked az irányt, amerre jönnöd kell. Már régóta várlak, itt röpködök ezen az úton, mert csak erre jöhettél, ha sikerül elszabadulnod. Most csak gyere utánam, átmegyünk a szántóföldön, mert arra közelebb, és nem találkozhatunk senkivel sem. Ó, hogyan köszönjem meg neked a fáradozásodat, kedves jó denevér, hogy ilyen messzire eljöttél. Nincs mit köszönnöd rajta. Tulajdonképpen ez nem az én körzetem, hanem az itteni rokonomat kellett volna felkérnem, hogy jöjjön el ibéd. De én szerettelek volna már látni, és gondoltam, jobban rád ismerek, mint ő, aki sohasem látott. Füstös egészen elérzékenyült. Milyen jó, ha az embernek hűséges barátai vannak, sóhajtotta. Mióta elkerültem hazúról, senki sem törődött velem, senki sem szeretett, még a gazdám sem. Hát ez elég szomorú, felelte a denevér. Szeretet nélkül nem lehet élni. Ugye nem? De a szeretet csodálatos dolgokat is tud művelni, mondta lelkesen Füstös. Ó, milyen boldog vagyok, hogy ilyen jó barátaim vannak. Bizony, a barátság sokat ér, mondta a denevér. Na csak gyere utánam, mutatta az utat. Ha fáradt vagy, szólj, és akkor pihenhetsz kicsit. Még nem vagyok fáradt, csak menjünk, hogy minél hamarabb hazaérjek. Mi újság otthon? Nincs semmi különös. Mindenki csak téged kutatott és keresett. A gazdáid nagyon szomorúak, hogy eltűntél. Mindenfelé kérdezősködtek utánad. A sintérnél is voltak. Végignézték az összes ott levő kutyákat, nem vagy-e közöttük. Sehol sem találtak. A Rigó azt mondja, hogy asszonykád nagyon sírt miattad. Még nem tudja, hogy a cinege rád akadt. Nagy volt az örömünk, mikor meghozta a hírt, hogy megvagy. Csak attól féltünk, hogy nem tudod elszakítani a láncot. A cinege adta a tanácsot, hogy próbálja kibújni a nyakörvből. Megpróbáltam, és sikerült. Látod, ez nekem nem jutott eszembe, pedig milyen egyszerű dolog. Igaz, hogy előbb le kellett fogynom, hogy kiférjek rajta. Ha nem sikerült volna, akkor úgy beszéltük meg, hogy a sündisznót küldjük el hozzád. Rágja el a nyakszíjadat, neki éles fogai vannak. Bár akkor tovább kellett volna várakoznod, mert csak későbben ért volna hozzád. Na, itt befordulunk a fák alá, és most pihenj egy kicsit, addig én vadászom. Majd, ha szólok, akkor indulhatunk tovább. Füstös leheveredett a fák és bokrok védelmében a puha fűre. Ó, milyen régen volt része ilyesmiben. Amint leheveredett, azonnal el is aludt. A sok izgalom és testi fáradtság egészen elgyötörte. Meddig aludt, nem tudta.
talán egy percig, talán több óra hosszat. Éles sivítás ébresztette fel a denevér kiáltása. Tüstén talpra szökkent és körülnézett. Úgy érezte, az éjszakából már nem sok van hátra. – Kipihented magad? – kérdezte a denevér. – Igen – felelte Füstös. – Úgy látszik, nagyon elaludtam, pedig ha nem alszom el, talán már otthon lehetnék. Erre is szükség volt, mert egyfolytában nem bírtad volna az utat. Na, most gyere utánam. Nem sokára már ismerősebb tájakra érünk. Itt kezdődik az én vadászterületem. Füstös a denevér útmutatása mellett gyorsan szedte a lábát, de olyan gyorsan, hogy társának kellett visszatartania. Ne siess úgy, mert elfáradsz, és akkor még egyszer le kell pihenned. Takarékoskodj az erőddel, akkor messzebbre érsz. Mostanában elszoktál a gyaloglástól, hiszen mindig láncon voltál. Szótlanul haladtak. A denevér a levegőben csapongott, Füstös pedig a földön talpalt. Az éjszakai égbolt kezdett sápadozni, a táj azonban még mindig ismeretlen volt Füstös előtt. Egyszer csak megszólalt a denevér. Most már nem kísérhetlek tovább, mert az én időm lejár. Még egy darabig veled megyek, és megmutatom, merre folytasd utadat. Aztán nyugovóra kell térnem. Megint házak közé értek, ami nem nagyon tetszett Füstösnek, mert a kutyák felhorkantak közeledésére. Ne törődj velük, szólt a denevér. Hadd ugassanak. Na, most forduljunk itt be, és aztán jobbra kanyarodunk ezen az úton. Úgyni. Most menj egyenesen, ne térj se jobbra, se balra, és egyszer csak azt veszed észre, hogy a házatok előtt állsz. Most pedig búcsúzom tőled, Füstös, és hazamegyek. Majd a nagy kertben még találkozunk. Viszontlátásra. Minden jót! Hogyan háláljam meg neked, kedves denevér, fáradtságodat és szeretetedet? Talán nem is tudod, milyen jót tettél velem szegény kitaszítottal. A keserves napok után ti ketten, a cinege, és te hoztátok az első vigaszt és örömet számomra. Nagyon-nagyon köszönöm neked. A viszontlátásra! A denevér tovavitorlázott, Füstös pedig elindult az úton, amelynek végén, úgy ígérte a denevér, megtalálja otthonát.

0: Szaporán szedte a lábát, frissnek, erősnek érezte magát. Az éjszaka szemlátomást átadta helyét a hajnalnak. Rózsaszínű pír vonta be a tájat, és felcsillantak a harmadcseppek a fűszálakon. Füstös dombtetőről ereszkedett lefelé, és ahogy körülnézett, jó messzire ellátott. Megismerte jobb kéz felül a vasúti töltést, amely az ő házuk előtt is elhúzódik. Most már nincs messze, nincs messze. Újjongott magában szívdobogva, s gyors ügetésbe fogott, majdhogy nem szaladt. A házak ismét elmaradtak mögötte, és üres kertek kisebb kukoricások mellett haladt el. Örvendező, könnyű szívvel sietett előre, de hirtelen megtorpant. Majdnem legázolt egy furcsa kis állatot, amely a kukoricásból pattant elébe. De nem csak elébe pattant, hanem fel is ugrott egészen a fejéig, és szembe köpte kukorica szemekkel. Füstös megzavarodva nézte a különös kis teremtést, amely dörmögve és fogait csattogtatva újból ugrásra készült. Megbolondultál? Kérdezte Füstös, és ügyesen kikerülte. Minek állsz az utamba, és miért támadsz rám? Hiszen nem vétettem neked semmit.
1: Dehogy nem, dehogy nem,
0: acsarkodott a kis állat.
1: Mit háborgatod nyugalmamat? És miért vered fel a csendet?
0: Mindenáron újból Füstösnek akart ugrani, de az ismételten félre siklott előle.
1: Ugyan, ne bolondozz és ne tarts föl! Sietek haza, már több mint 2 hete nem voltam otthon. Elraboltak és fogva tartottak. Rosszul bántak velem, és most még te is belém akaszkodsz. Éppen eleget szenvedtem, amíg meg tudtam szabadulni.
0: A mérges kis jószág erre megjuhászodott, és így szólt.
1: Ne haragudj! Azt hittem, rossz szándékkal zavarogsz itt. Tudod, én nagyon könnyen méregbe jövök. Sokszor meg is bánom, de nem tehetek róla. Ilyen a természetem.
0: Ki vagy te, és hogy hívnak?
1: Én vagyok a hörcsög. Itt élek ezen a területen. A föld alatt van a lakásom, és ott vannak az éléskamráim is. Most éppen kukoricát gyűjtök télire, hogy ne halljak éhen.
0: Füstös bármennyire is sietett, érdeklődéssel nézte végig a kis állatot. Furcsa színes bundája volt, a hasa fekete, felül pedig fehérrel kevert vöröses-sárga színek ragyogtak rajta. Elég erőteljes fogazata volt, és most, amikor Füstössel beszélt, a hátsó lábaira ült, de testét fölegyenesítette, és előső lábait, mintha csak kezek lettek volna, kényeskedve tartotta.
1: És hogyan hordott haza a kukoricát? A pofazacskomban. Az imént is abban volt, de ha mérges vagyok és harapni akarok, akkor kiköpöm. Lám, most kárba veszett, amit összegyűjtöttem. Így jár az, aki dühösködik.
0: Hát bizony, a harag rossz tanácsadó, mondta Füstös. Hová rakod az eleséget, amit télire gyűjtesz?
1: Az éléskamráimba. Télen alszom ugyan, de sokszor felébredek, és ilyenkor ennem kell, hogy el ne pusztuljak. Aztán megint elalszom. Tavasszal végleg fölébredek, és úgy élek, mint más állat. Nappal élelmet gyűjtök és falatozom, éjszaka pedig a lakásomban alszom.
0: Hát ez érdekes, szólt Füstös. Örülök, hogy megismerhettelek, de most ne haragudj, rohanok, hogy minél előbb hazaérjek. Minden jót! És meg sem várta, hogy a hörcsög visszavonuljon a kukoricásba, elszáguldott. Be akarta hozni azt az időt, amit a hörcsöggel eltöltött, mert már alig várta, hogy hazaérjen. Ment, ment, dombnak le, dombra fel, s a poros úton 2 kis búbos pacsirtát pillantott meg, amint a porban keresgéltek. El akart suhanni mellettük, de azok szembefordultak és rákiáltottak.
2: Füstös! Megjöttél, Füstös? Hangjuk szinte kacagott az örömtől. Csak hogy itt vagy, csak hogy láthatunk!
0: Füstös meglepetve pillantott rájuk. Hát mégsem lehet szó nélkül elmenni mellettük, gondolta, és barátságosan köszöntötte őket.
2: Jó reggelt kívánok! Hát megismertek?
3: Hát hogy ne ismernénk meg, hiszen találkoztunk már, nem vagyunk olyan feledékenyek.
2: És honnan tudjátok, hogy nem voltam itthon? Érdeklődött kíváncsian Füstös.
3: Honnan? Az egész környék tudja, és mindenki szomorkodott miattad, és mindenki keresésedre indult. No, lesz majd nagy öröm a házatokban és a nagy kertben. A gyerekek már itthon vannak, és majd kisírták a szemüket, mikor meghallották, hogy eltűntél.
2: Igazán?
0: Kérdezte Füstös, és hangja megcsuklott az elérzékenyüléstől.
2: Hát mindenki ennyire törődik velem.
3: Aranyos madárkáim, köszönöm, hogy ilyen kedvesek vagytok hozzám. Ugye, jó úton megyek erre. A denevér mutatta meg.
2: Jó úton jársz, csak menj egyenesen. Nem sokára hazaérsz. Mi is megyünk, és fellármázzuk a kertet.
0: A madárkák elrepültek, ő meg neki rugaszkodott, és futva taposta a hazafelé vezető utat.

Füstösnek, mikor a második dombról ereszkedett le, már ismerős volt a tájék. Minél jobban közeledett, annál izgatottabb lett, és annál jobban futott. Már a sarki üzlet eléért, persze még zárva volt, csak az üres teljes kannák álltak előtte. Innen már látta a nagy kert kerítését. A ház eltűnt a lombok között. Alig bírt magával az izgalomtól. Elérte a kerítést, és az utcára kihajló mogyoró bokrok sátra alatt haladt tovább a kapu felé. De hirtelen megtorpant, mert a mogyoró bokrokból madárhangok köszöntöttek rá. Csevegő, fuvolázó, csattogó, fütyülő hangok egész zenekara harsant fel, olyan váratlanul és olyan lenyűgözően, hogy Füstös csak állt, és nem tudott szóhoz jutni. Megjött a Füstös! Éljen a Füstös! Csak hogy itt van a Füstös! Cice-cice, cici-cici! Hió a fiú! Trillili, ruró! Csk-csk! Gi-gi-gi-gi-gi! Hangzott nagy összevisszaságban. A madarak kacagtak a boldogságtól, és Füstös fölött kezdtek röpködni. Na, komán! Cici-cici! Csilingelt a cinege. Jól ránk ijesztettél, de csak hogy megvagy. Gyere hamar befelé! Cici-cici! Kedves cinegém, kiáltott Füstös szinte sírva a meghatottságtól. Kedves barátaim, hogyan köszönjem meg nektek azt, amit értem tettetek? Úgy szeretlek benneteket, és olyan hálás vagyok nektek, amiért nem hagytatok el. Mit? Még köszöngetni akarsz? Cici-cici, nevetett a cinege jókedvűen. Hiszen te egymagad többet tettél már értünk, mint amit mi valamennyien együtt véve. Nincs mit köszönnöd, siess befelé, hadd lássunk megint a nagy kertben. Úgy hiányoztál, cice-cice! Füstös csöndben be akart osonni a rejtett nyíláson, de hirtelen előtte termett bundás és örömet jelző nyifogással köszöntötte. Na, ennek nem lehetett ellenállni. Az öreg kutya nyakába ugrott, és sírva, vonítva ölelgette, csókolgatta. Nagy elérzékenyülésében alig vette észre, hogy bundás nyomában ott lépkedt Cini is, az örök ellenfél. És Nini harag és gyűlölködés helyett, mintha öröm csillant volna meg ragyogó zöld szemében. Peckesen lépett Füstös elébe, és váratlanul felpattanva pracliát magasra emelte. Füstös hirtelenében nem tudott kitérni előle, és csak a nyakát húzta be védekezésül, de a várt pofon helyett olyan bársonyosan puha pacskolásban volt része, ami simogatásnak is beillett. – Cini! – kiáltott fel Füstös. – Hát nem haragszol rám? Te is örülsz, hogy hazajöttem? – Hát persze, hogy örülök – felelte Cini. – Hiszen már agyonuntam magam nélküled. Nem volt, aki bosszancson, és akinek pofonokat ígérjek. Csak hogy megjöttél, mindjárt jobban érzem magam. A zajra felébredtek gazdiék, és a nyitott ablakhoz szaladtak. Vajon ki jött ilyen korán reggel, akit bundás ilyen örömmel jelez, és miért az a vonítás, meg az a nagy madárlárma? Ez csak Füstös lehet, kiáltott fel asszonyka boldogan. Füstös, Füstös, kiskutyám, megjöttél! Gyere be, gyere hamar! Füstös szívébe hasított a rég nem hallott kedves hang. Hátra szaladt a bebújójukhoz, és rohant az előszoba ajtóhoz. Asszonyka és gazdi addigra magukra kaptak valamit, és kitárták az ajtót. Füstös beviharzott, mint a szélvész, fölugrált rájuk, és hol az egyiket, hol a másikat nyalta képen. Sírt, vonított, nyöszörgött. Egyszerre mindent el akart mondani, a rengeteg gyötrelmet és a mostani nagy örömet, mindent, mindent. Asszonykának kiperdült a könnye szeméből, mikor látta a hazatért kutya rettentő izgalmát. Leült egy székre, és magához vonta. Simogatta, nyugtatgatta, beszélt hozzá. Az pedig szorosan, egész szorosan hozzásimult. A hóna alá fúrta a fejét, mint ahogyan egészen kiskorában tette, és onnan budjant fel torkán.

páncsal, meg mindenféle szeméttel, amit az úton és még a másik helyén összeszedett. Jaj, de jól esett ez Füstösnek. A kemény kefe kellemesen vakargatta a bőrét. Most már teljesen fölélénkült, bár csontjaiban fáradtságot érzett. De még bemutatta gazdinak, hogy semmit sem felejtett el az otthoni dolgokról. Tépni, rázni kezdte a nadrág szárát meg a kabátúját, az ölébe kapaszkodott, majd, hogy bele nem ült. De már ahhoz nagy kutya volt. Ki kellett tombolnia magát, hogy levezesse idegességét és izgalmát, pedig olyan fáradt volt, hogy majd eldűlt. Asszonyka látta ezt rajta. Kicsalogatta a házához, kínálgatva megrázta az öreg kabátot, mire Füstös rögtön ott termett, kivette asszonyka kezéből, és bevitte a házába. Rátelepedett, kicsit forgolódott rajta, aztán boldogan, megnyugodva elaludt.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. A 21. befejező részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: A varázsdobozt hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A menny dicsőségébe fölvett Szűz Mária Isten egész népe számára a remény és a vigasztalás jele, mondta Leó pápa a Castel Gandolfói Piazza della Libertà nevű téren Szűz Mária mennybevételének főünnepén az úrangyala imádság után. Az egyházfő azoknak a közösségeknek kérte anyai közbenjárását, amelyeknek különösen is szükségük van a vigasztalásra és a reményre, így a Szentföldön élőkre, az ukrán és az orosz népre, és azokra a keresztényekre, akik üldöztetést szenvednek. A pápa imáit küldte a földrengés miatt szenvedő kolumbiai lakosságért is. Új megbízatást kapott Pintér Gábor érsek, számolt be a Magyar Kurír. A Szentatya augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén kinevezte Pintér Gábor velebuzdói címzetes érseket a Tongai Királyság apostoli nunciusává. Pintér Gábor érsek jelenleg Új-Zéland és a Csendes-óceáni szigetvilág apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. A Tongai Királyság az óceániai Polinéziában fekszik, 103 ezer fős lakosságának 15%-a katolikus. Összefogásra szólította fel a vajdasági magyar közösséget Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szombaton Palicson, a pártközponti Szent István napi ünnepségén. Hangsúlyozta, az őszre várható szerbiai parlamenti választás közösségi erőpróba lesz, amelyen az önálló magyar politikai képviselet és ezáltal a vajdasági magyarság érdekérvényesítő képességének megőrzése a tét. Erdőtűz pusztít Belgiumban, a délkeleti ország részben. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Tájékoztatotta a Le Soir című francia nyelvű belga napilap internetes oldalán szombaton. A belga katasztrófa védelmi szolgálatok közölték, ez az eddigi legnagyobb erdőtűz az országban. Tovább terjedt szombat reggel a Franciaország délnyugati részén a landi fenyőerdőben 2 nappal ezelőtt kezdődött erdőtűz, közölte Gilles Clavreul, a megye prefektusa. A tűz újbóli fellángolása a megégett területek növekedését eredményezte, amely már közel 1600 hektár. Újabb kitelepítések is történtek, ez körülbelül 100 embert érintett, így 650-re emelkedett az evakuáltak száma, mondta sajtótájékoztatóján a prefektus. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer szerint Franciaországban 2026-ban több mint 100 ezer hektár vált a lángok martalékává, ami nagyobb terület, mint bármikor az elmúlt 20 évben. Mintegy 100 járatát törölte szombaton és vasárnap az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata légutas kísérőinek sztrájkja miatt, írta az AFP információi alapján az MTI. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A járattörlések a tervezett járatok több mint felét érintik. Végül az időjárásról. Késő délutánig estig túlnyomóan felhőtlen napos száraz időre számíthatunk. Ezután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és néhol a nyugati északnyugati határvidéken már zápor, zivatar is előfordulhat. A déli szél napközben nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Késő estére általában 24 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc. Trezor. válogatása a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Folytatjuk múlt vasárnapi emlékezésünket Kapdebó Lóránt, József Attila díjas irodalomtörténészre, egyetemi tanárra, aki augusztus 9-én lett volna 90 esztendős.
4: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin, köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Dobos Marian írót, hazánk első számú Szabó Lőrinc kutatójának, jeles irodalomtörténészének özvegyét. Folytatjuk a beszélgetést, in memoriam Kapdebó Lóránt. Hangütésképpen először is hallgassunk meg együtt egy szonettet a nevezetes Tücsök zene ciklusból Borbicki Ferenc előadásában.
5: A nyugodt csoda. Tudom, semmi, de semmi közötök hozzám, butuska tücskök a fű között. Mégis jól esik azt képzelni, hogy mikor így este ablakot nyitok, nekem üzentek sok hű kis barát lelkendezve, hogy csak szép a világ. És hogy amiként szobámban rét vígasznak lengeti be fűszerét, a hömpölygő meleg szénaszagot, s benne az ezer szikra csillagot, s a parás holdat, ti is úgy külditek olyan lélekkel köszöntésetek. Úgy építitek hangokból, puha zenéből, ide az ágyam köré, az izgatott nap romjai fölé, azt, ami örömünk volt valaha, közös örömünk, a nyugodt csodát, a zengő, boldog nyári éjszakát.
4: Röviden felidézzük a múltkori társalgás végét, így minnyájan könnyebben kapcsolódhatunk Dobos Marianhoz és Kapdebó Lóránthoz, továbbra is Szabó Lőrinc bűvöletében. Lóránt nem csak utolérhetetlen monográfusa volt Szabó Lőrincnek, ugye 3 vaskos kötetben dolgozta fel az életművet, hanem sok egyéb publikáció is hozzáfűzi, többek között az Egy költő agya, és a másik pedig a Vers és valóság című visszaemlékező kötet, ami nekem egy kedves olvasmányom volt. Az Egy költő agyáról még szívesen hallanék tőled, hogy tulajdonképpen milyennek a könyvnek a különlegessége.
6: Talán visszatérnék a mondatod elejére, azt mondod, hogy 3 életrajzi monográfiát csinált. Hát az életrajzi monográfia, tehát 3 folytatólagosan követve az életét, az élettörténetek megkeresése, a kutatásaink, hogy az a Lőrinc, akit most sincs a helyén, mert még most is antiszemitázzák, még mindig a vezér versezik, és az összes többi egyértelműen, hát Gottfried Benntől kezdve, és sorolhatnám a 20. századi külföldi költőket, mindegyiknek megvolt a hozzáállása a korszak. Mindegyik elkövette bűnét, inkább
4: ifjonti tévedését, inkább tévedését,
6: a bizalmát abba, hogy hú, hát ha valami másképp lesz, és jobban lesz. És Lőrinc hangosan gondolkodott, akkor, amikor zsidó barátai megkérdezték, hogy és mit tennél a mi helyünkbe, Lőrinc a maga nevében és hangosan gondolkozva azt mondta, hogy én felakasztanám magam. Ebből az történt, és azt vonták le, hogy Lőrinc azt kívánta a zsidóságnak, hogy akassza fel magát.
4: Ostobaságra. És na nem jutottak ezen túl még ma sem sokan.
6: És ez a tragédia benne, mert 2006-ban jelent meg, és ezt nagyon fontosnak találom, 2006-ban 528 oldalon keresztül jelent meg a Szabó Lőrinc pere című kötete Lórántnak, és ennek hatalmas fejezetét azt képezi, hogy mit tett egy ember a vészkorszakba a barátaiért, akik talán nem is tudtak róla. Senki nem beszél, hát 528 oldal, egyértelműen nem az a füzetecske,
4: ami... Hát ez a szakmabelieknek szóló olvasmány inkább, nem?
6: Én azt mondanám, hogy ez egy történelem iránt érdeklődő ember számára. A holokauszt iránt érdeklődő ember számára. És bocsánatot kérek, én követtem el Magyarországon az első kötetet, amikor Itamar Józ kezd, itt volt nálunk 84-be, hogy mit fordítson le a 20. század költészetéből. Lórántot akarta kérdezni, de ő Szigligeten volt, velem beszélgetett, döbbenten rám nézett, hogy ilyen keresztények is vannak, hát én nem merek egy templomba bemenni, de téged meghívlak, megmutatlak a népemnek. 87-be kint voltam, csodálatos volt, akkor készült az első fele a szívek kötelessége megmaradt kötetemnek, aztán 2 évvel később Lóránt, Szántó Piroska, Vas Pista, Somjó Gyuri, én szerveztem, én vittem ki őket, de ennek dacára a kötet csak akkor jelent meg, amikor néhány évvel később Juhász Ferenc is kint volt, és tulajdonképpen, mint holokauszt kutató, azok a történetek, amiket én leírtam, és az utolsó kötetem, és ahogy én a Lóránt munkásságában, ő az enyémbe is benne volt, mert ez a 2008-ban megjelent utolsó kötet a Szőttes túloldalán. Ez az embermentőket ugyanúgy tartalmazza, mint az áldozatokat. És Lóránt egy emberbe mutatta ezt be. Ez a Szabó Lőrinc pere rendkívül fontos. Na most az életet folyamatosan bemutató életrajzi monográfiát követték a poétikai monográfiák. Ezeknek a poétikai monográfiáknak, hát 5-6-ot fel lehet sorolni, 80. születésnapra megjelent. Ez a 2 legfontosabb befejezés, az egyköltő agya. Ide 2 érdekességet tudnék hozzátenni.
4: Te ezt már a Valami történt című kötetből teszed hozzá, most azt nyitottad ki.
6: A Szent Ágoston levél, amit kinyitottam, a másikba is benne van, és talán nem is annyira meghatározóan, ami számomra nagyon-nagyon fontosnak érzékelhető, tekintettel ugye a Szentlélek. Isten lelkéből adott mindannyiunknak. És mit tud bebizonyítani a Vraj Tamás munkássága? A világhíres agykutatónak a munkássága? Elsősorban azt, hogy az ember agyában van, létezik egy terület, amit nem lehet agykutatással felmutatni. Ez a spirituális intelligenciának a területe. És a teremtő lélek ezen keresztül nyilvánul meg tulajdonképpen az emberbe.
4: Tehát itt összefonódik a Szentlélek, a tehetség, a szorgalom és még sok minden más.
6: Igen, hát Lőrinc és hát azok a költők is, a 20. századi költők, és visszaveszem a másik kötetet, miután annak meg az a fontossága, hogy ahogy az előző kötetben, a sorsvállalásokban, a hazai kánonba emelte be Lőrincet, azután, hogy a folyamatos történetek, a monográfiák, stb. Ez a kötet viszont a világirodalmi kánonba emeli be Szabó Lőrincet. Ugyanazt látjuk, és ugyanazokon a gondolatokon keresztül fejlődött a Lőrincben az, hogy ezt a rettenetest, ezt meg kell és meg lehet oldani.
4: Vagy legalábbis megszelídíteni?
6: Megszelídíteni, törekedni lehet arra felé, hogy a rettenetest a saját életünkbe megoldjuk. Lőrinc a rettenetest a saját életébe, a szerelembe óhajtotta megoldani. És itt a szó a rettenetes, hogy rettenetes, elhiszem, hogy így igaz, ha szeretsz, úgy életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. De aztán...
4: Ez a semmiért egészen
6: ez című, a semmiért
4: nagyon
6: egészen
4: problematikus vers, amin még ma is vitáznak, hogy ez akkor nagyon önző, hát, férfi soviniszta verse, vagy pedig tulajdonképpen egy kondíció ümen, ha úgy tetszik, bemutatja az ember
6: létállapotát. Ezen azért érdemes vitatkozni, és Latinovit Zoltán, aki barát volt, ő sem volt hajlandó ezt a verset.
4: Ezt nem akarta elmondani.
6: De egyértelműen ez a lényege a történetnek, hogy Lórend viszont bemutatja. Egyértelműen ő a semmiért egészen helyett a mindenért mindent jóvá tételül. Nem volt biztos az, hogy az Klárának szól, vagy Erzsikének is, de egyértelműen megmutatta azt, hogy tulajdonképpen amit a férfi kíván a nőtől, semmiért egészen. Hát, Katikám drága, valljuk be, hogy a nő is kívánja ugyanazt a férfitől, és ott van a két önzés titkos párbaja.
4: Amikor elementárisan szerelmesek vagyunk, akkor tényleg ezt kívánjuk.
6: És a másik fele, ami rettenetesen gyönyörű, és az a káprázat ciklus izgalmas történetével, ugyanis Szabó Lőrincnek a bátyja, aki Miskolcon mérnök volt, ismerte Radnainak a gyorsírását, amit mind a ketten ismertek, és lefordította Lőrincnek ezt a ciklusát. És Lóránt leírja itt is, ott is, máshol is, hogy a lehető legrosszabb érzéssel jelentette meg a gyorsírásból áttett ciklus, mert hát ugye verseket szoktak megjelentetni. Jött is hozzá irodalmi folyóiratba, hogy hát illetlenség.
4: Ilyet csinálni.
6: Minek a folytatása, hogy a Dobukos Matyinak meg a Lórádnak a címére le volt téve egy nagy borítékba két kis boríték, és abba le volt írva pontosan a káprázat, és igen-igen kevés eltérés volt. Ez a káprázat ciklus, ez maga a csoda. Utolsó megjelent írása az Új forrásba, a Vita Nova, a Dantével összevetve. Szóval ez megint az a csoda, meg az ilyen váratlanság csodája, és a 60 éves kutató munka igazolása, mint ahogy a vers és valóság, amit említettél, az is ugyanaz. 89 végén telefonál a Lóci, az üzenetrögzítőnk az akkor volt, egy barátunktól kaptuk, aki külföldről hozta, akkorában még ez nem nagyon volt divat, és a Lóci mondja rá harmadszor, hát mikor először hallottam az üzenetrögzítőn, Szabó Lőrinc vagyok, és még azon a hangon is, hát majd kiejtettem a telefont.
4: Hideg szaladgált a hátadon, gondolom.
6: A kezemből, aztán rájön, jöttem, hogy ő a Lóci, na, menjünk azonnal, mert leadtak egy hatalmas vaskos anyagot, és ezt nézze meg Lóránt, hogy valaki viccelődik-e, vagy igaz-e.
4: Tényleg.
6: És emlékszem, hogy a Folkman utcába bementünk a Lócihoz, hozta, izgatotta Lórát, kezébe nyomta, döntsd el, Lórát bement a konyhába, 5 perc múlva kijött, ebbe 3 dolog van, amit Lőrinc tud, én tudok, meg az Isten tud. Lőrinc meghalt, Istennel sajnálatosan ilyen közvetlen beszélő viszonyban nem vagyok, Lóci, ez így igaz. És a erdélyi forradalom Ceausescu végnapjainak idején rendezte Lórán sajtó alá, és kínlódott vele, hogy amíg valami másként nem alakul, addig legalább álljon össze, és megjelenhessen.
4: Mindig hát, dolgozott tulajdonképpen. Én úgy képzelem őt, hogy állandóan olvasott, amikor nem írt. És mint tanár, szintén nagy hatású egyéniség volt. Én nekem szerencsém volt hallgatni őt az Ötvös Kollégiumban, egy szakkollégium dokumentumot tartott nekünk, amikor már ő Budapesten élt, és a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozott. Mindig szeretett fiatalok között lenni. Valószínűleg ez magyarázza azt, hogy fiatal maradt ő lélekben magas koráig. Utolsó pillanatáig érdekelték az emberek, és szeretett kommunikálni.
6: És az embereket érdekelte ő. Hát ez az ötvös kollégiumos időszaka, Tarján Tamás, a Tekintetet szerkesztette, majd te kimondod a nevét. Ördög Szilveszter. Tarján Tamás, Ördög Szilveszter.
4: Én is ebben a csoportban voltam.
6: Hát a Nagy Katalintól kezdve ő Pécsett volt tanítványa.
4: Ő alapította a Szabó Lőrinc kutatóhelyet, ahol fiatal kutatók, tudós jelölt kapnak lehetőséget a még kevéssé feldolgozott területeken való búvárkodásra, már mint Szabó Lőrinccel kapcsolatban. Tehát ő gondoskodott arról is, hogy legyenek utódai.
6: Ez az egyik fele, de amit említesz, a Szabó Lőrinc kutatóhelyen kívül van egy fantasztikus weboldal, a KRK, Szabó Lőrinc KRK, szabolorinc.hu. Ezen tulajdonképpen minden, bárki érdeklődő fellapozza, mindenki megtalálja az átírásait is, és az eredeti is. Horányi Károly, Sajó Tamás működött itt közre, én mindig igyekszem a Miskolci Egyetem figyelmét felhívni, hogy de fizessétek be a tárhelyet, mert ha ez elvész, az egy borzasztó dolog.
4: Pótolhatatlan veszteség lenne.
6: És hát tudós generációk sorát nevelte fel, Kulcsár Szabóval kezdték, mert 87-től 93-ig volt Miskolcon, ott kezdődött az irodalom paradigma váltása konferencia sorozat, egy ilyen szép lilás rózsaszín, a szakma úgy nevezi, hogy bugyiszínű kiadványban.
4: Ez olyan elnevezés, mint a spenót volt a
6: mindenben. Igen. Valószínű. Ő is a színéről kapta, és igen, ez is innen elnevezés. Volt. Úgyhogy én egy dolgot mondanék és ajánlanék minden hallgatóknak. A lét és a létezés, és az ember elhelyezése a világban. A szabad akarat, amivel a hülyeségeinket csináljuk, de az már Istennél megvan, hogy fogja rendbe tenni. És azt tudom kívánni, nem akartam se versekről, se ilyesmiről beszélni. Mindenki vegye a kezébe. Akár ezt a kötetet, akár a Szabó Lőrinc életművet. Akár mint egy krimit az élettörténetet, hiszen a Wallenberggel együtt dolgozó Rótéval. És mi hogy kerestük? Nem létezik, ilyen ember nem is volt. Utána egyszer csak a tanítvány beengedték a könyvtárba, találkozott Rótének a fiával, amikor Németországban volt. És akkor kiderült, hogy ott is, mint ahogy Heidegger búvópatakként. Megvolt minden. És a Kadebó életmű, különösen ennek néhány fejezete megérdemli az újrakiadást, jelenleg fordítás alatt áll, 4 fejezete már angolra le van fordítva.
4: A valami történtnek.
6: Elsősorban azért, mert Szabó Lőrinc nem csak Miskolcnak a legnagyobb szülötte, nem csak a magyar költészet az én nyelvemen beszél, ahogy Lóránt akadémiai doktori értekezéséből csinált könyvének címéül adta, de a világ lírának ezekkel a legnagyobbjaival egyenrangú költője. És ezt meg kell ismertetni a világgal. Nekem az a szándékom és célom, hogy Kanadától Ausztráliáig Réka, Szabó Lőrinc unokája most kint van Angliába. Ott vannak a dédunokák. Tokkal vonóval angolul fog kapni egy nagypapát. Úgyhogy mi, a kis magyarok,
4: büszkék lehetünk rá.
6: Lőrinc megkapta a magyar örökségdíjat. Most én szeretném, hogy a Kadebó Lóránt 6 évtizede is kapja meg ezt a magyar örökségdíjat, mert a Szabó Lőrinc költészet, és ez a mellette a 6 évtized, ez is egy hungarikum.
4: Szívből kívánjuk, hogy ez megvalósuljon. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. A fényes elmék, a jó emberek távozásuk után hiányoznak nekünk, ezért igen, jól esett veled visszaemlékezni férjedre, sokunk szeretett professzorára. Mivel maradt még egy kis időnk, amit Szabó Lőrinc társaságában tölthetünk, már is megfogadjuk Dobos Marian tanácsát. Világirodalmi rangú költőnknek azt a versét hallgatjuk meg, ami többször is szóba került a beszélgetés mindkét részében. Következik a Semmiért egészen, Sinkovics Imre előadásában.
7: Szabó Lőrinc, Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is alkú, nékem más kell már. Semmiért egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkat része légy. Félek mindenkitől, beteg svárat vagyok. Kívánlak így is, meg lehet. De a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsittíthass, már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet, törvényen kívül, mint az állat. Olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsást.

0: A Mozart hallgatása közben című versében a költő elhatározza, csak a derű óráit számolom. Nem véletlen tehát, hogy Mozart muzsikájával búcsúztunk Szabó Lőrinctől és legjobb magyar értelmezőjétől, értőjétől, Kapdebó Lóránttól. Rájuk emlékeztünk vendégemmel, Dobos Marian íróval, Kapdebó Lóránt irodalomtörténész özvegyével. A koszorúkban Liptai Katalint hallották.
1: Trezor válogatása a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Kapdebó Lóránt, József Attila díjas irodalomtörténészre, egyetemi tanárra emlékeztünk, aki augusztus 9-én lett volna 90 esztendős. Műsorunk 2023-ban készült. A második rész hangzott el.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 9 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai hangulunkban Andreas Vollenweider és az Adiemus felvételeiből válogatunk.

0: Andreas Vollenweider és az Adiemus felvételeiből válogattunk mai hangulónkban.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Fel kell ismerni a mindennapi életben, az emberi kapcsolatokban és az önzetlen szeretet megnyilvánulásaiban az isteni szépséget. Erről is beszélt homíliájában Leó pápa augusztus 15-én délelőtt, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén, amikor a Castel Gandolfói villanovai Szent Tamás templomban mutatott be Szent Misét. A vatikáni média beszámolója szerint a pápa szentbeszédében Szűz Mária mennybevételének misztériumából kiindulva az igazi emberi szépségről elmélkedett. Óriási Mária szobrot avattak fel a közép-lengyelországi Torun városához közeli Konotopje faluban, írta az MTI. Az 55 méter, 60 centiméter magas emlékmű egy lengyel milliárdos házaspár adományából valósult meg, és Európa legnagyobb ilyen jellegű emlékművének számít. A regionális zarándokhelyként ismert Konotopjei Mária szentély közelében álló szobor magasabban Rio de Janeiro felett emelkedő Brazília jelképévé vált 38,5 méter magas megváltó Krisztus szobránál is. Az irgalmas Szűz Máriát ábrázoló szobor avatását Mária mennybevételének ünnepére időzítették. A rendezvényen Krzysztof Wendkowski, Wroclawek egyházmegyéjének püspöke szabadtéri szentmisét mutatott be az emlékmű lábánál. A hívők tömegeit vonzó avatáson jelen volt Lech Wałęsa, volt lengyel elnök is. A megújult kis szeminárium épületébe költözik a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár, számolt be a Magyar Kurír. Az elmúlt években megújított késő barokk épületben hamarosan a díszes kódexek, középkori oklevelek, ősnyomtatványok és felbecsülhetetlen értékű kötetek kapnak helyet. A kis szemináriumban helyezik el a könyvtár legrégebbi múzeális állományát, amely több mint 340 antikvát, különleges 18-19. Századi kottákat, valamint 1711 előtti hazai és magyar vonatkozású nyomtatványokat is őriz. Levélben fejezte ki együttérzését Németh László bíboros belgrádi érsek mindazok felé, akiket érint a csütörtök éjszaka a horvátországi Omisnál kitört tűzvész. Az augusztus 14-én pénteken írt, a Magyar Kurírban is közzétett levelében azt írta, ezekben a nehéz órákban szükségünk van a szolidaritásra, a felelősségvállalásra és a kölcsönös segítségnyújtásra. A belgrádi érsek imára hívott minden ember biztonságáért, és erőt kért azok számára, akik a tűz következményeitől szenvednek. Összehangoltan segíti a turistákat a horvátországi Omis térségében kialakult helyzetben a Turisztikai és Sportminisztérium és a horvát idegenforgalmi közösség a helyi hatóságokkal és a turisztikai szektorral együttműködve. Tájékoztatta az idegenforgalmi közösség budapesti képviselete szombaton az MTI-t. Közleményük szerint fokozatosan stabilizálódik a helyzet a terepen, a térségben pusztító, nagy kiterjedésű erdőtűz okozta rendkívüli körülményeket követően. A közleményben kiemelték, Horvátország továbbra is készen áll vendégei fogadására. Végül az időjárásról. Késő délutánig estig túlnyomóan felhőtlen, napos, száraz időre számíthatunk. Ezután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és néhol a nyugati, északnyugati határvidéken már zápor, zivatar is előfordulhat. A déli szél napközben nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Késő estére általában 24 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk. Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Budapest Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templomból. A szentmisét bemutatja Molnár Miklós plébániai kormányzó. Orgonán kísér Bolyosné Pető Ildikó kántor.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ezt a Szent Misét hálából ajánljuk föl Margit és Miklós 60. házasság évfordulóján és Miklós 90. születés napjára, illetve ez alkalomból, hálából, sok-sok évtizedért. Nagy kincs és ajándék a közösségnek is egy-egy ilyen ünnep, hiszen példakép és jelkép is számunkra, merre érdemes haladni, és mit érdemes az életünkben tenni, hogyan érdemes élni. Szeretettel köszöntjük itt az éteren keresztül is a Katolikus Rádió hallgatóit, hiszen sokan ezen keresztül kapcsolódnak be a mai szentmisénkben. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmasak lehessünk a szent titkok ünneplésére. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhoz. Érgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsájtván bűneinket, vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek Téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat felülmúlják. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: tartsátok meg a törvényt, szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nem sokára eljön szabadításom, és megnyilvánul igazságom. Az idegenek fiait pedig, akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét, és szolgái legyenek, akik megtartják közülük a szombatot, s vigyáznak, nehogy megszentségtelenítsék, és ragaszkodnak a szövetségemhez, mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el házamban, az imádság helyén. Elfogadom égő és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a pogányoknak azt mondom, mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat. Sőt, szeretném vetélgetésre serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. Ha ugyanis az ő elvettetésük által kiárad a megbékélés a világra, mi más lesz újra felvételük, ha nem élet a halálból? Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok, úgy ők most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatok mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönnyörüljön. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza, és íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem éltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvéreim, ez a mai evangéliumi szakasz egy olyan tanulságot hordoz, amit a mai kor keresztényeinek és embereinek nagyon fontos lenne megtanulnia, megfontolnia, de nagyon sok rétegű, úgyhogy csak röviden szeretném most fölvetni. Ugyanis Jézus ebben az evangéliumi szakaszban határokat húz, meghúzza a saját határait, és azt mondja, hogy az én feladatom ez, és ebből te kiesel. Te nem tartozol azok közé, akikhez feladatom, küldetésem van. Egy nagyon izgalmas kérdés, hogy Jézus hogyan viselkedik a határhelyzetekben, amikor a saját identitásával, a saját küldetésének a határával találkozik, és fölmerül, hogy itt most hogyan kell cselekedni, mit kell tenni. Úgy tűnik, Jézus arra bíztat bennünket, hogy merjünk határokat húzni, merjük meghúzni a saját önazonosságunknak is a kritériumait, határait, a küldetésünkön belül mozogjunk, és azt találjuk meg, mi a mi feladatunk ebben a világban. Még régebben egy szentéletű atyától hallottam azt a gondolatot, hogy a sátán mindig azzal kísért meg bennünket, hogy mások keresztjére áhítozzunk, ahelyett, hogy a saját keresztjeinket hordoznánk. Hát ez ilyen értelemben is igaz, hogy arra hív meg minket az Isten, hogy a saját küldetésünket, feladatunkat vigyük végbe, a saját identitásunknál maradva éljük az életünket, és az egyfajta kísértés, amikor ebből ki akarnak bennünket mozdítani. Mi a keresztény identitás, amit védenünk kell ahhoz, hogy igazán Krisztushoz méltóan tudjunk élni? A mai korban úgy sokszor jellemez bennünket az, hogy próbálunk mindenkinek megfelelni. Erre gyakrabban tapasztalom keresztény körökben, hogy föladjuk azt a tudásunkat, identitásunkat, hogy Isten határozza meg, kik vagyunk mi, és inkább a külvilág visszajelzéseiből próbálunk élni. Ez azonban nagyon veszélyes, mert a mai világ nem azt tartja jó emberségnek, ami valóban jó emberség, hanem sokszor olyan dolgokat, amik bűnök vagy megalkuvások, olyan dolgokat, amelyek tönkre teszik azt a tanítást, azt a hitet, amelyet Krisztus bízott ránk. És ez azt jelenti, hogy föladjuk az Istentől kapott javainkat, kincseinket, azért, hogy az emberek múló elismerését el tudjuk fogadni, meg tudjuk kapni, meg tudjuk nyerni. Pedig hát a keresztény nem sokra megy ezekkel a dicséretekkel, hogyha az Istennel való kapcsolatát elveszíti. És a bűn sokszor nem úgy mutatkozik, hogy valami kifejezett gonoszságra kér meg bennünket a sátán, hanem inkább úgy, hogy valami kis félresiklásra akar bennünket rávenni, kisebb-nagyobb megalkuvásokra, engedékenyebb viselkedésre, hogy elengedjük azt, amire Isten hívott bennünket. Mivel kicsit hosszú lenne mindent végigvenni, ezért csak egy-két fontos szempontot emelnék ki, amit a mai szentírási szakaszok meghatároznak abból, milyennek kellene lenni egy kereszténynek. Van egy központi üzenete mind a három olvasmánynak, hiszen mindegyik arról szól, hogy szabad-e a pogányok felé megnyitni mindazt, amit Isten a zsidóságban kezdett el. Ugye ez a dilemma tulajdonképpen az első keresztények nagy kérdése, hogy most hogyan tovább, mit kell csinálnunk azzal a kincsel, amit Jézuson keresztül az Isten ránk bízott. Izajás próféta és sok más szentírási szakasz egyébként megerősíti, hogy Isten az első választott nép kiválasztottságát nem azért adta, hogy csak őket vezesse el a vele való közösségre, hanem azért, hogy általuk, a kiválasztott nép által az összes nemzetre ki tudjon áradni az az üdvösség, amelyet az egész emberiségnek szánt az Isten. És ebből világossá válik, hogy az első keresztények is megnyílnak a pogány nemzetek felé, és kezdik hirdetni nekik is az evangéliumot, mert ez Isten akarata. Bár nem Jézus küldetése ilyen értelemben, ahogy az evangéliumban halljuk, de rajta keresztül válik nyitottá ez az üdvösség minden nemzet számára, amikor ő meghal a kereszten, és ezáltal a tanítványoknak már igenis küldetése van a pogány nemzetek felé. Ugyanakkor a Szentírásban szinte kivétel nélkül, amikor az Istenről azt halljuk, hogy nem személyválogató, ez elsősorban azt jelenti, hogy ő senkit nem zár ki az üdvösségről, minden nemzetet meghívott a vele való teljes közösségre. Ez az, ami a keresztény identitásnak is az egyik sarokköve. Mi minden emberhez kaptunk küldetést, nem csak azokhoz, akik tisztán szeretnének élni, az igazsághoz szeretnék szabni a tetteiket, hanem minden emberhez, a legnagyobb bűnöshöz is kaptunk küldetést. És minden emberrel van dolgunk, van feladatunk minden emberrel kapcsolatban. Ugyanakkor viszont Izajás azt is megfogalmazza, hogy ez a mi feladatunk, tartsátok meg a törvényt, szabjátok tetteiteket az igazsághoz. Nagyon fontos, hogy egy keresztény ember az identitását, nevezetesen, hogy az igazsághoz igyekszik szabni a tetteit, semmilyen körülmények között nem adja föl. Nem adja föl a törvénynek a tanítását, amit Istentől kapott. Nem lágyítja el, nem homályosítja el az igazságnak a dolgait, a titkait, mert hiszen tudja, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy Istennel teljes közösségben tudjunk lenni. Nem azért fontos nekünk a törvény vagy az igazság, mert hogy mi ilyen makacsul ragaszkodunk bizonyos elvekhez, hanem azért, mert hogy Isten tudja, és ezt nekünk is megtanította, hogy a szeretet csak akkor lesz teljes, ha az igazság szerint szeretjük a másik embert. Mert hiszen milyen szeretet az, amelyben sokfajta hazugság van? Milyen fajta szeretet az, amelyben mindenféle határokat át lehet lépni? Milyen lenne például egy olyan házasság, amelyben bárki részt vehet, bárki beléphet, bekapcsolódhat, mint harmadik fél? Hogyan lehetne ezt jónak tekinteni? Ugyanakkor viszont arról is hallunk a Szent Leckében, Szent Pál nagyon hangsúlyozza az irgalomnak a kérdését éppen a választott nép felé, hogy Isten irgalmát szeretné számukra elérni, azzal, hogy versengésre hívja meg őket, vetélkedésre a pogányokkal. Tulajdonképpen ez a másik, amit egy keresztény ember soha nem engedhet el, hogy irgalmas legyen az emberekkel, a körülötte élőkkel, akár még néha önmagával szemben is. Ez az irgalom nem engedhető el olyan értelemben sem, hogy nem lehet az igazságot úgy használni, mint valamiféle kalapácsot, furkós botot, amivel a másikat agyon csaphatjuk, ha éppen úgy hozza a kedvünk. És ugyanez egyébként fordítva is igaz, hogy az irgalom nem arra való, hogy a határokat összekenjük, hogy elhazudjuk az igazságot. Nem arra való, hogy bíztassunk bűnös embereket, hogy nem kell változnod így is, vagy majd valahogy az Isten megoldja a te üdvösségedet. nem arra kell bíztatnunk az ember társainkat az irgalom és az igazság nevében is, hogy akarjanak fejlődni, növekedni, változni, mert enélkül senki nem tud eljutni a tökéletes közösségre az Istennel, vagyis az örök üdvösségre. Azt halljuk, hogy Isten nem bánja meg a kiválasztását, sosem bánja meg a meghívását. Márpedig nem csak a zsidó népet hívta meg Isten az üdvösségre, hanem minden embert. És bármennyire is távol kerüljön egy ember az Isten akaratától, az Isten nem bánja meg, hogy őt meghívta. Ő szeretettel van iránta, és éppen ezért minden körülmények között az üdvösségre való meghívása megmarad ennek az embernek. Azt akarja az Isten, hogy minden ember üdvözüljön, ahogy a Szentírás egy másik helyen mondja, az Isten türelmét tartsátok üdvösségnek. Valójában az Isten, amikor türelmet gyakorol, várakozik, nem helyesli a bűnt, hanem arra akar bátorítani minden bűnöst, hogy térjen meg hozzá, mert ma még van idő megtérni az Istenhez, van idő szakítani a bűnnel, és van idő elfordulni a rossz, hibás utaktól, amelyek a halálunkat okozzák. A mai szentírási szakaszok megmutatják számunkra, hogy Isten igenis akarja, hogy meghúzzunk bizonyos határokat. Ezek a határok nem valaki ellen vannak, hanem azért, hogy az üdvösség útjait megfelelően meg tudjuk találni, hogy minden ember föl tudja ismerni, amikor rossz úton jár, és le tudjon térni arról. Kérjük a Szent Lelket, hogy segítsen bennünket mindig megtalálni a helyes utakat, helyes határokat, megtalálni azt, amikor meg kell húzni bizonyos határokat, még akkor is, hogyha ezt a külvilág ítélkezésnek vagy valamiféle kirekesztésnek éli meg. Valójában Jézustól mi azt tanultuk, ezeket a határokat meghúzni nem pusztítás, nem rombolás, hanem inkább a másik ember és a saját életünknek a felemelése. Kérjük Istentől, hogy így tudjuk gyakorolni saját keresztény önazonosságunkat és küldetésünket, és így minden embert az üdvösség felé tudjunk segíteni. Amen. Valljuk meg hitünket, hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a műjúban, aki fogantatott szent élettől, született szűzményben, szenvedett Poncius Pilátuson, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott él a mindenható Atya Istennek. Honnan jöttek, hiszem a katonikus részét, a szentek a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testvértámadását és az örök életet. Imádkozzunk testvéreim bizalommal mennyei atyánkhoz, aki minden embert üdvözíteni akar.
1: Add, Urunk, hogy egyházad minden népnek szabadon hirdesse az evangélium örömhírét. Segítsd, Urunk, hogy az evangélium fénye hazánkban is megvilágítson minden embert. Segítsd, hogy mindjárt erősíten ragaszkodjunk szent tanításodhoz. Add, hogy akkor is álhatatosak legyünk az imádságban, ha nem teljesített azonnal kéréseinket. Add, hogy a hitből fogadó imádságban betegeinknek testi-lelki enyhülést nyújtson.
0: Mennyei atyánk, tőled kaptuk a hit ajándékát, érleld meg mindnyájunkban a hit gyümölcseit Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyekben dicsőséges csere valósul meg számunkra, felajánljuk a tőled kapott földi ajándékokat, és megnyerünk téged magadat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának Te szabtál törvényt, a Te képmásodra formáltad az embert, sőt hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, s nagy tetteidért szüntelen magasztaljon téged, Krisztus, ami Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk és hálás szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedéssel, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Rókussal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Kedves gyerekek, gyertek ide a szentélyhez, és fogjuk körül az oltárt. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Megtiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesszelődjetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval van, és megjutok az ünnepre.

0: Krisztus lelke,
1: Szent Lélek, Krisztus teste, üdvözlés Istennel, Krisztus vére, éles Istennel, Krisztus oldalából kifolyó víz, most is szállal engem, Krisztus én szenvedése, erősíts meg engem.

Könyörögjünk! Érgalmas Urunk, Istenünk, e szentség jeledel által Krisztus vettük magunkhoz. Alázattal kérünk, hogy mi, akiket fiat képére alakítottál a földön, dicsőségében is részesüljünk a mennyben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kérdetem a kedves testvéreknek a héten szerdán Szent Bernát apát és egyháztanító, csütörtökön Szent István király, Magyarország fővédő szentje, pénteken Szent Tizedik Pius pápa, szombaton a boldogságos Szűz Mária, mint királynő, jövő vasárnap pedig Límai Szent Róza Szűz emléknapja van. 20-án csütörtökön reggel 7 órakor lesz Szent Mise itt a templomunkban a hazánkért, szokásos csütörtök reggeli misének megfelelően. Mindenkit bíztatunk, hogy délután a Szent Jobb körmenettel összekötött Szent Misén vegyen részt a Szent István Bazilikánál. Ez idén már 18 órakor fog kezdődni, az elmúlt években ugye 5 órakor volt, most változott ez is, 6 órától lesz a Szent Mise, várnak szeretettel mindenkit a szervezők. Hivatást tisztázó lelki gyakorlat lesz augusztus 27-e és 30-a között a Dömösi Plébánián. Várják szeretettel a papság iránt érdeklődő férfiakat. 30-án vasárnap 9 órakor lesz Veni Sancte Szentmise. Sajnálom a diákokat, hogy hallaniuk kell ezt, de kezdődik a tanévkezdés, a tanév, és hát várjuk a diákokat a családjaikkal együtt, hogy kérjük a Szent Lelket a tanévért. Következő szombaton a képviselő testület tagjai takarítják a templomot, előre is köszönöm a szolgálatukat, és köszönöm a Tamás körnek és a hozzájuk kapcsolódóknak a mostani takarítást. A Kasszap István Alapítvány október 17-én jótékonysági szüreti bált szervez. Az alapítvány és a rendezvény kiemelt célja a kerületben mély szegénységben élő emberek támogatása. Részletek a plakát.

Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.

0: Kedves hallgatóink, szent misét közvetítettünk a Budapest Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templomból. A szent misét bemutatta Molnár Miklós plébániai kormányzó, orgonán kísért Bolyosné Pető Ildikó kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A mai napig hat a családokban a búvópatakként felbukkanó nagyszülőről unokára hagyományozott kötődés a Gyüdi Máriához, írta a Magyar Kurírnak Rosner Zsolt tolnai plébános a Mária Gyüdi búcsúról. Minden évben fogadalmi nagybúcsún ünneplik a pécsi egyházmegye hívei és papjai, nagyboldogasszony, azaz Mária mennybevételének ünnepét a Mária Gyüdi kegyhelyen augusztus 15-én. A plébános szerint évente elzarándokol valaki a környező családokból Szűz Mária Gyüdi szentélyébe, ahol ebbe az ünnepbe az ezer éves pécsi egyházmegye imádsága sűrűsödik bele. Eddig 209 tankönyvé nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetben az eljárás már sikeresen be is fejeződött, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter szombaton a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendeléssel kérhetik azokat a kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, amelynek célja, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását. A honvédelem.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a szakképzésben tanulók 160 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak, de ha tanulmányaik alatt tartalékos szolgálatot is vállalnak, akkor ez az összeg 270 ezer forint. Az egyetemistáknál az ösztöndíj összege 270 ezer forint, de a tartalékos szolgálatot is vállalók 350 ezer forintra jogosultak. A szeptember 30-áig benyújtható pályázat részletei elérhetők a kormány.hu oldalon. Változatos hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Tájékoztatta Kodács Csengele marketingvezető az MTI-t. A közlemény szerint a park augusztus 20-ai programjai között, amelyek a 3D-s filmvetítés kivételével ingyenesek, a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökséghez. A vendégek kipróbálhatják az íjászatot a Nomád Parkban, részt vehetnek kemencés, látványsütésen és kóstolón. A legkisebbeket népi játszóház, kézműves foglalkozás és jurtában kialakított gyerekkuckó is várja. 12 falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat az idei nyitott porta napokon a Szatmár-Beregi térségben augusztus 22-től közölték a szervezők az MTI-vel. A rendezvény középpontjában a szatmári szilva áll, amelyet nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a gyümölcsből készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. Végül az időjárásról. Késő délután égestig túlnyomóan felhőtlen napos száraz időre számíthatunk. Ezután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és néhol a nyugati, északnyugati határvidéken már zápor, zivatar is előfordulhat. A déli szél napközben nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Késő estére általában 24 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, tegnap Szűz Mária mennybevételének főünnepén volt a budavári nagyboldogasszony, ismertebb nevén a Mátyás templom búcsúnapja. Kolos István zeneszerző, orgonaművész, kifejezetten Tardi László és a Mátyás templom ének és zenekara számára komponálta a Budavár visszafoglalásának 300. évfordulójára készült budavári misét. Egyházzenei összeállításunkban a Kyrie tétel kivételével most ezt a művet hallhatják.

0: Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban részletet hallhattak Kolos István budavári miséjéből. A Mátyás templom ének és zenekarát Tardi László vezényelte.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 11 óra 30 perc. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik.
3: Úgy tartja, hogy a hagyományos magyar ételeket csak hazai alapanyagokból lehet készíteni, hiszen például a kaliforniai paprika nagyon szép, de lecsónak nem használható. Szerinte a vendéglátás nem eléggé fedezte fel azokat a lehetőségeket, amelyeket páratlanul gazdag leves és főzelék kínálatunk nyújt. Több évtizedes tapasztalatait a gyakorlatban szerezte és kamatoztatta. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Regős Péter a családnevét viselő vendéglő tulajdonosaként sem ül a babérokon, nem mellesleg ez utóbbi ételbe való, ma is aktív, legfeljebb kicsit másként, mint régen. A Szófia utcai étteremben ültünk le beszélgetni.
4: Miért döntött úgy annak idején egy fiatalember, hogy bár végzett szakács, mégis úgymond pincérnek áll?
5: Ez nagyon messzire vissza kell nyúlnom. Tehát azt se tudom, hogy egyáltalán hogy lettem vendéglátós, mert az egész családom egy művész család. Az apukám az a magyar jégrevű szólótáncosa volt, majd amikor az megszűnt, akkor pantomim művész lett, majd mozgásművész. A bátyám szintén teljesen távol áll, az kéne színház igazgatója volt hosszú éveken keresztül. Amikor befejeztem 68-ban az általános iskolát, én Ratko gyermek vagyok, nem voltam jó tanuló, hát nem sok lehetőségem volt. Nézegettem, hogy mit tudnék kezdeni az életemmel, és szembe jött velem ez a szakácsiskola, amit persze egy utólag egyáltalán nem bántam meg, de semmiféle előélet nem volt hozzá. Se a apukám, se az anyukám nem tudott főzni se. Pincérnek jelentkeztem, de a 3,6-os átlagommal nem vettek föl. Ajánlották, hogy menjek el szakácsiskolába, és utána még bőven lesz lehetőségem tovább tanulni különböző szakmákat, vagy akár magasabb szinten is. És nagyon nagy szerencsémre a Pannonia vendéglátó vállalathoz kerültem, ami a Puskin utcában volt, egy tündéri tanuló felelős hölgyhöz, és az végig egyengette a pályámat, és a Nemzeti Szállóban voltam szakács tanuló, ahol szintén nagyon nagy szerencsémre egy elképesztően nagy emberileg is, meg szakmailag is konyhafőnök alá kerültem, Holló Tamásnak hívták, sajnos már nem él.
4: Viszont ő annak idején, ha jól tudom, járt a vendéglőben.
5: Akkor a megtiszteltetés volt, és ráadásul nem én hívtam meg, jött le a feleségével, aki szintén a Nemzeti Szállóban dolgozott, hogy könnyekig meghatódtam. Hát nagy találkozás volt, mert elvesztettük egymást konkrétan, én nem tudtam, hogy ő vele mi van. Nagyon sokat beszélgettünk itt az étterembe, és egy nagyon fontos dolgot mondott, rántott pontyfilét evett, tartármártással, petrezselyem és újburgonyával, és a végén kérdeztem, hogy volt megelégedve, és minden nagyon finom volt, és külön kiemelte, hogy a tartármártás mindent vitt. Na most ezt csak azért mondom, hogy nálam a vendéglátás egy komplett dolog. Tehát az nem úgy néz ki, hogy mondjuk meg van elégedve a rántott pontyfilével, de a tartármártás mondjuk nem jó. Vagy kimegy a mellékhelyiségbe, és mondjuk nincs patika tisztaság. Tehát nekem minden, tehát hogy az abrosz ne legyen pecsétes, a pohár ne legyen. Tehát ez mind-mind hozzátartozik. Hogy fogadjuk a vendéget?
4: És közben ugye a tapasztalatszerzés elkezdődött, az is megtörténhetett volna, és hát akkoriban ez nem feltétlenül volt ritkaság, hogy mondjuk ön kimaradt Hamburgban.
5: Hát ez már egy későbbi időpont, még akkor itt lezárom ezt a tanuló éveimet, akiről meséltem, ez a tanuló felelős, ez megígérte, hogyha elvégzem a szakácsiskolát, ez 1971-ben volt, utána fog segíteni a felszolgálóiskolát elvégezni, tehát ott már pénzt kerestem, amíg ott tanuló voltam. Az egy 2 éves iskola volt, akkor már mint felszolgáló dolgoztam szintén a Nemzeti Szállodában. 1972-ben nyílt az Olimpia Szálló, olimpikonokkal töltötték föl. Érdekességként mondom, hogy a konyha nem lett még kész, úgyhogy a Nemzeti Szállóból vittük föl zsukkal, ilyen alumínium karajokba a reggeliüket. 73-ban bevonultam katonának, 75-ben leszereltem.
4: Akik nem tudják, akkoriban még ennyi ideig tartott, és volt sorkatonaság.
5: És ott is már vezető voltam, meg konyhafőnök voltam, nem tudom valahogy ez így végigkísérte az életemet, biztos van bennem valami olyan, ami ezt adja. Az olimpia szállóból 1977-ben kerültem el, a jó Isten megint velem volt, mert ilyen munkahelyem, mint a régi országház vendéglő, ugyanis oda kerültem, nem volt, és ez abból is látszik, hogy 16 évet töltöttem, és 5 is főpincér voltam, tehát egy hónap után a kollégák megválasztottak főpincérnek, az egy borzasztó nagy étterem volt.
4: És félreértések elkerülése véget nem volt köze a parlamenthez és a politikához.
5: Nem. Ez fönn a várba volt a régi országház utcában, a Tudományos Akadémiának az egyik házával szemben. Nagyon jó éreztem magam. Tehát, hogy ott annyira színes volt az esküvőktől a csoportokig, minden. Ott 300 ember tudott leülni. Olyan kicsi konyhája volt, hogy ezt a mai napig nem tudom, hogy ezt hogy bírták ott teljesíteni. Volt 11 terem, mindegyik külön elnevezve, fantasztikus hangulata volt. Jöttek orosz csoportok, kelet-német, nyugat-német, a világ minden tájáról jöttek, és volt miniszteri rendezvény, szinte hihetetlen. Volt olyan, hogy 4-5 esküvő volt egyszerre, mert ugye, hogy külön termek. Tehát az életem egyik leggyönyörűbb része volt, nagyon jó kollégákkal, 57-en dolgoztunk ott. És akkor volt egy lehetőségem, Hamburgra visszatérve, 1985-ben, hogy kimehettem szakácsnak. Utólag azt mondom, hogy nem nagyon kellett volna, volt persze haszna, mert akkor még azért nem lehetett csak úgy utazgatni a világba, már akkor is beszéltem németül, de ott tökéletesíteni tudtam, mert olyan szituációkkal találkoztam szembe, amit mondjuk egy étteremben soha nem bemenni önkormányzathoz, ügyet intézni. Szóval egy évig kint dolgoztam, egy magyaros étterem akart lenni. Németországban gyönyörű áru volt. Olyan, hogy az ember meglátta a pultba akár a húst, akár a zöldséget. Képtelen voltam egy jó ételt összehozni, mert nem volt íze. Tehát a paradicsom is ízetlen volt, a zöld paprika, tehát minden, a húsnak semmi íze nem volt. Hiába fűszereztem, bevittem egy-két magyar fűszert, ízlett nekik, de hát nekem nem ízlett, mert köze nem volt a magyar ízekhez.
4: Rá is térhetünk arra, hogy végig is van egy ilyen szlogenje, hogy család és családias ételek és főzés.
5: Igen. Országházat lezárva, 1993-ban jöttem onnan el. Én egy aktív ember vagyok a mai napig, és a végnapjait élte, mindig tele volt, és volt egy szilveszter, az utolsó, akkor döntöttem el egyébként, hogy eljövök, hogy 2 vagy 3 asztalunk volt abban a hatalmas étteremben. És akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ebből én nem kérek tovább. Kamaraerdőn lakunk, és kitaláltam, hogy én nyitok egy büfét, de azt is egy ilyen magasabb szintű, egyszerű, de minőségi dolgokat fogok benne árulni.
4: Tehát akkoriban még ilyen nem nagyon volt másutt.
5: Nem, és olyan széles volt a választék, mint most itt az étteremben, hogy ott is mindenki megtalálta a kedvére valót. Azt is nagyon sokáig csináltuk, tehát én nem vagyok egy ilyen ugrálós típus. Egészen pici kis lakókocsit odahúztunk, egy ilyen nagy telep volt a főút mellett. Bementem, megkérdeztem, hogy elképzelhető, hogy itt nyissunk egy ilyen kis büfét. Ott elkezdtük, végén már egy nagyon szép kis faházba, komplett konyha. Nagyon jól ment. Ott reggel 6-kor kinyitunk, már akkor sorba álltak, 4-ig voltunk nyitva, tehát egyfolytában sorba álltak, ami hát elég stresszes volt, de tehát a látvány maga. Ott is volt főtétel, sült, minden, cigaretta, szesz, nagyon-nagyon jól ment. Picit úgy éreztem, hogy már nem elégíti ki mind a szakmai, tehát hogy tovább szerettem volna lépni, volt befektetni való pénzünk, tudtam, hogy nem sürgős, és keresgettem üzlethelyiségeket.
4: Na de mit lát meg az ember egy szenes pincében?
5: Igen, ez nagyon érdekes dolog, mert amikor először idejöttem, ön látja, hogy ez hogy néz ki, tehát hogy itt nem, hogy ablak nem volt, de az ablakon rács se volt, tehát a macskák jártak ki be, lépcső nem volt, hanem egy vas létrán kellett lejönni, se áram, se csat, semmi, tehát hogy semmi közmű. Jelenleg 150 éves a ház, ez a pincerendszer egészen elmegy a Király utcáig, sőt majd a Kőrútig. Amikor először lejöttem, 130 négyzetméterről beszélünk, körbe mentem, és azt mondtam magamban, hogy ebben én látok fantáziát. Tehát úgy láttam a lelki szemeimmel a mosogatót, a konyhát, a mellékhelyiséget, tehát úgy mindent, a vendégteret, tehát alig kellett belenyúlni. Ugye a falakhoz ellen nem lehet, hát ez 130-as. Ez tartja a házat. találtam egy nagyon-nagyon jó tervezőt. Én nem tudom, valahogy így vonzom a barátságokat. Mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk. 2002-ben találtam meg ezt a helységet, és 2003. február 11-én, ami a születésnapom is, akkor nyitottuk meg. A Dél-Budai Vendéglátóvállalatnak az igazgatója, aki szintén nagyon hosszú ideig a barátom volt, a Vadász Zoltán, ő még él, hála Isten, gyönyörű szép beszédet mondott, tele volt érzelemmel. Hát általában egy új vendéglátó egység, annak van egy sajátossága, hogy amikor megnyitja az ember, akkor tódul a nép. Nekünk itt a nulláról, mert hiába vagyunk a 6. kerület Király utca és a Andrássy út között, azért...
4: Nem a legforgalmasabb rész.
5: Nem. De ami nekem ebben nagyon pozitív, és ezt ugye már 23 év alatt, az a vendégkör, aki ide jár hozzánk, az úgy jön ide, hogy fel van készülve, hogy milyen ételekkel fog találkozni, mennyibe kerül. Tehát, hogy itt nincs olyan, hogy sétálgat a vendég, és akkor, ja, itt egy kis cuki étterem, akkor lemegyünk. Tehát nincsenek megállító tábláink, reklámok itt az utcasarkon. Úgy jönnek ide a vendégek, hogy céltudatosan.
4: Mondjuk New Yorkban elolvas egy újságcikket.
5: Hát az is egy egészen fantasztikus történet. A fogorvosom mondta, hogy képzeljem el, hogy fölült a repülőre, és akkor egy újságban látta, konkrétan a New York Times, hogy milyen szépet írtak rólunk. Fogalmam nem volt, én annál sokkal szerényebb ember vagyok, mint hogy én előre toljam magam. Visszatérve a családi vendéglőre, amit kérdezett, amikor új kollégát veszek föl, soha nem az érdekel engem, hogy szakmailag mennyire képzett. Én mindig megmondom, hogy nem sok mindent kérek tőletek, de egyet biztos, hogy nekem arról szól ez a szakma, hogy azt szeretném, hogyha te mondjuk meghívod a szüleidet vagy a barátaidat otthonra ebédelni, ugyanazt tedd meg itt is. Tehát nekem nem egy ördöngős dolog ez a vendéglátás, mint ahogy a mai trend szerint nagyon divatos, nagyon sok mindent mondani. Engem az érdekel, hogyha itt lejön a vendég, akkor a kollégáknak is mindig mondom, fogadjátok úgy őket, mint hogyha saját otthonotokba fogadnátok. És innentől kezdve már egy kapcsolat ki tud alakulni.
4: Amikor 2003-ban ez létrejött, akkor még nem volt divata retro, meg a kézműves. Ma már az, de most már hagyományként őrzi ez a vendéglő ezeket a jelzőket.
5: Igen, arra nagyon ügyelek, hogy mi nem gondolunk semmit újra. Nekem nagyon sok szakmabeli barátom van, szoktunk beszélgetni, megvitatjuk. Nekem pont az a lényeg, az étlap is úgy van összeállítva, hogyha lejön egy család 18 évestől mondjuk a 60-70 éves emberekig bezárólag vegyes korosztály, találjon mindegyik megfelelő ételt magának, mert pontosan erről szól nekem a vendéglátás. Tehát nagy étlapunk van, ez sok embernél kritika, nálam nem. Megvan rá technikai megoldás, az ételek egymásból adódnak. Tehát azért, mert van ötféle pulykamell, csak vagy a töltelék, vagy más panírozás, de a nyersanyag maga az ugyanaz. De hogy hadd válasszom már, és ügyelünk arra, hogy például ne legyen drága. Iszonyat, hogy micsoda költségek vannak, nem panaszkodom, de hát ez tény, ezt mindenki tudja. 27 féle adót fizetünk. De nem lehet mindent a vendégre. Én nem vagyok egy telhetetlen ember, tehát én soha nem azért csináltam, hanem azért, hogy én örömömet lelem benne.
4: Volt olyan pillanat, amikor viszont azt mondta, hogy be kéne zárni mondjuk a Covid időszaka?
5: Volt olyan, próbálkoztunk mindennel, volt elvitel, volt lángos, volt hamburger, de csak a negatívat hozta, viszont én végig, akik régóta itt dolgoztak, tehát fizetést kaptak, szerintem nem is keveset, nem is sokat, de valamennyit, csak hát ugye nagyon elhúzódott a Covid, akkor az önkormányzattól kaptam egy olyan lehetőséget, amikor még zárt helyen nem lehetett vendégeket fogadni, hogy kaptam 3 parkolóhelyet, ott csináltunk egy teraszt, először is én csináltam mindent, tehát elkerítést, a but, mindent. Mivel itt elég sok meredek lépcső van, ezért nem volt egy egyszerű dolog a vendégeket ott kiszolgálni, utána elég hamar megnyithattuk az éttermünket, kezdhetett megint egy új felfutást, de már hála Isten akkor elég jó nevünk volt a külföldiek köré, amit csak azért mondok, mert amikor nyitottunk, akkor a vendégek 80-90%-a magyar volt, ez elég sokáig tartott. Kitaláltam akkor, hogy délbe volt egy ételpult.
4: Félönkiszolgáló.
5: Félönkiszolgáló, igen. Amikor itt eltűntek a cégek a környékről, a MÁV, ami jelzem mai napig ott áll üresen, az egy gyönyörű épület, tehát rengeteg iroda és munkahely volt itt a környéken. Amikor az megszűnt, akkor megint váltanom kellett. Van délben egy olyan menünk, ami mondhatnám azt, hogy ilyen svéd asztal, csak étlapról. Tehát a vendég választhat levesből, 15 főételből és 5 desszertből, 2 valamint 3 fogásos menüt tud belőle választani, ő állítja össze magának. Nekem az is elvem, hogyha ezért az összegért eszik egy menüt, ne kelljen 1000 forintért, vagy nem tudom mennyiért még egy üveg kólát meginnia, tehát kenyér, erős pityú, meg sima víz az egy szemfenn van az asztalon. Ez a mai napig nagyon működik, mert ugyanis délbe Ádegy nem eszik a vendég annyit, másik meg árban nem biztos, hogy megfizetni. Tehát körülbelül egy 3 fogásos menü fele annyiba kerül, mint este egy főétel. És ez bőven elég, csökkentett természetesen az adag. Jelen helyzetben visszaesett a turizmus egy olyan jó 1-1,5 éve, amit mi is megérzünk, nem is katasztrofális helyzet, és akkor megint kitaláltunk közösen a kollégákkal, hogy az étterem ajánlatába csináltam egy menüt, ami az à la carte ételekből áll össze, mert ugye nagyon sok vendégnek fogalma nincs, hogy mit tegyen. Szintén 2 vagy 3 fogásos menüt lehet választani, ami csak magyaros ételekből áll. Szinte.
4: Előválogatás.
5: Igen, mert azért kinyitja a vendég az étlapot, az legalább egy 5-10 perc, mire azt ő átböngészi, és utána visszalapoz, és még mindig nem tudja. Ugye vannak kép, illusztrációk is egy-két ételhez, de itt rásegítettünk abban, hogy egy főétel áráért szintén kap egy 3 fogást. És itt már teljes adagok vannak, például fiataloknál, meg most például Szigetről is már évek óta járnak ki délbe is, meg este is. Például van olyan, hogy egy levest, meg egy főételt megesznek 2. Nekünk bármi jó. Én mindig mondom a kollégáknak, hogy ne szívják a fogukat, mert most egy vendég lejött egy kávéra. Nem minősítsük ezért.
4: Ha mondjuk újabb 23 év múlva lenne alkalmunk, és reméljük, hogy lesz beszélgetni. Nyilván lesznek később is változások. Föl van erre készülve?
5: Mindenre. Tehát én az a típusú ember vagyok, hogy akadályok mindig vannak, problémák, de én mindig a megoldást keresem, tehát én nem kesergek. Tehát, hogy itt mindig történik valami. Hogy tudom megoldani? Egy kis csőtörés volt egy 3 napja. Tehát egy pillanatok alatt, amit én meg tudok, megcsinálok, ahogy ezt a menüt is mondtam. Hogyha valamit úgy érzem, hogy változtatnom kell, akkor változtatni fogok. Vannak mélypontok, ugye, hát nem vagyok már tinédzser, de amikor jönnek a sikerek, akkor az mindig motiváció. Én nagyon régóta teniszezem, rendszeresen és versenyekre járok elég magas szinten, tehát szeniorba azért ott vagyok mondjuk a top 5-be országos szinten. Járok amatőr versenyekre, ahol kategóriák szerint vagyunk besorolva, és fiatalokat megverek. Tehát, hogy vidékre járok, nagyon-nagyon aktív életet élek, Balatont átúszok, tehát, hogy nagyon sokat teszek azért, hogy fiatalon tartson magam, mert úgy gondolom, hogy nekem még sok dolgom van az életbe.
4: Meg hogy a fiataloknak átadja én már a szakmát, hiszen említettük az elején, hogy az ön szüleinek egyáltalán nem volt ehhez köze, viszont, hogy jól tudom, akkor a lánya folytatja ezt.
5: Hát sajnos nem, mert ő egy 2 éve már belefáradt. Azért borzasztó nehéz szakma ez, ugye lett unoka, és úgy gondolta, hogy neki ennyi elég volt ebből, ez időben is nagyon sok, tehát itt úgy dolgoznak a kollégák, hogy hosszúznak, nem minden nap persze, mert így akkor több a szabad idejük, de úgy belefáradt. Tehát az a baj, hogy nincs, aki tovább vigye. Egyébként ez az étterem egy nagyon nagy tanulóbázis volt. Nagyon sok szakács, pincér került ki innen, van olyan, aki top szakács lett, elég jó nevű éttermekben, de amikor volt az, hogy meghatározták, hogy ki lehet oktató, akkor azt mondtam, hogy nekem erre nincs energiám, hogy én most elmenjek mesterkurzusra, mert csak azok oktathattak, tehát sajnos befejeződött az oktatás. Tehát vannak mélypontok, amikor azt mondom, hogy be kéne fejezni, mert nagyon sok buktató van, borzasztó sok, tehát 43 fokba étellel dolgozni nagyon nehéz, nagyon vigyázni kell mindenre. Amikor vannak mélypontok, akkor azt mondom, hogy na jó, nekem ebből elegem volt, de amikor alszom egyet rá, azt mondom, na jó van, akkor gyerünk tovább. Én nagyon sok háttérmunkát végzek, itt az étteremben már kevesebbet vagyok, de a szemem mindenen rajta van. Tehát én vásárolok, árut hordok, húst feldolgozok, van otthon egy előkészítő, nagyon szép kis húsos műhely, tehát így a konyhára már konyhakészen kerül minden. Otthon nagyon élvezem, semmi stresszfaktor nincsen, de amikor itt voltam, azt is élveztem. De hogyha a konyhán kevesen vannak például, most jövő héten kell jönnöm 2-szer is, akkor jövök a konyhára, tehát hogy nekem nem probléma, legalább látom a dolgokat, meg le tudom ellenőrizni. ellenőrizni, hogy minden úgy működik, de most hála Isten nagyon jó csapat van. Nagyon sok szakács megfordult itt, a nyitástól 16 éven keresztül volt egy nagyon jó konyhafőnökünk, ő is belefáradt, teljesen más irányba elment, onnantól volt egy nagyon, hát hullámzó, hogy finoman fejezzem ki magam, a konyhán főleg emberek, minőségbe, emberileg, tehát nekem sokkal fontosabb, hogy emberileg a dolgokat meg lehet tanulni. Odáig jutottam, hogy akkora arcuk van ma már a szakácsoknak, hogy jelenleg, most azt hiszem 2 éve, nem szakácsok vannak, hanem asszonyok vannak, és olyan jó ízzel főznek, hogy elhiszem, hogy a szakács is nagyon jó főzött, de meg lehet kóstolni. Biztos van, amikor hibáznak, meg mondjuk borzasztó nehéz szakma ez. Tehát, hogy képzelj el, hogy olyan történik, hogy itt ül egy vendég, és Google-ön azt írja nekünk, hogy ilyen halászlét magyar szülei vannak kinnél külföldön, és hogy arra emlékezteti, mintha az anyukája vagy a nagymája főzte volna. Mellette ül egy másik vendég, ad egy csillagot, mert hogy ilyen borzasztó halászlét még életében nem evett. Ezt csak azért mondom, hogy ha valaki olvassa az értékeléseket, én ezért nem is válaszolok rá. Amikor személyünkbe vagyunk megsértve, akkor válaszolok. A dicséreteket nagyon szeretjük, természetesen, de mindig azt szoktam mondani, egy színházi előadás is, hogyha...
4: ízlése válogatja.
5: Abszolút, hát ugyanez a vendéglátás. Idézőjelben majdnem olyan, mint egy színház. A személyzet, meg én személy szerint utálom, hogyha olyan helyen vagyok, étteremben, hogy érzem a pincéren, hogy kedves akar lenni, de nem belőle jön. Akkor ne legyen. Tehát legyen barátság, nem tudom, de ez a mű kedvesség, meg a vicsorgás, ez nekem nagyon nem jön be. Én az egész életemet úgy éltem, hogy mindig segíteni szeretek az embereken, ez a mai napig így van, de sose promotáltam. Ezt most se fogom, senki nem tudja, természetesen szűk családi körömön kívül, tehát hogy itt az étterembe kiket hívok meg, karácsonykor, vagy kit szponzorálunk. Nem vagyok gazdag ember, félreértés ne essék, de én 1000-szer jobban szeretek adni. Kapni is jó persze, de a lelkemnek sokkal jobb, hogyha adhatok, és látom azt a boldogságot azoknak az embereknek az arcán, akiket mondjuk itt megszoktam időnként vendégelni, mert számomra ez sokkal többet jelent minden pénznél.
3: Mi mással lehetne befejezni, mint egy ételleírással? A bugaci töltött rostélyos úgy készül, hogy a kiklopfolt marhahát szín szeletekbe kolbászkrém kerül. Ez utóbbi darált sertéshúsból, tojásból és fűszerekből áll. Az alufóliával szorosan betekert roládokat

Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Szolidaritásra hív a Kolumbiát sújtó 7,4-es erősségű földrengés áldozataiért a katolikus Karitász, írja a Magyar Kurír. A természeti katasztrófa több mint 350 települést érintett, a legutóbbi jelentések szerint már mintegy 4000 sérültje és 281 halálos áldozata van a csapásnak, közel 380-an eltűntek. A helyi egyház és a Caritas Colombiana sürgősségi segélyprogramot indított, amelyhez a Magyar Katolikus Caritas is csatlakozik. A szervezet imára, együttérzésre és lehetőség szerint adományozásra is kéri a magyarokat. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai nép hagyományok életben tartása érdekében. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum műhely munkájába az első találkozó óta, közölte Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos szombaton a Facebook oldalán. Hangsúlyozta, a Roma Kulturális Fórum célja az, hogy azok tudása, tapasztalata és véleménye kerüljön be a közös gondolkodásba, akik a roma kultúrát alkotják, kutatják, tanítják, közvetítik és közösségekben élik. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentésében. Hozzátették, hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. Ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz, szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a Fővárosi Vízművek a honlapján. Azt írták, a Duna tartósan alacsony vízállása számos kihívás elé állítja a víztermelést, a fogyasztási pontokon szolgáltatott ivóvíz minőségét azonban nem befolyásolja. Hozzátették ugyanakkor, hogy továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Az 5 úszóbajnokot adó orosz család emlékszobáját nyitották meg szombaton Kolozsváron, a 17. Kolozsvári Magyar Napok előrendezvényeként, írta az MTI. Ez nem csak a család történetét mutatja be, hanem az erdélyi város 20. századi történetének egyik fontos fejezetét is láthatóvá teszi, hangzott el a megnyitón. A belvárosi Betlen Nemes palotában kialakított emlékszoba célja, hogy megőrizze és közkincsé tegye a sport, a tudomány, az oktatás, a művészet és a közösségi szolgálat terén egyaránt maradandót alkotó család hagyatékát. Végül az időjárásról. Késő délutánig estig túlnyomóan felhőtlen, napos, száraz időre számíthatunk. Ezután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és néhol a nyugati északnyugati határvidéken már zápor zivatar is előfordulhat. A déli szél napközben nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Késő estére általában 24 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon itt utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 15. fejezetéből a 21-től a 28. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Nagy boldogasszony ünnepnapi adásunk témái. Leó pápa homíliája nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása, a Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek megígért, már megtette anyjával. Leó pápa videó üzenete a szerzetes nő konferenciájához. Nézzetek szembe a közön globalizációjával. Leó pápa nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén augusztus 15-én szombaton délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tomás Prébánia templomba mutatott be szentmisét. Homíliájában a Szentírás szavait és az egyházi hagyomány szavait értelmezte, Mária alázatos szolgáló leányként megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben mi is találkozhatunk az Úrral. Nagy örömmel ünneplem idén is veletek nagy boldogasszony ünnepét. Kezdte beszéljét a Szent Atya, jelezve, hogy már tavaly is Castel Gandolfóban a spanyol ágostorrendi villanovai Szent Tomás Prébánia templomban ünnepelte a Ferragosztót, ahogy az olasz köznyelv nevezi az ünnepet. Az egyház tanító hivatala azt tanítja nekünk, hogy Mária, miután befejezte földi életét, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szólt 12. Pius pápa Munificentimus Deus kezdeti apostoli konstitúciója, amelyet 1950. november 1-én tett közzé, és hirdette meg benne Szűz Mária mennybevételének dogmáját. A szűzanyának ebben a misztériumában megmutatkozik számunkra a kegyelem teljességének beteljesedése, amelyet Isten a szeptőterem fogantatásában adott neki. Ezért számos műalkotás ábrázolja őt földi élete végén, mint egy gyönyörű fiatal nőt, aki fizikailag felemelkedik a földről a menny felé. Ezt az ábrázolást a Szentmisének a Jelenések könyvéből vett első olvasmánya ihlette, az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona, jelezve, hogy Mária szívében találkozik az ég és a föld, az idő és az örökké valóság.
2: Il tempo e l'eternità.
1: Ez a kép látszólag ellentétben áll azzal, amit az évek múlása tesz velünk. Az életkorral testünk már nem oly mozgékony, hanem mind nehezebbé válik, bőrünk sem lesz frissebbé, hanem az öregedés jeleit mutatja, hajunk sem nyer színt és fényt, hanem őszül, majd fehér lesz. Mi a közös bennünk az oltárképeinken ábrázolt csodálatos fiatal nővel? Tette fel a kérdést Leó pápa. Hogy ezt a titkot megértsük, össze kell vetnünk a két említett szimbólumot. Isten anyjának romolhatatlan testét és szeplőtelen szívét. A lélek tisztasága az, ami Máriában akárcsak bennünk, Isten kegyelméből megvilágítja és átalakítja az egész embert, elvezetve őt a mennyek dicsőségébe. Mária testben és lélekben való megdicsőülése arra tanít minket, hogy igazi szépségünk nem abban rejlik, hogy elrejtőznek az idő múlásának jelei, hanem abban, hogy testünkbe is bevésődve feltárják a soha véget nem érő szeretet jeleit. Utalta pápa Szent Pál apostol szeretet himnuszára, amely szerint a szeretet nem szűnik meg soha.
2: L'amore che non ha fine.
1: Így arra hív minket, hogy gondoljuk újra a világ által ránk erőltetett számos, túlnyomó rész hedonista és fogyasztói esztétikai normát. Ezek a normák azzal a kockázattal járnak, hogy erős feltételek közé zárnak minket, és értékes energiát pazarolunk arra, ami igazában nem számít, és nem is tart örökké. A mindennapokban találkozhatunk olyan emberekkel, akik az arcukon viselik az öregedés és a szenvedés jeleit, mégis képesek nyugalmat, jó indulatot és békét sugározni maguk körül. Vannak ellenben olyanok, akik talán külsőleg vonzóak, de belül kemények és hidegek. Valójában könnyű megérteni, hol rejlik az igazi szépség, és hol van még szükség a megtérésre, a megbocsátásra és gyógyulásra, állapította meg a Szentatya. Ha valóban fel akarjuk fedezni és ápolni szeretnénk az isteni szépséget, amely körülvesz minket, és amire teremtettünk, és azt terjeszteni is akarjuk magunk körül, akkor meg kell tanulnunk olvasni egy gyermek gyengéd arcában épp úgy, mint egy idős ember ráncaiban, egy fiatal élénységében épp úgy, mint egy felnőtt nyugalmában, az ünneplés díszeiben épp úgy, mint a ruhákban és a munkaeszközökben. Figyelnünk kell azokra az egyedi szeretett történetekre, amelyeket ezek a valóságok elmesélnek nekünk, felismerve bennük a mennyország apró jeleit.
2: L'amore, l'ornamento più bello dell'uomo.
1: A szeretet az ember legszebb ékessége. A szeretet, amely átalakít, nemesít és felemel minket, amely könnyűvé, szabaddá és Istenhez közelévé tesz minket, még az élet hullámvölgyei között is. Szent VI. Pál pápa a Szűz Mária mennybevételének misztériumáról emlékedve azt mondta, hogy jelentésének megértéséhez a földi nyelvben használt kifejezéseket felsőbbrendűvé és abszolúttá kell tennünk, hogy az örökké valót kicsinyített formában képzeljük el. A végtelennek és a végesnek az Isten anyjában való találkozásáról Ferenc pápa pedig ezt írta, Mária az, aki egy istállót otthonná tud változtatni Jézus számára, néhány szegényes pólyával és egy hegyméretű gyengétséggel. A csoda, amelyet Mária, a názareti lány ártatlan szívében megtapasztalt, és amely a mennyek dicsőségbe vezette őt, a végletek találkozása, amint azt ő maga is tanúsítja a Magnificat himnusz ihletet szavaiban, amelyeket az evangéliumban hallottunk. Ebben az énekben hitének alázatos kifejezéseink keresztül a mennyek anyja egyszerűen szól nagyszerű misztériumokról nekünk, Istenről, aki benne emberré válik, hogy megmentse az emberiséget, az örökkévalóról, aki időben nyilvánul meg benne, hogy számunkra is újra megnyissa az örökkévalóságba vezető utat, miközben egyúttal alázatos szolgáló leány állapotában megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben, ahogy Szent VI. Pál pápa mondta, mi is találkozhatunk az Úrral. A ma ünnepelt misztérium fenségét tehát nem kell valahol távol keresnünk. Bárhol találkozhatunk vele, ahol igazi szeretet van, egy apa és egy anya szemében, akik fáradtan, de boldogan térnek az a napi munkájuk után, a nagyapák és nagymamák arcán, akik az öregséggel járó bajok ellenére váratlan energiával töltenek el minket, miközben unokáikra vigyáznak, vagy a fiatalok elkötelezettségében, akik arra törekszenek, hogy tisztán és becsületesen nőjenek fel, sőt, hajlandóak szembe menni azzal, amit mindenki másként tesz. Végül pedig oly sok férfi és nő munkájában, akik naponta hittel és odaadással hozzájárulnak ahhoz, hogy a mennyország egy darabkáját a földre hozzák, és egy darab földet a mennybe vigyenek. Nagy boldogasszony gyönyörű arca egyedülállóan szép, minden lehetséges ábrázolás felülmúl, mégis ismerős számunkra, mert valamiképp a körülöttünk lévő emberek arca még a mostani pillanatban is, a testvéreké, akikkel hitben megosztja életük mindennapi felajánlását. Ezért a Jelenések könyvének asszonyában a hívők közössége önmagát látja, és a II. Vatikán zsinat Máriát az egyház képének és kezdetének.
2: L'immagine e l'inizio della Chiesa.
1: A biztos remény és a vigasztalás jelének nevezi. Szent emberségében, Isten kegyelméből a miénk is jelen van. Mi is ott vagyunk, arra hivatottak, hogy ugyanazt az élet teljességet éljük, mint ő, és osztozzunk ugyanazon dicsőségben. Szent Ágoston, Krisztus feltámadásáról szólva, arra hívta korának keresztényeit, hogy tegyék azt életük iránytűjévé és viszonyítási pontjává. Azt mondta, Krisztus feltámadt, hogy soha többé ne halljon meg. Változtass irányt, kövesd a világosságot, kezdj el felemelkedni ugyanarról a helyről, ahonnan feltámadt. Tegyük magunkévá meghívását, kérte a pápa. Kövessük a feltámadt világosságát, szükség esetén irányt változtatva. Tegyük ezt különösen ma úgy, hogy Máriára tekintünk, akit Isten testben és lélekben dicsőséggel koronázott meg, és akit anyaként, vezetőként, utitásként
2: Compagna di viaggio.
1: És védelmezőként adott nekünk a mennyországba vezető úton. Zárta homíliáját Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tamás plébánia templomban bemutatott szentmisén. A Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek ígért, már megtette anyjával. Leó pápa délelőtti szentmisét követően a Castel Gandolfói apostoli palota lodzsáján imádkozta el az előtte álló győzelem téren összegyűlt hívekkel együtt a déli Angelus imádságot, és beszédében a titok ikonográfiai ábrázolásainak jelentőségéről szólt. Szűz Mária mennybevételének főünnepe nagy jelentőségi a katolikus teológia és a népi vallásosság számára is, a nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomokban pedig mélyen átélt ünnep. A titok átelmélkedését segíti két ikonográfiai modell,
2: ai due modelli iconografici,
1: amelyekkel a művészek az évszázadok során ábrázolták Mária mennybevételét. Az első, a régebbi, és csaknem egy évezrede, az egyetlen modell témája az Isten anyjának elszenderülése. Mária ravatalon fekszik, a halálba szunnyadva, körülötte ott állnak az apostolok imádságban. Középütt áll a föltámadott Jézus, karjaiban tartva Mária lelkét, mint egy újszülöttet. Azért jött, hogy magával vigye őt Isten dicsőségébe, a mennybe, ahogy szimbolikusan mondjuk. Az Úr valóban beteljesítette anyjának azt, amit minden barátjának ígért, amikor elmegyek az Atyához, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Ez az első modell kiemeli a központi igazságot, a meghalt és feltámadt Krisztus vezet minket mindnyájunk céljához, az örök élethez. Erről emlékedtek a hívők generációi, miközben a nagyboldogasszony ikonjai előtt imádkoztak, és amelyet Rómában a Santa Maria Maggiore Basilica apszisának hatalmas mozaikján is megcsodálhatunk. A későbbi nyugaton kifejlődött újabb ikonográfia eljött a mennyben, fénybe burkolva, gyakran angyalok és szentek között ábrázolja a teljes alakot öltött Szűz Máriát. Itt középen a Madonna megdicsőült teste látható összhangban azzal, amit a jelenések könyvében olvasunk, és nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony, aki a napba volt öltözve, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona.
2: Una corona di 12 stelle.
1: Az apostolok pedig alulról emelik tekintetüket a menny felé fordulva. Ez a második modell azt az igazságot emeli ki, hogy Mária testtel és lélekkel, azaz személyének integritásával lett felvéve a mennybe. Az asszony, aki a földön testet és vért adott a megtestesült igének, és követte őt a tökéletes egyesülésig a szeretet áldozatában, örökkel hozzávonzódott a dicsőségbe. Így ez az ikonográfia is lehetővé teszi számunkra, hogy végső sorsunkat szemléljük. Az élet teljessége, amelyet ma örömmel csodálunk Máriában, az idők végén ránk is vár. Amikor, ahogy Szent Pál tanítja, a feltámadt Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőült testéhez. A romlandót a romolhatatlanságba, a halandót pedig halhatatlanságba öltöztetve. Így aztán a megváltó szeretete által átalakított testünkkel örökké élni fogunk egy soha véget nem érő ünneplésben. Dicsérjük az Urat!
2: Lodiamo il Signore! Che ha fatto grandi cose nella sua e nostra santissima madre.
1: Aki nagy dolgokat tett az ő anyjában, a mi szentséges anyánkban. Zárta az úrangyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa.
3: Leó pápa a szerzetes nőknek: nézzetek szembe a közöny globalizációjával. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciájához intézett videó üzenetében Leó pápa kiemelte a különböző közösségek, karizmák és történeteik szépségét, amelyek együttműködve láthatóvá teszik az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a 2026-os éves közgyűlés résztvevőinek. A pápa hangsúlyozta: fontos emlékeznünk arra, hogy elő kell mozdítani az egységet az intézményeken belül és közöttük, az egymástól különböző közösségek, történeteik és küldetésük között. Minden keresztény arra hivatott, hogy Krisztus szeretet közösségének építője legyen, amely egy szinodális egyházban alakul, amelyben mindenki a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt ugyanabban a küldetésben, mutatott rá 14. Leó. A Szentlélek által a történelem során a közösségeknek adott sokféle karizma lehetővé tette a megszentelt életet élők számára, hogy láthatóvá tegyék az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. A pápa itt háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizáció, a nevelés és a szegények gondozása területén. A közgyűlés témájáról elmélkedve, sok karizma, egy lélek, egy elhívás, Leó pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Az egyháznak szüksége van rátok és az általatok képviselt megszentelt élet és szolgálat minden sokszínűségére és gazdagságára, mert életerőtökkel és a Jézusra összpontosító élet tanúságtételével hozzájárulhattok a világ felébresztéséhez, mutatott rá 14. Leó. Ha ezt teszik, képesek lesznek szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvosságával. A szerzetesi hivatások ápolása elengedhetetlen és alapvető fontosságú a megszentelt élet virágzásához. Leó pápa kiemelte, hogy az egyre inkább szekularizálódó világban is sokan személyesen megtapasztaltuk Krisztus elhívását, hogy kövessük őt a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmának letétele révén. Még ma is egyre növekvő éhség él Isten iránt, hangsúlyozta a Szentatya. Sok fiatal fedezi fel újra a hitét, miután esetleg eltávolodott tőle. Ezért olyan fontos a kommunikáció a szerzetesnők és a fiatalok között. Leó pápa buzdította a közgyűlést: keressetek módokat arra, hogy bevezessétek a fiatalokat az életmódotokba, és segítsétek őket meghallani az Úr hangját, aki a szívünk mélyén szól hozzánk. A pápa sürgette a csoportot: buzdítsák a fiatalokat, hogy bátran válaszoljanak Istennek azért, hogy megtapasztalhassák azt az örömöt, amely az elhívásának követéséből fakad. Videó üzenetének végén 14. Leó eredményes tanácskozást kívánt a közgyűlés résztvevőinek, és imáiról biztosította mindannyiukat. Munkájukat Szűz Mária oltalmába ajánlotta, hogy járjon közben mindannyiótokért és az általatok képviselt közösségekért. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciáját 1956-ban alapították. A szervezetet 12. Pius pápa kérésére hozták létre, hogy az amerikai szerzetesnők könnyebben tudjanak egymással kommunikálni és együttműködni. A II. Vatikáni zsinat után, az 1960-as évek végén, az egyházi reformok után a nővérek elhagyták a hagyományos apácaruhát. Jelenleg nagyon erősen kiállnak a szegények, a bevándorlók és a környezetvédelem mellett.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, nagy boldogasszonynapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsolyasunkban a Fakutya zenekar, a Bokros zenekar, Zolnai Sárai zenekara, valamint Tímár Sára muzsikál.

0: A Fakutya zenekar, a Bokros zenekar, Zolnai Sára is zenekara, valamint Tímár Sára muzsikált mai guzsolyosunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A menny dicsőségébe fölvett Szűz Mária Isten egész népe számára a remény és a vigasztalás jele, mondta Leó pápa a Castel Gandolfói Piazza della Libertà nevű téren, Szűz Mária mennybevételének főünnepén, az úrangyala imádság után. Az egyházfő azoknak a közösségeknek kérte anyai közbenjárását, amelyeknek különösen is szükségük van vigasztalásra és a reményre, így a Szentföldön élőkre, az ukrán és az orosz népre, és azokra a keresztényekre, akik üldöztetést szenvednek. A pápa imáit küldte a földrengés miatt szenvedő kolumbiai lakosságért is. Óriási Mária szobrot avattak fel a közép-lengyelországi Torun városához közeli Konotopie faluban, írta az MTI. Az 55 méter, 60 centiméter magas emlékmű egy lengyel milliárdos házaspár adományából valósult meg, és Európa legnagyobb ilyen jellegű emlékművének számít. A regionális zarándok helyként ismert Konotopiei Mária szentély közelében álló szobor magasabb a Rio de Janeiro felett emelkedő Brazília jelképévé vált 38,5 méter magas megváltó Krisztus szobránál is. Új megbízatást kapott Pintér Gábor érsek számolt be a Magyar Kurír. A Szentatya augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén kinevezte Pintér Gábor velebuzdói címzetes érseket a Tongai Királyság apostoli nunciusává. Pintér Gábor érsek jelenleg Új-Zéland és a Csendes-óceáni szigetvilág apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. A Tongai Királyság az óceániai Polinéziában fekszik, 103 ezer fős lakosságának 15%-a katolikus. Levélben fejezte ki együttérzését Németh László bíboros belgrádi érsek mindazok felé, akiket érint a csütörtök éjszaka a horvátországi Omisnál kitört tűzvész. Az augusztus 14-én pénteken írt, a Magyar Kurírban is közzétett levélben azt írta, ezekben a nehéz órákban szükségünk van a szolidaritásra, a felelősségvállalásra és a kölcsönös segítségnyújtásra. A belgrádi érsek imára hívott minden ember biztonságáért. Erdőtűz pusztít Belgiumban a délkeleti ország részben, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást, tájékoztatotta a Le Soir című francia nyelvű belga napilap. A belga katasztrófa védelmi szolgálatok közölték, ez az eddigi legnagyobb erdőtűz az országban. Tovább terjedt szombaton reggel a Franciaország délnyugati részén a Landi fenyőerdőben két nappal ezelőtt kezdődött erdőtűz, közölte Gilles Clavreul a megye prefektusa. A tűz újbóli fellángolása a megégett területek növekedését eredményezte, amely már közel 1600 hektár. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer szerint Franciaországban 2026-ban már több mint 100 ezer hektár vált a lángok martalékává, ami nagyobb terület, mint bármikor az elmúlt 20 évben. Végül az időjárásról. Késő délutánig estig túlnyomóan felhőtlen napos száraz időre számíthatunk. Ezután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és néhol a nyugati északnyugati határvidéken már zápor zivatar is előfordulhat. A déli szél napközben nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Késő estére általában 24 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan az Otthon ízei című műsorunkban a házi kenyérkészítésről beszél nekünk Süye Károlyné Klárika. Majd a folytatásban a Remény hírnökei című műsorunkban két témával foglalkozunk. A személyességről és a közösségi élet jelentőségéről Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát gondolatait hallják, majd a sajóládi hittanos gyerekek nyári bozsvai táborába is ellátogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk, műsorainkhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
4: Az Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
5: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A házi kenyér készítése egyszerűbb, mint gondolnánk, csak türelem és idő, valamint szív kell hozzá. Milyen népszokások kapcsolódnak a gabonához, a búzához? Hogyan készíthetünk otthon kenyeret? Süye Károlyné Klárika nénit hallják.
6: A kenyér mindig is az életet, a bőséget, a jólétet jelentette az ember számára. A keresztény hívő pedig egyenesen Krisztus testét látja benne. Nem volt hát véletlen, hogy a nagy ünnepekkor, karácsony, húsvét mindig egész kenyeret tettek az asztalra, ezáltal kifejezték, semélték, mindig elegendő ennivalójuk lesz. Megfigyelhetjük, hogy a hasonló mezőgazdasági szokások vidékenként változó naphoz kötődtek. Ennek egyik oka az éghajlati időjárási eltérés volt, és a mi kalendáriunkban az adott szokást legelterjedtebb napjának soroltuk fel, de hát most ezeket már én ugye el is mondtam, tehát új év napjától kezdve egészen december 31-ig mindig volt valami, ami a gabonával összefüggött, valamit kellett készíteni, és például a most csak a búza szentelést említeném, azt hiszem, annak idején beszéltünk róla, április 24-én Szent Györgykor szentelik meg, ez a görög katolikusoknál Szent György, a római katolikusoknál pedig Szent Márk napja az 25-e. Még egyet említenék, hogy február 22 üszögös Szent Péter napja. Ez üszögös Szent Péter napján munkatilalom volt, így az asszonyok lizvesen nyúlhattak, szántani se volt szabad, nehogy üszögös legyen a búza. Tehát azért megvoltak, ugyanígy, mint most lesz ma július 20-a, illés napja, az is munkatilalmi nap, az illés napja, úgyhogy arra is figyelni kell majd, hogy olyankor ne dolgozzunk. És főleg a munkatilalom a mezőn is azt tartották, aki ilyenkor dolgozik, abba belecsap a villám, a termés pedig elveri a jég. Ilyenkor őrizték az aszagokat, a kazlakat, nehogy a vihar szétverje, vagy a villám fölgyújtsa, mert ugye összehordták, és a cséplés majd később kezdődött, mert nem együtt a kombájn, most már hogy arat úgy cséppel is, tehát ez július 20-ára fontos megjegyezni, mert ez következik. És hát, amit még itt említhetnék, ugye Magyarországon augusztus 20-át, Szent István napját tartjuk az új kenyér ünnepének, bár az azelőtt egy Szent Miklós napok keretében mindig volt kenyérszentelés vasárnap a templomban, most ez néhány éve elmaradt. Tehát a Szent Miklós napok vasárnapon volt kenyérszentelés a templomban, ettől függetlenül augusztus 20-án is volt. És hát itt a kenyeret is említettem már, és ebbe a kis füzetecskébe, amit a helytörténeti füzetekbe jelent meg 2013-ban, igaz, hogy nagyon kevés példányban, de nekem is már csak ez az egyetlen egy példányom van. Én ebben, illetve ezt megelőzően egy török Szent Miklós újságban kértek tőlem cikket így augusztus 20-ára, és azt gondoltam, hogy nekem a legszebb emlékem a kenyérsütéshez, a kenyérről, a nagymamámhoz kapcsolódik, erről szeretnék egy kicsit beszélni. Tehát a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, mondjuk magunkba, vagy tömegekbe mormoljuk az Úrtól kapott imát, a mi atyánk szavait, és talán nem is gondolunk a jelentőségére. Ha a kenyér van otthon, akkor tudunk enni, akkor mondhatjuk azt is, hogy mindenünk van. Ez különösen a háború idején a fogságba sínylődők tudták csak nagyon értékelni, amikor még fűrészporból is sütöttek kenyeret, nem csak búzából. Tehát sokszor már nem úgy becsüljük meg a kenyeret, ahogy kellene. Magyar embernél ritka az a nap, amikor nem eszik kenyeret, végsütemény, talán csak a fogyókúrázók kerülik ezt a dolgot. Gyermekkoromban nagy ünnep volt, amikor nagymama kenyeret sütött a kemencébe. És ez annyira előttem van még mindig, hogy hogyan készülődött hozzá. Előző nap beleszitálta a lisztet a nagy fateknőbe, néha megengedte, hogy én is szitáljak. De mielőtt hozzáfogott ehhez a művelethez, mindig fehér kötényt kötött, surcot maga elé, a fejét is hátra kötötte, fehér kendővel, nehogy a hajszála a lisztbe hújjon. És levette a szekrény tetejéről, nagyapa így mondta, hogy katulába, tehát papírdobozba tartott párát, nálunk így nevezték a kovászt, a kovászhoz, amit először vízbe feloldott és kevés liszttel élesztővel elkevert, majd a sparhelt végére tette. Ez ugye már este felé volt, akkor már nem nagyon raktak a tűzre, hanem az a kis meleg, ami még ott volt, az elegendő volt hozzá. Előkészítette a nagy szakajtókat, 6 darab volt, tehát sok a lisztmennyiségre nem emlékszem, de sok lisztből készítette, és ezekbe belehajtotta a szakajtókendőket is. A kemence elé hordta az összekötött kukoricaszárat, a rőzsét, ezt előző nap elkészítette. A kenyérsütés napján mindig hajnalba kelt nagyuma, tüzet rakott, hogy legyen meleg víz majd a dagasztáshoz. A teknőben levő liszthez hozzáöntötte a megkelt kovászt, és a langyos vízzel összekeverte, hozzáfogott a dagasztáshoz, ami igen nehéz munka volt. Anyósom mindig úgy mondta, hogy akkor jó a dagasztott tészta, ha megcsúran az eresz, vagyis a dagasztónőnek a verejtéke belehullik a tésztába. Ezután következett a kenyerek kiszaggatása, megformálása. A szakajtóba beleterített szövött vászonkendőt, amit szakajtókendőnek mondtak, ezt megszórt a liszttel, nehogy beleragadjon a tészta majd. Ezt követően berakta a megformált nagy cipót, és betakarta a szakajtó ruhával, és meleg helyre tette. Mindig csinált még nagymama 2-3 kis cipót is, ehhez kicsi szakajtó volt. Ezek a szakajtók szalmából készültek, vessző és szalma. Itt Magyarországon nem sokan készítenek már, de itt a megyében nagykörűn be van Balázs bácsi, aki már tanított is a szalmafonóknak szakajtót fonni. Hát megmondom őszintén, elég nehéz munka. Sok szalma kell hozzá, és erős kéz, és egy ilyen tű, amivel behurkolják. Aztán, amikor már azt a 2-3 kis cipót is kiszaggatta, hát aminek örülök, hogy ezt a kis szakajtót én örököltem meg. Igaz, hogy már meg van fűzve az alja, később aztán ebbe tartották a tojást, meg én is szoktam. Aztán a teknő alján még volt egy kis maradék, ezt összevakarta, kikaparta, és ebből is egy nagyon kis, olyan jó kis öklömnyi cipócskát formált, amit mi vakarónak hívtunk. És ezt mindig a gyerekek kaptuk meg először, és ez volt a legfinomabb kenyér, amit életemben ettem, és alig vártuk már, hogy kisüljön, ugye ezt mindig előre rakták a kemencébe, a leghamarabb megsült. Még visszatérve a dagasztáshoz, amikor a dagasztással elkészült nagymama, akkor kezdett viradni. Ekkor kiment begyújtani a kemencét, ami igen nagy szakértelmet igényelt. Hosszú nyelű, úgynevezett szénvonóval igazgatta a tüzet. Ha leégett, a berakott szár rőzse hátra tolta a parazsat, elég meleg volt a kemence alja, akkor jöhetett a kenyér bevetése. Ekkora már a szakajtóba szépen megkeltek, felmagasodott a tészta, kivette őket, és a kenyérsütő lapátra fektette, formált rajtuk még egy kicsit, és betolta a kemencébe. Ha jól emlékszem, középen vágott rajta egy vágást, vagy kettőt, attól is függött, hogy milyen nagy volt a kenyér. Tehát itt megformálta, és betolta a kemencébe, majd lecsúsztatta a kenyeret erről a kenyérsütő lapátról. Előre kerültek a kis cipók, ennek tájegységenként más-más az elnevezése, és legvégére került a vakaró. A kemence szájára tette az előkét, majd rázárta az ajtót. Amíg a kenyér sült, megtakarította a teknőt, nagymama, a ruhákat és a helyet készítette a frissen sült kenyérnek a kamrába. Még a teknőben levő kis maradékból azt már nem gyúrta össze, hanem ebbe a úgynevezett katulába, dobozba rakta a következő kenyérsütéshez a párát, szuhakáróba így hívták a kovászt, és akkor ezt újra feltette a szekrény tetejére, hogy száradjon, és a legközelebbi kenyérsütésnél ezt felhasználta. Hát először is a kis vakaró került ki a kemencéből, aztán jöttek a kis cipók, nagymamám ekkora már, legtöbbször ekkora már én is ott voltam nála, és ahogy kivette a kenyeret, mindig letörölte róla a lisztet libaszány tollal, és vizes kézzel megsimogatta, ettől lett szép fényes a kenyérhéja. Ez úgy előttem van, ahogy nagymama magához öleli a kenyeret, és olyan szeretettel megsimogatja ezzel a vizes kezével. És akkor az illatos kenyerek bekerültek a kamrába, amikor kihűlt vászon abrosszal betakart a nagymama. Hát talán semmi sem él ilyen élénken az emlékezetembe az én nagymamámról, mint a kenyérsütés. Ez egyébként az anyai nagymamám volt, Bertán Erzsébet, ő Múcsonyba született, és hát nagyon, nagyon finom kenyereket sütött, és ez sokáig elállt egy hétig, és lehet, hogy már valamikor említettem, hogy amikor már kezdett szárazni a kenyér, akkor mindig megpirítottuk a sparhert második platnyán, és akkor hát vagy kacsazsírral, vagy zsírral, vagy vajjal megkentük, és hát nagyon finom volt, meg télen, meg főleg, meg dörzsöltük először fokhagymával, utána megkentük, vagy valamilyen pecsenyezsírral, ez olyan finom reggeli vagy vacsora is volt. Mi gyakran ettünk pirítóst. Én most is jobban szeretem a pirítós kenyeret, mint a rendes kenyeret. A magyar nép hagyományban megfigyelhető az új gabonából sütött kenyér kultikus jellege is. Ezt a kenyeret szertartásosan fogyasztották. A megszegésnél az egész család jelen volt és evett a kenyérből. Az első kenyeret a gazda szegte meg. Először kezébe vette és imádkozott. A megszegés előtt a kenyér aljára keresztet rajzolt, keresztet vetett, majd mindenkinek adott egy szeletet. Hát édesanyám soha nem tudta úgy megszegni a kenyeret, hogy ne vessen rá keresztet, mi úgy mondtuk. Hát ez sajnos nálam már nem vált ilyen gyakorlattá. Hát mondjuk, ha egy szép nagy kenyér van előttem, akkor az csak már ritkán veszünk egész kenyeret, ha csak én sütök, akkor ott arra igen szoktam én is. A kenyérnek a középkor végéig nem is volt ünnepe, ekkor kezdték el az aratással együtt emlékezni róla. Sokáig július 15-én, az apostolok oszlásának ünnepén volt ennek az alkalma, a 19. és 20. század fordulóján pedig Darányi Ignác, földművelésügyi miniszter volt az, aki törvénybe iktatta az új kenyér ünnepét, a kenyeret nemzeti színű szalaggal kötette át. 1901-ben közzétett felhívását, amelyben az arató ünnepek megtartására, a régi ünnepélyes szokások felelevenítésére szólította fel a földbirtokosokat. Ez így is maradt 1945-ig. A háború után kezdték el ezt augusztus 20-án Szent István napján az államalapítással együtt megünnepelni az új kenyeret. A hagyományok ápolásában országosan és a megyében is élen jár itt városunk Törökszent Miklós. 1991-ben az első országos szalmafonó pályázat meghirdetésével vette kezdetét a szalmafonás magyarországi újjáéledése Magyarországon. A 24. órával, ahogy Kovács Judit írta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményébe, és 2000-ben itt létrehoztuk az ország első szalmagalériáját is, ami most hát már nem így szerepel. És 93-tól rendezzük itt a városunkban ezt a kézikaszás arató bemutatót és versenyt, és hát azt hiszem, hogy lehet, hogy már máshol is van, de sokáig egyedülálló volt a cséplőgépes cséplés felelevenítése is. Itt csak megjegyezném, hogy 2012-ben Törökszent Miklóson forgatták a Pillangó című filmnek a cséplési jelenetét, amelyet néhány éve láthattunk a moziba vagy televízióba is. Itt szeretném megjegyezni, hogyha közelről megnézünk egy búzaszemet, akkor ott, mint pólyába levő Jézus láthatjuk. Na most ez mindenféle gabonafajtán megtalálható, de legjobban a búzán lehet meglátni, és onnan indul ki a csira képződmény, tehát nagyon szép. Szegészen kevesen tudják azt, hogy a kenyér napját is megüli a világ, mégpedig október 16-án. Hát itt még Törökszent Miklóson nem sikerült ezt így megünnepelnünk, pedig már régi vágyam az. És a kenyér világnapjának célja az, hogy bemutassa a föld legfontosabb élelmezési cikkének a jelentőségét. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16 legyen a kenyér világnapja. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének, az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó fontos energiaforrásnak, a kenyérnek a jelentőségét. A világnapot már közel 30 ország ünnepli, elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. A véletlen különös játéka, hogy e napon született 1865-ben a híres magyar növénynemesítő, a világhírű bánkúti bóza megteremtője Baross László is. Baross László a köztudatban a bánkúti búzák atyjaként él. Ezt a tekintélyt egy gazdasági kényszerhelyzet megoldójaként vívta ki. Hát most már azóta nagyon-nagyon sokféle nemesített búza van, ugye erre külön ott van a Martonvásári Kutatóintézet, ahol nem is tudom hányféle búzát, de több helyen van Magyarországon búza nemesítéssel foglalkozók, és hát ezért ez egy nagyon nagy dolog. Talán vissza kellene állítanunk ugye mindenkinek a hétköznapi gondolatai körébe a kenyérnek a tisztességét, becsületét, hogy jobban becsüljük meg. És hát próbálkozzunk otthon is kenyérsütéssel, ha nem is kemencébe, mert az már kevés helyen van, de azért még tudok olyat, a rokonaink között is van, aki szokott kemencébe sütni kenyeret. Én ebbe a füzetbe, a helytörténeti füzetekbe leírtam azt is, hogy én hogyan sütök otthon kenyeret, és ezt a nevet adtam, hogy a 21. század házi kenyere. Tehát, hogy otthon a sütőbe is megsüthető kenyérnek különböző változatai lehetségesnek, és hát a legnagyobb erénye ennek a kenyérnek, hogy mindenféle adalékanyag nélkül tudjuk otthon sütni a kenyeret. Hát nagyon sok embernek van kenyérsütőgépe. Akkor, amikor én ezt leírtam, nekem is volt, csak azután kiukadt, és nem is próbálkoztam megjavítatni, mert soha nem sikerült annyira tökéletesre benne a sütés, vagy nagyon följött, vagy leülepedett a közepe, hogy utána arra használtam csak egy ideig, hogy abban megdagasztom a nehezebb munka részét, elvégzi a gép, utána kézzel már könnyebb volt átdagasztani, és akkor minden többi formázást és a sütést, az pedig a sütőbe sütöttem, villanysütőn van, és nagyon szép kenyereket sikerült sütnöm. Hát ennek, ahogy én készítem, elmondom az alapanyagát, hogy hogyan készül, és akkor ugyanebből az alapanyagból nagyon sokféle mindent lehet készíteni. Tehát a hozzávalók, én 50 deka fehér lisztet, tehát a BL55-öset, 10 deka rétes lisztet, vagy 30 deka teljes kiőrlés és 30 deka fehér tönköly lisztet használok. Tehát ez a gépbe való mennyiség, hogyha ott dagasztjuk meg. 2,5 deka élesztő kár hozzá, szoktam tenni 2 evőkanál olívaolajat, vagy rendes olajat, vagy vajat, amit megolvasztok. 1 kávéskanál só, ha van otthon tengeri sóval. 1 evőkanál cukor, vagy méz. 1 ökömnyi héjába főtt burgonya meghámozva, lereszelve vagy áttörve. Hát én azt az egy szemet, azt sajtreszelőn szoktam lereszelni, mert az a krumplinyomot nem veszem elő, mert nagyon macerás elmosni. Szoktam beletenni egy kávéskannál 10%-os ecetet, vagy egy kicsi szódabikarbonát, ez a tartóságához jó, hogyha van benne. Tehetünk hozzá ízlés szerint magvakat, szezámmagot, lemmagot, tisztított napraforgót, stb. És olyat is készítettem, hogy zsíradékba pároltam apróra vágott hagymát, főleg ha vajat csináltam, ez is nagyon finom, ezt főleg akkor csináltam, ha zsemlét vagy kiflit készítettem belőle, mert annak meg különösen jó ízt adott. Tehát az első változat az, amikor a kenyérsütőbe belehelyezzük az alapanyagot, méghozzá ilyen sorrendbe, hogy először a folyadék, a liszt, só, cukor, burgonya, a magvak, a párolt hagyma, majd tetejére morzsoljuk az élesztőt, és akkor beindítjuk a kenyérsütőt, 1 óra 45 percig tagasztja a tésztát, és akkor én itt ki szoktam venni. És akkor a sütőt begyújtom, hideg sütőbe teszem a tepsit, ez is fontos, mert még akkor együtt kell a meleg, hogy melegszik a sütő. A sütő aljára egy kis lábosba szoktam tenni vizet, ez 200 fokon körülbelül 45 percig sütjük. A sütés végén a tetei hideg vízzel megkenjük, ahogy nagymamám tette az ő kenyerénél, ettől lesz fényes, rácsra borítjuk és sülni hagyjuk. Ebből a mennyiségből 1,2 kg-os szépen szeletelhető, nem morzsálódó kenyeret kapunk, ez tényleg nem morzsálódik. A második változat pedig, ha nincs elektromos kenyérsütőnk, akkor kézzel vagy a robotgép spiráljával dagaszthatjuk a kenyeret. A lisztet egy nagyobb műanyag tálba szitáljuk, a folyadékot meglangyosítjuk, a felébe belemorzsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a cukrot, tetejét megszórjuk, liszttel kovászt készítünk, ugyanúgy, mint minden más keltésztánál, amit már számtalanszor elmondtam. A folyadék másik felébe feloldjuk a sót, és hozzákeverjük az olajat, és amikor a kovász az élesztő dupjájára kelt, a folyadékokat hozzáadjuk a liszthez, dagasztjuk a robotgéppel, és akkor lesz megfelelő, ha elválik az edény falától. Ha kézzel dagasztjuk, kezdünk el, mint egy merőkanál, alulról emelgetjük a tésztát, akkor lesz jó, és akkor letakarjuk, egy órát pihentetjük ezt a tésztát. Ha nem kenyérsütőbe készítjük, érdemes dupla adagot készíteni. Akkor az egy óra elteltével átgyúrjuk, és zsírozott tepsibe rakjuk. Hidegsütőbe tesszük, és ugyanúgy 45 percig sütjük. Na most miket lehet ebből készíteni számtalan? Készítettünk szendvics kenyeret, ami egy hosszúkás formába. Ez nekem olyan van, hogy 11x32 centi hosszú. Akkor kerek kenyér egy nagyobb jénai tálat kiolajozzunk, ebbe tesszük a tésztát, ezt viszont körülbelül egy óra hosszáig sütjük, mert magasabb, vastagabb lesz. Készíthetünk kerek cipót, ilyenkor 4 részre osszuk a tésztát, és cipót formálunk belőle, és a nagy gázlepsi sütőt beolajozzuk, és egyenlő távolságra rakjuk a cipókat, és így sütjük. Akkor hosszúkás bucit, ezt is 4 részre osszuk a tésztát, és a tepsi rövidebb oldalára szépen így elhelyezgetjük, így rakjuk bele a tepsibe és megsütjük. Akkor készítettünk ebből zsömlét, ebből a mennyiségből 9 kis cipót formálunk, és ugyanúgy kiolajozott tepsibe 3x3 sort rakunk, így nem nőnek össze, éppen csak összeérnek, de nagyon jó kis zsömlék lesznek, én ezt nem félbevágom, hanem apró kis szeleteket, mint kis zsúrkenyér úgy fogyasztottuk. Akkor készíthetünk foszlós kiflit is, ehhez szükséges még 10 deka vaj vagy margarin. 4 részre osszuk a tésztát, kerekre formázzuk, egyenként elnyújtjuk, és pizzavágóval vagy derejevágóval átlósan 4 felé vágjuk. A körcik szélesebb részére újnyi vastag vajat vagy margarint fektetünk, kiflit formálunk belőle, és a tepsibe rakjuk, megsütjük. A sütés fél idejénél reszelt sajtot is szórhatunk rá. Nem az elején, mert akkor meg fog égni.
5: Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
4: A remény hírnökei.
7: Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban két témával foglalkozunk. A személyességről és a közösségi élet jelentőségéről Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapád gondolatait hallják, majd a sajóládi hittanos gyerekek nyári bózsai táborába látogatunk el. Ha tehetik, tartsanak velünk!
7: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
3: A személyes példaadás az elfogadó szeretettel, ez lesz a hatékony, fogalmazott Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát. A szülőkkel való kapcsolatról, a személyesség és a fegyelem jelentőségéről most a főapád gondolatait hallják.
8: A szülőkkel való kapcsolat felnőtt-felnőtt viszonnyá érjen. Mi elsősorban pannonhalmán gimnazistákkal foglalkozunk, oda jönnek 12-14 évesen, most már csak 14 évesen, mert a 6 év folyamos oktatást befejeztük, és 18 évesen mennek el, és a 18 év az már úgy az az időszak, amikor próbálgatja a szárnyait, és úgy kezdi fölnőttnek tekinteni őt is, a szülő meg ő is őt, hogy az érett felnőtt-felnőtt viszonyá váljon, erre valahogy a szülőket is segítenünk kell. Személyesség, újra visszatérnék erre a gondolatra, mi egy kis létszámú iskola vagyunk, de zömében a általános iskolák, faluhelyeken, nem nagyvárosokban, általában kis létszámú iskolák, mondjuk egy 300, az még nem a nagy, az 1000 a nagy iskola, meg a sok száz. Ez így mindenki mindenkit ismer, van arca a másiknak, mindenki megszólítható. Ez így nagyon fontos, minél többet tudni egymásról, és személyes vezetést kaphat a fiatal prefektustól, tanártól, lelkivezetőtől, gyóntatótól. Nálunk az a rend, hogy akik belépnek a rendszerbe, azaz szeptemberbe kezdik, neki van egy mentora, aki nem tanítja őt. Tehát a saját osztályában nem tanár, és vele hetente egyszer találkozik minimum egy fél órára, és próbál vele, a nevelő tanárain kívül, aki próbál vele elbeszélgetni és föltárni azt, hogy nincs-e valami elakadása, valahol nem hiányzik-e neki az otthon, stb. Nyilván mindent nem lehet megvalósítani, de az, hogy egy osztályban ne kapjon egy olyan személyes figyelmet valaki, aki hónapok óta begubózott, depressziósnak néz ki, vagy kiállhatatlan, vagy verekszik, hogy azt ne kezdjük el földeríteni, hogy mi van a háttérben, az nem képzelhető el. És sokak számára az a tapasztalatunk, hogy ez az odafigyelés egy egészen új világot tár föl. Ma sajnos néha a szülőknek sincs ideje a gyerekükre, és nem kapnak személyes törődést és odafigyelést. A szakkör, nem tudom, van-e szakkör sok helyen nálunk, nagyon sok szakkör van, ez más lehetőséget teremt, mint egy egész osztály, amikor ott van mindenki. Akkor az elakadásait, esetleg kirándulások vannak, közös kirándulások, természetjáró szakkör, ezek nagyon nagy lehetőségek. És sokak számára ez a kapcsolat életre szóló barátsággá alakulhat. Nekünk az alumni szervezetünknek van körülbelül 3000 tagja, és nyilván abban a helyzetben vagyunk, hogy atyák, mi esketjük a voldiákjainkat, kereszteljük a gyerekeiket, így a családnak a papja, de a civil tanároknál is kezd kialakulni, mert a iskolánkban több a civil tanár, mint a szerzetes. Az, hogy tud egy tanár család a háttérben ott lenni a fiatalnak, aki most indul az életbe. Közösségi élet. Másik nagy téma, hogy a kortárs csoport az egy közösséggé alakuljon. Úgy gondolom, hogy ez egy bármelyik iskolában, egy osztályban feladat. Összeverődik egy kortárs csoport, közösségé alakuljon, események és akciók kellenek, mert itt kap lehetőség arra, hogy elkezdjen érni, kiléphessen így a saját önzésének a világából, hogy egyfajta szociális, karitatív érzékenység alakuljon ki, az alakuljon ki, hogy a világ nem értem van. És erre jó, hogyha vannak ilyen hátrányos gyerekek, sokszor volt nálunk, aki mozgáskorlátozott fiú volt. Szellemileg nincs semmi probléma, okos fiúk, de nem tud, valami probléma van. Osztálykirándulást úgy megszervezni, hogy ő is mindenhová oda jusson. Hogy semmiről nem maradjon le, ami benne a többiek benne vannak. Ez elsősorban a többieket neveli. Egy olyan figyelemre, amire szüksége van az életben. És hát persze a közösségre nevelés az sok-sok reflexiót igényel a tantestülettől, a tanároktól, az érzelmeit, indulatait, azt, hogy tudjuk kezelni. Megtanulhat beszélgetni, közösen ünnepelni, együtt örülni, együtt szomorkodni a másokkal, és így életre szóló barátságok képesek kialakulni ebben. Fegyelem. Ma egy nehéz kérdés, hogy lehet fegyelmezni egy iskolában. Márpedig egy munkafegyelem nélkül nehéz elére jutni. Én azt tapasztalom, hogy megbeszéléssel lehet elsősorban. Én egy olyan tárgyat tanítok egy idő után, a földrajznak egy leágazása, a társadalom ismeret, ami így a helyi tantervünkben van benne, nem lehet belőle érettségizni, különösebben nem számít, fölvételizni se felvételiznek benne belőle, és ezért úgy általában úgy állnak hozzá, hogy minek foglalkozom mással, stb. És el szoktam mondani az elején, hogy figyeljetek, szerintem ez egy hasznos tárgy, de nem biztos, hogy ti is így látjátok. És nem biztos, hogy úgy érzed, hogy szükséged van arra, amit most tanulunk, és lehet, hogy nem is lesz rá soha szükséged. De egyre viszont szükséged van így 18 éves korodban, hogy tudj egy olyan döntést hozni, hogy én azzal is tudok foglalkozni heti egy órát, amire egyébként nincs szükségem. Mert erre szükséged van, hogy egy ilyen döntést tudj hozni. Most százszor vissza kell térni, mert előveszi a olvasni valót a pad alatt, meg stb., hogy megegyeztünk, stb. De el lehet érni, és fegyelem nélkül nem megy, önfegyelem nélkül nem fog igazában véve működni. Kívülről irányított fegyelem, vagy pedig önfegyelem. Ugye érezzük, hogy a kívülről irányított fegyelem nem lehet tartós. El tudjuk érni bizonyos eszközökkel, hogy itt kus legyen, vagy valamilyen magatartást magára öltsön, de ez az önfegyelemre nevelés, a személyes példaadással, az elfogadó szeretettel, az lesz inkább a hatékony. A büntetéshez viszonyuljunk úgy, hogy szükséges eszköz, a hatékonyság, világos szabályok, következetes eljárás. Ma minden iskolának kell erre legyen protokollja, hogy hogy folytatunk le, mert nagyon mellé foghatunk, mert jogásszal jön a szülő, hogyha valami olyasmi van. Tudjuk ezt saját tapasztalatból. De valahogy úgy kezeljük el, hogy ennek van célja. Szimbólumoknak a világával kezdtem a nappal. Szeretném a főmonostori nagyebédlőnek egy ilyen kis szimbolikus ábrázolásával kvázi befejezni, amelyik a nevelésről szól, kis növénykék mellé egy karó, és oda kötözve a fölirat, ut célo assurgant, hogy az ég felé nőjenek. Hát összefoglalva ez nekünk pedagógusoknak a küldetésünk, feladatunk, hogy egy ilyen támasz tudjunk lenni a fiatalok mellett, azért, hogy az ég felé nőjenek, gazdagodjanak. Másik ilyen, ez már nem szimbólum, hanem sokkal inkább egy ilyen valóságos kép, egy poszmé, amikor virágzik a levendula, rászáll és megszedi magát, de azért, hogy menjen tovább, vigye a többieknek, non sibis et domino, van egy ilyen fölirat a nagyebérlőben, nem önmagának, hanem az urának. Hogy így legyen az a biztos tudat bennünk, hogy amit csinálunk, az egy nagyobb egésznek, az egyháznak, a társadalomnak, Isten országának a szolgálata, amikor a fiatalokkal lelkiismeretünk, tehetségünk, erőnk szerint foglalkozunk. És ez a legnagyobb dolog, amit tehetünk az életünkben.
3: Órát laboram az oktatásban is címmel Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapád gondolatait hallották. A felvételt Egerben 2025-ben készítettük.

0: A Borsodabaúj Zemplén vármegyei Bózsvánet táboroztak a sajóládi hittanos gyerekek. A 20 gyerek közül a bátrabbak sátoroznak, de a többségük a zarándokszálláson alszik. Színes programokra számíthattak az általános iskolás gyerekek a tábor alatt, mondta el Varga Béla, sajóládi plébános.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Varga Béla sajóládi plébánost. Most érkeztetek meg ide Bózsvára, Borsodabaúj-Zemplén vármegyébe, hittantáborba. Mi lesz az idei hittantábornak a témája, tematikája? Hány gyerekkel jöttetek?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tény és való, tényleg most érkeztünk meg pár perccel ezelőtt, vagy egy fél órával ezelőtt. 20 gyermekkel jöttünk, összesen 25-en vagyunk, tehát 5 felnőtt is van, akik együtt leszünk ezen a héten, hétfőtől péntekig, bózsvai táborunkban. Az idei hittanos táborunknak a témája, mivel magától adódik, Szent Ferenc halálának évfordulója van, így mi is Szent Ferenc légkörében, a természet, az állatok és egymás szeretetének légkörében szeretnénk megélni ezt az elkövetkezendő hetet. Játékos vetélkedőink, feladataink is Szent Ferenchez fognak majd kapcsolódni.
1: És annyira természet közelébe vagytok, hogy itt már a gyerekek állítják a sátrakat, de nem mindenki abban fog aludni, úgy tudom.
2: Természetesen vannak, akik bent alszanak az ágyos részen, van, akik pedig a sátros részen. Akik bátrabbak, akik sátorban fognak majd aludni.
1: Hányan lesznek körülbelül sátorban?
2: 5 sátor áll, és abban nagyjából 10 fognak majd kint aludni.
1: És ilyenkor a táborban hogy szokott lenni, hogy akkor itt akiket hoztok magatokkal, ők főznek, tehát egy kicsit így bemutatni a tábor jellegét?
2: Természetesen hozunk magunkkal szakácsnéniket, 2 is hoztunk magunkkal, akik a napi 3-szori, vagy akár még a többszöri étkezést is biztosítják a számunkra. Előre megvásároltuk a ételekhez az alapanyagokat, és a konyhában ezeket pedig el fogják számunkra majd készíteni.
1: Van olyan táborozó, aki most jött először, vagy itt visszajáró, visszatérő gyerekek vannak?
2: Is. Vannak, akik már évek óta visszatérnek a táborokba, és van, aki most jött idén először. Bízunk abban, hogy nem utoljára, és bízunk abban, hogy jól fogja magát érezni.
1: A helyszínt azt mi alapján választott ki?
2: Hát a helyszínt az alapján választom ki, hogy egyrészt voltunk már Bózsván, másrészt pedig tavaly a gyerekek megszavazták, hogy idén akkor jöjjünk Bózsvára. Tavaly Füzéren voltunk, nincs messze innen Füzér, és tavaly megszavazták a gyerekek, hogy idén Bózsvára jöjjünk majd táborozni.
1: Akkor ők mind hittanos egyházi iskolás gyermekek?
2: Általában általános iskolások, akik jöttek 2-től 8-ig, illetve hát akár kicsit föntebb is, de nem mindegyik egyházi iskolában jár, valaki rendes civil iskolában jár.
1: És úgy látom, hogy a 2 szakácsnénin kívül még azért fiatalok is vannak, akik segítenek?
2: Így van. Van egy fiatal lányzó, egyik szakácsnénk a lánya, aki végzett a Mustármaga közösségben, és ő jött nekem segíteni, illetve ez egész szemináriumban egy 2. éves kispap van még velünk ezen a héten.
1: Éjszakai túra idén lesz.
2: Tervezünk természetesen mindenfajta túrát, nappalit, estit vagy éjszakai csillagnézős túrát. Ez természetesen majd a felhőktől fog függeni, hogy tudunk-e menni.
0: Krusó Áron, 2. éves egri egyházmegyés kispap segítőként érkezett a táborba.
3: És azért vagyok most itt Bózsván a gyerekekkel, hogy egyrészt nyári gyakorlatot teljesítek, hittantáboroztatok, illetve 2. ok az pedig az, hogy hát személyes élményeket jöttem ide keresni, újra gyereknek lenni, meg hasznosan tölteni a nyarat.
1: Te is sátorban fogsz itt kint aludni?
3: Hát én sajnos nem vagyok ez a sátorozós típus, nekem nincs sátrom, én bent fogok aludni, de igyekszem ezen kívül minél több élménybe osztozni a gyerekekkel.
1: Szerinted mit jelent egy ilyen gyerektábor, így kispapként részt venni benne? Miben tudsz majd itt segíteni?
3: Hát mivel szervező is vagyok részben, ezért egyrészt nyilván komoly felelősség is terhel, de nyugtat az a tény, hogy ilyenkor újra gyereknek érezheti magát az ember, és igen, én is annak ellenére, hogy már ugye 20 éves vagyok, újra átélem azt a kort, amiben ezek a gyerekek benne vannak, és újra tudok gyerek lenni.
1: Igen, és hogy Béla atya már itt mondta, hogy Szent Ferenc lesz a témája, ez a lelkület rád milyen hatással van?
3: Hát így alapjárt, hogy a Ferences atyáknak így a lelkülete, meg maga az a ferences szellem, az egyébként is mindig is tetszett, ugye középpontjában a Mária tisztelet áll, illetve a természet tisztelet, ugye Assisi Szent Ferencről tudjuk, hogy nagyon szerette a természetet, illetve az állatokat, és azt hiszem én is tudok ezzel így azonosulni, és számomra is megnyerő ez a szellemiség, amit a ferencesek képviselnek.
1: Köszönöm szépen, akkor egy további jó sátorállítást kívánok!
0: Bodnár Noel Sajóládról érkezett a táborban. A tavalyi tábor emlékezetes programjai és a jó hangulat miatt jött el idén is.
4: Azért jöttem, már tavaly is voltam, és nagyon elmindulós tábor volt, és mindenkit ismerek. Negyedikes vagyok, ötödikben megyek.
1: És a tavalyi táborra hogy gondolsz vissza, abban mi volt a legjobb most ettől a tábortól, mit vársz?
4: Hát tavaly volt párnacsata, az nagyon jó volt. Volt az egész napos túra, az is nagyon jó volt. És ugyanazt várom egyébként.
1: És tavaly is sátorban aludtál?
4: Igen, tavaly is sátorban aludtam.
1: Időjárás viszontagságaitól nem félsz?
4: Nem félek. Tavaly volt egy vihar, pont este jött, csak ketten maradtunk kint a sátorba. Két külön sátrazó. Nagyon sokan beáztak, de mi szerencsére nem.
1: Az annak talán a titka, hogy jól kell felverni a sátrat?
4: Hát egyrészt igen, meg hát most, hogyha esetleg valahol elszakad, vagy egyszer elhasználódik.
1: És lelki programok mik szoktak lenni?
4: Igen, Szent Michel lesz. Tavaly is volt, átmentünk mindig a templomba. Lesz imádság, énekelés, lesznek énekek. Szerintem majd lesz megint egy bemutatkozó, hogy mindenki megismerjen mindenkit.
0: Balázs Zsejke Elena tavaly nem jött el táborozni, de idén úgy gondolta, szeretne újra hittanos társaival túrázni, kikapcsolódni.
1: Miért jöttél el ebbe a táborba?
5: Remélem, hogy jól fogjuk magunkat érezni, és hát még én a túrákat várom nagyon. Vannak itt hittanos ismerőseim.
1: És te is sátorban fogsz aludni?
5: Én nem, én házban alszok bent.
1: És tavaly is voltál?
5: Tavaly nem voltam, viszont tavaly előtt voltam.
0: Smetana Viktória elvégezte az Egri Főegyházmegye által szervezett Mustármag ifjúsági vezetőképzőt, és segítőként érkezett a bózsvai hittanos táborban.
1: Itt vagy, Viki, segítőként ebben a hittan táborban, ahová Sajó Ládiak érkeztek. Mi lesz neked itt segítőként a feladatod?
6: Hogy kicsit feldobjam a hangulatot, fogok külön így programokat csinálni így a gyerekekkel, mint például tánc lesz, táncot fogok nekik úgymond tanítani, lesz egy ilyen kis csoportos beszélgetés, lesznek ugye túrák, ott majd együtt fogunk túrázni, sétálni, viccelődni, és írtam egy táborindulót is nekik, ami tavaly is volt. Egyébként nagyon jól érezzük magunkat, én már úgymond kiskorom óta járok ebbe a hittanos táborba, 2 évet hagytam ki, amikor ugye jártam a vezetőképzőre, és hát utána visszatértem, mert ugye atyával megbeszéltük, hogy akkor jövök, mint mustármagos segítőnek, és egyébként nagyon élvezem, nagyon örülök.
1: Milyen táncot tanulsz te, meg táncolsz te, mit fogsz itt nekik tanítani?
6: Én a Bokréta Néptánc Együttesbe táncolok, és hát egyébként mindenféle táncot tanulunk, Farkas Attila a tánctanárom, és most az Ördög útját fogom megtanítani így a gyerekeknek, de előtte fogunk tanulni népdalt is, Szatmáriból. Fognak két húgom táncolni, és arra fogunk énekelni.
1: És amit mondtál, hogy indulót is írtál a táborra, ez hogy hangzik, ezt te megosztod velünk?
6: Úgy írtam, hogy ugye legyen egy kicsit vidám is. Bózsa, bózsa, figyelj már, megjött a csapat, nincs határ, jó kevd, buli, nagy menet, felrobbantjuk ezt a hetet. Ezt írtam, és ezt elküldtem atyának hajnali 2-kor, mert akkor értem haza, és akkor mondtam, hogy hú, hát akkor csináljunk megint, írjak egy táborindulót, és akkor ez gyorsan kipattant. Még írtam vagy 3-at is, de ez volt a legjobb, amit atyának is tetszett, és hát ezt fogom majd megtanítani nekik. Meg van egy segítőm is, aki majd lesz pap, most kis pap, és vele is beszéltem, úgyhogy ő is fog segíteni majd nekem a kis csoportos vezetésbe, a beszélgetésekbe is. Ki fogunk majd csütörtök este térni szalonnázás mellett, Szent Ferencről fogunk beszélgetni, ő majd abban lesz segítségemre.
1: Említetted, hogy végezted ezt a mostármag vezetőképzőt. Itt miket tanultatok, milyen tapasztalatokat gyűjtöttél ott, amit egy ilyen táborban tudsz hasznosítani?
6: Igazából megtanították, hogy ha van ilyen krízishelyzet, akkor mit kell tennünk. Jók voltak a programok, mindig beszélgettünk, kötetlen beszélgetés volt.
1: Tábor keretében lelki programok is lesznek.
6: Így van, igen, igen. Minden este van szentmise, utána szokott lenni egy kis csendes elmélkedés. Varga Béla és Tóth Gábor atya tartja a miséket és a lelki gyakorlatokat.
1: Ugye egy 20 körüli létszám van itt most a gyerekekből. Ez a korosztály közel áll hozzád, hogy ők főleg általános iskolások, hogy mindazok?
6: Igazából úgy jó kijövök velük, igazából megszeretem őket, vannak kedvencek is. Ugye tesóim is itt vannak, húgaim, a három húgom, ők is ugye fiatalabbak, de egyébként nagyon jó. Én szeretek itt lenni.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a személyességről és a közösségi élet jelentőségéről Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapád gondolatait hallották, majd a sajóládi hittanos gyerekek nyári bózsvai táborába látogattunk el, és ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!
7: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánrádió.hu.

nővéreimnek és lányaimnak békességet, s mindazoknak, akik közétek jönnek, s meg is maradnak közösségetekben, és a többi most élő és eljövendő nővérnek is, akik mindvégig álhatatosan kitartanak a szegény úrnők monostoraiban. A mennyei Atya adja meg nektek, és erősítse meg rajtatok ezt a szentséges áldást a mennyben és a földön. A földön a küzdő egyház szolgái és szolgálói között sokszorozza meg bennetek kegyelmét és erejét, a mennyben pedig a győzelmes egyház szent férfiai és szent asszonyai között magasztaljon fel és dicsőítsen meg benneteket.

0: Kedves hallgatóink, mai válogatásunk ezzel véget ért. Munkatársaim Kónya Éva, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Túri Sarolta és Karkus István nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A holnapi viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Janasócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap hajnali 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. 57 utas és 2 sofőr ült a turistabuszon. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap reggel már 12 utas haláláról számolt be. További 10 súlyos sérüléseket szenvedtek. A belügyminiszter tájékoztatása szerint a jármű sofőrét őrizetbe vették. A sofőr vélhetően elaludt. Az orosz külügyminisztérium magyarázatot kért Washingtontól és Ankarától azokra az információkra, amelyek szerint Törökországban tárolt jelentős mennyiségű amerikai fegyvert és lőszert adnának át Ukrajnának, közölte Mária Zaharova orosz külügyi szóvívő. Nem csupán a kijevi hatóságok által fokozni kívánt áldozatokról és pusztításról van szó, hanem a Washingtonnal és Ankarával fenntartott kétoldalú kapcsolatainknak okozott súlyos károkról is. A béketeremtő retorika alkalmazására irányuló kísérletek, miközben ezzel párhuzamosan fegyverekkel látják el az ukrán nácikat, elkerülhetetlenül alássák a kölcsönös bizalmat, tudósított az MTI, Zaharova az orosz külügyminisztérium honlapján közzétett kommentárjáról. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok. Az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta az MTI-nek a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyog Monitor program szakmai vezetője. Garamszegi László Zsolt szerint több Európában terjedő inváziós fajok megjelenésére is számítani lehet. Különösen figyelni kell az egyiptomi csípőszúnyog terjedését, amely több emberre veszélyes kórokozó, köztük a dengiláz vírusának hordozója lehet. Új megbízást kapott Pintér Gábor érsek, számolt be róla a Magyar Kurír. A Szentatya augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén kinevezte Pintér Gábor velebuzdói címzetes érseket a Tongai Királyság apostoli nunciusává. Pintér Gábor érsek jelenleg Új-Zéland és a Csendes-óceáni szigetvilág apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. A Tongai Királyság az óceániai Polinéziában fekszik, 103 ezer fős lakosságának 15%-a katolikus. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a vendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. Hazánk időjárásáról. Derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájakon már megjelenik némi felhőzet, melyből a határ közelében néhol zápor, zivatar sem kizárt. A déli szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között alakul. Késő estére 24 és 30 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
3: Inspirációk. Versek dallamölelésben. Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

József Attila. Áldalak búval, vigalommal. Áldalak búval, vigalommal, féltelek szeretni valómmal. Őrizlek kérő tenyerekkel, búzaföldekkel, fellegekkel. Topogásod muzsikás romlás, falam ellened örök omlás, düledék árnyán ringatózom, leheletet beburkolózom. Mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e, szívemhez szívvel keveredsz-e, látlak, hallak és énekellek, Istennek tégedet felellek. Hajnalban nyújtózik az erdő, ezer ölelő karja megnő, az égről a fényt leszakítja, szerelmes szívére borítja.

Somlyó György, mese arról, ki hogyan szeret. Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hisz szeretik. Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hiszen szeret. Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeret. Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeretik. Van, akinek számára a szerelem határos a gyűlölettel. Van, akinek számára a szerelem határos a szeretettel. De van olyan is, aki a szerelmet összetéveszti a szeretettel, s nem érti, hogy mások feleletül a gyűlölettel tévesztik össze a szerelmet. Van, aki úgy szeret, mint az országútra tévedt nyúl, amely a fénycsóvák csapdájába esett. Van, aki úgy, mint az oroszlán, amely széttépi azt, amit szeret. Van, aki úgy szeret, mint a pilóta a várost, amelyre bombáit ledobja. Van, aki úgy, mint a radar, amely a repülők útját vezeti a levegőben. Van, aki békésen szeret, mint a kecske, amely hagyja, hogy megszopja az éhező kisgyerek. Van, aki vakon, mint a másikat alaktalanságában nyelő amőba. Van, aki esztelenül, mint az éjszakai lepke a lángot. Van, aki bölcsen, mint a medve a téli álmot. Van, aki önmagát szereti másban, s van, aki önmagában azt a másikat, akivé maga is válik általa.

Gárdonyi Géza, mikor itt vagy? Mikor itt vagy a szobában, mintha telestele volna rózsával és liliommal, s körülöttünk zene szólna. S mikor kimégy a szobából, olyan üres ez egyszerre, olyan üres, olyan néma, mintha én se volnék benne.

Kopogtatás nélkül. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám. De gondold jól meg, szalmazsákomra fektetlek. Porral sóhajt az izegő szalma. A kancsóba friss vizet hozok be néked, cipődet mielőtt elmély letörlöm. Itt nem zavar bennünket senki, görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod. Nagy csönd a csönd, néked is szólok. Ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek. Melegben levethetsz nyakkendőt gallért. Ha éhes vagy, tiszta papírt kapsz tányérul. Amikor akad más is, hanem akkor hagyd nékem is. Én is örökké éhes vagyok. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám. De gondold jól meg, bántana, ha azután sokáig elkerülnél.

Váci Mihály. Tiszta és jó. Csak megmutatták, és most jobban fáj, hogy egy pillanatra láttam a világot. Csak annyira, hogy pontosan lemérjem, mi az, amit nehéz lesz már elérnem. Mindent. Miről a kitárt messze hírt ad, barátokat, kik asztalukhoz hívtak, s közös beszédünk egy dologról áradt. A bort dicsértük, és az éjszakákat. Zenét imádtunk lámpák fénykörében, lelket a más nyelven írt költeményben. A szót ízleltük, kiki a magáét, dúdolva csak kavargattuk a kávét. Néztük, a cigaretta hogy virágzik, és morzsolgattuk a csend bóbitáit. Beszéltünk, hogyha tudtunk, és ha nem, hát bolyongva, szótlan is értettük egymást. A boltívek alatt a századok hajói mélyén bejó volt egymásba karolni. Ó, ezeken a néma hosszú, csendes perceken hányan nőttek a szívemhez. Bocsássatok meg, de túl a határon mennyi megértő, szerető barátom került, s habár csak csúfoltam a nyelvet, milyen hamar megérezték a lelket. A lobogás a fontos ott, a láz szép áramai, a szemben égő szándék, a sugárzó öröm, mely leplezetlen kéreckedik szívükhöz a szemedben, az idegen szomja, a hívó vágy, hogy mindenki külön ölelje magához, és érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy, s egy tekintetük elhitesse véled, szép dologért élsz, és érdemes élned.

0: Inspirációk. Mári Szabó Eszter összeállítását hallották. A Krédu együttes, Zorán, Mark Knopfler és együttese, valamint az Amatilt felvételei szóltak. József Attila versét Jónás Gabriella és Latinovics Zoltán mondta el. Somlyó György és Váci Mihály költeményét Lázár Csaba adta elő. Gárdonyi Géza versét Harcsik Róbert mondta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak!
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 14 óra 30 perc, a rádiós regénytár következik.
3: Sütő András, gyermekkorom tükörcserepei.

táltos kőparipán. Készülődni, menni, menni kell. Mátyás lova kapálódzik a kőtalapzaton. A bronzlovast László még nem ismeri. Csalogatónak elegyedett ő is a szóba, mivel ott lakik, ahol édesanya reggelenként elsiet az egyetemre. De ne siessünk, várjunk még. Körbe-körbe csapkod riadtan a gyermek tekintete. Búcsúzni kell itt mindentől. Hát Isten veletek, régi játszótársak. Akár egy hatalmas omlásban rendre semmisülnek meg az ismerős világ részei. Bizalmas, kandikáló réseivel kidőlt a deszkakerítés, földre zuhantak a fenyőfák, miután a növekedésben Lászlót megelőzték. Gyümölcsös kosaraikkal elestek a körtefák és az aranypármenek. Összedőlt a szőlővenyigébe öltözött lugas, hasmánt vágódott az ásó, gerebje. László, hogy az időt húzza, beült madárfiókának az aranyeső alá. Onnan adta hírül, hogy a leomló tűzfalak kőfészkeiből előbújtak, és szerte repültek a verép tojások. Elköszönt a homokbuckától, a páncélos bogaraktól, a zöld horpaszú motorkerékpártól, és az esőhozta csigabigától. Itthon vagy, biga? Mert én most elmegyek. Ne ütögest kavicsal a házát. De nem akar kijönni. Az ijedelemtől mélyebbre húzódott. Nagy telet jósol. A csigabiga házban tél van? Nagy tél. Zúzmara. Szánkózni lehet a csigajáratokban. Csigabiga fél, mert ott van a tél. A házát kővel kocogtatod, attól fél. Attól van a tél. Aki fél, abban van a tél. Igen. Abban mindig tél van. A gyermek nyomában csellengtem. Nagyapa is. Elelbámult a szavai után. Jégcsapokon didergő nyár, dérszemű tavasz, boldog szánkózás a csigaházban. Hanem tudod, mit mondok én, László? Mit mondasz, Jatata? Menjünk el még egyszer az állatkertbe. Ott szépebb lesz? Ott szebb lesz a világ. Nem lett szebb. Fölkészültek pedig a rácsok mögé terelt élővilág csodás látványainak befogadására. Fényes pitykét, apró pénzt vittek a koldús hollónak, kenyérmorzsát a pocsolyatóban kéregető halaknak, füvet a csontig soványodott, botladozó lábú őzeknek, sóspercet a körbe-körbe vánszorgó, loncsos medvének. Nappali szolgálatra kényszerítve, álmatlanságtól véreles szemekkel bámulták közönösen Lászlót az éjszaka lényei. Látod? Amott az a hím oroszlán. Ha lemegy a nap, meghallgatjuk majd a hangját. Nagyon régen, amikor létezett még, az ő hangján szólt az Isten, a fügebokrok közé rejtőzött Ádámot keresve. Jatata, lát bennünket az oroszlán? Nem tudom. Zsiráfot és gazellát látok a szemében. Azokat nézi, Afrikát nézi, az őserdőt és a tisztásokon legelésző antilopcsordákat. Addig nézi, amíg belepusztul. Hát a róka nem ravasz már, Jatata? A farkas nem eszi meg a bárányt? Miért nem röpködnek a papagájok? Ők is azt nézik a beteg szemükkel, amit valaha láttak. A kicsi véres fejű kolibri neki-neki ütődik az üvegfalnak. Nem tudja, hogy mekkorára mérték ki a szabadságát. Menjünk a hattyúhoz. A háta közepe még fehér. Úszkáló hófolt a sárlében. Majd ha megnősz, elmagyarázom neked, László. Ő volt Petőfi Sándor bácsi lassan szálló, hosszan éneklő szép emlékezete. Hát a csodaszarvas szügyik sárban, savanyú korpát nyalogatva, vajon mire gondol? Elnéz a Kárpátok felé. Nehezen lélegzik. Bizonyára kifáradott, amikor képzeletében a görgényi havasokról a marost úszva fölvágtatott az Isten székére. Fényes agancsa volt valamikor. Ágai muzsikáltak a szélben, ha megiramodott. Halott faágakat hord most a homlokán. László fölintett nagyapónak, hogy hajolna közelebb hozzá. Megmondod neki? Mit mondjak meg neki? Me
Mesét. Egy kicsi mesét mondjon. Majd én mondok helyette, László. Mesét mondok a gímszarvas ugrása elé emelt karámról. Az őzek mindennapi iramodásait körülszegő töviskerítésről. A hófolt maradványhattyúról, a madarak énekéről a rács mögött. Elmesélem neked a gólya történetét is. Fél lábon áldogál. Ó, nem a kéményen, a földön. Visszavágott szárnyát néha meglebbenti, piros csőrével gilisztát szemelget. Mindene megvan, a repülése hiányzik csupán. Igazinak mutatkozik a szárnya is, amiből épp a szárnya hiányzik. Az olló vágta különbség. A csodaszarvas kapuját ragadja meg László, piros lett az erőlködéstől. Azután az őzek kerítését kezdte rugdalni. Mit csinálsz? Szabadítsuk ki mindet, Jatata! Őket, te László! Mitől lett könnyes a szemed? A szarvas kivonszolta magát a sárból, és leszegett fővel, görbet háttal indult elibük. Szabadítsatok meg az aggancsaimtól! Hanem ott van az a kőparipa, te László! Azt fogjuk szabadon engedni! Vigasztaló játékba kezdtek az ismeretlen Fadrusz műve alatt. Mit teszik ez aló? Add a sapkád! Zab, zab, zab! De hiszen ez táltos! A táltos lovak tüzet esznek! Parazsat! Honnan vegyük a parazsat? Nagyapa valamikori táltos lovai messze rúgtattak el a titkaiban lerongyolódott ég alatt. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Tiltó táblák az öreg cserefákon. Tüzet rakni tilos. Se baj, László, potomság mi nekünk a tiltás. Sárkánycsordákkal is megküzdöttünk, cérna végre kötöttük a holdat, az ablak előtt táncoltattuk. Te leszel a kicsi favágó, én az öreg fahordó. Erős János fejszéje csattogott az ezüst erdőben. Nagyapa kinyújtotta két karját a horizont felé. Rakjad, László! Jaj, be nehéz! Jaj, de sok! Áll a mágia, nincsen taplónk, nincs kovakövünk. Varázslók is voltunk, László. A kicsi mágus újabb egyéből szikra pattant. Felcsaptak a lángok. Énekeljünk, László! Ők is dudorásznak. S kezén fogná mindenki földijét. Aj, befalánk! Jaj, de éhes ez a tűz! Erős János ráhajítja mind a rabmadarak ócska ketreceit, a szarvas karámot, őzek töviskerítését. Mit énekelsz most, Jatata? Azt énekelem, hogy fölmelegednének az emberek. Azt énekeljük, elől megy a ludi-ludi, a nyomában süni-süni. Tegnap előtti játékaik oda gyülekeztek a tűz köré, az újat megbámulni. Kész a parázs, mi meg otthon felejtettük a serpenyőt. Hát a sapka serpenyő is jó lesz. Sapka serpenyő, rikkantotta László, szerte kacagván a könnyet a szeme sarkából. A parázs lyukat égetett a sapka serpenyőre. Markukban táncoltatták a táltos eledelt. Édes lovam, tűz, tűz, tűz! Mind megette, pattanjunk föl a hátára! Nagyapa átölelte Lászlót, s a kőderes azt kérdezte. Merre szálljunk, édes gazdám? Azt mondta László, föl a fellegekbe. Nagyapa számba vette a tisztára sepert magasságot. Akkorácska felleg sincs az égen, te gyermek, hogy a kicsi fenekedet megtörülhetném vele. Ne kacagj, el sem indultunk még, s leszotyogtunk már is a lóról. Akkor egymásba fogóztak, és felszálltak az égbe.

0: Menet közben majd felhőt is találunk. A táltosló kicsi gazdája nyakába húzta a fejét a nagy sebességben. A tarkójába fújva kérdezte nagyapa. A szelet érzedé? Itt van a nyakamon. Rázd meg a fejed, szélő kell, mert jöjjön csak a saját lábán, szárnyán, ha éppen kedve tartja. Könnyű neki a tekergőnek egyik hegyről a másikra nyargalni. Ne csak repüljünk, nézelődjünk is. Te mit látsz? Én édesanyádat látom. Azt énekli. Bú ebédem, bú vacsorám, búval telik minden órám, míg haza nem jössz Kolozsvárra, te lacika. Le kellene szállnunk. Vegyük fel őt is, édesapádat is. Kicsi alónak a háta két személyes. Észak-keletnek szállva László nagy hegyeket látott, egymás fennállását ügyelő fehér tornyokat és a Kárpátok gerincén szökellő gímszarvasokat. Harangpárok az időnek fekete köntösében hírül adták mindenfelé a maguk harangnyelvén. Jó emberek, fölöttünk a gyermek, aki mi nekünk adatott. Édes szájú medvék terelgették bocsaikat a málnás oldalakra. Málna vész. Havasi gyümölcstövében a viperás szakadékokat nagyapa megjárta már. Majd oda is ellátogatunk, László, hogy el ne szunyókáljunk a biztonság látszatában. Hát a farkasokat látod-e? Merev nyakú, leszegett farkú árnyak az írtásban. Vadmalacokat üldöznek, de most lenyilazzuk őket. Hányat lőttünk meg, jatata? Egy egész győzelemre valót. De a jók ugye megmaradnak? A rosszból válogatjuk a jót, mert külön-külön egyik sem létezik. Hát azt a bácsit ott lent farkas lakatáján ismered-e? Kicsi háza van Áron bátyádnak a földben két cserefa között, de csak esős időben és fagyban húzódik meg benne, mert ő leginkább a nyelvínségben senyvedők házait járja. Melegítő szavakból szőtt kicsi köntösöket, ködmönt, karmantyút osztogat a gyermekeknek. Fenyőtobozt rágcsáló mókusokat is láttak, és nászruhás császármadarakat ezüst síppal a torkukban. Sípoljunk mi is, jatata! Ördög vigye, a csirkecsontot otthon felejtettük. Ha nagyobb bacska leszel, fölgyalogolunk majd a Dankúruszra, vagy a Sikaszóba. Nagyapádnak ott ismerős fenyőfái vannak. Egy mohás, nagy csutak hónaljában araszti fenyőkereszt fia várja piros szalaggal a nyakában. Búvóhelye is van a széltörésben, ahonnan a dürgő fagykakasokat lesi, meg sok-sok ismerős, pisztrángos patakja, kinek a száját a telek sem bírják befogni. Eső barátai vannak ott, azok mind elpaskolják. A havasi rigók, cinkék pedig az ághegyen kidüllesztik a begyüket, a szemek közé éneklik. Eredj! Takarodj innen! Nézd csak, László! Szarvas tehénre leselkedik a pamacsos hiúz. Nyilazzunk oda neki! Hát azt a szegény embert látod-e a Moldva felé vezető ösvényen? Egy ismerős malac nyomában. Meséltem neked róla. Mert az nem malac, ugyebár, hanem királyfiú. Emlékszel, mit művelt a márványpalotában? Nem csak, hogy megszólalt, aranyhidakat épített, és a gonosz király kénytelen kelletlen a legkisebb lányát hozzáadta feleségül. Szegény Kreanga bácsi, vagyis Ág bácsi, télen-nyáron termő gyümölcsfaág, édes almával megrakottan. Az ő táltos lovai repültek igazán, de most már ő is a földbe költözött. Gábor Áron pedig tudod-e hová? Éppenséggel az ágyú csövébe. Mikor a völgyeket előzönlötték és azt üvöltötték, add meg magad! Ő nem hajította el fegyverét, hanem fölkiabált a templom tornyokba. Akkor onnan mind leszálltak a harangok, elbúcsúztak a hangjuktól, és fölsorakoztak Gábor Áron előtt, hogy megolvassa őket, ágyút öntsön belőlük. Ágyút önteni, vért ontani. Ez volt akkor a mindennapi köszönés értelme. Az idősebbik Áron bátyáddal pedig az történt, László, hogy midőn a csatatéren a lövedék elfogyott, a szorult helyzetben maga jelentkezett önkéntes ágyúgolyónak. Erről mondjál mesét, jatata. A táltosló hátán is. Kapaszkodja kősörényébe. Hát volt egyszer, hol nem volt. Volt egyszer egy szorult helyzet. Máig is él, ha meg nem halt. Áron bácsi kilövette magát, egyenest az ellenség hasába. Sepsiszentgyörgyön majd megmutatom neked azt a gyermekágyút. Ha vasárnaponként, amikor a városban harangoznak, ráhajtod a fejed, hallani lehet, hogy álmában ő is kondul egyet-egyet. Akik utólagosan a győzelem részegségében is tartottak tőle, olmot öntöttek a csövébe. Megvakították. Azért mi belenézünk, és újra meglátjuk az ő vakságán keresztül is azt az égdarabkát, talpalatnyi földet, amelynek védelme valamikor reá volt bízva. Nézd csak! Zágon is föltűnt, ahol annak a tölgyfának egy levele hiányzik. Édesanyát szakította le, s hozta emlékbe nagyapának. A Mikes Kelemen bácsié volt. Neki már nincs szüksége rá, mert elment volt hűségnek a száműzetésbe. Ha majd újra gyalogosok leszünk, énekelek neked valamit róla. Ja, tata, ha megnövök, én is hűség leszek? Hűség és rakétás. Azt mondtad, ugye, mikor kicsi voltál. Egyik nap a Holdra megyünk, azután puszta kamarásra. De most figyelj, alattunk az Isten széke. A madarasi hargitán túl, a délhegyen burrognak a favágó motorok, hórukkoznak a röngszállító székelyek. Hajítsd oda nekik a nevedet, ne találgassák, ki repült el itten. Cselényi Lacika vagyok. Vajon hallották-e?
1: Azt mondták, nem baj, csak egészség legyen.
0: Hát az baj is lehet.
1: Aki netán annak minősíti, lecsavarjuk az orrát, vagy inkább a szarvát. Aztán nem lesz, amivel döfődjék. Lecsavarjuk, kürtöt faragunk belőle, és belefújjuk. Cselényi Lacika vagyok.
0: De kapaszkodjunk meg jobban a képzeletünkben. Hű, de messzire kalandoztunk. A délhegyi látványt nagyapa sörényes tengerekkel és óceáni hajókkal, meg egy óriás bálnával egészítette ki. Volt hely a Hunyt pillája alatt. Lászlónak annál is több. Látod-e? Tátott szája úszik a bálna, sunyi békésen, fenyegető vicsorgás nélkül a rettentő fésűs fogsorával. Apró halak sokasága sétál be gyanútlanul a gyomrába. Ne panaszkodjanak, maguk rendezték el a sorsukat. Aki nem néz maga elé, ám lássa, mely gyomorba téved. Jatata, jatata, kiabáltad Várhegyen, mikor a horgot a vízbe vetetted, és a pisztránk fölrepült a fára. Ott repdesett az uszonyaival, de vizet nem talált a fa tetején, szárnya sem volt a semmihez. Fölmásztunk hát, és leszedtük onnan, mint a banánt. Mondjál mesét a halakról. Volt egyszer, hol nem volt, egy piros pettyes, kék csíkos lazac, nem is egy, sok lazac. Itt születtek valahol a hegyi patakokban. Az ő szavukat tanulták meg gyermekkorukban. A patak is beszél, jatata. Mondikál. Farkaslaki Áron bácsi mindig úgy emlékezett a Nyikóra. Mondikál. Ezt is, azt is, amit sohasem lehet azután elfelejteni. A nagy vándorlásokban sem. Fölserdültek a lazacok, elindultak a pisztrángos patakokkal lefelé, jobbra-balra pillogtatva és hallgatózva, merre lehet az óceán. Hogy azt megtalálták, boldogan úszkáltak, nődögéltek benne, magukra öltötték az ékszerek színeit, és már olyanok voltak, mint a gyémánttal zafírral kirakott karthüvely. Eljött az ideje, hogy férjhez menjenek, megházasodjanak. Akkor bizonyult szűknek az óceán, amely morajlik, harsog, zúg és üvölt is a szélben. De sohasem mondikál. Arra csak az otthoni vízi bölcső képes. Az óceánnál is tágasabb szülőcsermely. Annak, tudod, nem sós, hanem édes a vize. Sok millió kilométeres vándorlás után nézd, hogy vonulnak most hazafelé gyötrelmes nászútjukon a lazacok. Sebesül szivárványrajok. Vonulnak éjjel és nappal, szemben az árral, vízeséssel, a visszavető Niagarákkal, gördülőkövekkel, némelykor a levegőbe fölcikkanva, szárnyak nélkül is repülve, vérző uszonyokkal csapkodva, sziklára zuhanva, porban vergelődve és megfogyatkozva. De ha keszkenőnyi marad is a szivárvány, egy késő őszi napon a kicsi patakok mentén hírül adják az emberek. Hazajöttek az ikrás világvándorok. Fejüket törik a tudósok, és azt mondják, Szálmonidé. Hol tanulták a hazajövetelt? Titkaikat találgatják, hormonkiválasztás, anyagcsere, idegrendszer és pajzsmirigy, vérnyomás, testfolyadék, sókoncentráció.
1: Úgy sem érted a szavakat. Nagyapa sem igen érti. A velük való rokonságát sejti csupán, amikor egyedül bolyong a havasi vizek mentén, és madár látta szavakat gyűjtöget neked a tarisznyájába. Fordítsuk meg a lovunkat, jatatta, mert pisilni kell. Izland fölött megbámulták a nagy tűzhányóhegyet, és közös megegyezéssel fölhúzták a lábukat, hogy meg ne perzselődjék. László sárkányokat is látott, 7 fejűeket és 9 fejűeket. Kard ki! Sárkányaprításba kezdett, homlokán kigyöngyözött a verejték, míg nagyapa tekintetének közeli és távoli terein fekete pernyetollak szállingóztak. Elhessentette volna őket, de azok minden pillantására tovasiklottak. A veszedelmek rendre lemaradoztak, az alvat vérszínű foltocskák mutatták az irányt hazafelé. Miért pillogatsz, Jatata?
0: Ki szeretnék rázni valamit a szememből.
1: Ne ráncold a homlokod, nem amit közösen láttunk, hanem amit egyedül én látok. Ezen nem osztozkodunk. A többi, minden, amit megcsodáltunk és amitől megijedtünk, közös szerzemény. Sok felé megfordultunk mi ketten, így messzire még nem kalandoztunk el. Köszönjük meg a tátos paripának. Simogasd meg a nyakát, a sörényét. Éppen csak, hogy földet értek, rájuk szólt valaki.
0: Mit keresnek maguk ottan?
1: Hol ottan? Ártatlankodott nagyapa, fölismervén az emberben a hivatalos felvigyázót, aki feléjük bökött a botjával.
0: Ott fenn, a lúnak a hátán.
1: Eddig repültünk, de most már fussunk, mondta László riadt tekintete. A sárkányokkal vívott harcokban csak kifáradott. A botos embertől megijedt.
2: Szállj fel gyorsan, lovacskám, a levegő égbe!
1: Nem tudhatta, hogy ahol a bot megjelenik, a szárnyak megbénulnak. Szembe kell nézni most már a 4 kézlábjáró helyzettel. Nagyapa elsőnek ugrott le a betontalapzatra, onnan a földre. László valósággal fejest ugrott a nyakába. Ott álltak ketten nagy bűntudattal a mordájarcú felvigyázó előtt.
0: Az úgy volt, hogy enni adtunk a lónak.
2: Ennek a lónak? És mit adtak ennie?
1: Néhány sapkányi parazsat.
2: Parazsat?
1: Bólintott szánalommal a botos ember, szemrevételezve hosszan a lefülelteket.
2: És ha szabad kérdeznem, honnan szereztek parazsat?
1: A tűzből. Tüzet raktunk.
2: Tüzet?
1: Az ember körbevizslatott, nem találta sehol a kihágás jeleit. Azt mondta magában nagyapa, még szerencse, hogy a vakszén és a pernye bennünk maradt. A felvigyázó a közeli fára szögezett táblára mutatott.
2: Az elvtárs tud olvasni?
1: Ha megerőltetem magam.
0: Akkor erőltesse meg magát, mert azt írja, az erdőben tüzet rakni tilos, interzisz. Tudja mi az?
1: Hogy ne helytelen.

0: Cédulája van-e? Milyen cédula? Hát innen, abból a házból. A gyógyintézetből, tette hozzá tapintatosan. Nagyapa bevallotta, hogy nincsen cédulája, hanem csak unokája van.
1: Szegény gyermek, mondta az ember.
0: Maga csak ne szegényítsen itt senkit, vette át nagyapa a dirigálást az eszmecserében. Elvittük a lovat? Elvittük. Visszahoztuk a lovat? Visszahoztuk. Itt van, vegye számba, kólikát nem kapott, a lába töretlen, és fújja fel, mert nélkülünk semmit sem ér, pókos lábú gebe és földhöz ragadság. A táltos lovak bennünk vannak, megértette?
2: Értem, uram, megértettem,
0: hebegte a felvigyázó ember, majd keresztet vetett és elszaladt.
2: Nyilat a hátába,
0: rikkantotta László, de nagyapa lecsillapította.
1: Fusson, szegény!
0: Valamikor ő is megfordult a fellegek között.
1: Csak elfelejtette már.

Sütő András, Gyermekkorom tükörcserepei. A hetedik, befejező rész hangzott el. Felolvasta László Zsolt. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Taréva. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július

0: Augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, írja az MTI. A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatás módszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. 800-an jelentek meg a műhelybeszélgetésekre, közülük sorsolással választották ki azokat, akik jelen voltak. Ismertette Kacz Sándor felsőoktatási államtitkár. Most még nem a problémákat szerették volna megoldani, inkább kérdéseket vetettek fel a kollégák. Mutatott rá, majd jelezte, hogy a nagyon sok felvetésből kérdőívet terveznek összeállítani, amit a teljes közösségnek elküldenek, ezzel is haladva előre a meghirdetett társadalmi egyeztetés útján. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, amelynek célja, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását. A honvédelem.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a szakképzésben tanulók 160 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak, de ha tanulmányaik alatt tartalékos szolgálatot is vállalnak, akkor ez az összeg 270 ezer forint. Az egyetemistáknál az ösztöndíj összege 270 ezer forint, de a tartalékos szolgálatot is vállalók 350 ezer forintra jogosultak. A szeptember 30-áig benyújtható pályázat részletei elérhetők a kormány.hu oldalon. 12-en életüket vesztették és további 10 súlyos sérüléseket szenvedtek az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. Janasóczki Attila, a Borsoda-Bolyzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap hajnali 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. 57 utas és 2 sofőr ült a turista buszon. A sofőr vélhetően elaludt. A buszbaleset miatt a lengyel kormány a Varsói Külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselőit szállító külön repülőgépet küld Magyarországra, jelentette be Donald Tusk kormányfő, és megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az orosz külügyminisztérium magyarázatot kért Washingtontól és Ankarától azokra az információkra, amelyek szerint Törökországban tárolt, jelentős mennyiségű amerikai fegyvert és lőszert adnának át Ukrajnának, közölte Maria Zaharova orosz külügyi szóvívő. Nem csupán a kijevi hatóságok által fokozni kívánt áldozatokról és pusztításról van szó, hanem a Washingtonnal és Ankarával fenntartott kétoldalú kapcsolatainknak okozott súlyos károkról is. A béketeremtő retorika alkalmazására irányuló kísérletek, miközben ezzel párhuzamosan fegyverekkel látják el az ukrán nácikat, elkerülhetetlenül alássák a kölcsönös bizalmat. Tudósított az MTI Zaharova az orosz külügyminisztérium honlapján közzétett kommentárjáról. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében befejezték a gázvezeték javítását a Korányi Frigyes útnál. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávban haladhat. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A 16-os autóbusz nem közlekedik, a 16-a és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér és a Dísztér között jár. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik, mert elektromos közművet javítanak. A 3-as villamos helyett pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között. A 69-es villamos nem jár. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: Hazánk időjárásáról. Derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájakon már megjelenik némi felhőzet, melyből a határ közelében néhol zápor, zivatar sem kizárt. A déli szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között alakul. Késő estére 24 és 30 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk. 15 óra 5 perc. Páholy és pódium. Következő műsorunkban Széchey Rita Sosem volt nyarunk című regényéről hallanak beszélgetéseket. A műsorvezető Harcsik Róbert.

hogy stúdiumaimat nem választott tárgya művészetének legkiválóbb helyén kezdtem meg, következménye volt atyám bizonyos nehézséggel követhető politikusi nézeteinek. Atyám ugyanis, ki az ellentmondást nem örömes tűrte, s nézetei helyességéről igen erősen volt meggyőződve, azon időkben szívében titkon Napóleon felé törekedett. Ki ellenségem ellensége, nékem barátom, hajtogatta, s magát egyébről meg nem győzhette. A bécsi orvosi iskoláknak oly magas hírneve előttem így hiába ismertetett el. Atyám odautazásomat vitáinkban minduntalan, s aztán végérvényesen is ellenzette. Ekkoriban tehát ilyen útirányt nem remélhetvén más helyekre aspiráltam. Megjegyzem itt, hogy később, midőn híre futamodott, hogy a győri csata mezején, a Napóleon elleni nemesi felkelésben testvéröccse is halálát lelte, Napóleon valóságos nevét előtte többé ki nem ejthetünk. Ettől fogván, a többekhez hasonlatosan, ő is csupán korzikai szörnyként emlegette a valamikor tisztelt császárt. De ezen változás idejére utam már elrendeztetett, s azt már meg nem fordíthattam. S bár ezen időkben stúdium medicíné hallgatására a bécsi iskolán kívül másik kiváló hely, a Párizsi Universitas, a majd 600 éves Sorbonne lehetett volna, atyám jövedelme ezt nem tette lehetővé számomra. Így módon tehát ettől is elzáradtam, s ő végezetül londoni lehetőség felől tudakozott szorgalmasan. Bár ekkor Shakespeare mester nyelvét csak mint gügyögő kisded beszédét birtokoltam, de oly szerencsés voltam nyelvi hajlamom erőssége miatt, hogy kétségem nem volt afelől, hogy a tudományokat idegen nyelven is hamar fölveszem. Megfelelő angol intézetet végezetül atyám barátai találtak számomra. Egyetemi orvoskar Londonban, ekkor még nem lévén, a St. Bartholomew's Hospital Medical College tanítószékén. Ide bátorsággal jelentkeztem, megjelölvén tanulmányi célomnak a gyógyító orvoslást, sebészetet, s emellett a gyógynövénytani ismereteket, hogy később mindhárom gyógyításban egyaránt szorgalmatoskodhassam, s ne csupán, mint egyszerű apotekárius tevékenykedhessem. Amiképp azt később elmesélem, engem itt végezetül bizonyos okok miatt nagy szívélyességgel fogadtak. Talán nem szerénytelenség lejegyeznem itt az sem, hogy később ez intézet valóban hálával gondolhatott vissza arra, hogy valaha feléjük vettem utamat. A John Albertney tanterméből indulva ugyanis az én pesti egyetemi tapasztalataimat figyelembe véve magas szintű medikusi oktatást terveztetett. Hosszas mérlegelések és gondos megfontolások után felállt végül a Lead Lectures in Anatomy and Dissecti, kiemelkedő előadások anatómiából és bonctamból a St. Bartholomew's Hospitalban. S hogy ebben nekem is részem lehetett, örömmel, stán nem róható fel nekem hibaként, büszkeséggel tölt el ma is.

0: Sosem volt nyarunk ragyogása. Kedves hallgatóink, összeállításunk elején rövid részletet hallottak a műből Zámbori Soma tolmácsolásában. Mai műsorunkban Széchey Rita szemorvos író regényéről beszélgetünk, az írásmű rádiós felvételeinek résztvevőivel, vagyis a szerepeket megformáló színművészekkel, valamint az alkotókkal. Először a szerző férjét, Gyűri Józsefet kérdezi Sárospataki Zsuzsanna rendező.
1: Nagyon szépen illusztrált kötet a Harmad Kiadó gondozásában jelent meg. Nem vastag, de egy regény valójában. Mondhatnám azt is, hogy életrajzi regény, de a dolog sokkal bonyolultabb, több száz évre visszamenőleg történt eseményeket idéz fel. Van két főbb szereplője is az emlékezésnek, két hölgy, Emily és Zsuzsanna. Most a szerző férjével beszélgetünk azért, mert ő végig részt vett, végig hallgatta és asszisztálta a felvételt 2025. november és december havában. Szeretném, hogyha arról beszélne, mit jelentett ön számára a könyv, miért volt érdekes, és a főbb szereplőkről is beszél nekünk.
2: Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy feleségem regényéről beszélgethetünk. Nem az első műve ez már. Annak idején, amikor a mi gyerekeink picik voltak, akkor gyermekkönyvek írásával, illusztrálásával kezdte ezt a pályát. És úgy alakult valahogy, hogy én lettem már rögtön az elején a menedzsere. Az első műveknek is találtam kiadót, a gyerekkönyveket ifjúsági regények, regények követték, és elérkeztünk aztán a Covid időszakához, amikor feleségem egy súlyos, krónikus betegség miatt hosszan elkülönítve volt, tehát néhány hónapot egyedül töltött egy lakásban. Ekkor érzékelte azt, hogy mennyire jó a nagyon nehéz helyzetben, hogy kicsit lelassul, végig gondol dolgokat, és régen dédelgetett álmát kezdte megvalósítani, kalligrafikus tollal kezdett regényt írni. Azt tapasztalta, hogy az írás lassúbb tempója, az is elősegítette, hogy a mondatokat is másként kezdi formálni, és fellelkesedett azon, hogy régies nyelven kezdett írni. Ezt a regényt igazából egy személyes élmény ihlette, ami még a Covid előtt volt. Londonban egy katedrálisban márvány emléktáblát látott egy család életéről, ahol megfogta őt nagyon, hogy a még élő családtagok az elhunyt édesanyjának milyen mély hittel teljes, Istenben bízó, hálaadó márványtáblát vésettek, felsorolva ezen a család addigi összes meghalt tagját. És az egyik tag egy 22 éves fiatal lány volt, vagy fiatal nő volt, Emily Fitzgerald, akiről annyi állt ezen a táblán, hogy 1816-ban egy bizonyos napon halt meg. Feleségem majdnem minden regényénél tetten érhető olyan mozzanat, ami a valóságos életből fakad, és aztán a fantáziáját is beindítva próbálja megírni a regényt, nagyon sokféle mondani valóval. Ez a szereplő tehát, Emily Fitzgerald ebben a regényben a női főszereplő. Érdekes dolog, mert naplóformában íródott meg a történet. Tehát ő róla, és az ő életének a vélt, kitalált történéseiről úgy értesülünk, hogy egy fiktív személy, Asztai Bíró András, aki egy magyar, akkoriban fiatal ember, utazik Angliába, és ott tanul, ott dolgozik, ott válik tapasztalt szemsebésszé, szemchirurgussá. A napló az 1800-as évek közepén íródik, amikor András visszatekint az életére. Mert a korábban megfogalmazott naplója, amit nagy részletességgel leírt, az a pesti árvíz során a víz martalékává válik, eltűnik. Az élete viszont annyira fontos számára, hogy visszatekintsen, hogy újra lejegyzi ezeket az emlékeket. és megismerkedünk egy olyan emberrel, aki bohém ifjú volt, nagyon kalandos, és a szónak a rossz értelmében is kalandos életet élt, meglehetősen laza erkölcsökkel, tisztázatlan bevételi forrásokkal, míg nem találkozik Emily Fitzgeralddal, akit meglát valahol, és azonnal szinte azt lehet mondani első látásra szerelmes lesz belé. A történet jó részt az ő szerelmük alakulásáról, majd Emily betegségéről, súlyos betegségéről szól, és a történet során megismerünk rengeteg valódi történelmi eseményt, valódi olyan történéseket, amik az 1810-es években akár háború szintjén, napóleoni háborúkról van szó, akár természeti jelenségekben, katasztrófákban tapasztalhatók voltak. Megismerkedünk nagyon érdekes orvostörténeti vonatkozásokkal is, ahogy a szemsebész ténylegesen élő, valódi szakembereknek a munkájára hivatkozik, és a szerző nagyon ügyesen szövi bele a kitalált személynek az életét a történelmi eseményekbe. És emellett pedig egy egészen döbbenetes jellemfejlődésnek lehetünk a tanúi, ahogy András életében a mindenható Isten munkáját látjuk, ahogy ő szinte lépésről lépésre ismer fel olyan dolgokat, ami az életében azt mondanánk talán, hogy a hiába valóság a szemét kategóriává válik számára azzal, amikor megtalálja a valódi igazságot és a valódi értékeket. Így válhat szerelmük is igazából valódivá. Ő az egykor hát nagyon bohém és talán link ember, méltó lesz arra, hogy Emily Fitzgerald valóban a bizalmát belévesse. A regényben egy másik szál, egy magyar nőnek, fiatal nőnek a napló részletei, aki a szabadságharcban, tehát a 48-49-es szabadságharcban ápoló nővérként dolgozik. Napló részleteiből ismerhetjük meg az ő jellemét. Ő az, aki már a szabadságharc alatt találja meg Asztai Bíró András naplóját, ami tulajdonképpen maga ez a regény. És ezt a naplót olvasva mai nyelven azt mondanánk, beleesik, tehát szerelemre ébred a hős szemorvos iránt. A regényben érdekesség, hogy mindeközben, mikor ő olvassa ezt a naplót, ő Asztai Bíró Andrással együtt dolgozik. András, aki a szabadságharc idején tábori sebészként működik, és Zsuzsanna, ez az ápolónő, az ő segéde.
1: Hogyan és hol érhető tetten a hit fontossága, a tisztesség, a tisztességtelenség, és mi az, ami önnek talán a legfontosabb, a legszebb rész?
2: Nagyon szeretem azt a feleségem műveiben, és nyilván elfogult vagyok, hogy minden művében megjelenik az evangélium valamilyen formában. És így mondom, az evangélium lényege, a megváltásunk benne van valahogy. Főhősünk, Asztai Bíró András, ahogy említettem is már, a regény során egy nagyon komoly jellemfejlődésen megy keresztül, míg végül ott a Szigetországban egy hívő összejövetelen érinti meg őt igazán Isten személyesen. Tehát ő olyan életet élt annak ellenére, hogy szülei istenfélő emberek voltak, ő teljesen eltávolodott a hittől, talán soha nem volt személyes kapcsolata a megváltóval, és erre a teljesen átformáló életeseményre a naplójában így emlékezik. A megváltó műhöz mi magunk hozzátenni semmit nem tudhatunk. Olyan lenne ez, mint egy háborúban a váltságfizető fejedelem kincstárához apró pengőinket hozzátenni, s mellünket büszkén döngetni, hogy magunk munkájával mentettük meg az országot. Nevetséges. Szánnivaló gondolat. Nekem is mély könnyűvé tette szívemet a felismerés, nincs már velem szemben követelés. Éppen úgy, mint amikor medikusi éveimben meggondolatlan kiadásaim miatt súlyos adósságba keveredtem. Ekkor az elszámoláskor kölcsönzőim előtt szégyennel megállván egyikük, tárcájából egy levelet mutatott elém atyám kézírásával. Számláid kifizetve. Ugyanezt történt velem most is. Immár mennyei léptékkel helyezvén a tizedes pontot, és ezzel lelkembe mélységes megnyugvást hozván.
1: Beszéltünk róla, hogy nagyon szép, reprezentatív kiadású a kötet. Nagyon régies a nyelvezete, és ezért nagyon-nagyon nehéz olvasni is, értelmezni is. A felvételnél ez különösen sok gondot és nehézséget okozott nekünk. Számtalan idegen szó van benne, latin, olasz, angol, német szavak, mondatok, orvosi szakszavak.
2: Nekem különleges élmény, és őszintén mondom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy részt vehettem ebben az alkotó folyamatban. Nagyon nehéz a szöveg olvasva is, még úgy is, hogy sok idegen szónak, kifejezésnek a függelékben lehet olvasni a magyarázatát. És emiatt időnként közös döntéssel, csapatmunkával oldottuk meg azt, hogy érthető legyen egy-egy olyan kifejezés, amit nyilván mi úgy gondoltunk, hogy kevéssé érthető a hallgatónak. Nagy valószínűséggel maradt benne így is olyan, ami esetleg nehezen érthető, vagy magyarázatot igényelne, de úgy éreztük, hogy talán ezek nem gátolják a hallgatási élményt és a megérthetőséget. Feleségem kéziratainak picit szerkesztője és korrektora lettem az évtizedek során, és ezt a könyvet első olvasásra nagyon megszerettem. Azt is érzékeltem, hogy nehéz és hosszú mondatok vannak benne. A régies nyelvezet miatt sokszor az állítmány a németes mondatszerkezet miatt a végére kerül, és gondolataimban megjelent az, hogy milyen lenne ezt valamilyen módon hallgatni. Több ismerősünk, barátunk úgy került ezzel először kapcsolatba, hogy bizonyos részeit mi felolvastuk és elküldtük nekik e-mailen, hogy mit gondolnak, milyen lenne ez hangzó formában. És nagyon pozitív, lelkes visszajelzéseket kaptunk, és én magam ekkor kezdtem el keresgélni, hogy hogyan és milyen módon lehetne elkészíteni a hanganyagot.
1: A regényt Zámbori Soma olvassa fel. Két női főszereplője, illetve szereplője, Bogyó Anna, aki Emilit alakítja, és Bubik Réka, Zsuzsanna leveleit ő olvassa fel. Milyen benyomásai voltak, mit jelent számára egy rádiós hangfelvétel?
2: Számomra teljesen új volt a rádió stúdióban való munka. Egész röviden néhány szóval, vagy néhány benyomással azt mondanám, hogy nagyon kimerítő volt, és rendkívül felemelő volt. Ez így együtt. Mindig, amikor hazamentem, akkor azt mondtam, hogy mennyire jó lenne most 2 hét szabadságot kivenni, és csak ezt csinálni, mert én annyira élveztem. Élveztem konkrétan a munkát, és kiemelten élveztem azt, hogy ebben a kis csapatban egymást is egy picit meg tudtuk ismerni, érzékeltük egymás gondolatait, és szerintem, ahogy haladt előre a folyamat, rendező és színész, bocsinálta rendező asszisztens között, és hangmester között is igazi egység alakult ki. Tehát nekem nagy élmény volt itt lenni. Jól bemutatja az Icsi Zsuzsanna jellemét, karakterét, ez a 2 rövid részlet, amit olvasok a naplójából. Fontos, hogy a szabadságharc alatt íródik a naplója. 1848. október 15-e. Megrendüléssel olvastam az angol szemorvos drámai sorait szerelme elvesztéséről. És közben forrón kívántam, bárha engem ilyen odaadással megszeretne egyszer valaki. De erre itt, a vészektől körülölelve, csupán sebesült férfiakkal körbevéve, nem mutatkozik semmi, de semmi esély. Zsuzsanna vágyairól beszél, hogy mennyire megfogta őt a napló. És néhány dolog, amit magával kapcsolatban ír, és így jobban megismerjük őt, Nem valék már fiatal, 29 éves hajadon. Éppen, hogy nem értem még el a reményteljes éveim végét. De tudtam, ő hozzám számolva pontosan kétszer annyi idős. S oly kevés idő óta van ismerettségünk, s csak itt, a hadszíntéren. Ismerhetjük-e egymást valóban?

0: Műsorunk első harmadában Gyűri Józseffel beszélgetett Sárospataki Zsuzsanna rendező. Következő riportunkban az írást felolvasó Zámbori Somát kérte mikrofon elé Csuth Judit szerkesztő kollégánk.
1: Amikor megkerestek ezzel a lehetőséggel, szereppel, rádiós munkával, akkor mi volt az első gondolatod, és azóta a munka folyamán mi az, amit átéltél ezzel az írással kapcsolatban?
2: Az írónőt, Széchenyi Ritát régről ismerem, férjét is, Józsefet is, úgyhogy lehet azt mondani, hogy családi jó barátság is összefűz minket. Ritának is ismerem egy-két regényét már az előzetes munkásságából. Amúgy az írónő is doktornő, és a férje is doktor. Úgyhogy nagyon érdekes a munka, mert ahogy itt zajlik, Rita nincs itt, de itt van József, és ő is egy olyasfajta külső fülként segít hallgatni, lehallgatni az anyagot. De jó lenne ezt a regényt hangos könyv formájában, régi klasszik megoldással így az utókornak rögzíteni. Egy nagyon izgalmas időutazás egyrészt. Ugye a 19. század elején vagyunk, a 10-es, 20-as, 30-as évek, még a forradalom és szabadságharc előtti időszak, és a nyelvezete ennek a regénynek, a tempója, a csendessége, a megállása, az időbeli utazása, ahogy a pöfögős package shipünkön utaztunk, volt. Szóval, hogy az egésznek van egy olyan nyelvezete, ami elsőre ma már tőlünk idegenként hathat. Szóval egy komoly művészi megoldást igényel szerintem mindannyiunk részéről, hogy tudjuk ezt mégis befogadhatóvá és maivá varázsolni.
1: Amúgy is felgyorsult világunkból hogyan lehet visszalépni két évszázadot? A mai világ az arra koncentrál, hogy a lehető legrövidebb időintervallumba a lehető legtöbb információt belezsúfoljuk. Nyilván nem mindenki és nem mindenhol, de azért alapvetően, ami szembe jön velünk a hétköznapokba, az nagyon fel van gyorsulva, és tényleg nagyon sok impulzust, információt tartalmaz. Hogyan lehet lefékezni ezt a tempót, és hát itt elárulhatok annyi kulisszatitkot, hogy Sárospataki Zsuzsannával, a rendezővel elég sokat ülök én is itt, és a legtöbbször, amit hallok tőle, az, hogy nem sietünk, nem hadarunk, még lassabban, még lassabban. Mi segít visszautazni az időben?
2: A tempó, az elidőzés egy-egy szóvirágon, a szünetek, de mégis megtartva a mondatoknak azon ívét, hogy jól használjuk a központosítást, és lehet, hogy 8 soros egy mondat, és már a közepén nem tudjuk, hogy mi volt az elején, mi volt az a hívó szó, amire majd utal, visszautal és alárendel. Szóval a tempó. Én alapvetően egy gyorsabb beszédű ember vagyok, és egy gyorsabban olvasó ember, szóval megbeszéltük Zsuzsanával, hogy állandóan mondja, hogyha ez már gyors, lassabban, közben még ugye nem jött be annyi angol szó a magyarba, hanem inkább csak a német jövevény szavak jöttek be, úgyhogy közben alkotunk, és behozzuk úgy ezeket a szavakat egy hortobágyi angolsággal. Tehát most csak mondok egy példát, a londoni St. Paul katedrális, amelyet ma mondjuk éppen úgy mondunk, hogy Szent Pál katedrális, de behozzuk úgy, hogy legyen benne ennyi korhűség, de mégis értsük, hogy ez nem cathedral, hanem egy St. Paul katedrális. Hát valahogy így. Ja, és külön büszkeség, hogy két tanítványom a megszólaló női hang, akiket Zsuzsannának ajánlottam. Az egyik ő Bubik Réka, most végzős a színművészetén, nagyon tehetséges. Igen, Bubik Pistának a lányáról beszélünk. Jó barátom volt Pista is. És a másik tanítványom pedig Bogyó Annácska, ő pedig készül a színművészetére, és nagyon szépen hozzák az András két szerelmét, két kapcsolatát ebben a naplóregény folyamatban.
1: Hiszen a szerelem az egy fontos szál ebben a történetben, de egyben egy felnővés történet is. Aki szereti a napló műfaját, annak is ajánlhatjuk majd ezt a sorozatot. És még hogyha nagyon röviden kéne megragadni azt, hogy miért lesz érdemes ezt a sorozatot meghallgatni, akkor mi az, amit mondanál, anélkül, hogy a fontos rejtélyeket vagy fordulatokat felfednénk a hallgatók előtt?
2: Hát a szerelem örök. Egyrészt amiatt, lánglelkű ifjúság miatt, kapcsolódás, találkozások miatt. De fontos különben, még amiatt is, hogy egy olyan korutazás, ahogy az orvostudományba, a szemhirurgusi orvostudományba is betekintést nyerünk a szemészeti rejtelmekbe, hogy vajon itt onnan Londonból és Bécsen keresztül hogy jött ide Magyarországra a szemsebészeti kultúra. Tehát aki az orvostudományok felé és a szerelem felé érdeklődik, romantika...
1: És jól tudom, szabadságharc is előkerül.
2: Szabadságharc, igen, mert nagyon sok az áthallás, de nem az a fővonal. Nagyon érdekes volt kiolvasnom a regényből, és ezt amikor olvastam, akkor ezen így át is siklottam, hogy kiket tekintünk hősöknek. Jó érzés egy kicsit abban az illúzióban ringatni magunkat, hogy de jó, akkor talán még egy kicsit lassabb lehetett az élet. Talán nem volt ekkora pörgés. Ám bátor mégis akkor is a szerelem, akkor is a szenvedély, akkor is a forradalom, akkor is az a lelkület, az, ami irányította az embereket, de talán lehet, hogy akkor egy picit lassabb volt. Csak másfajta problémákkal küzdöttek akkor.
0: Zámbori Soma színművésszel Csút Judit szerkesztő beszélgetett. A Páholy és Pódium következő riport alanyai a regény két női szereplőinek megformálói, Bogyó Anna és Bubi Kréka.
3: Széchenyi Rita Sosem volt nyarunk ragyogása című regényéből készült egy 14 részes sorozat, amely elhangzik majd a Magyar Katolikus Rádióban. Most itt ülünk a kettes stúdióban, ahol a felvételt készítettük, az egyik szereplővel, Emilivel, pontosabban az ő szerepét megformáló Bogyó Annával. Anna, amikor ezt elolvastad először ezt a szöveget, mi volt a benyomásod?
4: Ahogy olvastam, persze nehéz a szövege, meg nagyon fura, hogy olyan sokszorosan összetett mondatokból áll meg minden, de valahogy, ahogy egyre mélyebbre ástam magam, egyre jobban tudtam kapcsolódni Andráshoz, és nyilván, amikor elolvastam Emily leveleit, akkor Emilyhez. A mentorom segített, Zámbori Soma, vele készültem fel erre, és úgy fogalmazott Soma, hogy engem nagyon megtalált ez a szerep, és ezzel én egyetértek. Szerintem Emily egy illatos szellő, egy nagyon fiatalos karakter, és olyan jó volt olvasni az ő leveleit, mert benne volt az a szenvedély, az ártatlanság, de mégis az a játékosság. Igen, nagyon jó volt ebbe így belehelyezkedni.
3: Voltál-e már szerelmes?
4: Megéltem már valami ilyesmit, és ebből tudtam dolgozni. Nem azt mondom, hogy ez olyan, mint egy begyógyult seb, amit most így feltéptem, de az biztos, hogy mélyen megérintett mindaz, amit Emily leírt, és ahogyan ezt leírta.
3: Mennyi idős vagy? Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Mi szeretnél?
4: Én 17 éves vagyok, gimnáziumba járok még, jövőre fogok érettségizni, és az iskolám igazából egy ilyen nyelvi iskola, és amellett járok még Földesi Margithoz, színi képzésre. A célom az lenne, hogy a színművészetire járhassak, és még többet tanulhassak erről a szakmáról, hivatásról. Azt érzem, hogy van bennem egy olyan vágy, ami igazából csak arról szól, hogy minél több dolgot megélhessek, minél mélyebben, és nagyon szeretek belebújni szerepekbe, azokon agyalni, kidolgozni, és amúgy Emilyvel is ezt csináltam, hogy nem azt mondom, hogy írtam még levelet, de hogy elgondolkoztam, hogy milyen levelet írna az anyjának, a testvérének. Igen.
3: Belegondoltál abba, hogy ha színházban lépsz majd fel, az milyen elvárást jelent?
4: Hát igazából még nagyon fiatal vagyok, és úgy állok ehhez hozzá, hogy minél több dolgot szeretnék kipróbálni, és minél több mindent szeretnék tanulni, tapasztalni, hogy bővüljön az eszköztáram. Ez egy nagyon más közeg, ilyen stúdióban még nem voltam, viszont én Háda Jánosnál tanultam szinkronizálni, és az is egy csodálatos világ, és igazából Én élsportból jöttem, 12 évig szertornáztam, szóval azt hiszem, tudom, hogy milyen a terhelés, és tudom, milyen a kemény munka. Kaptam kritikát, történtek velem igazságtalanságok, amik még fognak, ezért én úgy állok most így a pálya kezdésemhez, hogy azt hiszem, hogy elég erős vagyok ehhez, és még erősödni fogok. Bízom benne.
3: És a színpad?
4: Ugye a Marcibányi téren, a művelődési házban szoktam fellépni, és mindig olyan varázslatos érzés, és az, hogy ott állhatok, és mondhatok valamit, van mondani valóm, és hogy ezt meghallgatják, és hogy ezzel esetleg így megérinthetek embereket, és elgondolkodnak azon, amit mondok, vagy egy dal, hogyha énekelek, az nekem nagyon sokat jelent, mert szeretnék hatni az emberekre. Amikor elkezdtem rendszeresebben verset tanulni és verset mondani, akkor szembesültem azzal a kis akadállyal, hogy nagyon nehéz kiállni és elkezdeni a verset. Talán mondhatom, hogy magamban csalódtam akkor, hogy na, hogyha ennyire ott szeretnék lenni, és hogyha ennyire akarom ezt, akkor miért nem tudok kiállni? És sokat dolgoztam ezen, meg beszéltem nyilván Somával is, meg még ott is tanárokkal, Margittal, és ők segítettek engem így ezen át, de még mindig nehéz. És szeretnék nem arra gondolni, hogy mit várok, hogy reagáljanak, hanem mindig úgy állok ki, hogy én csak át akarom adni azt, amiről szól a vers vagy a dal, és aztán meg mindenki azt veszel belőle, amit elvesz. Szeretném, ha el tudnának csendesedni, ha el tudnának mélyülni, ha tudnának reflektálni. Esetleg, ha egy előadás, vagy dal, vagy vers beszélgetéseket indít, az már nekem nagyon-nagyon jó érzés.
0: Most Bubik Réka mesél az ő szerepéről.
5: Szerintem egy nagyon izgalmas karakter, egy 29 éves lány, aki ebben a korban már majdnem vénlánynak számított, és aki a hivatását beteljesítve a katonai hadikórházban ápolja a betegeket, és erre adja oda igazából az egész életét. És aztán közben megtalál egy naplót, ami nem tudja, hogy kié, de nagyon elmélyül benne, szinte már azt érzi, hogy ismeri ezt az embert, és ezért nagyon izgalmas lesz, hogy miközben borzalmak vannak körülötte, mégis a napló által lesz egy kis fény az életében. És aztán persze megismerkedik egy doktorral. Nagyon érdekes volt ezt megformálni, hogy egy erős, független nő, akinek most azt érzi, hogy csak az a küldetése, hogy a sebesülteket ápolja, az hogyan nyílik meg egy másik embernek, vagy hogyan fogadja el azt, hogy őt is lehet szeretni. Nem is elfogadja, hanem hogyan hiszi el azt, hogy őt is lehet szeretni. És ezek nagyon-nagyon jó, izgalmas ellentétek voltak a munka során. Megtalálni ezt azokat a hanglejtéseket, hangszíneket, amik ezt elő tudják hozni a hallgatóban is. Aztán szépen lassan, ahogy bejön a szerelem is, egészen izgalmas vége lesz a történetnek, amit én se hittem, amikor olvastam, vagy nem képzeltem el, hogy ez lesz. De nagyon-nagyon jó volt csinálni, mert még sose csináltam ilyen munkát, és ez Zámbori Sabának köszönhetem, hogy ő behozott ebbe, mert bár szinkron stúdiókba járok, ez teljesen más. És nagyon izgalmas volt egy ilyen sokszínű karaktert megformálni hangilag.

Az elmúlt percekben Bogyó Anna tinédzserrel és Bubik Réka fiatal művésznővel, a regény két női alakját megformáló szereplővel beszélgetett Sárospataki Zsuzsanna.

0: Reméljük, hallgatóink kíváncsian várják, vajon az írónő Széchey Rita miként vélekedik a 14 részes rádiósorozat felvételéről, továbbá mit árul el a benne megszületett szándékról a témát és a regény megírását illetően. Először azonban Rita és férje József szakmai pályájukról mesél.
1: Szemész és gyermekszemész végzettségem is van, tehát felnőttekkel és gyermekekkel is foglalkozom. Ez nagyon különlegessé teszi szakmailag is a kihívásokat, mert két teljesen különböző irány. A felnőtt vonalon sok mindennel foglalkoztam, jelenleg az irány az a rehabilitáció, és ez jelenti a szemkörnyéki rehabilitációs műtéteket, és jelenti a látás rehabilitációt. Emellett, mint minden szemész szakorvos általános ambuláns ellátást is végzek a felnőtt vonalon. A gyermekeknél pedig a kancsalság az az irányvonal, amivel elsősorban foglalkozunk, illetve hát a nagyon gyakori rövidlátásnak a nagyon korszerű kezelése, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a kancsalsági vonalon ott összeér a kettő, a felnőtt és a gyermek vonal, mert például nagyon sok felnőtt ellátatlan ilyen beteg van, és akkor ugye a két rész összeér. Számomra nagyon fontos, hogy mindenképpen az ellátásom során, akármit is csinálok, abban krisztusi szeretettel és odafigyeléssel foglalkozzam a páciensekkel, ami időnként jelentős kihívás mondjuk egy elfoglalt sűrű praxisban, de azért mindig van lehetőség arra, hogy itt is világosság legyen.
2: Van-e valami olyan emléke, akár pozitív, akár negatív, vagy mindkettő, amely nagyon megrázta, vagy éppen nagy örömmel töltötte el?
1: Nem túl rég múltban történt olyan, hogy kicsi, 2 éves gyermeket hoztak hozzánk, hogy még egyáltalán nem beszél, és mindenféle fejlődésében le van maradva, és hát szépen végigmenve a szakmai lépéseken kiderült, hogy van egy olyan típusú szemészeti eltérése, amit a szem belső izomrendszere és az idegrendszer az nagyon kiválóan tud kompenzálni, de ezzel teljesen el is használja a belső energiákat, és hát gyakorlatilag azzal, hogy megkapta a megfelelő szemüveget, utána jöttek egy hónap múlva, hogy már egy héten belül a gyermek elkezdett beszélni, és hát ezek mindig olyan különleges visszajelzések. Nyilván olyan is van, amikor az ember diagnosztizál valami olyan betegséget, ami akár csak a szemben megjelenő általános betegségnek a jele, vagy mondjuk egy szemészeti daganat, hát akkor azok a nehéz pillanatok.
3: Elég régóta vagyok a pályán, 40 éve vagyok orvos. Most már több mint 20 éve vettem át édesanyám gyermekorvosi praxisát, tehát alapellátásban dolgozom. Régen úgy mondták körzeti orvos, aztán házi gyermekorvos, leginkább azt szeretem, alapellátó gyermekorvos vagyok. Budapesten a 19. kerületben kicsit több mint 1000 gyermek 0-tól 18 éves korig tartozik a praxisba. A mi munkánknak az egyik kiváltsága, hogy nagyon hosszú ideig lehet kapcsolatunk a családokkal. Így nem csak egyszeri találkozás, hanem sok találkozás, látjuk a gyerekeket fejlődni, érni, és a családok életébe is van betekintés. Gyermekorvosként nagyon nagy hangsúly van a megelőzésen, a prevención. Nagyon nagy hangsúly van az emberi kapcsolatokon. És számomra nagyon fontos, hogy a gyerekeknek ne csupán a fizikális szinten tudjak segítséget adni, tehát torokfájást gyógyítani, náthát kezelni, és persze komolyabb betegségeket is kezelni a szakmai szabályai szerint, hanem a lelki és a spirituális hátteret is, vagy nem is hátteret, hanem az életüknek ezt a dimenzióját is mindig tekintetbe vegyük, és így teljes ellátást tudjunk adni a teljes embernek. Egy második szakvizsgát is tettem jó 15 évvel ezelőtt pszichoterápiából, pont azért, hogy egy kicsit a pszichés dolgokat is jobban értve tudjak jobban segíteni a családoknak. Nagyon élvezem a gyermekorvosi munkát, van persze nagyon sok olyan dolog, amire azt mondja az ember, hogy a szokásos napi rutin. És talán ebben a munkában az egyik legfontosabb kérdés az, hogy arra jön az ember rá, hogy mikor van éppen az a találkozás egy-egy kisgyerekkel és a családjával, amikor nem a rutin van, hanem akármilyen módon ez kiemelkedik. Tehát egy légzési probléma például nem a megszokott hurutos betegségek, hanem mondjuk épp egy cukoranyagcsere zavar következtében furcsa a légzése a gyereknek, ami más, mint a hétköznapi rutin. Vagy akár egy családnak olyan lelki történés, vagy olyan trauma az életükben, amikor egy-egy találkozás során nem csak az a fontos, hogy gyorsan-gyorsan ellássuk, hanem legyen lehetőségük beszélgetni is nehézségekről. Ez a nehézsége is, szépsége is, úgy látom a szakmának.
2: Önöknek vannak-e gyermekeik? Ha igen, mit csinálnak, mivel foglalkoznak? Hány gyerek, fiú, lány? És következő kérdésem egyben, hogy a regény születése, vagy a korábban írt mesék kapcsolódnak-e a gyerekekhez, vagy miért kezdett el Rita írni?
1: Nagyon gazdagok vagyunk, meg ajándékozottak. 3 lányunk van, mindannyian felnőttek, és mindegyiknek 3 gyermeke van, egyiknek pedig 4, csak ő még nem látható. Tehát nagyon gazdagnak mondhatjuk magunkat. És igen, a második kérdésre is igen a válasz, tehát tulajdonképpen az első gyerekkönyvet azt a saját kislányaimnak kezdtem el megírni, megrajzolni. Egész egyszerűen úgy volt, hogy azzal szembesültem, hogy nincs olyan könyv, ami úgy leírná a mi hétköznapi életünket, és akkor szerettem volna egy olyat, ami számukra hiteles. És tulajdonképpen a története az a könyvnek az, hogy a címe is, hogy én már nagy vagyok, és akkor végigmegy az életének az eseményein, és egy olyan rész is van benne, hogy én már nagy vagyok, tehát egyébként egy 3 éves nagyról van szó, de hogy tudok imádkozni is, tehát ahhoz nem kell felnőni, hogy az ember kapcsolatban legyen Istennel. És tulajdonképpen ez a gondolat, ez a következő meséket és regényeket gyerekeknek és felnőtteknek is, ez mindig végig kíséri, hogy ha lehet, akkor mint egy ilyen aranyfonál, de egy Isten örömhíre az benne legyen.
2: Ennek a regénynek a címe miért lett az, ami, vagyis, hogy sosem volt nyarunk ragyogása? Mert ami nem volt, az hogy ragyoghat?
1: A regény úgy született, hogy egyszer Londonban járva, egy templomban, a Hammersmith-i Szent Pál templomban találkoztam egy síremlékkel, ami tulajdonképpen úgy síremlék, hogy nem ott van maga a sír, de a templomban rengeteg családi megemlékezés van, márványtáblák. És pontosan az egyik az annyira kiemelkedett a többi közül, mégpedig azért, mert különleges szeretettel volt megfogalmazva valakinek az életben maradt gyermekei állították. Kiderült a feliratokból, hogy egy 12 gyermekes édesanyáról van szó, akinek elég sok gyermeke viszonylag nagyon rövid időn belül, tehát azonos időben halt meg. És még ami nagyon megfogott, hogy ellentétben a többivel itt volt egy olyan felirat is, hogy és együtt várjuk a feltámadást, a Jézussal való találkozást, valami ilyesmi. Nagyon megragadott ez, és elkezdtem egy kicsit a hátterét kutatni, hogy ki lehet ez a család, mi történhetett azokban az években, amikor a gyermekeik többen meghaltak, és úgy jutottam el ahhoz az 1816-os esztendőhöz, amit a történelem is úgy tart számon, hogy a nyár nélküli év. És aztán így lassan alakult a cím, az a sosem volt nyár lett, tehát a munkacím, de aztán arra gondoltam, hogy ez így nagyon szomorúan hangzik, és tulajdonképpen ez a történet pedig, amellett, hogy vannak szomorú vonulatai is, alapvetően egy pozitív és szép történet, és akkor arra gondoltam, hogy akkor ezt így kiegészítjük azzal, hogy a sosem volt nyár ragyogása. Sosem volt nyarunkkal, pedig arra tudok utalni, hogy itt több mindenkiről szól. Szerintem van benne egy ilyen romantikus felhang is, tehát egy kicsit utal arra, hogy magában a regényben is van szerelmi szál.
2: Miért lett ilyen korhű, vagyis ilyen régies, és egyben nehéz és bonyolult mondatszerkesztés és stílus a magyar szövegben, ami a felvételeknél sok-sok gondot okozott?
1: Ugye minden író tudja, hogy egy történet egy kicsit írja önmagát, tehát pont abban az évben, amikor én ezzel a történettel elkezdtem foglalkozni, egyébként egy novellának indult, akkor kaptunk megemlékező e-maileket az én munkahelyem a Semmelweis Egyetemről, hogy most van a 250 éves évfordulója, és nagyon érdekes történelmi eseményeket osztottak meg minden munkatárssal, és akkor adódott, hogy elkezdtem olvasni korabeli naplókat, például Veselényinek a naplóját, és ebből pedig már olyan természetesen következett, hogy ha írok, akkor a kornak megfelelően. És a naplóformát azt már korábban közelállónak éreztem. Van egy gyerekregény is például, ami szintén naplóformában íródott. Tehát naplóként kezdtem el írni, úgyhogy így összeértek a szálak. És mivel akkoriban kivételesen sok időm volt hallgatni ilyen naplókat hangoskönyvben, ezért sikerült belekerülni a hangulatába. És aztán sokkal később rájöttem, hogy tulajdonképpen az édesapám beszélt sokszor így, germanizmusokkal, németes mondatszerkezettel, és hát ugye ebben a korban pedig tulajdonképpen még az egyetemnek is az eredeti nyelve, az a tanítói nyelve is német volt, tehát így a magyarban is nagyon sokszor megjelent ez, hosszabb és bonyolultabb mondatok is vannak benne.
2: A hit ereje hogyan nyilvánul meg a regényben?
1: Van benne egy valódi szereplő, aki ebben a síremlékben szereplő egyik lánya az édesanyának, de a többiek pedig fiktív szereplők, és a fiktív szereplőnek pedig egy elég jelentős, hát jelen fejlődését követhetjük végig, és a jelen fejlődésébe az is beletartozik, hogy találkozik az angliai egyik ébredési hullámban az evangéliummal, és ami őt megragadja, kicsit benne van az is, hogy ő valamikor nyilvánvalóan, mint ebben a korban nagyon sokan egyfajta vallásos nevelést kaptak, de akkor ott számára elkülönül a vallás és a

0: ebben jellemében is.
1: És András doktor mit csinál rosszul, amikor még fiatal?
0: Hát ő éli a akkori, mai, mindenkori fiatalok hétköznapi életét, tehát linkeskedik, nőzik, és próbálja az élet értékeit fölfedezni, találkozik egy csomó nehézséggel, találkozik azzal, hogy azért nem minden olyan szépen csillog, mint ahogy elsőre ő hitte, és megél egyfajta ürességet, csalódást, és egy keresés indul el benne, és akkor találkozik Jézus Krisztus valóságával.
1: Kézírással látott neki.
0: Igen.
1: A regénynek. Miért gondolt erre, és miért csinálta meg, és mi lett ennek a sorsa?
0: Ha jól emlékszem, Karintiról olvastam, hogy ő írt arról, hogy számára megdöbbentő volt, hogy mennyire máshogyan fogalmaz akkor, amikor ő egyébként elsősorban ceruzával írt füzetbe, és amikor írógépet kapott, és akkor mennyire más lett az írása, gondolkodása, és ezt én is észrevettem, és ennek a kornak sokkalban megfelelt egy kicsit lelassultabb alkotó folyamat, és ezért kezdtem el végül is, hát kalligrafikus írással, kalligrafikus tollal írni, és mivel ez a Covid-ban volt, ezért volt erre időm, és meg tudtam csinálni azt, hogy akkor mindent így írtam meg, és aztán beírtam számítógépbe. Nagyon élveztem ezt a folyamatot, és éreztem azt, hogy az én gondolataimat is úgy formálja, hogy jobban megfelel ennek a kornak.
1: Rita férje pedig Győri József, azon túl, hogy mindenben segíti feleségét, Ritát, tapasztalataim szerint, mivel végig itt volt a felvételen, kiváló rendezői képességekkel is rendelkezik. Különösen sokat segített az idegen szavak, latin, angol, német szavak, a szakszavak megformálásában, illetve a stílusban is. A színészekről, akiket felkértek, mi volt a véleménye önnek, hiszen végig itt volt a felvételen.
2: Tudtuk Zámbori Somáról, hogy ő hívő, istenfélő, Jézust követő ember. Egy olyan filmben hallottuk a hangját, amelyik egy erősen életvédő film, egy nagyon érdekes történet. És a szerző, feleségem Rita, kereste föl Zámbori Somát. Ő is nagyon elfoglalt, mi is azok vagyunk tulajdonképpen, és arra jöttünk rá, hogy jó lenne, hogyha rendezői kézbe kerülne ez az egész történet, ez az egész produkció. És ezért kerestük meg aztán a Magyar Katolikus Rádiót, hogy látnak-e fantáziát ebben az anyagban, és nagyon örültünk, amikor a válasz az pozitív volt. Mi elmondtuk a rádiónak, hogy Zámbori Soma már ismeri ezt az anyagot, és aztán rábíztuk a rádióra, hogy vajon a rendezői elképzelésnek megfelele Soma belefér-e a rendező elképzelésébe. A két színésznőt, vagy színésznő jelöltet pedig Zámbori Soma hozta. Magáénak érezte az anyagot, hogy elgondolkozott azon, hogy melyik művész felelhet meg ezeknek a karaktereknek. Mi javasoltunk, a rádió pedig elfogadta. A két női főszereplő közül a fiatalabbat említem, ugye Emily, tehát őt formálja meg egy leendő színésznő, Bogyó Anna, és a másik szereplő pedig Zsuzsanna, aki Bubik Réka, aki úgy tudom, hogy végzős egyetemi hallgató.

0: Széchenyi Ritával, regényéről és más irányú szakmai munkájáról Sárospataki Zsuzsanna beszélgetett. Egyben megszólaltatta Gyűri Józsefet is, aki gyermekorvosi praxisáról mesélt. Végezetül hallgassunk meg egy rövid részletet a regényből Zámbori Soma tolmácsolásában.
1: London, 1840. Naplómat végre folytatom. Midőn két év előtt szomorúságba belefáradt szívvel abbahagytam az emlékezést. Most látom pediglen, hogy azon árvízi néhány nap engem mi sok mindenre megtanított. A történések okulárként szolgáltak számomra, s általuk éppen olyan kristálytiszta képben láttam magam előtt,

mi az, mi szívemnek igazán kincse, s mely részlet nem érdemel figyelmet, mint mikor erős nagyítóval vizsgálom a szem finom részleteit. S hiába, hogy láttam már oly sok nehéz időt, oly sok halált, s hogy hiányoddal élek majd negyed százada. Saját elmúlásom gondolata mégiscsak e napokban közelített hozzám komolyan. Emiatt pedig egyre sürgetőbb szükségét éreztem, hogy mindazon helyeket fölkeressem még egyszer az életben, ahol veled boldog óráimban jártam. Hogy lássam a földet, ahol az igaz megelégedésre s az égi békére rátaláltam. A földet, hol örömömet, s magamat is kicsinképp ott hagyám. Ez utazásra mindezen túl orvosi kíváncsiságom is régóta sürgetett. Felkeresni kívántam a néhány esztendeje végre megalapított University College of London-t is. Ennek elődjét már az országból való távozásom idejétől tervezték a négyeknek nevezett tudós professzorok. S konzultációjukon több ízben én is részt vettem. De akkoriban az intézmény megalakulása még elérhetetlen cél, s szóbeszéd volt csupán. Most pedig, nem sok nap előtt, jubileumi ünnepségre készülvén, tőlük friss meghívást vehettem kezemhez. Hogy érdemeimet nem feledik abban, hogy létrejött az intézmény, mely mára már európai hírnévvel is bír. Melyben nem csak a szakma képviseltetik kiválóan, de arról is nevezetes, hogy benne egyenlően számítatik az anglikán, a katolikus, a református, vagy a baptista hitű. Micsoda fejlődés ez valóban! S micsoda balgaság, hogy mindez nem sokkal korábban történt így, hiszen a betegség és a halál könyörtelen egyenessége, hogy nem válogat sem kor, sem rang szerint. Igazságosságot s egyenlőséget taníthatna az értelmes szívnek.

Részletet hallottak Széchey Rita Sosem volt nyarunk ragyogása című írásművének rádiós sorozatából, Zámbori Soma előadásában.

A regényfeldolgozás a Magyar Katolikus Rádió Rádiós Regénytár című műsorsávjában kerül sugárzásra, naponta 14 óra 30 perckor, illetve az ismétlése 21 óra 30 perckor. Páholy és Pódium című összeállításunkat hallották. Készítette Liszkai Károly hangmester, Csuth Judit szerkesztő, Bögös Henrietta zenei szerkesztő és Sáros Pataki Zsuzsanna rendező. Búcsúzik a műsorvezető, Harcsik Róbert.

0: Edvard Grieg ámol zongora versenyének első és harmadik tételét Claudio Arrau és a Concertgebau zenekara adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, Szent István királyunk közvetlenül halálát megelőzően Nagy Boldogasszony ünnepén ajánlotta fel hazánkat Máriának. Az utód nélküli, de mély hitű István végső reménye a szűzanya és az ő közben járó imája volt, hogy az örökösödési viszályok közepette az ország ne vesszen el, ne váljék az idegenek prédájává. Mai liturgikus énekek című összeállításunkban Nagy Boldogasszony ünnepének Mária mennybevételének mise énekei közül hallanak néhányat. Elsőként a Pannonhalmi Bencés apátság Szent Márton szkólája énekli az Assumpta est Maria kezdetű Gregorián tételt. Fordítása a következő. Fölvétetett Mária a mennybe, örülnek az angyalok, dicsérve áldják az Urat. Alleluja!

A Pannonhalmi Bencés apátság Szent Márton szkólája adta elő Áment Lukács vezetésével Nagyboldogasszony ünnepének egyik mise énekét. A következő percekben a müncheni Pro Canzione Antiqua kórus Giovanni Pier Luigi da Palestrina Assumpta Est Maria miséjének Credo, Sanctus, Benedictus és Agnus Dei tételeit szólaltatja meg. Vezényel Mark Brown.

Giovanni Pierluigi da Palestrina Assumpta est Maria miséjéből hallottak részleteket a müncheni Pro Canzione Antiqua kórus előadásában. Vezényelt Mark Brown. Befejezésül egy magyar szerző, Kocsár Miklós Assumpta est Maria című motettáját hallgathatjuk meg a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Jubilate leánykarának előadásában. Vezényel ifjabb Sapszon Ferenc.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 37-es késüljegyzékszámú F-dur zongora versenyének első tétele hangzott el Anda Géza és a Camerata Academica Mozarteum előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Záporral, zivatarral és megerősödő széllel hideg front érkezik a jövő héten, amely mögött a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően mindenhol 30 Celsius fok alatt alakul, majd szerdától melegedés kezdődik. Csütörtökön az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen gomoly felhős, napos idő várható záporral, zivatarral és 30-35 Celsius fok közötti csúcshőmérséklettel, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. Jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyarok száma a választások óta, írja a Mandiner. A KSH friss statisztikája szerint a 15 és 64 közötti külföldi telephelyen dolgozók száma 10,4%-kal nőtt a második negyedévben az előző három hónaphoz képest. Hívta fel a figyelmet Hortai Olivér, a

Fidesz országgyűlési képviselője. Facebook bejegyzésében azt írta, a második negyed évben mért 10,4%-os emelkedés kiugró növekedést jelent. A képviselő az elvándorlást a Tisza párt politikájával is összefüggésbe hozta. A bejegyzéshez csatolt kép szerint a Tisza radikalizmusa nem segít itthon tartani a munkaerőt. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és a hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. Írja az MTI. A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatás módszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. 800-an jelentkeztek a műhelyi beszélgetésekre, közülük sorsolással választották ki azokat, akik jelen voltak, ismertette Kacz Sándor felsőoktatási államtitkár. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, amelynek célja, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását. A honvédelem.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a szakképzésben tanulók 160 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak, de ha tanulmányaik alatt tartalékos szolgálatot is vállalnak, akkor ez az összeg 270 ezer forint. Az egyetemistáknál az ösztöndíj összege 270 ezer forint, de a tartalékos szolgálatot is vállalók 350 ezer forintra jogosultak. 12-en életüket vesztették és további 10 súlyos sérüléseket szenvedtek az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. Janasócki Attila, a Borsodabaujzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap hajnali 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. 57 utas és 2 sofőr ült a turista buszon. A sofőr vélhetően elaludt. A buszbaleset miatt a lengyel kormány, a Varsói Külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselőit szállító külön repülőgépet küld Magyarországra, jelentette be Donald Tusk kormányfő, és megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Közlekedési hírek következnek. Nagyon erős a forgalom, sokan haladnak a Balatonról a főváros felé az M7-es autópályán. A 90-es jelű Balatonvilágos és a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontok között telített sávokon kell autózni. Hosszabb menetidővel számoljanak az arra közlekedők. Az M5-ös autópályán Budapest felé, Örkény és Újhartyán között az 51-es kilométertől és a 45-ös kilométerig mozgó tereléssel a belső sávban az útmenti növényzetet gondozzák. 4-5 kilométeres torlódás alakult ki. Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád, Bátaszék, Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad, Somberek csomópontig jelölték ki. A Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A folyó középső szakaszán, Adony és Lórév között, az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Hazánk időjárásáról. Derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájakon már megjelenik némi felhőzet, melyből a határ közelében néhol zápor, zivatar sem kizárt. A déli szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között alakul. Késő estére 24 és 30 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk. 17 óra 5 perc. A zene közelben következik.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Urbán Péter, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Juhász Előd. Vendégünk, régi kedves ismerősünk Dévai Nagy Kamilla. Nagy szeretettel köszöntünk mindannyiunk nevében. Örülök, hogy itt vagy, és egy ilyen szép dallal ajándékoztál meg minket. Mit tudjunk erről a dalról?
1: Azt tudjuk, hogy Síje Jenő írta, közben természetesen én is sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Síje Jenő írta, és én nagyon-nagyon szeretem, és egy icili-picirit átdolgoztam, mert ha találok egy kicsike prozódiai hibát bárhol, akkor azt én egy kicsit átjavítgatom, és Síje Jenő gyönyörű dalában is találtam egy-kettő ilyet, és azért saját magam is feldolgoztam.
0: Egyébként, ha már prozódiáról van szó, nekem a szokásos zenei fülnél ilyen szempontból sokkal íresebb, mert Bárdos tanár úrtól tanultunk prozódiát, és ő fantasztikusan kényes volt arra, hogy a magyar beszéd beszédben is, énekben is fantasztikusan stimmeljen. Tehát ne legyen az, hogy szeretlek, meg nem mondok példákat, és ilyenkor, ha pici prozódiai rendellenesség van, akkor már nálam ott a piros lámpa.
1: Így van, én is, amióta megvan az iskolám, a krónikás zene, de azóta összes diákomat ezzel nyúzom, hogy na hallgassátok meg, a legnagyobbak között is vannak sajnos prozódiai hibák, de tessék kijavítani, vegyétek a bátorságot, és akkor egy kicsit alakítsátok úgy, hogy mondjátok ki civil szóval, hogy mit akartok kifejezni, és azonnal megvan rá a helyes válasz.
0: Ez a lehető legjobb megoldás.
1: Igen, mert egyre hat hívjam fel a figyelmet már is, ugyanezt nem énekelem, és a műsorban sem hangzik el, de van egy ilyen csodálatos dalunk, ami szinte második himnusszá nőtte ki magát, és ez a Nélküled. És ott is van egy ilyen, hogy bár a lényeget még nem értheted, így éneklik.
0: Igen, nem értheted.
1: És semmi más nem kell kimondani, csak azt, hogy civilben hogy mondanám, és a lényeget még nem értheted.
0: Persze. Szerintem, ha találkozol velük is elmondod, abban a másodpercben javítják.
1: Így lehet tulajdonképpen az embereket, a népeket is javítani, vagy elrontani.
0: Említetted az iskolát. Én erről csak olvastam. Picit mesélj róla, mióta van?
1: Nagyon sok helyen azt már elmondtam, és nagyon remélem, hogy a kedves hallgatók nem unják meg, mert annyira fontos, hogy elmondjam, hogy a halálból épült ez az iskola. Mert 1996. október 16-án volt egy majdnem halálos autóbalesetem, amiből fél év alatt tápászkodtam ki, hiszen nyaktól lefele béna voltam, egyszerűen újra meg kellett tanuljak beszélni, járni, énekelni, járni, és a kezemet újra a gitárhoz édesíteni, ez nem volt kicsi feladat. És akkor én azt hittem, hogy soha többet színpadra úgyse kerülhetek, hiszen akkor még arról volt szó, hogy kerekes székben maradok, de a jó Isten küldött nekem egy igazi csodát. Egy olyan csodát, amit csak röviden így jellemezhetnék, személyre szóló csoda volt, mert egy mínusz 23-24 fokos autóroncsból került elő egy hónap múlva a gitárom a 25 fokos szanatóriumban, közel 50 fok hőmérséklettel nem hangolódott el.
0: Nem tört el, nem...
1: Nem tört el, egy karcolás se volt rajta, és nem volt elhangolódva. Úgyhogy én azonnal éreztem, hogy ez egy égi jel, fel is tettem a kezemet, és azt mondtam ott rögtön, fel is emeltem át, mert a jobb kezemet tudtam mozgatni, az volt az egyetlen. És annyit mondtam, mert akkor már tudtam beszélni, hogy uram, értettem. Ő megmaradt, a gitárom, hát akkor azt küldöd nekem, hogy én is tápászkodjam fel, én is meggyógyulhatok, én is megjavulhatok. És tulajdonképpen megkaptam hozzá az igent, és olyan erővel és olyan lendülettel és lelkülettel álltam neki a gyógyulásnak, hogy az orvosok tátott szájjal nézték, hogy mit dolgozom össze saját magamon, hogy létezhessek. És ekkor álmodtam meg ez alatt a fél év alatt az iskolát. És ilyen iskola nincsen, ez főiskolai szintű valaminek indult, mert hát ugye nem csak a hangot kell képezni, hanem a beszédet is, és olyan csodálatos tanárok segítettek az első időben, mint Vaha Imre tanár úr, akitől a magyar nyelv szépségét és az irodalmat és a rímeket, a versírás rejtelmeit tanultuk. Akkor Szép Magyar Beszéd Stollár Katalin volt a Színművészeti Egyetemről, akkor mozgásművészet, Móger Ildikó volt a Pécsi Balett koreográfusa, Dabóci Veronika, aki klasszikus gitár tanított, aztán volt természetesen szolfés tanárunk is, és hát mindenre, amit az ember a színpadon művel, arra megpróbáltam embert keríteni, és méghozzá tényleg a legjobbakat.
0: Maradjunk hát a felépülésétől, a meggyógyulásodtól, és azt hiszem, hogy arra a Kisdet című Szabó Lőrinc vers megzenésítése tökéletesen illik. Ha egyetértesz.
1: Így gondolom én is.

0: nagyon szép dal, és örömmel hallottam közben, hogy ez a te megzenésítésed.
1: Igen, tulajdonképpen amikor a bajokkal már végeztem, így utólag ez is egyféle fajta köszönet a jó Isten fele, hogy megzenésítettem ezeket a verseket.
0: És akkor majd maradunk az égieknél, ha szabad így mondani, mert általad javasolt dalok közül sorrendben a következő egy Balázs Feczó megzenésítés.
1: Igen, ezt is egy kicsikét átigazítottam, mert hát ugye egy szál gitárral énekelve így is át kell igazítani a dolgokat, és ezt pedig többen énekelték 1989-ben. Tényleg nagyszerű énekesek énekelték, és én összehoztam ezt egy dalba.
0: Egyébként nem lehetett nehéz, mert te zeneszerző is vagy, nem csak előadó művész, nem csak tanár, pedagógus a szó legszebb értelmében, úgyhogy gondolom, amikor hallottad a dalt, akkor ezt egy kicsit másként csinálnám, ezt én úgy, és akkor megcsináltad.
1: Igen, igen, addig igazítgattam, amíg úgy éreztem, hogy az én bőrömet is bele tudom igazítani.

0: Balázs Fecú dalát énekelted, vendégünk Dévai Nagy Kamilla, és közben az jutott eszembe, hogy ez a dal milyen fantasztikusan érvényesülne zenekarral, legalábbis vonószenekarral, kórussal, tehát ilyen nagyszabású, ünnepélyes hangszereléssel.
1: Igen, csak hogy ez a lemez Balaton rendesen készült az én 200 éves öreg-öreg házamban, és egy szál magamba voltam, és sajnos nem volt szintetizátorom se semmi, úgyhogy azért maradt ez az egy szál gitáros változat, de ezért megpróbáltam 4 szólamot fölé énekelni.
0: Hát sikerült. Köszönöm. Sikerült. Minden esetre, hogyha lesz alkalmad, ezt érdemes lenne ilyen pompázatosabb ruhába öltöztetni. A következő javasolt dal az egy vers. Csak egy, idézőjelben mondom, csak egy vers.
1: Igen, azért gondoltam, mert hát ugye most lesz október 16-án 30. éve, hogy egyrészt a Karambol volt, másrészt, hogy megszületett a Krónikás Zenede. Amiről az előbb már beszéltem, hogy tényleg, tényleg csodálatos tanárok álltak mellém és segítettek. Viszont egy idő múltán, 7 év múltán kifogyott a pénztárcánk olyan mértékben, hogy az épületnek nem tudtuk fizetni a fűtését, és bizony kilakoltattak minket, úgyhogy ez eléggé szomorú helyzet volt. Akkor a diákjaim száma 50 volt körülbelül, és hát utcára kerültünk a szó legszorosabb értelmében, mert hogy eddig is fent tudjuk tartani az iskolát, illetőleg pontosabban, hogy addig is fent tudjuk tartani az iskolát, én eladtam a Bimbó úti lakásomat, és hát azt a 30 millió forintot beleköltöttem az épületbe, illetőleg a tanárok fizetésébe, mert állami segítséget egyáltalán nem kaptunk, és ezért én akkor azt hittem, hogy soha többet növendékekkel nem fogok tudni foglalkozni, mert hogy ez az iskola most, hogy kilakoltattak minket, kiköltöztünk, elmentünk a Szélrózsa minden irányába, ráadásul a diákjaim nagyon nagy része határon túli volt. Kárpátaljáról, Erdélyből, Amerikából, Dél-Amerikából érkeztek diákok, akiket visszamagyarítani kellett, úgyhogy egész egyszerűen azt hittem, hogy szétszaladunk a világ minden részébe, és soha többet nem lesz
0: iskola. És akkor született ez a tulajdonképpen, vers, amit javasoltál?
1: Igen, ezt megtaláltam ugye Reményik Sándornál, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és hogyha a homlokomra kiírnék valamit, vagy kitennék valamit, ha zászlóm lenne, akkor arra azt írnám ki, hogy magyar kultúra, és magyar hagyományok, és magyar népművészet, magyar szobrászat, kerámia, tehát a kultúra őrzése. Ezt tenném a lobogómra, a homlokomra pedig ezt a bizonyos Reményik Sándor verset tenném. Hallgassák szeretettel.
2: Ha egyszer nem lesz többé iskolánk, nem lesz üvegház gyönge palántáknak, ha nem lesz tanterem, hol a tanító nyíló ajakán az igevirág magyarul terem, ha nem lesz többé szentesített mód oktatni gyermekünk az ősi szóra, ha minden jussunkból kivettetünk, egy iskola lesz egész életünk, s mindenki mindenkinek tanítója. Bölcsek leszünk, szentek leszünk, hogy gyermekeink lelkéhez közel, mindig közel legyünk. Nem leszünk semmi más, hitben, hűségben, tisztaságban, egymásnak folytonos példaadás. És esküszünk mindenre, ami szent nekünk. Így, iskolátlanul, egymásból olyan nemzedéket nevelünk, hogy mind az idők végzetéig megemlegettetünk.
0: Nagyon szép vers. Közben az jutott eszembe, hogy alig ha véletlen, hogy Reményik Sándor egyre inkább a köztudatba kerül. Mert évekkel ezelőtt került kezembe az egyik kötete, és azóta is majdnem, hogy mottóm a ne várj nagy dolgot életedben, és a Jóisten ugye kis dolgokon keresztül érkezik hozzánk. Ez csak az egyik oldala, de fantasztikusan fogalmaz, fantasztikus lelke van, és olyan, hogy egy pillanat alatt át lehet venni azt a légkört.
1: Igen, hát nálam is ez történt, hogy minthogyha helyettem írta volna meg, teljesen az én bánatomat és aggodalmamat, illetőleg elszántságomat fejezi ki ez a vers is, és hát tényleg csak ugyan gyerekkoromban nem olvastam Reményiket, bár én előbb jutottam hozzá, mint a magyarországiak, mert ugye erdélyi származású lévén én ott azért jó helyről kaptam. Kós Károlyt személyesen ismerhettem, Sütő Andrást szintén személyesen, Székely Jánost, úgyhogy sorolhatnám itt az erdélyi származás következtében, hogy mennyi csodálatos embert ismerhettem.
0: Szerintem Kallós Zoli bácsit
1: hát
0: is.
1: Hogyne.
0: Ugye?
1: Hogyne, persze. És pontosan ezért én hozzám egy kicsit előbb jutott el Reményik Sándor műve, illetőleg hát művei, és éppen ezért, amikor kellett, olyan helyzetben voltam, akkor Reményik Sándor mondta ki helyettem mindazokat, amiket én kisírtam volna. De a következő dalról is hadd mondjak valamit. Amikor nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültem, akkor találkoztam ezzel a verssel, és ezt is én saját magam épülésére és egy kicsit vigasztalására írtam. Ez tulajdonképpen egy vitatkozás az Úrral. De úgy gondolom, hogy érthető. Úgyhogy akkor most következzék, ez Uram, nem vitázni akarok veled.

0: Nagyon szép megzenésítés, nagyon régen hallottam, nem emlékeztem rá. Maradjunk még egy picit Erdélynél, mert említetted, akiket megismertél személyesen, és milyen hatással voltak rád. Volt a erdélyi kapcsolatainknak, én kicsit északabbról származom, Nagybánya és Nagykároly. És átéltem sokszorosan, hogy amíg éltek ott a rokodok, és mentünk kisgyerekkortól idősebbekig meglátogatni őket, volt olyan időszak, amikor be kellett jelentkezni a Securitaténál. Volt
1: olyan
0: időszak, amikor a kis bogarat, a Volkswagen kis autót el kellett rejteni a fészer mögé, nehogy valami baj legyen belőle, és hát vittünk irodalmat, meg hoztunk irodalmat. Tehát nagyon érdekes ez a vérkeringés, hogy mi is vittünk, tehát az anyaországból, ha úgy tetszik, és onnan is hoztunk. Nem beszélve arról a nagyszerű művészekről, akik ma már a klasszikusok közé tartoznak, akik onnan származnak. És külön nagy élményem volt, hogy évekkel ezelőtt, lehet, hogy már 15-20 éve megismertem Kalózs Zoli bácsit, aki rögtön a gyűjteményét mutatta, és én nem ismertem korábbról, de csak olyan félmondatokat kellett mondani, hogy Zoli bácsi, ugye, Sebestyén Márta, és akkor már is mesélt hosszan, és mindent. Tehát olyan kapcsolat, ami azt hiszem mindkét oldalnak, de ez egy oldal, mint tudjuk, Trianon, a bűnös, mindkét oldalnak vérkeringést serkentő volt ez a szellemi cserebere.
1: Pontosan így van.
0: És nem csak szellemi, amikor már az ember nagyobb volt, és túrázott, és élvezte a hegyeket, a méreteket, hogy egyszer csak látod, hogy milyen nagy. Vagy képzőművész csapattal voltam egyszer, még nagyon régen, és ugye hát ők mindent ismertek, és a legemlékezetesebb élmény Kalota Szentkirály. Biztos jártál arra.
1: Persze.
0: És egyszer elvetődtem szilveszterkor, és olyan mély hatást gyakorolt az ottani zene, egyáltalán az ottani lelkület, az ottani természetes ünneplés, a disznóvágástól kezdve a kocintásig minden. A Magyar Mennyegző film egy kicsit utal erre, mert az is ott lett légyen felvéve. Tehát olyannyira tetszett, hogy még egyszer elmentem szilveszterkor, és idén augusztusban is el fogok menni, mert lesz egy nagy néptánc fesztivál, és a szemorvos barátommal arra gondoltunk, hogy utcú, beülünk az autóba, oda megyünk, egy-két napot eltöltünk, és élvezzük.
1: Én ezt szeretném nagyon sok magyarországi magyar embernek ajánlani, hogy egy kicsit menjen el, és nézze meg, hogy igaz, hogy régebben még tisztább volt az erdélyi hazaszeretet, meg a vendégszeretet. Azóta kicsit változtak az idők, de azért ott még őrzik, jobban őrzik ezeket a hagyományokat, és tisztelik ezek a múltat, tisztelik az ősöket, és hát én nagyon sok magyarországi embernek kívánnám, hogy menjen el, és ismerkedjen meg az ott élő emberekkel, mert valami olyat tudnak, amit érdemes megőrizni. Például én egy olyan előadásra emlékszem nagyon, ami 1989 utáni események, tehát a Ceausescu rendszer lezárása után volt, és amikor az ember december környékén ment Erdélybe, akkor még ilyen V betűket mutogattak az út mellett, tehát dicsőség volt, jó volt, de közben átfordult a dolog, mert nem csak egy igazi forradalomnak indult valami volt, de aztán egész máshova vezetett az út, és amikor februárban engem meghívtak, hogy a kolozsvári színházba tartsak egy előadást, akkor a Nemzeti Színház nem ment ki, akkor nagyon sokan az előadó művészek közül nem mertek kimenni, ugyanis akkor már kővel dobálták meg az autót. És én gondoltam, hogy az erdélyi vérem tiltakozna, hogyha én most ezt az előadást visszamondtam, úgyhogy egyedüli előadó művész voltam, aki Kolozsváron február 25-én egy nagy koncertet tartottam. Na, el kellett rejteni, el kellett dugni az autómat is, engem is, úgyhogy a Belvedere Hoteltől vittek engem le, és látom, hogy a színház körül hatalmas tömeg feketélik. Na, gondoltam magamba, biztos rászerveztek valahol valakik valamit, mert hát nem létezik, hát hiszen egy órája mondták be, pont az én védelmem érdekében, egy órája mondták be, hogy a színházban nekem önálló estem lesz. És az volt a nagyon megható...
0: Kolozsvári Magyar Színház, gondolom.
1: Kolozsvári Magyar Színház, igen. És az volt a nagyon-nagyon megható, hogy ez a feketélő tömeg mind engem várt. És a díszlet nagyon kis, kedves, egyszerű dolog volt, de volt a színpad közepéről egy palló a közönség fölött. És én tulajdonképpen ott azt éreztem meg, mikor például a Zelk Zoltán Micsoda Madár című versét énekeltem, hogy a közönség, én ezen a pallón előre sétáltam, és láttam az arcokat közelről, a szemeket, a könnyeket, és ahogy sétáltam előre a pallón, és énekeltem, hogy micsoda madár, nem megy a madár, marad a madár, pedig sűrű eső lesz a rácsa, és ketrece a táj, és akkor a könnyes szemek néztek fölfelém, hogy mi nem megyünk, mi maradunk, mi itt maradunk, akármi vár ránk. És én ezt akkor, amikor a verset megzenésítettem, nem is gondoltam bele, de itt valami olyat éreztem, hogy majdnem leestem a pallóról, mert csupa-csupa lúdbőr voltam, csupa-csupa remegés, és annyi szeretetet, és annyi, nem is tudom elmondani, hogy mit kaptam én ott attól a közönségtől, ami a mai napig is kitart, és ma is hálásan köszönöm nekik. Csoda volt ez az előadás.
0: És erre rímel, hogy szeretnék néha visszajönni.
1: Igen, igen. És belefűztem, ez egy csodálatosan szép régi dallam, és belefűztem azt, amit most civilben is azért elmondok, mert összefoglalja az életemet. Mentem házról házra, országról országra, mindig gyógyírt vinni mások bánatára. Megyek még eztán is, égből jött feladat, osszam szét köztetek egész önmagamat.
0: Ezt egy előadó művész, azt hiszem, mint egy hitvallásnak felfoghatja.
1: Igen, tulajdonképpen igen. Ez is egy hosszabb versnek egy picike utolsó két versszaka, amit azt gondoltam, hogy ha meghalok, akkor a sírkövemre is ezt kéne felvésni, mert ezzel annyira egyetértek, mert tényleg ez ad lelki erőt, hogy adni az embereknek, hogyha keserűek, ha bánatosak, ha szomorúak, akkor vigasztalni őket. Ez a lényeg, adni.

0: hála Istennek nem kellett elszakadnod Erdélytől, mert minden évben te kíséred a zarándok vonatot Csíksomjúra, és amikor ezeket a nem is mondatokat, csak szavakat elmondtam, hogy zarándok vonat, Csíksomjú, azt hiszem nagyon sokunknak rengeteg szép emlék tódul elő, bár én csak egyszer voltam pünkösdi ünnepen ott, de Csíksomjú az maga a csoda, és az, hogy ott a magyarok legnagyobb zarándok összejövetele, az valami egész fenséges élmény. Hogy kerültél a vonathoz?
1: Úgy, hogy valószínűleg azt gondolták rólam, hogy megfelelő énekeket tudok oda vinni, és a zarándok vonaton, amely egész Európában a leghosszabb vonat, a zarándok vonaton végig szoktam énekelni. Kocsiról kocsira megyek, és hát mivel nincsen hangosítás, azért a kocsi egyik felén is, másik felén is énekelek, és hát az emberek énekelnek nagyon sokszor velem, és hatalmas emlék, és hatalmas élmény, mert például éppen Nagy Károlyban még fúvó zenekar is kijön a vonat fogadására, zászlókat lengetnek, boldog-boldogtalan ölelgeti egymást, akkor a zarándok vonat utasai is leszállnak, egy pillanatra ott áll egy kicsi ideig a vonat, és boldog-boldogtalan ölelgeti egymást, és ez annyira, de annyira jó érzés ebben a világban, és nyújtanak fel vizet, süteményt,
0: pálinkát,
1: perecet,
0: pálinkát segítek. Is,
1: bizony, bizony. Tehát ez egy fantasztikus szolgálat, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy gondolt rám a Kárpát-Európa utazási irodának a vezetősége, hogy ezt én meg tudom oldani.
0: Hány évet csinálod?
1: Hát 8. éve már megyek. Igen. És hát gyerekkoromban is egy párszor előfordultam ott, és ami szintén a nevemhez kapcsolódik, hogy nagyon sokáig tiltva volt az eredeti régi székely himnusz eléneklésre. Azaz Ó, én édes jó Istenem kezdetű dal, és...
0: Mutatnál egy picit belőle, emlékezhetünk?
1: Ó, én édes jó Istenem, oltalmazom segedem.

0: gyerem. És tulajdonképpen jöttem a hátamon a gitárral, amikor Tiszti, akinek Gergely István a becsületes neve, ő pap volt, és ott fenn állt az emelvényen a papokkal, és meglátott engem ott a tömegbe, hátamon a gitárral, és elordította magát, hogy Kamilla! És hát rögtön oda néztem, és felhúzott az emelményre, és azt mondta, na most azonnal kezd el énekelni az Ó, én édes jó Istenemet. És mondom, előzőleg tiltva volt. És akkor én ezt elkezdtem énekelni, na de eszembe jutott a nagytati, a nagymami, az édesanyám, az édesapám, akik soha el nem hitték volna, hiszen senki se sejtette, hogy Ceausescu-nak ez lesz a vége, úgy nézett ki, hogy ez a korszak el nem múlik, és ez a sanyarodás, ez marad. És akkor ezt én elkezdtem énekelni, és egészen a Salvator Krápolnáig ki volt hangosítva, de ott a hang késett. És amikor én elsírtam magam az első sornak a végén, mire megembereltem magam, hogy éneklem a második sort, addigra visszajött az első sor hüppögése. Úgyhogy bizony végig sírtuk az egészet.
1: Magyar mi atyánk Vas Albert megzenésítése, versének megzenésítése.
0: Igen.

0: Ez volt a Magyar mi atyánk Vas Albert versének megzenésítője, vendégünk Dévai Nagy Kamilla volt. Pereszegi Attila, Urbán Péter és a magam nevében, hölgyeim és uraim, köszönöm figyelmüket, ez volt a Zene közelben.
1: Vagy fél ezernyi dalt megírtam, s e szót, magyar, még le nem írtam. Csábított minden idegen bozót, minden szerelmet bújtató liget. Ó, mély hályok borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús, kopár sziget. Magyar sziget a népek óceánján. Mély ólom ömlött álmodó fülembe, hogy nem hatolt belé a vad hullámverés morzsoló harsogása, a morzsolódó kis sziget keserű mormogása. Jaj, mindenből csak vád fakad. Miért kimélted az erőt? Miért kimélted válladat? Miért nem vertél sziklatöltést, erős, nagy védőgátakat? Elhagytam koldus, tékozló apámat, s aranyat ástam, én gonosz fiú. Mély szent vagy te, koldusság, s te, sárarany, te szépség, mély hiú. Koldus apám, visszafogadsz-e?
2: A Zene közelben hallották.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra 1 perc. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke részvétét és együttérzését fejezte ki a lengyel zarándokokat szállító, halálos áldozatokat is követelő éjszakai buszbaleset kapcsán. Közleményében azt írja, megrendülve értesültem az éjszaka az M3-as autópályán lengyel zarándokokat ért tragikus

0: tragikus buszbalesetről. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként, püspöktársaim nevében is imádkozom az elhunytak lelki üdvéért. Kérem a mindenhatót, hogy ezekben a nehéz órákban nyújtson vigasztalást az elhunytak hozzátartozóinak, és segítse a sérültek mielőbbi felépülését. A magyar katolikus közösség minden tagjának nevében együttérzésemről és szolidaritásomról biztosítom lengyel testvéreinket. Nagy kiterjedésű tűz ütött ki vasárnap délután Szeged külterületén. A lángok mintegy 20 hektárnyi száraz, füves területet érintettek, és egy autókereskedéshez is elértek. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezniük a lángokat, ezt követően már az utómunkálatokat végezték. A tűzesek miatt jelentős erőket mozgósítottak. A szegedi és a hódmezővásárhelyi hivatásos egységek mellett ruzsai és makói tűzoltók is bekapcsolódtak a beavatkozásba. A munkát az algyői létesítményi tűzoltók, valamint a subasai és sándorfalvai önkéntesek is segítették. Jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyarok száma a választások óta, írja a Mandiner. A KSH friss statisztikája szerint a 15 és 64 közötti külföldi telephelyen dolgozók száma 10,4%-kal nőtt a második negyedévben az előző három hónaphoz képest. Hívta fel a figyelmet Hortai Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője. Facebook bejegyzésében azt írta, a második negyedévben mért 10,4%-os emelkedés kiugró növekedést jelent. A képviselő az elvándorlást a Tisza párt politikájával is összefüggésbe hozta. A bejegyzéshez csatolt kép szerint a Tisza radikalizmusa nem segít itthon tartani a munkaerőt. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és a hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. Írja az MTI. A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatás módszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. 800-an jelentkeztek a műhelyi beszélgetésekre, közülük sorsolással választották ki azokat, akik jelen voltak, ismertette Kacz Sándor felsőoktatási államtitkár. A paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják vasárnaptól a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak a paksi atomerőműnél. Olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. A munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre. Az időjárásról. Este északnyugat felől hidegfront közelíti meg hazánkat. Az előttünk álló éjszaka az ország északnyugati, északi felén megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten még nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján már lehetnek élénk lökések az északnyugatira forduló szélből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 18 óra 30 perctől hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 5 perc. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Dohanics László a beszélgetőtársam, a Nyíregyházán működő Kállai Gyűjtemény intézmény vezetője. Személyes emlékek fűznek engem Kállai Kristófhoz, a Máltai Lovagrend szentszéki nagykövete volt. A 90-es évek elején a rendszerváltozáskor, mikor én kikerültem a Vatikáni Magyar Követségre, és sokat segített Keresztes Sándor nagykövetnek, meg nekem is, akit tanácsosként működtünk az újjálakult szentszéki követségen. 40 évig nem volt diplomáciai kapcsolat, és hát Kállai Kristófra mindig számítottunk, számíthattunk jó tanácsaival, kapcsolataival a magyar követség jó működése érdekében. Ezért volt öröm nekem, tudtam, hogy Kálósemjén meg Nyíregyháza szűkebb hazája Kristóf bátyámnak, de erről a gyűjteményről nem tudtam. Szerencsére fölhívta a figyelmet rám Szabó Irén, a Nyíregyházán működő görög katolikus múzeum igazgató asszonya, Dohanics László a beszélgetőtársam. Mi a történet a gyűjteménynek, mikor indult, és miből áll a gyűjtemény, amelyet a nagy közönség számára kínálnak?
2: Kállai Kristóf ugye emigrációba, illetve külföldön élt akkor, amikor megfogalmazódott az a gondolat, hogy ezt a gyönyörű gyűjteményt hazahozza Nyíregyházára, és a városnak ajándékozza, de ennek volt egy feltétele, hogy az utolsó szovjet katona is tegye ki innen a lábát. Listó bácsi között, hogy Adina hajlandó Nyíregyházára és Magyarországra lépni. Ez ugye 89-től elindult, és elindultak az egyeztetések, és 89-ben megérkezett az első kamion Rómából, amelyben a gyűjtemény egy nagy része már helyet kapott. És 1990-ben a Nyírvíz palotában, itt a belvárosban, tőlünk 200 méterre nyílt meg a Kállai gyűjtemény. Mondjam azt, hogy méltatlan helyem, egy 147 négyzetméteres polgári lakásba kapott helyet, ahol mondjam azt, hogy a körülmények nem voltak múzeumi körülmények, de akkor a városvezetés ezt a helyet jelölte ki, és 90-ben nyitotta meg kapuit a Kállai gyűjtemény. Az, hogy a kapuit megnyitotta, ez egy kicsit enyhe túlzás, mert ugyan az első igazgatója, dr. Lakatos Arolta nagyon nagy gondossággal kezelte a gyűjteményt, rengeteg kutatómunkát fektetett bele, de egy dolog nem volt, hogy a látogatók előtt is megnyissa, tehát egy kicsit, hogy őrizte ezt a birodalmat. Majd 2014-től dr. Ulik Attila történész vette át a Kállai gyűjtemény vezetését, és én akkor kerültem a gyűjteménybe 2012-ben pontosabban, és akkor elkezdtünk gondolkozni nagyobb tervekben, nagyobb lehetőségekben, kiállításokban, majd pedig ez addig-addig sodródott, még 2020-ban egy többszöri beszélgetés útján polgármester úrral, dr. Kovács Ferenccel, ő azt mondta, hogy addig nem nyugszik, míg a Kállai gyűjtemény méltó helyére nem kerül, és tulajdonképpen most a Kállai házban vagyunk, legalábbis az épület komplexum ez a része, ahol most ülünk, ez a régi Kállai ház, Kállai Kristóf szülőháza, és ugye ez Nász ajándékként szülei Kállai Miklós és Kállai Helén házasságával születve első őszülött fiúként ebben a házban született.
1: Patinás épület és a gyűjtemény, amit hazahozott Kállai Kristóf. Abból áll a gyűjtemény, ő az édesapja hagyatékát is őrizte addig, ameddig át nem ad.
2: Tulajdonképpen egyedülálló rendjel kitüntetés gyűjtemény van a birtokunkban. Ez nem csak a Kállai családtól származik, hanem Báró Apor Gábor kedves jó barátja Kállai Kristófnak, illetve a Palavicsini család és több más család adományából, ajándékából tevődik össze. De vannak kuriózumok is, hiszen a Magyar Szent István érdemrend, vagy éppen a aranygyapjas rend egyedül nálunk látható a Kállai gyűjteményben, tehát a Szent István éve volt 2006-ban, ha jól emlékszem, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum is tőlünk vitte el a Szent István érdemrendet, úgyhogy igencsak különleges relikviákkal rendelkezünk.
1: Említette Apor Gábort és a Pallavicsinyakat, mindegyikükkel, hát Apor Gábort személyesen nem ismertem, de a sírját többször látogattam, Rómában, a Verano temetőben van egy Mátai lovagrend magyar tagjainak egy sírkertje, ott van Apor Gábor, az utolsó magyar szentszéki követ, 1950 előtti időszakról van szó, aki 44-ben fölállt a nyilas hatalomátvételkor, ő volt a követ, és Pallavicsini két őrgróffal, máltai lovagok voltak, Hubert, és nem emlékszem a másik nevére, azok az még a 90-es években személyesen találkoztam, kollégái voltak tulajdonképpen az Aventinus dombon, Kállai Kristófnak, ahol is az a kulcsukas máltai szentszégi követség épület együttes van. Tehát valószínűleg az ő hagyatékuk is önöknél van. Az igazgatóról beszélgettünk az igazgatói irodában, és most a kiállításon néhány izgalmas kiállított tárgyra fölhívnánk a figyelmet. Szabad a nevét?
3: Szilágyi János vagyok.
1: Mióta ismerkedik a Kállai család történetével, és dolgozik a gyűjteményben?
3: Itt a gyűjteményben körülbelül 4 éve vagyok, de én a múzeumban dolgozom már több mint 10 éve. Ugyanis a József András Múzeum, a Sóstai Múzeumfalu és a Kállai gyűjtemény az egy múzeumhoz tartozik, egy megyei jogú.
1: Az egyik terem, az első, amivel kezdenénk, csak úgy egy-egy szúrópróba szerint egy-egy tárgy, ez Kállai Kristóf adománya hagyatékából van, és a Máltai lovagrendnek állít emléket. Milyen ruhadarabok láthatók itt?
3: Olyan különböző ruhadarabok, Kállai Kristóf, dr. Kállai Kristófnak a kukullái, illetve világi egyenruhája, amivel a szentszék előtt szokott megjelenni, illetve egy Baggio nevű bíborosnak a mise ruhája látható.
1: Igen, máltai lovag volt, és szentszéki nagykövete a máltai lovagrendek Kállai Kristóf. Van egy gyönyörű, szép piros-fekete egyenruha például, máltai nagy uniform is, van pantallója, van
3: Díszkard és Csákó.
1: Akkor, hogyha innen kijebb megyünk, akkor Kállai Miklós miniszterelnökre és családjára emlékezünk, és hát rögtön egy szép városi bunda van kiállítva. Mi a története ennek?
3: A története ennek, hogy a Kállai miniszterelnök utolsó magyar királyi miniszterelnöknek a felesége, Kállai Helén 1944. március 19-e után, a német megszállás után a török követségre menekültek be a Gestapo elől, és 44 novemberétől már megkezdődtek a bombázások, és a követség udvarán sétált, és egy aknaszilánk eltalálta, és a helyszínen meghalt. És a bundáján van egy kis szívecske, ami azt mutatta, ahol a szilánk eltalált, tehát pont a szívénél azonnal meghalt.
1: Van egy családfa, egy festmény, fekszik egy fa tövében az őskállai.
3: Őskállai ubul. Az őskállai, a kállaiakat 1056-tól származtatják, a legrégebbi magyar nemesi családok egyike volt a kállai. Most, ami aktualitást adja a kállaiaknak, hogy 500 éve volt a mohácsi csata, és a mohácsi csatában második Lajos király testőrségébe szolgált egy kállai, bizonyos Kállai János, aki szintén a kállai családhoz tartozik. Nagyon érdekes, mert Kállai Béninek az esete, ő egész magasra vitte az osztrák-magyar monarchia belgrádi főkonzulja és diplomáciai ügyvivője volt, tehát Bosznia-Hercegovina akkor még a monarchiához tartozott.
1: Igen, 1839 és 1903 között élt.
3: Így van,
1: és egy fantasztikus monográfiát is írt ő Boszniáról.
3: Így van.
1: Itt van egy oklevél, amit az igazgatója Aranybullának említett.
3: Igen, hasonlít az Aranybullához, illetve a bulla, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy pecsét, tehát itt van a pecsét, de a Kállai család levéltárában őrizte, második András által kiadott a családnak egy bullát, és ennek az eredeti az országos levéltárban található, ez egy másolat.
1: Mellette kardok, vadászpuskák.
3: Nem kard, hanem díszszabja.
1: Díszszabja, bocsánat.
3: A kard és a szabja között óriási különbség van.
1: Ezt se tudtam. Mi a különbség?
3: A különbség az, hogy a kard az egyenes és kétélű, a szabja az enyhén ívelt, a markolat az ellenkező irányba hajlik, keresztvasa van, és van rajta egy úgynevezett fokél, ami a penge végétől kb. 20 centig van, és az van kiélesítve. De egyébként egyélő a szabja. Érdekes ez a festmény. Ez
1: egy
3: a
1: portré, egy nagyméretű portré.
3: Portré azért érdekes, mert ez a Kállai Miklós miniszterelnöknek a testvérbátyja, Kállai Tamás.
1: 63-ban hunyt el.
3: Azért érdekes, mert a rajta lévő mente, illetve dolmány, itt található a múzeumban, itt van a dolmány, ami rajta van, és a mente az ott van kiállítva. Ez egy vörös rókából készült mente.
1: Tehát a dolmány az a zakónak megfelelő, és a mente az meg a kabát.
3: Kabát, így van. De a hivatalos neve mente, meg dolmány. Egyébként érdekessége az, hogy ezt egy szovjet harckocsi alól szedték ki, mert megszálláskor a szovjetek
1: vittek mindent,
3: mert dobáltak ki az ablakon, és elakadt egy T-34-es, és az alá tettek, dobáltak ruhákat, hogy a sárban ki tudja magát, úgy mentették ki, és ügyes textilrestaurátoraink majdnem úgy eredeti állapotába visszatudta.
1: Elmente a tankonnal.
3: Igen, csak ezt nem mondjuk, mert állatvédők nem örülnek neki, mert 9 darab vörös róka préméből.
1: Gondolom, hogy nagy rókavadászok is voltak a kállaiak valamikor.
3: Hát a vadászok.
1: Még a Szent István, királyi Szent István rendre hívta fel a figyelmet korábban. Mondjuk el hallgatóknak is, hogy az micsoda, és hogy ez mennyire unikum.
3: Annyira unikum, hogy Magyarországon csak itt található Szent István királyi rend. Ugyanis 1945 után megszűnt a Szent István királyi rend értelemszerűen, és majd 1910-es években újra behozták.
1: A 2010-es években?
3: Bocsánat, 2010-es években, csak nem mint királyi rend, hanem az a neve, hogy Magyar Szent István rend, amit...
1: Ez a legmagasabb állami kitüntetés,
3: ezt augusztus 20-án szokták. Most mondtam, Farkas Bertalan és Papu Tibor kapta meg legutóbb előtte Karakó Katalin Krausz Gábor.
1: A Nobel-díjasok, igen.
3: Nobel meg egy sportolónk, egy Szilágyi Áron.
1: És ki Nyíregyházi közülük?
3: Nyíregyházi Papu Tibor és Szabolcs megyei Farkas.
1: Tehát minden űrhajós Nyíregyházáról indul.
3: Így van.
1: Aranygyapjas rend, 19. század utolsó harmadának típusa. Ezt a király adományozta.
3: A király adományozta, de hát ennek is már van tőző, mert 1429-ben alapította Jó Fülöp Burgund herceg, mikor Izabella Portugál hercegnőt elvette feleségül, és majd a Habsburgoknak lett az érdemrendjük, ugyanis majd mikor kihal a Habsburgok spanyolága, akkor kerül át a
1: Bécsbe.
3: És érdekessége, hogy a adományozott halál után ezt vissza kellett szolgáltatni a Salzkammerbe, Bécsbe, és hát akkor adódik a kérdés, akkor ez hogy került ide? Úgyhogy 1918 után megszűnt a Osztrák-Magyar Monarchia, Ausztria Köztársaság lett, és nem volt kinek visszajönni, mert nem volt se császárság, se királyság, köztársaság lett, és így maradt.
1: És a Kállai hagyatékból van?
3: Ez az Altorjai család.
1: Altorjai?
3: Így van.
1: Az Apor.
3: Apor családja.
1: Apor Gábor révén került ide. Apor Gábor hagyatékából.
3: Érdekes, meg a francia becsületlen.
1: Azt tudjuk, hogy ki kaphatta?
3: Ezt a Kállai Miklós kapta.
1: Tehát a miniszterelnök.
3: 1870-es utáni dátum. Hát azért, mert a francia becsületlen Bonaparte Napóleon alapított 1802-ben, és 1870-ben, mikor a harmadik Napóleont legyőzték a poroszok Szerdánál, utána még egy kis idő volt Cseh királyság, de utána Franciaország köztársaság lett, és nyilván valamit változtatni kellett rajta.
1: Szilágyi János a kalauzunk, Nyíregyházán a Kállai gyűjteményben vagyunk, ahol is a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából egy emlékkiállítás tekinthető meg. Hogy áll össze a gyűjtemény, honnan vannak a tárgyak?
3: A gyűjtemény úgy áll össze, hogy sikerült ezt megszervezni, hogy 8 különböző múzeum segített, úgyhogy különböző tárgyakat adott kölcsön, hogy a nyíregyházi nagy közönség is megcsodálhassa úgy, hogy nem megy el mondjuk a Nemzeti Múzeumban, a Hadtörténeti Múzeumban, Egerbe, Dobó Múzeumban, vagy Debrecenben.
1: Mikor nyílt a kiállítás, és meddig látogatható?
3: Június 2-án nyílt meg a kiállítás, augusztus 29-ig tart nyitva, de nagy érdeklődése való tekintette, sőt azért, hogy az iskolák is meg tudják tekinteni, meghosszabbítottuk szeptember 28-ig iskola kezdését.
1: Néhány önnek nagyon emlékezetes, izgalmas tájra hívja fel a figyelmet, hogy kedvet csináljunk a látogatóknak.
3: Nagyon sok van. Például nagyon sok páncél, 8 páncél van kiállítva, tehát ilyen lovagi páncélok teljesen. Ezek nagyon ritkaság, számba mennek. Különböző lőfegyverek láthatók, amik a Nemzeti Múzeumból és a Hadtörténeti Múzeumból vannak, és van egy hagyományőrző egyesület, akik tudtak segíteni még, és különböző felszerelési tárgyakat adtak.
1: Lent a Kállai Miklós hagyatékát megnézve, megtudtam öntől, hogy a kard és a szabja nem ugyanaz, melyik micsoda, de egy újabb szó, a jatagán.
3: Jatagán az egy török és délszláv fegyver volt, érdekessége enyhén ívelt, a kard hosszús és a szabja a hosszúságától rövidebb, nincsen keresztvas rajta, nincs rajta keresztvas, ebből per pillanat itt csontból készült a markolat, és egy egyszerű formája a szúróvágó fegyvereknek.
1: No, mondja, melyik tárgyat akarta, vagy...
3: Hát mindegyik nagyon szép.
1: De egy-kettőt emeljünk itt csak azért, mert nincs mindenre idő.
3: kiemelném például a történelmi zászlókat.
1: Igen.
3: Ezeket a történelmi zászlókat, ezek rekonstrukciók, kínai sejemből készültek, kínai sejemből, sejemhernyó sejemből készültek, teljesen autentikus, teljesen olyan, mint a képes krónikában, vagy különböző krónikában fellelhető volt. Annak a hitelős
1: egy-egy bandériumnak a zászlaja?
3: Természetesen a Mohácsi csatában, hogyha a látogató eljön, meglátja, hogy különböző fegyverek vannak. Miért vannak egy hadseregben különböző fegyverek? Azért, mert különböző nemzetiségek voltak. Tehát a Mohácsi csatában résztvevő magyar seregben voltak, németek, lengyelek, cseh, ugyanis második Lajos nem csak magyar, hanem cseh király is volt. És a cseh zsoldosok is részt vettek a csatába.
1: És hát
3: a
1: lengyel rokonság ott volt?
3: Így van, mondjuk azt hozzátartozik, hogy 1526-ban a lengyelek békét kötöttek az oszmánokkal, tehát másik Szulejmánnal, de úgy titokban azért részt vettek a csatába, ugyanis második Lajos jegerló volt.
1: Igen, igen. Érden van is emléktáblája, kettő is, ott szálltak meg, mielőtt mentek volna Lengyelország föltól Mohácsig, hogy meghalljanak.
3: Így van. Hát igen, a csatában nem sok esélye volt a magyar seregnek, illetve volt egy pillanat, mikor lett volna esélye a győzelemre. A magyar jobbszárnyon Báthori Ferenc volt a parancsnok, és Ibrahim, a film sorozatból ismerős Ibrahim nagyvezérrel került szembe, és Ibrahim nem akart még aznap csatát, elrendelte a sátorverést, táborozást, és ezt használta ki Tomori Pál parancsára Báthori Ferenc, és a jobbszárnyon megindította a támadást. Meg is nyomták, tehát a töröket egész hátra nyomták, egész a Janicsárságig, és ott sajnos a tüzérséggel találták szembe magukat. Az ágyuk megtették, amit a török sereg nem tudott megtenni, és sajnos így alakult.
1: Kérdésem a muzeológushoz. A Mohácsi csatának, Mohácsi vésznek 500 év után mi a tanulsága, leszűrendő, megfontolandó, okulásunkra méltó üzenete?
3: Hát üzenete a csatának az, hogy végül is magunkra voltunk maradva. Nyugat nem segített, a pápa se segített érdemben. Sajnos ez a csata nem egy csata volt. Itt eldőlt minden, itt megszűnt egy 500 éves magyar királyság, és 150 évre teljesen megszűnt a fejlődés a török hódoltság korában, és sajnos a népesség egyharmadára csökkent. A közel 1526-ban közel 4 milliós népesség egyharmadára csökkent le.
1: 1699
3: az a Kallócai béke, végül is 1718 a pozsorováci békével a történelmi Magyarország felszabadult. Tehát itt már megközelült utána a betelepítés, nagyon sok.
1: Tehát kényszerpályára került az ország.
3: Kényszerpályára került, és ez már előrevetített ez a sok betelepítés, Trianont.
1: És hát említette, hogy a Mohács előtt körülbelül 4 millió volt az ország lakossága, a korabeli Angliának is ugyanannyi lakosa volt, 150 év múlva Angliának 16 millió lakosa volt, nekünk meg másfél millió.
3: Így van, így van. Hát ez a török nagypusztítást végzett a 150 év alatt, az biztos, ugyanis a lakosság jó részét, főleg a gyerekeket
1: elvitték
3: Janicsárnak. Elvitték Janicsárnak, sőt, azzal is lehetett adózni.
1: Szilágyi János muzeológussal, előzőleg pedig Dohanics László intézmény vezetővel beszélgettünk Nyíregyházán, a Kállai gyűjteményben. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: Andrei Gavrilov tolmácsolásában hallhatták Szergej Rachmaninov Es-moll etüd tablóját.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. augusztus 16-a, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Baleset érte egy lengyel zarándokokat szállító autóbuszt az M3-as autópályán. A tragédiának halálos áldozatai is vannak. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Európában, újabb tűzvész tombol a horvát tengerparton. Záporral, zivatarral és megerősödő széllel hideg front érkezik a jövő héten, amely mögött a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően mindenhol 30 Celsius fok alatt alakul, majd szerdától melegedés kezdődik. Augusztus 16-án vasárnap éjjel az M3-as autópályán súlyos baleset érte egy lengyel zarándokokat szállító autóbuszt. Reichlin Krisztina összefoglalóját hallják.
3: A buszon a Vajdaság területéről induló zarándoklat résztvevői utaztak, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából. Janasocki Attila, a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta. Egy lengyel rendszámú busz vasárnap hajnali 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. 57 utas és 2 sofőr ült a turistabuszon. A sofőr vélhetően elaludt. Az országos mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy a balesetben 12-en életüket vesztették, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 főt pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és az egri kórházakba szállították. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap reggel Facebook oldalán adott tájékoztatást a halottak és a súlyos sérültek számáról, valamint részvétét fejezte ki az áldozatok családjának, és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. A buszbaleset miatt a lengyel kormány, a Varsói Külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselőit szállító körrepülőgépet küld Magyarországra, jelentette be Donald Tusk kormányfő, és megköszönte a magyar szolgálatok mentőakcióját. Székely János szombathegyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke részvétét és együttérzését fejezte ki a baleset kapcsán. Közleményében azt írja. Megrendülve értesültem az éjszaka az M3-as autópályán lengyel zarándokokat ért tragikus buszbalesetről. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként püspök társaim nevében is imádkozom az elhunytak lelki üdvéért. Kérem a mindenhatót, hogy ezekben a nehéz órákban nyújtson vigasztalást az elhunytak hozzátartozóinak, és segítse a sérültek mielőbbi felépülését. A magyar katolikus közösség minden tagjának nevében együttérzésemről és szolidaritásomról biztosítom lengyel testvéreinket.
0: Nagy kiterjedésű tűz ütött ki vasárnap délután Szeged külterületén. A lángok mintegy 20 hektárnyi száraz, füves területet érintettek, és egy autókereskedéshez is elértek. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezniük a lángokat, ezt követően már az utómunkálatokat végezték. A tűzeset miatt jelentős erőket mozgósítottak. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Európában, újabb tűzvész tombol a horvát tengerparton. Kövér Tamást hallják.
4: A kontinens keleti részén, Görögországban és Horvátországban a legsúlyosabb a helyzet, írja mindenről az Euronews. A horvát tengerparton Omis mellett tört ki hatalmas tűzvész péntekre virradóra, magyar sérültje is van az ottani nagy kiterjedésű erdőtűznek, amely betört a városba is. Nem sokkal később Dugi Otok szigetén is kigyulladt az erdő. Ezt több mint 100 tűzoltó oltotta még szombaton is. A lángok lakott területet is fenyegetnek, pénteken 240 tűzoltónak és 3 repülőgépnek sikerült megfékeznie egy másik tüzet a Peljesac félszigeten. Görögországban különösen kritikus a helyzet. az északi Halkidiki félszigeten lakókat és turistákat kellett evakuálni a lakóövezetekhez közelítő lángok miatt. A tengerpartról és a veszélyeztetett falvakból szárazföldi és vízi úton is menekítik az embereket. A szerb hatóságok péntek este arról számoltak be, hogy 25 erdőtűzzel küzdenek, amelyek közül az egyik a Belgrádhoz közeli nemzeti parkban 25 négyzetkilométernyi területet pusztított el. Franciaországban a hatóságok közölték, hogy szombaton újabb 100 lakost és nyaralót telepítettek ki a délnyugati Landé megyében, miközben továbbra is ég az a tűz, amely csütörtökön keletkezett. Szombat délelőtti tájékoztatójában a Landé megyei prefektúra közölte, hogy a tűz eddig mintegy 1580 hektárt perzselt fel, és különösen aktív Lyontól délkeletre, Garein falu közelében. Összesen 550 tűzoltót mozgósítottak a tűz terjedésének megfékezésére. Németországban az Eiffel-hegységben egy nagy kiterjedési tűz miatt legalább 1800 embert telepítette ki Hürtgenwaldból, ahol mintegy 1400 tűzoltó küzd a lángokkal. A tűzvészt Észak-Rajna-Vesztfália tartomány történetének eddigi legnagyobb erdőtüzeként tartják számon. Továbbra is több száz tűzoltó és önkéntes oltja az erdőtüzet Belgiumban. A belga egységek munkájához számos ország ajánlott fel segítséget, eddig legkevesebb 3000 hektár természetvédelmi terület égett le, tájékoztatotta Le Soir című belga hírportál vasárnap. Spanyolország északkeleti Aragónia régiójában is mintegy 1000 kényszerültek elhagyni otthonaikat egy tűz miatt, amely már több mint 15 000 hektárt pusztított el, és továbbra is ég.
0: Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, amelynek célja, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását. A honvédelem.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a szakképzésben tanulók 160 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak, de ha tanulmányaik alatt tartalékos szolgálatot is vállalnak, akkor ez az összeg 270 ezer forint. Az egyetemistáknál az ösztöndíj összege 270 ezer forint, de a tartalékos szolgálatot is vállalók 350 ezer forintra jogosultak. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, írja az MTI. A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatásmódszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. 800-an jelentkeztek a műhely beszélgetésekre, közülük sorsolással választották ki azokat, akik jelen voltak. Ismertette Kacz Sándor, felsőoktatási államtitkár. Babaringató programot indított a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház és az SOS Gyermekfalvak. A program céljáról Szilvás Illénát, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetőjét kérdezte a Héten történtben Pécsi Krisztina.
5: Ők nem egészségügyi személyzet, tehát nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem gondozási feladatokat látnak el, de azon belül is elsősorban a szabadidős foglalkozásokat, tehát ölben tartják a csecsemőt, sétálnak vele, beszélgetnek vele, dúdolnak neki, rendszeresen járnak egy-egy csecsemőhöz. Alapvetően ugye az, hogy ne egy kiságyban legyen egy 5 hetes csecsemő, hanem ölbe legyen egy darabig, és legyen egy ilyen bőrkontaktusa, meg emberi érintése egy női kézben. Ölben legyen, ez is nagyon fontos. Tehát, hogy ki legyen emelve a kiságyból, hogy mozgassák, ringassák, tulajdonképpen ezt csinálják az önkéntesek. A mi programunkban az önkéntesekkel úgy választott, hogy képzettek legyenek, tehát hogy eleve olyanokat választottunk, akik vagy nevelőszüleink is, és mellette vállalják, vagy pedig nevelőszülőnek jelentkeztek, elvégezték a képzést, átmentek a szűréseken, de éppen az életük úgy alakult, hogy nem tudják vállalni a nevelőszülői hivatást, de elvégezték az összes képzést, amit szükséges volt. Tehát ezek felkészült emberek arra, hogy nehéz sorsú gyerekekkel foglalkozzanak, és ugyanígy a munkatársaink közül is páran jelentkeztek. Tehát, hogy ez a három kör, nevelőszülők, nevelőszűrésen átestek, és a munkatársaink, tehát ez egy ilyen gyerekvédelmi szakember kör tulajdonképpen, és akkor pluszban még a kórháztól, meg tőlünk kaptak egy felkészítő képzést, és folyamatos szupervíziós támogatást kapnak emellett.
2: Összefoglalva, a program hosszú távú célja, hogy a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb test és lelki támogatást
5: igen, minél többet is a törekedni tudunk arra, mert a csecsemőknek nem kellene kórházban lenni, és ez messze nem ideális helyzet, hogy kicsit enyhítsünk ennek a helyzetnek a nehézségén, igen.
2: Jelenleg hány csecsemőt ápolnak a kórházban?
5: Nem lehet fixen megmondani, mert ez egy mozgó szám. Van, hogy 15 csecsemő van, hogy 3 csecsemő van az osztályon, akiket így kell megsegíteni, tehát akik mellett nincs ott az édesanyja. De ez nagyon változó szám, tehát ezt nem lehet megmondani. Azt tudjuk, hogy országosan ez 350 csecsemő.
0: A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják vasárnaptól a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak a Paksi atomerőműnél. Olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. A munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre. Az orosz külügyminisztérium magyarázatot kért Washingtontól és Ankarától azokra az információkra, amelyek szerint Törökországban tárolt jelentős mennyiségű amerikai fegyvert és lőszert adnának át Ukrajnának, közölte Maria Zaharova orosz külügyi szóvívő. Nem csupán a kijevi hatóságok által fokozni kívánt áldozatokról és pusztításról van szó, hanem a Washingtonnal és Ankarával fenntartott kétoldalú kapcsolatainknak okozott súlyos károkról is. A béketeremtő retorika alkalmazására irányuló kísérletek, miközben ezzel párhuzamosan fegyverekkel látják el az ukrán nácikat, elkerülhetetlenül aláássák a kölcsönös bizalmat. Tudósított az MTI, Zaharova az orosz külügyminisztérium honlapján közzétett kommentárjáról. Két akkumulátoros energiatároló épül a marosszéki Gyulak után, egyik az országos hálózat részeként, másik helyi középületek energiaszükségletét fogja fedezni. Gáspár Sándor tudósít.
6: A leállított gyulakuti gázüzemű hőerőmű 9 hektáros udvara hasznosul akkumulátoros energiatároló parkként. Gyulak után az Elektrika Bukarest nagyobb, az önkormányzat beruházásaként jóval kisebb épül, mindkettőt az év végéig üzembe helyeznék. A gyulakuti erőműudvar egy részét koncesszionálta az Elektrika, és 16,5 millió eurós pályázatot nyert az Európai Unió helyreállítási alapjából, hogy akkumulátoros energiatároló parkot létesítsenek. Az országos ellátást egyenlítené ki, a nappal megtermelt és begyűjtött energiát konténerekben elhelyezett akkumulátorokban tárolják, és majd csak akkor engednék be a romániai országos elektromos áramhálózatba, amikor szükség lesz rá, fejtette ki Varga József, Gyulakuta község polgármestere, aki arra is büszke, hogy ezzel párhuzamosan egy kisebb tárolóparkot is megvalósít az önkormányzat, 2,2 millió lej, vagyis 430 ezer euró értékből. Ugyan később kezdték az ügyintézést, mint a bukaresti központ a nagy beruházásét, de a területet a héten már átadták a kivitelező cégnek, 2 hét múlva szeptember 1-én kezdődik is az építkezés. A kivitelezést 4 hónapra tervezték, de igyekeznek, hogy 2-3 hónap alatt elkészüljenek vele. Az önkormányzati akkumulátorparkra a község középületei csatlakoznak majd, Gyulakutáról és a községhez tartozó másik 5 faluból. A községháza, a művelődési otthonok, iskolák, óvodák, illetve az újonnan épült bölcsőde. Kizárólag ezeket fogja ellátni árammal. Könnyítést jelent majd a község költségvetésének. Az országos hálózat terhelését csökkentő tárolópark 76 megawattóra kapacitásával egyelőre csak fele az 1996-ban leállított gázerőmű kapacitásának, de Erdély keleti fele áramellátásának egyensúlyához nélkülözhetetlen, és ezáltal hasznosul a volt erőmű udvara, karácsonyra tehát 2 üzemi avatót is tartanának Gyulak után.
7: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Megelőző intézkedésekre van szükség a településekre behatoló medvék miatt, jelentette ki Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter egy televízió műsorban. A Krónika beszámolója szerint a román tárcavezetőnek megmutattak egy rövid videót, amelyen egy fiatal lány etet egy medvét. Erre azt mondta, teljesen bűnös gondatlanság. A felvételeken látható cselekmény 30 ezer lei bírsággal büntethető. A miniszter szerint a hatóságoknak ki kell szabni ezeket a bírságokat, mert ellenkező esetben a jövőben is minden nap tragédiák fognak történni, tette hozzá. A medvékre vonatkozó törvényt illetően Diana Buzoianu kifejtette, hogy a törvény előírja a megelőzési kvóta emelését. Egy olyan kvótát, amely bizonyos területeken engedélyezte volna a vadászatot, hogy kezelni tudják a populációt. Néhány hónappal ezelőttig olyan törvény volt hatályban, amely szinte lehetetlenné tette a polgármesterek számára, hogy beavatkozzanak, hogy lelőjék az adott medvéket. Ma a törvény sokkal engedékenyebb. Amint a medvék bejutnak a település területére, már is lehetőség van a beavatkozásra, emlékeztetett Buzoianu. Augusztus 16-án vasárnap ismét benépesült a topolyai vásártér, immár 15. alkalommal rendezték meg a vajdasági parasztolimpiát, olvasható a Vajdasági Magyar Szóban. A hagyományőrző rendezvény az elmúlt években a nyár egyik legjellegzetesebb topolyai eseményévé nőtte ki magát. A nap központi eseménye a délutáni parasztolimpia. A versenyzők többek között szalmabáladobásban, petrendszerút tartásban és gumicsizmahajításban mérhették össze ügyességüket és erejüket ezúttal is. A versenyszámok egyik legnagyobb vonzereje, hogy a komoly küzdelem mellett a humor és a látvány is fontos szerepet kap. Az idei programban is helyet kaptak a hagyományos ügyességi próbák mellett a gasztronómiai és a gyermekprogramok, a hagyományőrző események, valamint a szórakoztató műsorok. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: Sporthírek következnek. Márton Richárd ezüstérmet nyert 200 méteres pillangóúszásban szombaton a Párizsi Európa-bajnokságon. Pápai Olivér országos csúcsbeállítással, Sárkány Zalán pedig egyéni legjobbjával bejutott a 400 méteres gyorsúszás döntőjébe a Párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Kós Hubert 200 méter vegyesen, Milák Kristóf pedig 50 méter gyorson lesz érdekelt a Párizsi Úszó Európa-bajnokság vasárnapi zárónapjának esti döntőiben. Vindics Tóth Lili ezüstérmet nyert, Szabó Nóra pedig negyedik lett női maratonon vasárnap délelőtt a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság zárónapján. Dörfer Noémi, Pilton Henry nyergében az 50. helyen végzett, míg a párizsi olimpikon Kaisinger Balázs Klauer 15-tel 57. lett lovastusában a németországi lovas világjátékokon Aachenben. Történelmi mérkőzést rendeztek szombaton a határon túli élvonalban. Először találkozott egymással a bajnokságban az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK. A székely derbi végül 0-0-ás döntetlennel ért véget. Hétfőtől csütörtökig Szegeden rendezik az egyetemi kajakkenu világbajnokságot, amelyen 24 ország több mint 200 sportolója, köztük 25 magyar száll vízre. És végül egy gyászhír. 64 éves korában elhunyt Gömöri Ottó, aki tagja volt az UEFA Kupa 1984-85-ös kiírásában döntős Videoton labdarúgó csapatának. Hazánk időjárásáról. Este északnyugat felől hideg front közelíti meg hazánkat, az előttünk álló éjszaka az ország északnyugati északi felén megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen délkeleten még nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján már lehetnek élénk lökések az északnyugatira forduló szélből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 Celsius fok között alakul. Hétfőn erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kora délutánig csak hazánk északi felén alakulhat ki zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan várható eső, zápor, zivatar, de a Tiszántúra csak estére ér el a csapadék. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Baleset ért egy lengyel zarándokokat szállító autóbuszt az M3-as autópályán. A tragédiának halálos áldozatai is vannak. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Európában. Újabb tűzvész tombol a horvát tengerparton. Záporral, zivatarral és megerősödő széllel hideg front érkezik a jövő héten, amely mögött a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően mindenhol 30 Celsius fok alatt alakul, majd szerdától melegedés kezdődik. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichling Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
8: 2026. augusztus 16-a évközi 20. vasárnap van. Isten éltessen évnapjuk alkalmából Ábrahám, Rókus és Szeréna nevű hallgatóinkat. 1876. augusztus 16-án mutatták be Richard Wagner Siegfried című operáját, a Nibelung gyűrűje tetralógia harmadik részét Bayreuthban. 1936. augusztus 16-án ért véget Berlinben a 11. nyári olimpia, amelyen a magyar sportolók 10 arany, 1 ezüst és 5 bronzérmet nyertek. Ezzel a németek és az amerikaiak mögött a harmadik helyen végeztek. 1991. augusztus 16-án kezdődött II. János Pál pápa lelkipásztori látogatása Magyarországon. Személyében a történelem során először lépett katolikus egyházfő magyar földre. 2001. augusztus 16-án a magyar állam átadta a Szent István bazilika tulajdonjogát a magyar katolikus egyháznak. 1836-ban e napon született Berecz Antal, pedagógus, földrajz és természettudós. Alapítója volt a Természet című folyóiratnak, valamint szerkesztette a földrajzi közleményeket. 1896. augusztus 16-án született Ruzicskai György, Munkácsi Mihály díjas festő, grafikus, kiváló művész. Eleinte szimbolikus tematikájú képeket és grafikai sorozatokat készített. Művészetét ő maga biorealizmusnak nevezte. Ugyancsak ma 130 éve született Kolozsváron Koch Sándor, Kossuth díjas mineralógus. A magyar föld ásványait és kőzeteit kutatta korszerű geokémiai módszereket alkalmazva. Könyvei és több mint 100 tudományos cikke közül kiemelkedik összefoglaló műve a Magyarország ásványai. 105 éve született Urai Géza, tibetológus, orientalista. 80 éves lenne Sas István, Balázs Béla díjas filmrendező, érdemes művész. Sok éven át a magyar reklámfilm versenyek nyertese. A Káni Reklámfilmfesztiválon 1 ezüst és 8 bronz oroszlán díjat kapott. 1961-ben e napon született, és 5 éve nincs köztünk, Böszörményi Zsuzsa, Balázs Béla díjas filmrendező. 60 éve távozott e világból Lugosi Béla, magyar származású amerikai színész, a Dracula történetek címszereplője. Ugyancsak magyar születésű amerikai filmszínész, mégpedig Oscar-díjas Lukács Pál, aki 55 éve halt meg Marokkóban. 50 éve nincs köztünk Mócsi János, Kossuth és állami díjas állatorvos, akadémikus. Ugyancsak ma 50 éve távozott e világból Erdei Grúz Tibor, kétszeres Kossuth díjas kémikus, egyetemi tanár, akadémikus. Jelentős eredményeket ért el a hidrogén túlfeszültség, az elektrolitikus fémleválás, a fémek anódos oldódása és az ionvándorlás jelenségeinek kutatásában. 45 éve halt meg New Yorkban Pfeiffer Zoltán, kisgazda politikus, majd a Magyar Függetlenségi Párt alapítója. 30 éve nincs köztünk Kerekes János, Erkel Ferenc díjas zeneszerző, karmester, érdemes művész. Operaházi tagságának 40 éve alatt 52 operát vezényelt 1500 alkalommal. 25 éve halt meg Tóth Endre, József Attila díjas költő, a Debrecenben megjelenő Alföld irodalmi folyóirat olvasó szerkesztője volt. Petőfi Sándor 1848. augusztus 16-án fejezte be az Apostol című költeményét. 1907. augusztus 16-án a király szentesítette a vasúti szolgálati rendtartást szabályozó törvényt. Ez kötelezővé tette a vasútnál a magyar nyelv bírását, de Horvátországban a horvát nyelv ismeretét is megkívánta. 1918. augusztus 16-án megalakult a Jugoszláv Nemzeti Tanács. 1945. augusztus 16-án 12. Pius pápa Mindszenty József veszprémi püspököt kinevezte esztergomi érsekké.
0: A mai múltidézőt Szikora József készítette.

Elhangzott a Mindszenti himnusz. Varga László szerzeményét a Váci Székesegyház Kórusiskola adta elő. Vezényelt a szerző.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: megvétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: A

0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: irgalmadra.
1: Imádkozzunk a rózsafüzérért, a békéért és az engesztelő Magyarországért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mind

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlét, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: A

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a magyar egyház megújulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcsei, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a töméhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Isten meg Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Az

0: irgalmadra.
1: Imádkozzunk a szűzanya szeplőtelen szíve szándékára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mint

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Prájánam nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Az

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Az

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: titeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk hallgatóink ima szándékaink meghallgatásáért, Magyarország feltámadásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyok

0: Amen. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: pályán, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszőz a mennybe fölvett.
2: A

0: Amen. Amen.
1: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszőz a mennybe fölvett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Azt.

0: Áján, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszony.

0: Jan, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szőz a mennyben fölvett.
0: Asszonyok szőz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mik

0: Segítsen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a szentségi házasságot kötő fiatalokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: járjál, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
2: Az.

0: Atyáján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Segítsen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reifin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Ember feletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írta a Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a keddi és a szerdai nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 cm-es apadás várható a Dunán. Jelenleg 9 cm-re áll a Duna az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszintől, ami csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A csütörtöktől az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint, emellett roham tempóban halad a fenékküszöb építése is, tájékoztatott a miniszterelnök. A vízügyi szakemberek döntése szerint hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, nyerve 2 cm-t. A paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják vasárnaptól a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak a paksi atomerőműnél. Olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. A munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke részvétét és együttérzését fejezte ki, a lengyel zarándokokat szállító, halálos áldozatokat is követelő éjszakai buszbaleset kapcsán. Közleményében azt írta, megrendülve értesültem az éjszaka az M3-as autópályán lengyel zarándokokat ért tragikus buszbalesetről. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként püspöktársaim nevében is imádkozom az elhunytak lelki üdvéért. Kérem a mindenhatót, hogy ezekben a nehéz órákban nyújtson vigasztalást az elhunytak hozzátartozóinak, és segítse a sérültek mielőbbi felépülését. A magyar katolikus közösség minden tagjának nevében együttérzésemről és szolidaritásomról biztosítom lengyel testvéreinket. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakás építést, amit a Vekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid meglátása szerint a Vekerle Sándor lakásépítési program az adó és építési szabályok módosításán keresztül is hozzájárul ahhoz, hogy több, könnyebben elérhető és élhetőbb lakás legyen. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új, megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni. Nagy kiterjedésű tűz ütött ki vasárnap délután Szeged külterületén. A lángok mintegy 20 hektárnyi száraz, füves területet érintettek, és egy autókereskedéshez is elértek. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezniük a lángokat, ezt követően már az utómunkálatokat végezték. A tűzeset miatt jelentős erőket mozgósítottak. Hazánk időjárásáról. Derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájakon már megjelenik némi felhőzet, melyből a határ közelében néhol zápor, zivatar sem kizárt. A déli szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között alakul. Késő estére 24 és 30 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.

0: Füstös miután szerencsésen megszabadult, boldogan rótta az utat, eddig még senkivel sem találkozott. Az éjszaka csendes volt, de kezdett felhősödni. A levegőben az éjszakai rovarok, madarak és denevérek száncsapásainak suhanása hallatszott néha-néha, aztán egérsivítás, s az út két oldalán őrködő öreg fákról alvó verebek mocorgása. Füstös szaporán lépkedett, és remélte, hogy jó irányba megy. Csak az ösztöne vezette, semmi más, mert ismeretlen volt az út, hiszen semmit sem látott belőle, mikor idehozták. Egyszerre autólámpák fénye csillant föl, és erősen bevilágította az utat. Füstös gyorsan besuhant a kukoricásba, és ilyettel lelapult a földre. A kocsi elzúgott mellette, és ő megkönnyebbülten folytatta útját. Valahol át kellene vágni. Nem bátorságos az úton menni, gondolta homályosan. De hol vágjon át, hiszen eltévedhet? Az út mégis elviszi valahová, esetleg ismerősebb helyre, ahonnan könnyebben hazatalál. Egyszer csak éles sivítás hangzott fel közvetlenül a feje fölött. Megrettenve hasra vágódott. Mi ez? Mi ez? Újból sivít valami, majd hogy nem a fülébe. Felnézett, és egy homályos árnyat látott kóvályogni ide-oda a feje körül. Ki vagy te, és mit akarsz? Kérdezte bátortalanul. Füstös, hát nem ismersz. Én vagyok a denevér. Egyszer már találkoztunk a nagy kertben. Te vagy az, örvendezett meg Füstös. Hogy kerülsz ide, és hogyan ismertél meg? Hát, hogy ne ismertelek volna meg, csak nem felejtem el a barátomat. A nagy kert állatai megbíztak, hogy jöjjek eléd, és mutassam neked az utat, nehogy eltévedj. Nagy örömmel fogadtam ezt a megbízást, és boldog vagyok, hogy éppen én lehetek az, aki hazavezet. Sikerült elszakítanod a láncot? Nem is kísérleteztem vele, hanem kibújtam a nyakörvből, és átugrottam a kerítésen. Ó, kedves barátom, mennyire örülök neked! Honnan tudtad, hogy erre jövök? Kérdezte Füstös boldogan. A cinege, amelyik ma nálad járt, alkonyatkor eljött a nagy kertbe, és beszámolt rólad. Elmondta, hol vagy, melyik háznál, és azt is, hogy megmutatta neked az irányt, amerre jönnöd kell. Már régóta várlak, itt röpködök ezen az úton, mert csak erre jöhettél, ha sikerül elszabadulnod. Most csak gyere utánam, átmegyünk a szántóföldön, mert arra közelebb, és nem találkozhatunk senkivel sem.
1: Ó, hogyan köszönjem meg neked a fáradozásodat, kedves jó denevér, hogy ilyen messzire eljöttél.
0: Nincs mit köszönnöd rajta. Tulajdonképpen ez nem az én körzetem, hanem az itteni rokonomat kellett volna felkérnem, hogy jöjjön el ibéd. De én szerettelek volna már látni, és gondoltam, jobban rád ismerek, mint ő, aki sohasem látott.
1: Füstös egészen elérzékenyült. Milyen jó, ha az embernek hűséges barátai vannak, sóhajtotta. Mióta elkerültem hazúról, senki sem törődött velem, senki sem szeretett, még a gazdám sem.
0: Hát ez elég szomorú, felelte a denevér. Szeretet nélkül nem lehet élni.
1: Ugye nem? De a szeretet csodálatos dolgokat is tud művelni, mondta lelkesen Füstös. Ó, milyen boldog vagyok, hogy ilyen jó barátaim vannak.
0: Bizony, a barátság sokat ér, mondta a denevér. Na csak gyere utánam, mutatta az utat. Ha fáradt vagy, szólj, és akkor pihenhetsz kicsit.
1: Még nem vagyok fáradt, csak menjünk, hogy minél hamarabb hazaérjek. Mi újság otthon?
0: Nincs semmi különös. Mindenki csak téged kutatott és keresett. A gazdáid nagyon szomorúak, hogy eltűntél. Mindenfelé kérdezősködtek utánad. A sintérnél is voltak. Végignézték az összes ott levő kutyákat, nem vagy-e közöttük. Sehol sem találtak. A Rigó azt mondja, hogy asszonykád nagyon sírt miattad. Még nem tudja, hogy a cinege rád akadt. Nagy volt az örömünk, mikor meghozta a hírt, hogy megvagy. Csak attól féltünk, hogy nem tudod elszakítani a láncot.
1: A cinege adta a tanácsot, hogy próbálja kibújni a nyakörvből. Megpróbáltam, és sikerült. Látod, ez nekem nem jutott eszembe, pedig milyen egyszerű dolog. Igaz, hogy előbb le kellett fogynom, hogy kiférjek rajta.
0: Ha nem sikerült volna, akkor úgy beszéltük meg, hogy a sündisznót küldjük el hozzád. Rágja el a nyakszíjadat, neki éles fogai vannak. Bár akkor tovább kellett volna várakoznod, mert csak későbben ért volna hozzád. Na, itt befordulunk a fák alá, és most pihenj egy kicsit, addig én vadászom. Majd, ha szólok, akkor indulhatunk tovább.
1: Füstös leheveredett a fák és bokrok védelmében a puha fűre. Ó, milyen régen volt része ilyesmiben. Amint leheveredett, azonnal el is aludt. A sok izgalom és testi fáradtság egészen elgyötörte. Meddig aludt, nem tudta.
0: talán egy percig, talán több óra hosszat. Éles sivítás ébresztette fel a denevér kiáltása. Tüstén talpra szökkent és körülnézett. Úgy érezte, az éjszakából már nem sok van hátra.
1: Kipihented magad?
0: Kérdezte a denevér.
1: Igen,
0: felelte Füstös. Úgy látszik, nagyon elaludtam, pedig ha nem alszom el, talán már otthon lehetnék.
1: Erre is szükség volt, mert egyfolytában nem bírtad volna az utat. Na, most gyere utánam. Nem sokára már ismerősebb tájakra érünk. Itt kezdődik az én vadászterületem.
0: Füstös a denevér útmutatása mellett gyorsan szedte a lábát, de olyan gyorsan, hogy társának kellett visszatartania.
1: Ne siess úgy, mert elfáradsz, és akkor még egyszer le kell pihenned. Takarékoskodj az erőddel, akkor messzebbre érsz. Mostanában elszoktál a gyaloglástól, hiszen mindig láncon voltál.
0: Szótlanul haladtak. A denevér a levegőben csapongott, Füstös pedig a földön talpalt. Az éjszakai égbolt kezdett sápadozni, a táj azonban még mindig ismeretlen volt Füstös előtt. Egyszer csak megszólalt a denevér.
1: Most már nem kísérhetlek tovább, mert az én időm lejár. Még egy darabig veled megyek, és megmutatom, merre folytasd utadat. Aztán nyugovóra kell térnem.
0: Megint házak közé értek, ami nem nagyon tetszett Füstösnek, mert a kutyák felhorkantak közeledésére.
1: Ne törődj velük, szólt a denevér. Hadd ugassanak! Na, most forduljunk itt be, és aztán jobbra kanyarodunk ezen az úton. Úgyni? Most menj egyenesen, ne térj se jobbra, se balra, és egyszer csak azt veszed észre, hogy a házatok előtt állsz. Most pedig búcsúzom tőled, Füstös, és hazamegyek. Majd a nagy kertben még találkozunk. Viszontlátásra! Minden jót!
0: Hogyan háláljam meg neked, kedves denevér, fáradtságodat és szeretetedet? Talán nem is tudod, milyen jót tettél velem szegény kitaszítottal. A keserves napok után ti ketten, a cinege is te hoztátok az első vigaszt és örömet számomra. Nagyon-nagyon köszönöm neked. A viszontlátásra! A denevér tovavitorlázott, Füstös pedig elindult az úton, amelynek végén, úgy ígérte a denevér, megtalálja otthonát.

0: Szaporán szedte a lábát, frissnek, erősnek érezte magát. Az éjszaka szemlátomást átadta helyét a hajnalnak. Rózsaszínű pír vonta be a tájat, és felcsillantak a harmadcseppek a fűszálakon. Füstös dombtetőről ereszkedett lefelé, és ahogy körülnézett, jó messzire ellátott. Megismerte jobb kéz felül a vasúti töltést, amely az ő házuk előtt is elhúzódik. Most már nincs messze, nincs messze. Újjongott magában szívdobogva, s gyors ügetésbe fogott, majdhogy nem szaladt. A házak ismét elmaradtak mögötte, és üres kertek kisebb kukoricások mellett haladt el. Örvendező, könnyű szívvel sietett előre, de hirtelen megtorpant. Majdnem legázolt egy furcsa kis állatot, amely a kukoricásból pattant elébe. De nem csak elébe pattant, hanem fel is ugrott egészen a fejéig, és szembe köpte kukorica szemekkel. Füstös megzavarodva nézte a különös kis teremtést, amely dörmögve és fogait csattogtatva újból ugrásra készült. Megbolondultál? Kérdezte Füstös, és ügyesen kikerülte. Minek állsz az utamba, és miért támadsz rám? Hiszen nem vétettem neked semmit.
1: Dehogy nem,
0: acsarkodott a kis állat.
1: Mit háborgatod nyugalmamat? És miért vered fel a csendet?
0: Mindenáron újból Füstösnek akart ugrani, de az ismételten félre siklott előle. Ugyan, ne bolondozz és ne tarts föl! Sietek haza, már több mint 2 hete nem voltam otthon. Elraboltak és fogva tartottak. Rosszul bántak velem, és most még te is belém akaszkodsz. Éppen eleget szenvedtem, amíg meg tudtam szabadulni. A mérges kis jószág erre megjuhászodott, és így szólt.
1: Ne haragudj! Azt hittem, rossz szándékkal zavarogsz itt. Tudod, én nagyon könnyen méregbe jövök. Sokszor meg is bánom, de nem tehetek róla. Ilyen a természetem.
0: Ki vagy te, és hogy hívnak?
1: Én vagyok a hörcsög. Itt élek ezen a területen. A föld alatt van a lakásom, és ott vannak az éléskamráim is. Most éppen kukoricát gyűjtök télire, hogy ne halljak éhen.
0: Füstös bármennyire is sietett, érdeklődéssel nézte végig a kis állatot. Furcsa színes bundája volt, a hasa fekete, felül pedig fehérrel kevert vöröses sárga színek ragyogtak rajta. Elég erőteljes fogazata volt, és most, amikor Füstössel beszélt, a hátsó lábaira ült, de testét fölegyenesítette, és előső lábait, mintha csak kezek lettek volna, kényeskedve tartotta.
1: És hogyan hordott haza a kukoricát? A pofazacskomban. Az imént is abban volt, de ha mérges vagyok és harapni akarok, akkor kiköpöm. Lám, most kárba veszett, amit összegyűjtöttem. Így jár az, aki dühösködik.
0: Hát bizony, a harag rossz tanácsadó, mondta Füstös. Hová rakod az eleséget, amit télire gyűjtesz?
1: Az éléskamráimba. Télen alszom ugyan, de sokszor felébredek, és ilyenkor ennem kell, hogy el ne pusztuljak. Aztán megint elalszom. Tavasszal végleg fölébredek, és úgy élek, mint más állat. Nappal élelmet gyűjtök és falatozom, éjszaka pedig a lakásomban alszom.
0: Hát ez érdekes, szólt Füstös. Örülök, hogy megismerhettelek, de most ne haragudj, rohanok, hogy minél előbb hazaérjek. Minden jót! És meg sem várta, hogy a hörcsög visszavonuljon a kukoricásba, elszáguldott. Be akarta hozni azt az időt, amit a hörcsöggel eltöltött, mert már alig várta, hogy hazaérjen. Ment, dombnak le, dombra fel, s a poros úton 2 kis búbos pacsirtát pillantott meg, amint a porban keresgéltek. El akart suhanni mellettük, de azok szembefordultak és rákiáltottak.
2: Füstös! Megjöttél, Füstös?
0: Hangjuk szinte kacagott az örömtől.
2: Csak hogy itt vagy, csak hogy láthatunk!
0: Füstös meglepetve pillantott rájuk. Hát mégsem lehet szó nélkül elmenni mellettük, gondolta, és barátságosan köszöntötte őket.
2: Jó reggelt kívánok! Hát megismertek?
0: Hát hogy ne ismernénk meg, hiszen találkoztunk már, nem vagyunk olyan feledékenyek.
2: És honnan tudjátok, hogy nem voltam itthon? Érdeklődött kíváncsian Füstös.
0: Honnan? Az egész környék tudja, és mindenki szomorkodott miattad, és mindenki keresésedre indult. No, lesz majd nagy öröm a házatokban és a nagy kertben. A gyerekek már itthon vannak, és majd kisírták a szemüket, mikor meghallották, hogy eltűntél.
2: Igazán?
0: Kérdezte Füstös, és hangja megcsuklott az elérzékenyüléstől.
2: Hát mindenki ennyire törődik velem. Aranyos madárkáim, köszönöm, hogy ilyen kedvesek vagytok hozzám. Ugye, jó úton megyek erre. A denevér mutatta meg.
0: Jó úton jársz, csak menj egyenesen. Nem sokára hazaérsz. Mi is megyünk, és fellármázzuk a kertet.
1: A madárkák elrepültek, ő meg neki rugaszkodott, és futva taposta a hazafelé vezető utat.

0: Füstösnek, mikor a második dombról ereszkedett le, már ismerős volt a tájék. Minél jobban közeledett, annál izgatottabb lett, és annál jobban futott. Már a sarki üzlet elé ért, persze még zárva volt, csak az üres teljes kannák álltak előtte. Innen már látta a nagy kert kerítését. A ház eltűnt a lombok között. Alig bírt magával az izgalomtól. Elérte a kerítést, és az utcára kihajló mogyoró bokrok sátra alatt haladt tovább a kapu felé. De hirtelen megtorpant, mert a mogyoró bokrokból madárhangok köszöntöttek rá. Csevegő, fuvolázó, csattogó, fütyülő hangok egész zenekara harsant fel. Olyan váratlanul és olyan lenyűgözően, hogy Füstös csak állt, és nem tudott szóhoz jutni.
1: Megjött a Füstös! Éljen a Füstös! Csak hogy itt van a Füstös! Cici-cice, cici-cici! Hió a fiú! Trillili, ruró! Csk-csk! Gi-gi-gi-gi-gi!
0: Hangzott nagy összevisszaságban. A madarak kacagtak a boldogságtól, és Füstös fölött kezdtek röpködni.
1: No, komán! Cici-cici!
0: Csilingelt a cinege.
1: Jól ránk ijesztettél, de csak hogy megvagy. Gyere hamar befelé! Cici-cici!
0: Kedves cinegém, kiáltott Füstös szinte sírva a meghatottságtól. Kedves barátaim, hogyan köszönjem meg nektek azt, amit értem tettetek? Úgy szeretlek benneteket, és olyan hálás vagyok nektek, amiért nem hagytatok el.
1: Mit? Még köszöngetni akarsz? Cici-cici,
0: nevetett a cinege jókedvűen. Hiszen te egymagad többet tettél már értünk, mint amit mi valamennyien együtt véve.
1: Nincs mit köszönnöd. Siess befelé. Hadd lássunk megint a nagy kertben. Úgy hiányoztál. Cice-cice!
0: Füstös csöndben be akart osonni a rejtett nyíláson, de hirtelen előtte termett bundás és örömet jelző nyifogással köszöntötte. Na, ennek nem lehetett ellenállni. Az öreg kutya nyakába ugrott és sírva, vonítva ölelgette, csókolgatta. Nagy elérzékenyülésében alig vette észre, hogy bundás nyomában ott lépked Cini is, az örök ellenfél. És Nini harag és gyűlölködés helyett, mintha öröm csillant volna meg ragyogó zöld szemében. Peckesen lépett Füstös elébe, és váratlanul felpattanva pracliát magasra emelte. Füstös hirtelenében nem tudott kitérni előle, és csak a nyakát húzta be védekezésül, de a várt pofon helyett olyan bársonyosan puha pacskolásban volt része, ami simogatásnak is beillett.
1: – Cini! – kiáltott fel Füstös. – Hát nem haragszol rám? Te is örülsz, hogy hazajöttem?
0: – Hát persze, hogy örülök – felelte Cini. – Hiszen már agyonuntam magam nélküled. Nem volt, aki bosszancson, és akinek pofonokat ígérjek. Csak hogy megjöttél, mindjárt jobban érzem magam. A zajra felébredtek gazdiék, és a nyitott ablakhoz szaladtak. Vajon ki jött ilyen korán reggel, akit bundás ilyen örömmel jelez, és miért az a vonítás, meg az a nagy madárlárma?
1: Ez csak Füstös lehet, kiáltott fel asszonyka boldogan. Füstös, Füstös, kiskutyám, megjöttél! Gyere be, gyere hamar!
0: Füstös szívébe hasított a rég nem hallott kedves hang. Hátra szaladt a bebújójukhoz, és rohant az előszoba ajtóhoz. Asszonyka és gazdi addigra magukra kaptak valamit, és kitárták az ajtót. Füstös beviharzott, mint a szélvész, fölugrált rájuk, és hol az egyiket, hol a másikat nyalta képen. Sírt, vonított, nyöszörgött. Egyszerre mindent el akart mondani, a rengeteg gyötrelmet és a mostani nagy örömet, mindent, mindent. Asszonykának kiperdült a könnye szeméből, mikor látta a hazatért kutya rettentő izgalmát. Leült egy székre, és magához vonta. Simogatta, nyugtatgatta, beszélt hozzá. Az pedig szorosan, egész szorosan hozzásimult. A hóna alá fúrta a fejét, mint ahogyan egészen kiskorában tette, és onnan budjant fel torkán az artikulálatlan, majdnem emberi zokogás. Kiskutyám, kiskutyám, csak hogy itt vagy, csak hogy megvagy, duruzsolta asszonyka. Ugye nem mégyel többet, ugye jobb itt nálunk? Hogy lefogytál? Milyen csapzott a szőröd? Rossz dolgod volt? Szegénykém, most majd minden jó lesz. Itthon vagy megint? Füstös végre lecsillapodott. Asszonyka nagy tál tejet adott neki, és kenyeret aprított bele. Olyan tüneményes gyorsasággal falta fel, mintha csak egy morzsa lett volna.
1: Asszonyka elszoruló szívvel nézte ezt a kiéhezettséget. Evés után asszonyka a sárkefével végig kefélte a bundáját, amely teleragadt bogáncsal, meg mindenféle szeméttel, amit az úton és még a másik helyén összeszedett. Jaj, de jól esett ez Füstösnek. A kemény kefe kellemesen vakargatta a bőrét. Most már teljesen fölélénkült, bár csontjaiban fáradtságot érzett. De még bemutatta gazdinak, hogy semmit sem felejtett el az otthoni dolgokról. Tépni, rázni kezdte a nadrág szárát meg a kabátóját, az ölébe kapaszkodott, majd, hogy bele nem ült. De már ahhoz nagy kutya volt. Ki kellett tombolnia magát, hogy levezesse idegességét és izgalmát, pedig olyan fáradt volt, hogy majd eldűlt. Asszonyka látta ezt rajta. Kicsalogatta a házához, kínálgatva megrázta az öreg kabátot, mire Füstös rögtön ott termett, kivette asszonyka kezéből, és bevitte a házába. Rátelepedett, kicsit forgolódott rajta. Aztán boldogan, megnyugodva elaludt.

0: Vedres Csaba felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Reifin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írta a Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a keddi és a szerdai nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 cm-es apadás várható a Dunán. Jelenleg 9 cm-re áll a Duna az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszintől, ami csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A csütörtöktől az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint, emellett roham tempóban halad a fenékküszöb építése is, tájékoztatott a miniszterelnök. A vízügyi szakemberek döntése szerint hétfőn megnyitják a ráckevei, soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, nyerve 2 cm-t. A paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják vasárnaptól a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak a paksi atomerőműnél. Olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. A munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke részvétét és együttérzését fejezte ki a lengyel zarándokokat szállító, halálos áldozatokat is követelő éjszakai buszbaleset kapcsán. Közleményében azt írta, megrendülve értesültem az éjszaka az M3-as autópályán lengyel zarándokokat ért tragikus buszbalesetről. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként püspöktársaim nevében is imádkozom az elhunytak lelki üdvéért. Kérem a mindenhatót, hogy ezekben a nehéz órákban nyújtson vigasztalást az elhunytak hozzátartozóinak, és segítse a sérültek mielőbbi felépülését. A magyar katolikus közösség minden tagjának nevében együttérzésemről és szolidaritásomról biztosítom lengyel testvéreinket. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakás építést, amit a Vekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid meglátása szerint a Vekerle Sándor lakásépítési program az adó és építési szabályok módosításán keresztül is hozzájárul ahhoz, hogy több, könnyebben elérhető és élhetőbb lakás legyen. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új, megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni. Nagy kiterjedésű tűz ütött ki vasárnap délután Szeged külterületén. A lángok mintegy 20 hektárnyi száraz, füves területet érintettek, és egy autókereskedéshez is elértek. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezniük a lángokat, ezt követően már az utómunkálatokat végezték. A tűzeset miatt jelentős erőket mozgósítottak. Hazánk időjárásáról. Derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájakon már megjelenik némi felhőzet, melyből a határ közelében néhol zápor, zivatar sem kizárt. A déli szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között alakul. Késő estére 24 és 30 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Zenei barangolás. Kedves hallgatóink, a szerkesztő Máris

Szabó Eszter nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. Mai összeállításunkban Richard Wagner műveit hallják. 1870 karácsonyán Wagner második felesége Cosima születésnapján hangzott el először a Siegfried Idyll, amelyet Wagner a Siegfried című operájának harmadik felvonásának témáiból állított össze. A beteljesülő boldogság a tettekre, harcokra készülő ifjúi erő dallamait vonultatja fel benne a szerző. A dráma tűzön áttörő, egész világot meghódító heroizmusát lecsillapítja, elcsendesíti. Wagner életrajzírói szerint ez a nyugodtabb és egyensúlyra törekvő hang híven tükrözi a komponista kiegyensúlyozott élethelyzetét. Műveit egyre nagyobb sikerrel játszották, és 1869-ben megszületett első fiúgyermeke Siegfried Richard. A művet kora reggel, a Tripseni villa lépcsőházában felesége Cosima szobájának ajtaja előtt mutatta be Wagner. A Siegfried Idyll tulajdonképpen a 18. századi szerenád muzsikák kései és csodás leszármazottja. Zenei anyaga a Brünnhilde ébredését kísérő gyönyörű dallammal indul. A folytatásban Siegfried kürt motívuma csendül fel, majd a kompozíció tetőpontján az erdei madár énekel.

Elhangzott a Siegfried Idyll. Richard Wagner művét a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában hallották, vezényelt Lukács Ervin. A következő percekben a Wesendonck dalok csendülnek fel Kovács Eszter előadásában. Közreműködik a Zágrábi Filharmonikus Zenekar, vezényel Lovro von Matačić. A Wesendonck dalok Richard Wagner 5 dalból álló ciklusa, amelyet Matilde Wesendonck verseire írt. Ez a dalciklus különleges helyet foglal el Wagner művei között, mivel kifejezetten egy intim és személyes kapcsolat lázában született meg. A zene és a szöveg intenzív drámaiságot közvetít, amelyek korábban nem tapasztalt energiával ragadják magával a hallgatót. A dalokban alkalmazott harmóniák és a szöveghez való érzékeny illeszkedés forradalmi volt a maga idejében. A zenei szövet gazdagsága és a dallamok szépsége páratlan, míg Wagner zenekari kísérete finoman aláhúzza és kiegészíti a vokális részeket, amelyekkel érzelmi mélységet és feszültséget teremt. És ez Wagner első olyan műve, amelyben a Tristán és Izolda című opera zenei nyelvezetének elemei megjelennek. És Schopenhauer. A zene és a filozófia tomboló évei. A dalciklus 5 darabja. Der Engel, az angyal. Stehe still, állj meg. Im Treibhaus, a pálmaházban. Ez egy tanulmány a Tristán és Izoldához. Schmerzen, fájdalmak. Träume, álmok. Ez is egy kis tanulmány a Tristán és Izoldához. Kovács Eszter szépen csengő hangja rögtön megidézi ezt a sajátosan réveteg hangulatot, ahol a fékevesztett öröm, a szomorúság, életkedv és halálvágy épülnek egymásra. Kiemelkedően intelligens énekesnő, aki tudását és érzékenységét is kellő arányban használja. Ritkán hallani ilyen minőségű és mélységű produkciót.

Önök a Magyar Katolikus Rádióban Mári Szabó Eszter összeállítását hallják. Richard Wagner Wesendonck dalai csendültek fel Kovács Eszter és a Zágrábi Filharmonikus Zenekar előadásában. Vezényelt a 20. század egyik legjobb karmestere Lovro von Matačić. A híres horvát dirigens és zeneszerző Európa szerte nagy hírnevet szerzett, mint Wagner és Bruckner műveinek kiváló karmestere. A következő percekben Wagner egyik legcsodálatosabb művének, a Tristán és Izolda című operájának utolsó jelenete következik. Izolda szerelmi halála. Előadja Kovács Eszter és a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényel Mihály András. Kovács Eszter Liszt és Magyar Örökség díjas művész, az egyetemes operakultúra kiemelkedő egyénisége, nemzetközi rangú és hírű operaénekes. A nagy operai alakítások mellett tehetsége dalénekesként is a legnagyobbak közé emelte. Wagner, Mahler, Richard Strauss, Wolf, Bartók és Kodály dalainak ihletett előadásával bizonyította kivételes dalénekesi kultúráját. Nemzetközi bemutatkozására 1972-ben került sor. A korszak legnagyobb Wagner énekeseinek partnereként alakítása revelációként hatott. És mind a szerep zenei megfogalmazása, mind pedig színpadi megjelenítése a legnagyobbak méltótársává emelte. Európa és Amerika legnagyobb operaházai kérték fel Wagner és Richard Strauss színpadi megformálására. Világhírű karmesterekkel dolgozott együtt, többek között Herbert von Karajannal, Colin Davisszel, Toráti Antallal, Giuseppe Patánéval, Lovro von Matačićcsal, Zubin Mehtával és Ferencsik Jánossal. Kovács Eszter kivételes hangja, egyedülálló művészete, sugárzó színpadi megjelenése, nagyívű művészpályája korának legnagyobb drámai szoprán énekesnői közé emelte, és a nagyvilágban a legszebb magyar opera énekesi hagyományok méltó követőjévé vált. Most hallgassák meg Richard Wagner Tristán és Izolda című operájának utolsó jelenetét, Izolda halálát, Kovács Eszter előadásában.

Richard Wagner Tristán és Izolda című operájának utolsó jelenetét, Izolda szerelmi halálát Kovács Eszter előadásában hallották. Közreműködött a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényelt Mihály András. Elhangzott a zenei barangolás. A műsort Mári Szabó Eszter szerkesztette.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Emberfeletti munka folyik Paksnál, az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a keddi és a szerdai nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 cm-es apadás várható a Dunán. Jelenleg 9 cm-re áll a Duna az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszintől, ami csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják vasárnaptól a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak a Paksi atomerőműnél. Olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. A munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke részvétét és együttérzését fejezte ki a halálos áldozatokat is követelő buszbaleset kapcsán. Közleményében azt írja, megrendülve értesültem az éjszaka az M3-as autópályán lengyel zarándokokat ért tragikus buszbalesetről. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként püspök társaim nevében is imádkozom az elhunytak lelki üdvéért. Kérem a mindenhatót, hogy ezekben a nehéz órákban nyújtson vigasztalást az elhunytak hozzátartozóinak, és segítse a sérültek mielőbbi felépülését. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, amelynek célja, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását. A honvédelem.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a szakképzésben tanulók 160 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak, de ha tanulmányaik alatt tartalékos szolgálatot is vállalnak, akkor ez az összeg 270 ezer forint. Az egyetemistáknál az ösztöndíj összege 270 ezer forint, de a tartalékos szolgálatot is vállalók 350 ezer forintra jogosultak. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, írja az MTI. A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatásmódszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. Nagy kiterjedésű tűz ütött ki vasárnap délután Szeged külterületén. A lángok mintegy 20 hektárnyi száraz, füves területet érintettek, és egy autókereskedéshez is elértek. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezniük a lángokat, ezt követően már az utómunkálatokat végezték. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Európában. A kontinens keleti részén Görögországban és Horvátországban a legsúlyosabb a helyzet, írja az Euronews. A horvát tengerparton Omis mellett tört ki hatalmas tűzvész péntekre virradóra, magyar sérültje is van az ottani nagy kiterjedésű erdőtűznek. Nem sokkal később Dugi Otok szigetén is kigyulladt az erdő, majd a Peljesác félszigeten oltottak a tűzoltók. Hazánk időjárásáról. Hideg front éri el hazánkat. Hétfőn erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kora délutánig csak hazánk északi felén alakulhat ki zápor, zivatar. Emellett döntően több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés a délalföldön lesz. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan várható eső, zápor, zivatar, de a Tiszántúlra csak estére ér el a csapadék. A szél északnyugatira fordul, megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó Kánaán

kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: Küldd el őt, ne kiáltozzon itt utánunk. Jézus kijelentette: Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: Nem való elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 15. fejezetéből a 21-től a 28. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Rómában folytatják a hét magyar Ferenc és vértanú boldogalvatási eljárásának ügyét. Interjú Kálmán Peregrin Ferences atyával. Szent Berárd és mártír társai, a Ferences rend első vértanúi. Augusztus első hetében Rómában járt Kálmán Peregrin Ferences atya a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának vicepusztulátora, aki a Vatikáni Rádióban beszámolt hivatalos látogatásának eredményeiről. Most hallgassák meg a vele készített stúdióbeszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kálmán Peregrin atyát, Ferences atyát, a Pest belvárosi Ferences templom templomigazgatóját, aki egyúttal a hét ferences vértanú boldogavatási ügyének előmozdítója, és ebben az ügyben érkeztél Rómába. Rögtön arra is kérlek, kedves Peregrin atya, hogy számolj be nekünk, hogyan áll jelenleg most a hét ferences vértanú boldogavatási ügye.
2: Egy jelentős állomáshoz érkeztünk, mert az ügy mindegyik történés szakértő részéről a Szentélyavatási Dikasztériumban pozitív szavazatot kapott, és miután az általuk föltett kérdésekre is megadtuk a válaszokat, világossá tettünk néhány pontot, amit kértek, mert elkészült az úgynevezett piros pozíció, ami piros bőrkötéséről kapta a nevét, és ez azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb sorompó az fölemelkedett, és az ügy a teológus, azután pedig majd a püspöki bizottság elé kerülhet, tehát elérkeztünk igazából a finiséhez a boldogálvatási eljárásnak. Azért kell most imádkozni, azon kell most dolgozni, hogy mindegyik bizottságtól pozitív szavazatot kapjon, és akkor hamarosan a boldogálvatás elé nézhetünk.
1: Mielőtt még az egyes személyekről, magukról, a mártírokról beszélnénk, azt kérdezném, mikor indult az ügy hivatalos része?
2: Az ügy elég régen indult, hogyha első hallásra azt mondom, hogy 2007 környékén, ugyanakkor meg, hogyha azt mondom, hogy Szent Margit boldogálvatása a múlt század közepén történt, ahhoz képest, hogy meghalt, igen, akkor pontosabban szentélyavatása, akkor azt tudom mondani, hogy tényleg ehhez az időszakhoz képest abszolút, de rövid idő alatt sikerült ezt az ügyet előre mozdítani. Az ügynek éppen ezért volt egy ilyen várakozó ideje, hiszen a mi rendünkben elég sok boldoggái szentélyavatási per van, és hát nyilván beállítottak minket is a sorba, és ezért így éveket kellett várnunk addig, amíg a tényleges munka megkezdődhetett a római szakasznak az egyes lépései, de most már, ahogy mondtam, ennek a vége felé vagyunk, úgyhogy inkább hála, mint hiány él a szívünkben.
1: Azt hiszem, hogy a legfontosabb mozzanata a Isten vértanúi ügyének az ő élő tiszteletük. Azt hiszem, ennek nincs ilyen.
2: Igen, azt hiszem, hogy a tisztelet él Isten népének körében. Néhány napja Nagyatádon, ahol Hajnal Zénó atya plébános volt, és a híveivel tartott, és ennek a következménye lett az élet áldozata. Imádkoztunk együtt a boldogálvatásért Varga László püspök úrral, és az ottani hívekkel került sor egy dombormű megáldására. Aztán egy egészen hihetetlen dolog, hogy egy tömegsírból most előkerült Krisztián Rafael atyának erőkerültek a maradványai, Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy 300 embernek a maradványa közül, hanem Susa Éva antropológusnak sikerült a kutatásai nyomán következtetni arra, hogy melyik sírban lehet, és 4 személynek a közös sírjából találtuk meg Rafael atyának a maradványait, pontosabban a koponyáját és az áll kapcsát sikerült azonosítani. Nagyon érdekes az, hogy történik egy ilyen azonosítás, hogy hol tart a tudomány. Él az ő unokahuga, akitől nyált mintát lehetett venni, de nem is ez adta végül a DNS azonosításhoz a segítséget, hanem hogy az unokahuga őrzött egy képeslapot, amit a Rafael atyától kapott. És nyilván, ha az ember képeslapot ír, akkor saját maga nyálazza fel a bélyeget, és ennek a bélyegen lévő nyálmaradványokból sikerült az antropológusoknak DNS-t nyerniük, és ez alapján azonosították a csontmaradványokat.
1: Hát csoda számban megy ezt tulajdonképpen, ami a természet síkja a magyarázatról, de még az is a pártját fogja ennek az ügynek. Megkérhetnének arra, kedves Peregrin atya, hogy röviden az egyes személyeket mutass be a rádió hallgatóinak. A különböző időszak, különböző helyek, nagyon mozgalmas a történetük ennek a 7 atyának, 7 ferences testvérnek.
2: Igen, 1944 és 1954 között haltak vértanú halált, és ez például a kongregációban is kérdés volt, hogy miért együtt és miért nem külön-külön avatjuk őket boldoggá, hiszen különböző, a kommunizmusnak különböző típusú diktatúrái üldözték őket, mi pedig erre azt válaszoltuk, hogy a ferencesenben mindig együtt volt az ő tiszteletük a rendtartományban, és hogy a kommunizmus kiépültének, az első nagy véres időszaknak, 56-ig tartó véres időszaknak az áldozatai ők, tehát ilyen értelemben összetartoznak, egybe tartozik az ő ügyük. 1944. október 28-án végezték ki Köröztös Krizosztom atyát, aki a náci és a kommunista diktatúrát, hogyha együtt nézzük, gyakorlatilag az első kivégzettje. Ő előtte nem volt olyan kivégzés, jelen ismereteink szerint, aki az életét adta volna az evangéliumért ezen diktatúrákban. Krizosztom atyától fönnmaradt egy levél 1944. szeptemberéből, amiben azt írja, hogy tudatosan maradunk itt a hívek mellett, és tudjuk jól, hogy mindenkit menekített Újvidékről, hogy jönnek a Tito partizánjai, meneküljenek az ország belső részébe, mert baj lesz, de ő azt mondta, hogy amíg egy hívő van, addig ő itt akar maradni, ennek lett az áldozata. Az ő társa volt Kovács Kristóf atya, aki pedig tudatosan azért kérte magát 1944 tavasszal Újvidékre, mert hogy ő életét akarja adni Krisztusért. Egy menetben hajtották őket, napközben ők éjszaka végig gyóntattak, november 2-án lőtték le Ingyia községnek a határában. A már említett Hajnal Zénó atya, aki egyébként befogadta a Leventeként bújdosó Paskai Lászlót és testvérét a nagyatádi kolostorba, ő is a hívekért adta az életét, mert Mindszenty Bíborosnak volt egy rendelkezése, hogy ha kitelepítés van, akkor a plébánosnak azok között kell lennie, akik a hívei között a nagyobb csoportot alkotják. És mivel Nagyatáról elmenekültek a hívek, ezért velük tartott 1944. decemberében, és kérte az egyik pap ismerőség Gyékényesen, Martin Csevis Pált, hogy fogadja be őket. Amikor húsvétkor onnan is kitelepítették őket, még beszéltem azzal a házvezetőnővel, aki szólt nekik, hogy ne viseljék a habitust, mert baj lesz. És ők azt mondták, hogy a reverendát meg a habitust viseljük, mert ha baj van, akkor a híveknek látniuk kell, hogy kihez fordulhatnak. És tudatosan leírják a tanúvallomások, hogy a bolgár katona, amikor jön, akkor látja a habitust és a reverendát, és ezt a két embert szólítja ki, és lövi le az árokparton. Kis Szaléz és Lukács Pelbárt atya ügye talán még jobban ismert a történelemből is. Kis Szaléz atyát azzal vádolják meg a hatóságok. Már a gyilkosság előtt föloldozta, és a gyilkosságra buzdított a gyónás keretében a gyöngyösi fiatalokat. Pelbárt atyát pedig azzal, amikor letartóztatták Szaléz atyát, hogy országos felkelést akart indítani az ő kiszabadítására, hadsereget szervezett. Ezzel akarták kiszélesíteni a problémát, Ennek két fontos következménye volt, az egyik a gyónás szentségének a hiteltelenítése, a másik pedig, hogy ezek után oszlatták föl egy országos sorozatot készítve a katolikus egyesületeket, szüntették meg. Ennek volt ez az előkészítése. Károlyi Bernát atyát, aki zsidómentésben jeleskedett, kommunistákat is mentett, majd pedig Barankovics Istvánt arra buzdította, amikor Rákosi meg akarta alapítatni vele a Nemzeti Egyházat, hogy meneküljön külföldre, 49-ben tartóztatják le, és a börtönben halt, a börtön körülmények miatt vértanú halált, róla is számos visszaemlékezés van, hogy hogy gyóntatott zuhanyzás közben, hogy állt a rabok mellé, rabtársai mellé, mondva, hogy a pokolba is ott van ebbe az emberi életnek, ebben a poklában is jelen van az Úristen, és valóban fajta paradicsomot teremtett maga körül a börtönben. Amikor megkérdezték, hogy mi a foglalkozása, nem tagadta le, hogy ferences pap, hanem vállalta ezért, hogy meg fogják verni, és jól meg is verték a vallomások szerint. És végezetül Krisztián Rafael atya, aki 1950-ben azért került börtönbe, mert 60 városában felkelést szítottak a kommunista hatóságok, és ezt a felkelést elhírezte, vagy a ferenceseket elviszik, ezt a felkelést a Rafael atyának a számlájára írták, ezzel akarták megfélemlíteni az emberek meghurcolásával és a szerzetesek meghurcolásával a püspöki kart, hogy a tárgyalásukat kezdje meg, folytassa. És a Rafael atya a börtönben halt meg, ugyancsak embertelen körülmények között. Megmaradt az édesanyjának a levele, amiben kéri, hogy az egyvesével rendelkező fiának hadd küldjön pulóvert. Megmaradt az is, hogy téli hidegben félmeztelenül tartották, és az őr azt mondta neki, hogy te pucér Krisztus, hol hagytad az ingedet. Ez olyan, mint Pilátusnak a szava, hogy egyfajta hitvallás, hogy íme az ember.
1: A ferences rend kezdettől fogva a vértanúk rendje, hogyan illeszkedik a magyar hét ferences vértanúk a története a rendi vértanúság történetébe?
2: Ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés, ezt nagyon hangsúlyozzuk a kongregációban is, hogy a rend 800 éve jelen van Magyarországon, de az első rendből még kanonizált vértanunk nincsen. És igazából ők lennének, ők heten az első kanonizált magyar ferencesek a rend történetében. Magyarországhoz kapcsolódó első rendiek vannak, Kapisztrán Szent János, Márkiai Szent Jakab, és még sorolhatnánk tovább, de akik magyarok voltak, és a magyar provinciából nőttek ki, azok ők az elsők, és ezért is olyan fontos számunkra az ügyük. Igen.
1: Lassanként feledésbe merül mind a náci diktatúra, mind pedig a különösképpen a szovjet típusú bolsevik diktatúra, kommunizmusnak a szörnyű szenvedés, amit okozott szerte Európán a keleti felén. Itt meg a Vatikánban is keveset szólnak róla, nem annyira korrekt politikailag, hogy erről beszéljünk. Te hogy látod ezt? Ez valóban az idő elmosa, vagy pedig nekünk kötelességünk emlékezni azokra, akik így tanúságot tettek az életük odaadásával is?
2: Amikor a szenvedéseikről beszélünk, akkor nem egy önüdvözítő, vagy egy ilyen áldozati szerepben tündöklő érzelmet vagy érzést kell fölélesztenünk, hanem azt hiszem, hogy sokkal inkább arra kell rácsodálkoznunk, hogy az Isten ereje az emberi gyengeségeken, az emberi kereteken keresztül hogyan lesz nyilvánvalóvá az ő életükben. A szenvedéseikről is, a történelmi igazságtalanságokról is azért beszélünk, és azért fontos beszélnünk, mert ennek a szóbahozásán keresztül szemlélhetjük azt, hogy az isteni dicsőség, az isteni irgalom, igazságosság és szeretet miként lett jelenvalóvá éppen ezen emberek által az emberi élet különböző poklába, mint egy új nagy szombatot éltek át, amikor a menny leereszkedett a föld a pokolba.
1: Legyen az utolsó szó az imádság, bizonyára van a rendnek imája az ő boldog alvatásukért.
2: Igen, és kérem is a hallgatókat, hogy akár keressenek utána, akár most is imádkozzák velem együtt ezt az imádságot, ami templomainkban oly sok helyen van, ahol naponta többször is elimádkozunk a boldog alvatásért, és kérjék az ő közbenjárásukat nehéz ügyeikben. Erős és igaz Istenünk, Te Bernát szolgád és társa életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Amen. Kedves Peregrin, nagy hálásan köszönöm ezt a tanúságtevő beszámolódat. Én is kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak az ügyért, pontosabban azért, hogy mi hamarabb élvezik az ő hathatós egyházától elismert közbenjárásukat. Isten áldja az érdekükben tett római fáradozásaidat.
2: Köszönöm szépen.
3: Laudato si, mi signore.
1: A Kálmán Peregrin Ferences atyával, a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának viceposztulátorával készített interjúnkat hallották. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Ünnepét az Anyaszentegyház január 16-án tartja. A hat szent vértanú neve Berárd, Otto, Péter, Accursius, Vitalis és Adjutus testvérek a ferences rend első vértanúi. Szent Ferenc 1219-ben hat szentéletű társát a hitetlenék közé küldte, hogy hirdessék Krisztus tanítását. Egyikük, Vitalis testvér azonban Spanyolországban megbetegedett, és nem tudta folytatni útját. Öten mentek tehát tovább, Berárd, Péter, Otto, Accursius és Adjutus. Közülük az első három pap volt. Coimbrában, a királyi városban néhány napot időztek, aztán a mohamedánok megszállta Sevillában prédikáltak. Be akartak menni a mecsetbe is, de a mohamedánok kiabálva ütötték, verték őket. Így jutottak el az uralkodóhoz, ahol egyre bizonygatták, hogy az egyedül igaz vallás Krisztus vallása, Mohamed hamis proféta. A fejedelem halálra ítélte őket, de mégis úgy rendelte, hogyha elhagyják az országot, életben maradnak. Ők elhagyták Sevillát, de nem vissza, hanem Marokkó felé vették útjukat, és ott is hirdették a keresztény hitet. Börtönbe vetették őket. Az itt tartózkodó Dom Pedro infáns kieszközölte az emírnél, hogy a hithirdetők az ő foglyai legyenek. Berárdék azonban innen megszöktek, és a fővárosban, Marrakesben ismét prédikálni kezdtek. Újból elfogták és börtönbe zárták őket. Az emír kegyetlenül megkínoztatta őket, és amikor látta, hogy a kínzással nem megy semmire, nőket és pénzt ígért nekik, ha mohamedánok lesznek. A vértanúk ezt felelték. Asszonyaid és pénzed nem kell nekünk, mert mindezeket Krisztus szerelméért szemétnek tekintjük. Akkor az emír kegyetlen haragra lobbant, felkapta kardját, és egymás után fejükre mért ütésekkel, saját kezével végzett velük. Ez 1220. január 16-án történt. A szent rendalapító, amint meghallott a vértanúság hírét, boldog elragadtatásra felkiáltott: most már van öt igazi kisebb testvérem. A vértanúk földi maradványait hamarosan Coimbrába vitték, ahol Isten csodákkal megdicsőítette őket. Vértanúságuk sok hivatást támasztott. Az első között volt Ferdinánd ágostorrendi kanonok, a későbbi páduai Szent Antal. A ferencrend első vértanúit IV. Sixtus pápa avatta szenté 1481-ben. Hithirdetésük teljesen eredménytelen volt. Egyetlen mohamedánt sem térítettek meg, Isten azonban csodákkal megdicsőítette őket. Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket. Imádkozzunk! Istenünk, te Szent Berárd és vértanú társainak dicsőséges diadalával megszentelted a kisebb testvérek rendjének kezdetét. Engedd, hogy amint ők készek voltak érted meghalni, úgy mi is állhatatosan tanúságot tegyünk rólad életünkkel. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
3: Laudato si, mi Signore.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
3: Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle luminose.
0: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Elhangzott Georg Friedrich Händel opusz 6 numero 4-es ámol koncertó grosszójának első tétele. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
1: Sütő András, gyermekkorom tükörcserepei.

0: áltos kőparipán. Készülődni, menni, menni kell. Mátyás lova kapálódzik a kőtalapzaton. A bronzlovast László még nem ismeri. Csalogatónak elegyedett ő is a szóba, mivel ott lakik, ahol édesanya reggelenként elsiet az egyetemre. De ne siessünk, várjunk még. Körbe-körbe csapkod riadtan a gyermek tekintete. Búcsúzni kell itt mindentől. Hát Isten veletek, régi játszótársak. Akár egy hatalmas omlásban rendre semmisülnek meg az ismerős világ részei. Bizalmas, kandikáló réseivel kidőlt a deszkakerítés, földre zuhantak a fenyőfák, miután a növekedésben Lászlót megelőzték. Gyümölcsös kosaraikkal elestek a körtefák és az aranypármenek. Összedőlt a szőlővenyigébe öltözött lugas, hasmánt vágódott az ásó, gerebje. László, hogy az időt húzza, beült madárfiókának az aranyeső alá. Onnan adta hírül, hogy a leomló tűzfalak kőfészkeiből előbújtak, és szerte repültek a verép tojások. Elköszönt a homokbuckától, a páncélos bogaraktól, a zöld horpaszú motorkerékpártól, és az esőhozta csigabigától. Itthon vagy, biga? Mert én most elmegyek. Ne ütögest kavicsal a házát. De nem akar kijönni. Az ijedelemtől mélyebbre húzódott. Nagy telet jósol. A csigabiga házban tél van? Nagy tél. Zúzmara. Szánkózni lehet a csigajáratokban. Csigabiga fél, mert ott van a tél. A házát kővel kocogtatod, attól fél. Attól van a tél. Aki fél, abban van a tél. Igen. Abban mindig tél van. A gyermek nyomában csellengtem. Nagyapa is. Elelbámult a szavai után. Jégcsapokon didergő nyár, dérszemű tavasz, boldog szánkózás a csigaházban. Ha nem tudod, mit mondok én, László? Mit mondasz, Jatata? Menjünk el még egyszer az állatkertbe. Ott szépebb lesz? Ott szebb lesz a világ. Nem lett szebb. Fölkészültek pedig a rácsok mögé terelt élővilág csodás látványainak befogadására. Fényes pittykét, apró pénzt vittek a koldús hollónak, kenyérmorzsát a pocsolyatóban kéregető halaknak, füvet a csontig soványodott, botladozó lábú őzeknek, sóspercet a körbe-körbe vánszorgó, loncsos medvének. Nappali szolgálatra kényszerítve, álmatlanságtól véreles szemekkel bámulták közönösen Lászlót az éjszaka lényei. Látod? Amutt az a hím oroszlán. Ha lemegy a nap, meghallgatjuk majd a hangját. Nagyon régen, amikor létezett még, az ő hangján szólt az Isten, a fügebokrok közé rejtőzött Ádámot keresve. Jatata, lát bennünket az oroszlán? Nem tudom. Zsiráfot és gazellát látok a szemében. Azokat nézi, Afrikát nézi, az őserdőt és a tisztásokon legelésző antilopcsordákat. Addig nézi, amíg belepusztul. Hát a róka nem ravasz már, Jatata? A farkas nem eszi meg a bárányt? Miért nem röpködnek a papagájok? Ők is azt nézik a beteg szemükkel, amit valaha láttak. A kicsi véres fejű kolibri neki-neki ütődik az üvegfalnak. Nem tudja, hogy mekkorára mérték ki a szabadságát. Menjünk a hattyúhoz. A háta közepe még fehér. Úszkáló hófolt a sárlében. Majd ha megnősz, elmagyarázom neked, László. Ő volt Petőfi Sándor bácsi, lassan szálló, hosszan éneklő szép emlékezete. Hát a csodaszarvas szügyik sárban, savanyú korpát nyalogatva, vajon mire gondol? Elnéz a Kárpátok felé. Nehezen lélegzik. Bizonyára kifáradott, amikor képzeletében a görgényi havasokról a marost úszva fölvágtatott az Isten székére. Fényes agancsa volt valamikor. Ágai muzsikáltak a szélben, ha megiramodott. Halott faágakat hord most a homlokán. László fölintett nagyapónak, hogy hajolna közelebb hozzá.
1: Megmondod neki?
0: Mit mondjak meg neki?
1: Mesélj!
0: mesét. Egy kicsi mesét mondjon. Majd én mondok helyette, László. Mesét mondok a gímszarvas ugrása elé emelt karámról. Az őzek mindennapi iramodásait körülszegő töviskerítésről. A hófolt maradványhattyúról, a madarak énekéről a rács mögött. Elmesélem neked a gólya történetét is. Fél lábon áldogál. Ó, nem a kéményen, a földön. Visszavágott szárnyát néha meglebbenti, piros csőrével gilisztát szemelget. Mindene megvan, a repülése hiányzik csupán. Igazinak mutatkozik a szárnya is, amiből épp a szárnya hiányzik. Az olló vágta különbség. A csodaszarvas kapuját ragadja meg László, piros lett az erőlködéstől. Azután az őzek kerítését kezdte rugdalni. Mit csinálsz? Szabadítsuk ki mindet, Jatata! Őket, te László! Mitől lett könnyes a szemed? A szarvas kivonszolta magát a sárból, és leszegett fővel, görbet háttal indult elibük. Szabadítsatok meg az aggancsaimtól! Hanem ott van az a kőparipa, te László! Azt fogjuk szabadon engedni! Vigasztaló játékba kezdtek az ismeretlen fadrusz műve alatt. Mit teszik ez a ló? Add a sapkád! Zab, zab, zab. De hiszen ez táltos. A táltos lovak tüzet esznek. Parazsat. Honnan vegyük a parazsat? Nagyapa valamikori táltos lovai messze rúgtattak el a titkaiban lerongyolódott ég alatt. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Tiltó táblák az öreg cserefákon. Tüzet rakni tilos. Se baj, László, potomság mi nekünk a tiltás. Sárkánycsordákkal is megküzdöttünk, cérna végre kötöttük a holdat, az ablak előtt táncoltattuk. Te leszel a kicsi favágó, én az öreg fahordó. Erős János fejszéje csattogott az ezüst erdőben. Nagyapa kinyújtotta két karját a horizont felé. Rakjad, László! Jaj, be nehéz! Jaj, de sok! Áll a mágia, nincsen taplónk, nincs kovakövünk. Varázslók is voltunk, László. A kicsi mágus újabb egyéből szikra pattant. Felcsaptak a lángok. Énekeljünk, László. Ők is dudorásznak. S kezén fogná mindenki földijét. Aj, befalánk! Jaj, de éhes ez a tűz! Erős János ráhajítja mind a rabmadarak ócska ketreceit, a szarvas karámot, őzek töviskerítését. Mit énekelsz most, Jatata? Azt énekelem, hogy fölmelegednének az emberek. Azt énekeljük, elől megy a ludi-ludi, a nyomában süni-süni. Tegnap előtti játékaik oda gyülekeztek a tűz köré, az újat megbámulni. Kész a parázs, mi meg otthon felejtettük a serpenyőt. Hát a sapka serpenyő is jó lesz. Sapka serpenyő, rikkantotta László, szerte kacagván a könnyet a szeme sarkából. A parázs lyukat égetett a sapka serpenyőre. Markukban táncoltatták a táltos eledelt. Édes lovam, tűz, tűz, tűz! Mind megette! Pattanjunk föl a hátára! Nagyapa átölelte Lászlót, s a kőderes azt kérdezte. Merre szálljunk, édes gazdám? Azt mondta László. Föl a fellegekbe! Nagyapa számba vette a tisztára sebert magasságot. Akkorácska felleg sincs az égen, te gyermek, hogy a kicsi fenekedet megtörülhetném vele. Ne kacag, el sem indultunk még, s leszotyogtunk már is a lóról. Akkor egymásba fogóztak, és felszálltak az égbe.

0: Menet közben majd felhőt is találunk. A táltosló kicsi gazdája nyakába húzta a fejét a nagy sebességben. A tarkójába fújva kérdezte nagyapa. A szelet érzed-e? Itt van a nyakamon. Rázd meg a fejed, szélő kell, mely jöjjön csak a saját lábán, szárnyán, ha éppen kedve tartja. Könnyű neki a tekergőnek egyik hegyről a másikra nyargalni. Ne csak repüljünk, nézelődjünk is. Te mit látsz? Én édesanyádat látom. Azt énekli, bú ebédem, bú vacsorám, búval telik minden órám, míg haza nem jössz Kolozsvárra, te lacika. Le kellene szállnunk, vegyük fel őt is, édesapádat is. Kicsi alónak a háta kétszemélyes. Észak-keletnek szállva László nagy hegyeket látott, egymás fennállását ügyelő fehér tornyokat és a Kárpátok gerincén szökellő gímszarvasokat. Harangpárok az időnek fekete köntösében hírül adták mindenfelé a maguk harangnyelvén. Jó emberek, fölöttünk a gyermek, aki mi nekünk adatott. Édes szájú medvék terelgették bocsaikat a málnás oldalakra. Málna vész. Havasi gyümölcstövében a viperás szakadékokat nagyapa megjárta már. Majd oda is ellátogatunk, László, hogy el ne szunyókáljunk a biztonság látszatában. Hát a farkasokat látod-e? Merev nyakú, leszegett farkú árnyak az írtásban. Vadmalacokat üldöznek, de most lenyilazzuk őket. Hányat lőttünk meg, jatata? Egy egész győzelemre valót. De a jók ugye megmaradnak? A rosszból válogatjuk a jót, mert külön-külön egyik sem létezik. Hát azt a bácsit ott lenn farkas lakatáján ismered-e? Kicsi háza van Áron bátyádnak a földben két cserefa között, de csak esős időben és fagyban húzódik meg benne, mert ő leginkább a nyelvínségben senyvedők házait járja. Melegítő szavakból szőtt kicsi köntösöket, ködmönt, karmantyút osztogat a gyermekeknek. Fenyőtobozt rágcsáló mókusokat is láttak, és nászruhás császármadarakat ezüst síppal a torkukban. Sípoljunk mi is, jatata! Ördög vigye, a csirkecsontot otthon felejtettük. Ha nagyobb bacska leszel, fölgyalogolunk majd a Dankóruszra, vagy a Sikaszóba. Nagyapádnak ott ismerős fenyőfái vannak. Egy mohás, nagy csutak hónaljában araszti fenyőkereszt fia várja piros szalaggal a nyakában. Búvóhelye is van a széltörésben, ahonnan a dürgő fagykakasokat lesi, meg sok-sok ismerős, pisztrángos patakja, kinek a száját a telek sem bírják befogni. Eső barátai vannak ott, azok mind elpaskolják. A havasi rigók, cinkék pedig az ághegyen kidüllesztik a begyüket, a szemek közé éneklik. Eredj, takarodj innen! Nézd csak, László! Szarvas tehénre leselkedik a pamacsos hiúz. Nyilazzunk oda neki! Hát azt a szegény embert látod-e a Moldva felé vezető ösvényen? Egy ismerős malac nyomában. Meséltem neked róla. Mert az nem malac, ugyebár, hanem királyfiú. Emlékszel, mit művelt a márványpalotában? Nem csak, hogy megszólalt, aranyhidakat épített, és a gonosz király kénytelen kelletlen a legkisebb lányát hozzáadta feleségül. Szegény Kreanga bácsi, vagyis Ág bácsi, télen-nyáron termő gyümölcsfaág, édes almával megrakottan. Az ő táltos lovai repültek igazán, de most már ő is a földbe költözött. Gábor Áron pedig tudod-e hová? Éppenséggel az ágyú csövébe. Mikor a völgyeket előzönlötték és azt üvöltötték, add meg magad! Ő nem hajította el fegyverét, hanem fölkiabált a templom tornyokba. Akkor onnan mind leszálltak a harangok, elbúcsúztak a hangjuktól, és fölsorakoztak Gábor Áron előtt, hogy megolvassa őket, ágyút öntsön belőlük. Ágyút önteni, vért ontani. Ez volt akkor a mindennapi köszönés értelme. Az idősebbik Áron bátyáddal pedig az történt, László, hogy midőn a csatatéren a lövedék elfogyott, a szorult helyzetben maga jelentkezett önkéntes ágyúgolyónak. Erről mondjál mesét, jatata. A táltosló hátán is. Kapaszkodj a kő sörényébe. Hát volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szorult helyzet. Máig is él, ha meg nem halt. Áron bácsi kilövette magát, egyenest az ellenség hasába. Sepsiszentgyörgyön majd megmutatom neked azt a gyermekágyút. Ha vasárnaponként, amikor a városban harangoznak, ráhajtod a fejed, hallani lehet, hogy álmában ő is kondul egyet-egyet. Akik utólagosan a győzelem részegségében is tartottak tőle, olmot öntöttek a csövébe. Megvakították. Azért mi belenézünk, és újra meglátjuk az ő vakságán keresztül is azt az égdarabkát, talpalatnyi földet, amelynek védelme valamikor reá volt bízva. Nézd csak! Zágon is föltűnt, ahol annak a tölgyfának egy levele hiányzik. Édesanyát szakította le, s hozta emlékbe nagyapának. A Mikes Kelemen bácsié volt. Neki már nincs szüksége rá, mert elment volt hűségnek a száműzetésbe. Ha majd újra gyalogosok leszünk, énekelek neked valamit róla. Ja, tata, ha megnövök, én is hűség leszek? Hűség és rakétás. Azt mondtad, ugye, mikor kicsi voltál. Egyik nap a Holdra megyünk, azután puszta kamarásra. De most figyelj, alattunk az Isten széke. A madarasi hargitán túl, a délhegyen burrognak a favágó motorok, hórukkoznak a röngszállító székelyek. Hajítsd oda nekik a nevedet, ne találgassák, ki repült el itten. Cselényi Lacika vagyok. Vajon hallották-e?
1: Azt mondták, nem baj, csak egészség legyen.
0: Hát az baj is lehet.
1: Aki netán annak minősíti, lecsavarjuk az orrát, vagy inkább a szarvát. Aztán nem lesz, amivel döfődjék. Lecsavarjuk, kürtöt faragunk belőle, és belefújjuk. Cselényi Lacika vagyok.
0: De kapaszkodjunk meg jobban a képzeletünkben. Hű, de messzire kalandoztunk. A délhegyi látványt nagyapa sörényes tengerekkel és óceáni hajókkal, meg egy óriás bálnával egészítette ki. Volt hely a hunyt pillája alatt. Lászlónak annál is több. Látod-e? Tátott szájjal úszik a bálna, sunyi békésen, fenyegető vicsorgás nélkül a rettentő fésűs fogsorával. Apró halak sokasága sétál be gyanútlanul a gyomrába.
1: Ne panaszkodjanak, maguk rendezték el a sorsukat.
0: Aki nem néz maga elé, ám lássa, mely gyomorba téved. Jatata, jatata, kiabáltad Várhegyen, mikor a horgot a vízbe vetetted, és a pisztránk fölrepült a fára. Ott repdesett az uszonyaival, de vizet nem talált a fa tetején, szárnya sem volt a semmihez. Fölmásztunk hát, és leszedtük onnan, mint a banánt. Mondjál mesét a halakról. Volt egyszer, hol nem volt, egy piros pettyes, kék csíkos lazac, nem is egy, sok lazac. Itt születtek valahol a hegyi patakokban. Az ő szavukat tanulták meg gyermekkorukban. A patak is beszél, jatata.
1: Mondikál.
0: Farkaslaki Áron bácsi mindig úgy emlékezett a Nyikóra.
1: Mondikál.
0: Ezt is, azt is, amit sohasem lehet azután elfelejteni. A nagy vándorlásokban sem. Fölserdültek a lazacok, elindultak a pisztrángos patakokkal lefelé, jobbra-balra pillogtatva és hallgatózva, merre lehet az óceán. Hogy azt megtalálták, boldogan úszkáltak, nődögéltek benne, magukra öltötték az ékszerek színeit, és már olyanok voltak, mint a gyémánttal zafírral kirakott karthüvely. Eljött az ideje, hogy férjhez menjenek, megházasodjanak. Akkor bizonyult szűknek az óceán, amely morajlik, harsog, zúg és üvölt is a szélben. De sohasem mondikál. Arra csak az otthoni vízi bölcső képes. Az óceánnál is tágasabb szülőcsermely. Annak, tudod, nem sós, hanem édes a vize. Sok millió kilométeres vándorlás után nézd, hogy vonulnak most hazafelé gyötrelmes nászútjukon a lazacok. Sebesül szivárványrajok. Vonulnak éjjel és nappal, szemben az árral, vízeséssel, a visszavető Niagarákkal, gördülőkövekkel, némelykor a levegőbe fölcikkanva, szárnyak nélkül is repülve, vérző uszonyokkal csapkodva, sziklára zuhanva, porban vergelődve és megfogyatkozva. De ha keszkenőnyi marad is a szivárvány, egy késő őszi napon a kicsi patakok mentén hírül adják az emberek. Hazajöttek az ikrás világvándorok. Fejüket törik a tudósok, és azt mondják, Szálmonidé. Hol tanulták a hazajövetelt? Titkaikat találgatják, hormonkiválasztás, anyagcsere, idegrendszer és pajzsmirigy, vérnyomás, testfolyadék, sókoncentráció.
1: Úgy sem érted a szavakat. Nagyapa sem igen érti. A velük való rokonságát sejti csupán, amikor egyedül bolyong a havasi vizek mentén, és madár látta szavakat gyűjtöget neked a tarisznyájába. Fordítsuk meg a lovunkat, Jatata, mert pisilni kell. Izland fölött megbámulták a nagy tűzhányóhegyet, és közös megegyezéssel fölhúzták a lábukat, hogy meg ne perzselődjék. László sárkányokat is látott, 7 fejűeket és 9 fejűeket. Kard ki! Sárkányaprításba kezdett, homlokán kigyöngyözött a verejték, míg nagyapa tekintetének közeli és távoli terein fekete pernyetollak szállingóztak. Elhessentette volna őket, de azok minden pillantására tovasiklottak. A veszedelmek rendre lemaradoztak, az alvat vérszíni foltocskák mutatták az irányt hazafelé. Miért pillogatsz, Jatata?
0: Ki szeretnék rázni valamit a szememből.
1: Ne ráncold a homlokod, nem amit közösen láttunk, hanem amit egyedül én látok. Ezen nem osztozkodunk. A többi, minden, amit megcsodáltunk és amitől megijedtünk, közös szerzemény. Sok felé megfordultunk mi ketten, így messzire még nem kalandoztunk el. Köszönjük meg a tátos paripának. Simogasd meg a nyakát, a sörényét. Éppen csak, hogy földet értek, rájuk szólt valaki.
0: Mit keresnek maguk ottan?
1: Hol ottan? Ártatlankodott nagyapa, fölismervén az emberben a hivatalos felvigyázót, aki feléjük bökött a botjával.
0: Ott fenn, a lúnak a hátán.
1: Eddig repültünk, de most már fussunk, mondta László riadt tekintete. A sárkányokkal vívott harcokban csak kifáradott. A botos embertől megijedt.
2: Szállj fel gyorsan, lovacskám, a levegő égbe!
1: Nem tudhatta, hogy ahol a bot megjelenik, a szárnyak megbénulnak. Szembe kell nézni most már a 4 kézlábjáró helyzettel. Nagyapa elsőnek ugrott le a betontalapzatra, onnan a földre. László valósággal fejest ugrott a nyakába. Ott álltak ketten nagy bűntudattal a mordájarcú felvigyázó előtt.
0: Az úgy volt, hogy enni adtunk a lónak.
2: Ennek a lónak? És mit adtak ennie?
1: Néhány sapkányi parazsat.
2: Parazsat?
1: Bólintott szánalommal a botos ember, szemre vételezve hosszan a lefülelteket.
2: És ha szabad kérdeznem, honnan szereztek parazsat?
1: A tűzből. Tüzet raktunk.
2: Tüzet?
1: Az ember körbevizslatott, nem találta sehol a kihágás jeleit. Azt mondta magában nagyapa, még szerencse, hogy a vakszén és a pernye bennünk maradt. A felvigyázó a közeli fára szögezett táblára mutatott.
2: Az elvtárs tud olvasni?
1: Ha megerőltetem magam.
0: Akkor erőltesse meg magát, mert azt írja, az erdőben tüzet rakni tilos, interzisz. Tudja mi az?
1: Hogy ne helytelenkedjünk. A felügyelő elgondolkodva pislogott néhányat.
0: Úgy is lehetne mondani.
1: A tettenérés ténye viszont nem forog fenn, mondta nagyapa. Jobb lett volna hallgatnia, mert a felvigyázó dűbe gurult.
2: De a lúra történt felhágás ténye igenis fennforog. Tulajdonképpen mit műveltek magukat fenn a lúnak a hátán? Tiltott területen?
1: Térültünk egyet. Fölszálltunk a levegőbe, megnéztük az óceánt, Izlandot, a Hargita csúcsát.
0: Izlandot, a Hargita csúcsát.
1: Nézett körül az ember, hogy az esethez kit hívhatna segítségül, majd szelíden azt kérdezte.
2: Cédulája van-e?
1: Milyen cédula?
2: Hát innen, abból a házból. A gyógyintézetből,
1: tette hozzá tapintatosan. Nagyapa bevallotta, hogy nincsen cédulája, hanem csak unokája van.
0: Szegény gyermek, mondta az ember.
2: Maga csak ne szegényítsen itt senkit,
1: vette át nagyapa a dirigálást az eszmecserében.
2: Elvittük a lovat? Elvittük. Visszahoztuk a lovat? Visszahoztuk. Itt van, vegye számba, kólikát nem kapott, a lába töretlen, és fújja fel, mert nélkülünk semmit sem ér, pókos lábú gebe és földhöz ragadság. A táltos lovak bennünk vannak, megértette?
1: Értem, uram, megértettem, hebegte a felvigyázó ember, majd keresztet vetett és elszaladt. Nyilat a hátába! Rikkantotta László, de nagyapa lecsillapította. Fusson, szegény! Valamikor ő is megfordult a fellegek között. Csak elfelejtette már.

Sütő András, gyermekkorom tükörcserepei. A hetedik, befejező rész hangzott el. Felolvasta László Zsolt. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Tar Éva. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

Claude Debussy Prelüdök című szerzeményének első sorozat numero 5-ös tételét hallották. Anna Carpi dombjai. Zempléni Kornél muzsikált.

turbinán. Jelenleg 9 cm-re áll a Duna az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszintől, ami csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A Paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják vasárnaptól a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak a Paksi atomerőműnél. Olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. A munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke részvétét és együttérzését fejezte ki a halálos áldozatokat is követelő buszbaleset kapcsán. Közleményében azt írja, megrendülve értesültem az éjszaka az M3-as autópályán lengyel zarándokokat ért tragikus buszbalesetről. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként püspök társaim nevében is imádkozom az elhunytak lelki üdvéért. Kérem a mindenhatót, hogy ezekben a nehéz órákban nyújtson vigasztalást az elhunytak hozzátartozóinak, és segítse a sérültek mielőbbi felépülését. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, amelynek célja, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását. A honvédelem.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a szakképzésben tanulók 160 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak, de ha tanulmányaik alatt tartalékos szolgálatot is vállalnak, akkor ez az összeg 270 ezer forint. Az egyetemistáknál az ösztöndíj összege 270 ezer forint, de a tartalékos szolgálatot is vállalók 350 ezer forintra jogosultak. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, írja az MTI. A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatásmódszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. Nagy kiterjedésű tűz ütött ki vasárnap délután Szeged külterületén. A lángok mintegy 20 hektárnyi száraz, füves területet érintettek, és egy autókereskedéshez is elértek. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezniük a lángokat, ezt követően már az utómunkálatokat végezték. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Európában. A kontinens keleti részén Görögországban és Horvátországban a legsúlyosabb a helyzet, írja az Euronews. A horvát tengerparton Omis mellett tört ki hatalmas tűzvész péntekre virradóra, magyar sérültje is van az ottani nagy kiterjedésű erdőtűznek. Nem sokkal később Dugi Otok szigetén is kigyulladt az erdő, majd a Peljesác félszigeten oltottak a tűzoltók. Hazánk időjárásáról. Hideg front éri el hazánkat, hétfőn erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kora délutánig csak hazánk északi felén alakulhat ki zápor, zivatar. Emellett döntően több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan várható eső, zápor, zivatar, de a Tiszántúlra csak estére ér el a csapadék. A szél északnyugatira fordul, megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A zene közelben következik.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Urbán Péter, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Juhász Előd. Vendégünk, régi kedves ismerősünk Dévai Nagy Kamilla. Nagy szeretettel köszöntünk mindannyiunk nevében. Örülök, hogy itt vagy, és egy ilyen szép dallal ajándékoztál meg minket. Mit tudjunk erről a dalról?
1: Azt tudjuk, hogy Síje Jenő írta, közben természetesen én is sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Síje Jenő írta, és én nagyon-nagyon szeretem, és egy icili-picilit átdolgoztam, mert ha találok egy kicsike prozódiai hibát bárhol, akkor azt én egy kicsit átjavítgatom, és Síje Jenő gyönyörű dalában is találtam egy-kettő ilyet, és azért saját magam is feldolgoztam.
0: Egyébként, ha már prozódiáról van szó, nekem a szokásos zenei fülnél ilyen szempontból sokkal élesebb, mert Bárdos tanár úrtól tanultunk prozódiát, és ő fantasztikusan kényes volt arra, hogy a magyar beszéd beszédben is, énekben is fantasztikusan stimmeljen. Tehát ne legyen az, hogy szeretlek, meg nem mondok példákat, és ilyenkor, ha pici prozódiai rendellenesség van, akkor már nálam ott a piros lámpa.
1: Így van, én is, amióta megvan az iskolám, a krónikás zene, de azóta összes diákomat ezzel nyúzom, hogy na hallgassátok meg, a legnagyobbak között is vannak sajnos prozódiai hibák, de tessék kijavítani, vegyétek a bátorságot, és akkor egy kicsit alakítsátok úgy, hogy mondjátok ki civil szóval, hogy mit akartok kifejezni, és azonnal megvan rá a helyes válasz.
0: Ez a lehető legjobb megoldás.
1: Igen, egyre hadd hívjam fel a figyelmet már is, ugyanezt nem énekelem, és a műsorban sem hangzik el, de van egy ilyen csodálatos dalunk, ami szinte második himnusszán nőtte ki magát, és ez a Nélküled. És ott is van egy ilyen, hogy és bár a lényeget még nem értheted, így éneklik.
0: Igen, nem értheted.
1: És semmi más nem kell kimondani, csak azt, hogy civilben hogy mondanám, és a lényeget még nem értheted.
0: Persze. Szerintem, ha találkozol velük is elmondod, abban a másodpercben javítják.
1: Így lehet tulajdonképpen az embereket, a népeket is javítani, vagy elrontani.
0: Említetted az iskolát. Én erről csak olvastam. Picit mesélj róla, mióta van?
1: Nagyon sok helyen azt már elmondtam, és nagyon remélem, hogy a kedves hallgatók nem unják meg, mert annyira fontos, hogy elmondjam, hogy a halálból épült ez az iskola. Mert 1996. október 16-án volt egy majdnem halálos autóbalesetem, amiből fél év alatt tápászkodtam ki, hiszen nyaktól lefele béna voltam, egyszerűen újra meg kellett tanuljak beszélni, járni, énekelni, járni, és a kezemet újra a gitárhoz édesíteni, ez nem volt kicsi feladat. És akkor én azt hittem, hogy soha többet színpadra úgyse kerülhetek, hiszen akkor még arról volt szó, hogy kerekes székben maradok, de a jóisten küldött nekem egy igazi csodát. Egy olyan csodát, amit csak röviden így jellemezhetnék, személyre szóló csoda volt, mert egy mínusz 23-24 fokos autóroncsból került elő egy hónap múlva a gitárom a 25 fokos szanatóriumban, közel 50 fok hőmérséklettel nem hangolódott el.
0: Nem tört el, nem...
1: Nem tört el, egy karcolás se volt rajta, és nem volt elhangolódva. Úgyhogy én azonnal éreztem, hogy ez egy égi jel, fel is tettem a kezemet, és azt mondtam ott rögtön, fel is emeltem át, mert a jobb kezemet tudtam mozgatni, az volt az egyetlen. És annyit mondtam, mert akkor már tudtam beszélni, hogy uram, értettem. Ő megmaradt, a gitárom, hát akkor azt küldöd nekem, hogy én is tápászkodjam fel, én is meggyógyulhatok, én is megjavulhatok. És tulajdonképpen megkaptam hozzá az igent, és olyan erővel és olyan lendülettel és lelkülettel álltam neki a gyógyulásnak, hogy az orvosok tátott szájjal nézték, hogy mit dolgozom össze saját magamon, hogy létezhessek. És ekkor álmodtam meg ez alatt a fél év alatt az iskolát. És ilyen iskola nincsen, ez főiskolai szintű valaminek indult, mert hát ugye nem csak a hangot kell képezni, hanem a beszédet is, és olyan csodálatos tanárok segítettek az első időben, mint Vaha Imre tanár úr, akitől a magyar nyelv szépségét és az irodalmat és a rímeket, a versírás rejtelmeit tanultuk. Akkor Szép Magyar Beszéd Stollár Katalin volt a Színművészeti Egyetemről, akkor mozgásművészet, Móger Ildikó volt a Pécsi Balett koreográfusa, Dabóci Veronika, aki klasszikus gitár tanított, aztán volt természetesen szolfés tanárunk is, és hát mindenre, amit az ember a színpadon művel, arra megpróbáltam embert keríteni, és méghozzá tényleg a legjobbakat.
0: Maradjunk hát a felépülésétől, a meggyógyulásodtól, és azt hiszem, hogy arra a Kisdet című Szabó Lőrinc vers megzenésítése tökéletesen illik. Ha egyetértesz.
1: Így gondolom én is.

0: nagyon szép dal, és örömmel hallottam közben, hogy ez a te megzenésítésed.
1: Igen, tulajdonképpen amikor a Bajokkal már végeztem, így utólag ez is egyféle fajta köszönet a Jóisten fele, hogy megzenésítettem ezeket a verseket.
0: És akkor maradunk az égieknél, ha szabad így mondani, mert általad javasolt dalok közül sorrendben a következő egy Balázs Fecó megzenésítés.
1: Igen, ezt is egy kicsikét átigazítottam, mert hát ugye egy szál gitárral énekelve így is át kell igazítani a dolgokat, és ezt pedig többen énekelték 1989-ben. Tényleg nagyszerű énekesek énekelték, és én összehoztam ezt egy dalba.
0: Egyébként nem lehetett nehéz, mert te zeneszerző is vagy, nem csak előadó művész, nem csak tanár, pedagógus a szó legszebb értelmében, úgyhogy gondolom, amikor hallottad a dalt, akkor ezt egy kicsit másként csinálnám, ezt én úgy, és akkor megcsináltad.
1: Igen, igen, addig igazítgattam, amíg úgy éreztem, hogy az én bőrömet is bele tudom igazítani.

0: Balázs Fecó dalát énekelted, vendégünk Dévai Nagy Kamilla, és közben az jutott eszembe, hogy ez a dal milyen fantasztikusan érvényesülne zenekarral, legalábbis vonószenekarral, kórussal, tehát ilyen nagyszabású, ünnepélyes hangszereléssel.
1: Igen, csak hogy ez a lemez Balaton rendesen készült, az én 200 éves öreg-öreg házamban, és egy szál magamba voltam, és sajnos nem volt szintetizátorom se, semmi, úgyhogy azért maradt ez az egy szál gitáros változat, de ezért megpróbáltam 4 szólamot fölé énekelni.
0: Hát sikerült. Köszönöm. Sikerült. Minden esetre, hogyha lesz alkalmad, ezt érdemes lenne ilyen pompázatosabb ruhába öltöztetni. A következő javasolt dal az egy vers. Csak egy, idézőjelben mondom, csak egy vers.
1: Igen, azért gondoltam, mert hát ugye most lesz október 16-án 30. éve, hogy egyrészt a Karambol volt, másrészt, hogy megszületett a Krónikás Zenede. Amiről az előbb már beszéltem, hogy tényleg, tényleg csodálatos tanárok álltak mellém és segítettek. Viszont egy idő múltán, 7 év múltán kifagyott a pénztárcánk olyan mértékben, hogy az épületnek nem tudtuk fizetni a fűtését, és bizony kilakoltattak minket, úgyhogy ez eléggé szomorú helyzet volt. Akkor a diákjaim száma 50 volt körülbelül, és hát utcára kerültünk a szó legszorosabb értelmében, mert hogy eddig is fent tudjuk tartani az iskolát, illetőleg pontosabban, hogy addig is fent tudjuk tartani az iskolát, én eladtam a Bimbó úti lakásomat, és hát azt a 30 millió forintot beleköltöttem az épületbe, illetőleg a tanárok fizetésébe, mert állami segítséget egyáltalán nem kaptunk, és ezért én akkor azt hittem, hogy soha többet növendékekkel nem fogok tudni foglalkozni, mert hogy ez az iskola most, hogy kilakoltattak minket, kiköltöztünk, elmentünk a Szélrózsa minden irányába, ráadásul a diákjaim nagyon nagy része határon túli volt. Kárpátaljáról, Erdélyből, Amerikából, Dél-Amerikából érkeztek diákok, akiket visszamagyarítani kellett, úgyhogy egész egyszerűen azt hittem, hogy szétszaladunk a világ minden részébe, és soha többet nem lesz
0: iskola. És akkor született ez a tulajdonképpen, amit javasoltál?
1: Igen, ezt megtaláltam ugye Reményik Sándornál, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és hogyha a homlokomra kiírnék valamit, vagy kitennék valamit, ha zászlóm lenne, akkor arra azt írnám ki, hogy magyar kultúra, és magyar hagyományok, és magyar népművészet, magyar szobrászat, kerámia, tehát a kultúra őrzése. Ezt tenném a lobogómra, a homlokomra pedig ezt a bizonyos Reményik Sándor verset tenném. Hallgassák szeretettel.
2: Ha egyszer nem lesz többé iskolánk, nem lesz üvegház gyönge palántáknak, ha nem lesz tanterem, hol a tanító nyíló ajakán az igevirág magyarul terem, ha nem lesz többé szentesített mód oktatni gyermekünk az ősi szóra, ha minden jussunkból kivettetünk, egy iskola lesz egész életünk, s mindenki mindenkinek tanítója. Bölcsek leszünk, szentek leszünk, hogy gyermekeink lelkéhez közel, mindig közel legyünk. Nem leszünk semmi más, hitben, hűségben, tisztaságban, egymásnak folytonos példaadás. És esküszünk mindenre, ami szent nekünk. Így, iskolátlanul, egymásból olyan nemzedéket nevelünk, hogy mind az idők végzetéig megemlegettetünk.
0: Nagyon szép vers. Közben az jutott eszembe, hogy alig ha véletlen, hogy Reményik Sándor egyre inkább a köztudatba kerül. Mert évekkel ezelőtt került kezembe az egyik kötete, és azóta is majdnem, hogy mottóm a ne várj nagy dolgot életedben, és a Jóisten ugye kis dolgokon keresztül érkezik hozzánk. Ez csak az egyik oldala, de fantasztikusan fogalmaz, fantasztikus lelke van, és olyan, hogy egy pillanat alatt át lehet venni azt a légkört.
1: Igen, hát nálam is ez történt, hogy minthogyha helyettem írta volna meg, teljesen az én bánatomat és aggodalmamat, illetőleg elszántságomat fejezi ki ez a vers is, és hát tényleg csak ugyan gyerekkoromban nem olvastam Reményiket, bár én előbb jutottam hozzá, mint a magyarországiak, mert ugye erdélyi származású lévén én ott azért jó helyről kaptam. Kós Károlyt személyesen ismerhettem, Sütő Andrást szintén személyesen, Székely Jánost, úgyhogy sorolhatnám itt az erdélyi származás következtében, hogy mennyi csodálatos embert ismerhettem.
0: Szerintem Kallós Zoli bácsit
1: hát
0: is.
1: Hogyne. Hogyne, persze. És pontosan ezért én hozzám egy kicsit előbb jutott el Reményik Sándor műve, illetőleg hát művei, és éppen ezért, amikor kellett, olyan helyzetben voltam, akkor Reményik Sándor mondta ki helyettem mindazokat, amiket én kisírtam volna. De a következő dalról is hadd mondjak valamit. Amikor nagyon-nagyon nehéz helyzetben kerültem, akkor találkoztam ezzel a verssel, és ezt is én saját magam épülésére és egy kicsit vigasztalására írtam. Ez tulajdonképpen egy vitatkozás az Úrral. De úgy gondolom, hogy érthető. Úgyhogy akkor most következzék, ez Uram, nem vitázni akarok veled.

0: Nagyon szép megzenésítés, nagyon régen hallottam, nem emlékeztem rá. Maradjunk még egy picit Erdélynél, mert említetted, akiket megismertél személyesen, és milyen hatással voltak rád. Volt a erdélyi kapcsolatainknak, én kicsit északabbról származom, Nagybánya és Nagykároly, és átéltem sokszorosan, hogy amíg éltek ott a rokodok, és mentünk kisgyerekkortól idősebbekig meglátogatni őket, volt olyan időszak, amikor be kellett jelentkezni a Securitaténál, volt
1: olyan
0: időszak, amikor a kis bogarat, a Volkswagen kis autót el kellett rejteni a fészer mögé, nehogy valami baj legyen belőle, és hát vittünk irodalmat, meg hoztunk irodalmat. Tehát nagyon érdekes ez a vérkeringés, hogy mi is vittünk, tehát az anyaországból, ha úgy tetszik, és onnan is hoztunk. Nem beszélve arról a nagyszerű művészekről, akik ma már a klasszikusok közé tartoznak, akik onnan származnak. És külön nagy élményem volt, hogy évekkel ezelőtt, lehet, hogy már 15-20 éve megismertem Kalózs Zoli bácsit, aki rögtön a gyűjteményét mutatta, és én nem ismertem korábbról, de csak olyan félmondatokat kellett mondani, hogy Zoli bácsi, ugye, Sebestyén Márta, és akkor már is mesélt hosszan, és mindent. Tehát olyan kapcsolat, ami azt hiszem mindkét oldalnak, de ez egy oldal, mint tudjuk, Trianon, a bűnös, mindkét oldalnak vérkeringést serkentő volt ez a szellemi cserebere.
1: Pontosan így van.
0: És nem csak szellemi, amikor már az ember nagyobb volt, és túrázott, és élvezte a hegyeket, a méreteket, hogy egyszer csak látod, hogy milyen nagy. Vagy képzőművész csapattal voltam egyszer, még nagyon régen, és ugye hát ők mindent ismertek, és a legemlékezetesebb élmény Kalota Szent Király. Biztos jártál arra.
1: Persze.
0: És egyszer elvetődtem szilveszterkor, és olyan mély hatást gyakorolt az ottani zene, egyáltalán az ottani lelkület, az ottani természetes ünneplés, a disznóvágástól kezdve a kocintásig minden. A Magyar Mennyegző film egy kicsit utal erre, mert az is ott lett légyen felvéve. Tehát olyannyira tetszett, hogy még egyszer elmentem szilveszterkor, és idén augusztusban is el fogok menni, mert lesz egy nagy néptánc fesztivál, és a szemorvos barátommal arra gondoltunk, hogy utcú, beülünk az autóba, oda megyünk, egy-két napot eltöltünk, és élvezzük.
1: Én ezt szeretném nagyon sok magyarországi magyar embernek ajánlani, hogy egy kicsit menjen el, és nézze meg, hogy igaz, hogy régebben még tisztább volt az erdélyi hazaszeretet, meg a vendégszeretet. Azóta kicsit változtak az idők, de azért ott még őrzik, jobban őrzik ezeket a hagyományokat, és tisztelik ezek a múltat, tisztelik az ősöket, és hát én nagyon sok magyarországi embernek kívánnám, hogy menjen el, és ismerkedjen meg az ott élő emberekkel, mert valami olyat tudnak, amit érdemes megőrizni. Például én egy olyan előadásra emlékszem nagyon, ami 1989 utáni események, tehát a Ceausescu rendszer lezárása után volt, és amikor az ember december környékén ment Erdélybe, akkor még ilyen V betűket mutogattak az út mellett, tehát dicsőség volt, jó volt, de közben átfordult a dolog, mert nem csak egy igazi forradalomnak indult valami volt, de aztán egész máshova vezetett az út, és amikor februárban engem meghívtak, hogy a kolozsvári színházba tartsak egy előadást, akkor a Nemzeti Színház nem ment ki, akkor nagyon sokan az előadó művészek közül nem mertek kimenni, ugyanis akkor már kővel dobálták meg az autót. És én gondoltam, hogy az erdélyi vérem tiltakozna, hogyha én most ezt az előadást visszamondtam, úgyhogy egyedüli előadó művész voltam, aki Kolozsváron február 25-én egy nagy koncertet tartottam. Na, el kellett rejteni, el kellett dugni az autómat is, engem is, úgyhogy a Belvedere Hoteltől vittek engem le, és látom, hogy a színház körül hatalmas tömeg feketélik. Na, gondoltam magamba, biztos rászerveztek valahol valakik valamit, mert hát nem létezik, hát hiszen egy órája mondták be, pont az én védelmem érdekében, egy órája mondták be, hogy a színházban nekem önálló estem lesz. És az volt a ez nagyon az, megható...
0: Kolozsvári Magyar Színház, gondolom.
1: Kolozsvári Magyar Színház, igen. És az volt a nagyon-nagyon megható, hogy ez a feketélő tömeg mind engem várt. És a díszlet nagyon kis, kedves, egyszerű dolog volt, de volt a színpad közepéről egy palló a közönség fölött. És én tulajdonképpen ott azt éreztem meg, mikor például a Zelk Zoltán Micsoda Madár című versét énekeltem, hogy a közönség, én ezen a pallón előre sétáltam, és láttam az arcokat közelről, a szemeket, a könnyeket, és ahogy sétáltam előre a pallón, és énekeltem, hogy micsoda madár, nem megy a madár, marad a madár, pedig sűrű eső lesz a rácsa, és ketrece a táj, és akkor a könnyes szemek néztek fölfelém, hogy mi nem megyünk, mi maradunk, mi itt maradunk, akármi vár ránk. És én ezt akkor, amikor a verset megzenésítettem, nem is gondoltam bele, de itt valami olyat éreztem, hogy majdnem leestem a pallóról, mert csupa-csupa lúdbőr voltam, csupa-csupa remegés, és annyi szeretetet, és annyi, nem is tudom elmondani, hogy mit kaptam én ott attól a közönségtől, ami a mai napig is kitart, és ma is hálásan köszönöm nekik. Csoda volt ez az előadás.
0: És erre rímel, hogy szeretnék néha visszajönni.
1: Igen, igen. És belefűztem, ez egy csodálatosan szép régi dallam, és belefűztem azt, amit most civilben is azért elmondok, mert összefoglalja az életemet. Mentem házról házra, országról országra, mindig gyógyírt vinni mások bánatára. Megyek még eztán is, égből jött feladat, osszam szét köztetek egész önmagamat.
0: Ezt egy előadó művész, azt hiszem, mint egy hitvallásnak felfoghatja.
1: Igen, tulajdonképpen igen. Ez is egy hosszabb versnek egy picike utolsó két versszaka, amit azt gondoltam, hogy ha meghalok, akkor a sírkövemre is ezt kéne felvésni, mert ezzel annyira egyetértek, mert tényleg ez ad lelki erőt, hogy adni az embereknek, hogyha keserűek, ha bánatosak, ha szomorúak, akkor vigasztalni őket. Ez a lényeg, adni.

0: Háló Istennek nem kellett elszakadnod Erdélytől, mert minden évben te kíséred a zarándok vonatot Csíksomlyóra, és amikor ezeket a nem is mondatokat, csak szavakat elmondtam, hogy zarándok vonat, Csíksomlyó, azt hiszem nagyon sokunknak rengeteg szép emlék tódul elő, bár én csak egyszer voltam pünkösdi ünnepen ott, de Csíksomlyó az maga a csoda, és az, hogy ott a magyarok legnagyobb zarándok összejövetele, az valami egész fenséges élmény. Hogy kerültél a vonathoz?
1: Úgy, hogy valószínűleg azt gondolták rólam, hogy megfelelő énekeket tudok oda vinni, és a zarándok vonaton, amely egész Európában a leghosszabb vonat, a zarándok vonaton végig szoktam énekelni. Kocsiról kocsira megyek, és hát mivel nincsen hangosítás, azért a kocsi egyik felén is, másik felén is énekelek, és hát az emberek énekelnek nagyon sokszor velem, és hatalmas emlék, és hatalmas élmény, mert például éppen Nagy Károlyban még fúvózenekar, és kijön a vonat fogadására, zászlókat lengetnek, boldog-boldogtalan ölelgeti egymást, akkor a zarándok vonat utasai is leszállnak, egy pillanatra ott áll egy kicsi ideig a vonat, és boldog-boldogtalan ölelgeti egymást, és ez annyira, de annyira jó érzés ebben a világban, és nyújtanak fel vizet, süteményt, pálinkát, perecet,
0: bocsánatot segítek.
1: Is, bizony, bizony. Tehát ez egy fantasztikus szolgálat, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy gondolt rám a Kárpát-Európa utazási irodának a vezetősége, hogy ezt én meg tudom oldani.
0: Hány éve csinálod?
1: Hát 8. éve már megyek. Igen. És hát gyerekkoromban is egy párszor előfordultam ott, és ami szintén a nevemhez kapcsolódik, hogy nagyon sokáig tiltva volt az eredeti régi székely himnusz eléneklésre. Azaz Ó, én édes jó Istenem kezdetű dal, és...
0: Mutatnál egy picit belőle, emlékeztető?
1: Ó, én édes jó Istenem, oltalmazom segede,

0: gyerekem. És tulajdonképpen jöttem a hátamon a gitárral, amikor Tiszti, akinek Gergely István a becsületes neve, ő pap volt, és ott fenn állt az emelvényen a papokkal, és meglátott engem ott a tömegbe, hátamon a gitárral, és elordította magát, hogy Kamilla! És hát rögtön oda néztem, és felhúzott az emelményre, és azt mondta, na most azonnal kezd el énekelni az Ó, én édes jó Istenemet! És mondom, előzőleg tiltva volt. És akkor én ezt elkezdtem énekelni, na de, eszembe jutott a nagytati, a nagymami, az édesanyám, az édesapám, akik soha el nem hitték volna, hiszen senki se sejtette, hogy Ceausescu-nak ez lesz a vége, úgy nézett ki, hogy ez a korszak el nem múlik, és ez a sanyarodás, ez marad, és akkor ezt én elkezdtem énekelni, és egészen a Salvator kápolnáig ki volt hangosítva, de ott a hang késett. És amikor én elsírtam magam az első sornak a végén, mire megembereltem magam, hogy éneklem a második sort, addigra visszajött az első sor hüppögése. Úgyhogy bizony végig sírtuk az egészet.
1: Magyar mi atyánk Vas Albert megzenésítése, versének megzenésítése.
0: Igen. Mi atyánk, ki vagy?

0: Ez volt a magyar mi atyánk Vas Albert versének megzenésítője, vendégünk Dévai Nagy Kamilla volt. Peresztegi Attila, Urbán Péter és a magam nevében, hölgyeim és uraim, köszönöm figyelmüket, ez volt a Zene közelben.
1: Vagy fél ezernyi dalt megírtam, s e szót, magyar, még le nem írtam. Csábított minden idegen bozót, minden szerelmet bújtató liget. Ó, mély hályok borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús, kopár sziget. Magyar sziget a népek óceánján. Mély ólom ömlött álmodó fülembe, hogy nem hatolt belé a vad hullámverés morzsoló harsogása, a morzsolódó kis sziget keserű mormogása. Jaj, mindenből csak vád fakad. Miért kimélted az erőt? Miért kimélted a válladat? Miért nem vertél sziklatöltést, erős, nagy védőgátakat? Elhagytam koldus, tékozló apámat, s aranyat ástam, én gonosz fiú. Mély szent vagy te, koldusság, s te, sárarany, te szépség, mély hiú. Koldus apám, visszafogadsz-e?
2: A Zene közelben hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Huszonhárom óra. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Dohanics László a beszélgetőtársam, a Nyíregyházán működő Kállai Gyűjtemény intézmény vezetője. Személyes emlékek fűznek engem Kállai Kristófhoz, a Máltai Lovagrend szentszéki nagykövete volt a 90-es évek elején, a rendszerváltozáskor, mikor én kikerültem a Vatikáni Magyar Követségre, és sokat segített Keresztes Sándor nagykövetnek,

0: a nagy közönség számára kínálnak.
1: Kálai Kristóf ugye emigrációba, illetve külföldön élt akkor, amikor megfogalmazódott az a gondolat, hogy ezt a gyönyörű gyűjteményt hazahozza a Nyíregyházára, és a városnak ajándékozza, de ennek volt egy feltétele, hogy az utolsó szovjet katona is tegye ki innen a lábát. Kristóf bácsi között, hogy Adina hajlandó Nyíregyházára és Magyarországra lépni. Ez ugye 89-től elindult, és elindultak az egyeztetések, és 89-ben megérkezett az első kamion Rómából, amelyben a gyűjtemény egy nagy része már helyet kapott. És 1990-ben a Nyírvíz palotában, itt a belvárosban, tőlünk 200 méterre nyílt meg a Kálai gyűjtemény. Mondjam azt, hogy méltatlan helye, mely 147 négyzetméteres polgári lakásba kapott helyet, ahol mondjam azt, hogy a körülmények nem voltak múzeumi körülmények, de akkor a városvezetés ezt a helyet jelölte ki, és 90-ben nyitotta meg kapuit a Kálai gyűjtemény. Az, hogy a kapuit megnyitotta, ez egy kicsit enyhe túlzás, mert ugyan az első igazgatója, dr. Lakatos Arolta nagyon nagy gondossággal kezelte a gyűjteményt, rengeteg kutatómunkát fektetett bele, de egy dolog nem volt, hogy a látogatók előtt is megnyissa, tehát egy kicsit, hogy őrizte ezt a birodalmat. Majd 2014-től dr. Ulik Attila történész vette át a Kálai gyűjtemény vezetését, és én akkor kerültem a gyűjteménybe 2012-ben pontosabban, és akkor elkezdtünk gondolkozni nagyobb tervekben, nagyobb lehetőségekben, kiállításokban, majd pedig ez addig-addig sodródott, még 2020-ban egy többszöri beszélgetés útján polgármester úrral, dr. Kovács Ferenccel, ő azt mondta, hogy addig nem nyugszik, míg a Kállai gyűjtemény méltó helyére nem kerül, és tulajdonképpen most a Kállai házban vagyunk, legalábbis az épület komplexum ez a része, ahol most ülünk, ez a régi Kállai ház, Kállai Kristóf szülőháza, és ugye ez nász ajándékként szülei Kállai Miklós és Kállai Helén házasságával illetve első őszülött fiúként ebben a házban született.
0: Patinás épület és a gyűjtemény, amit hazahozott Kálai Kristóf. Abból áll a gyűjtemény, ő az édesapja hagyatékát is őrizte addig, ameddig át nem ad.
1: Tulajdonképpen egyedülálló rendjel kitüntetés gyűjtemény van a birtokunkban. Ez nem csak a Kálai családtól származik, hanem Báró Apor Gábor kedves jó barátja Kálai Kristófnak, illetve a Palavicsini család, és több más család adományából, ajándékából tevődik össze. De vannak kuriózumok is, hiszen a Magyar Szent István érdemrend, vagy éppen a aranyapjas rend egyedül nálunk látható a Kálai gyűjteményben, tehát a Szent István éve volt 2006-ban, ha jól emlékszem, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum is tőlünk vitte el a Szent István érdemrendet, úgyhogy igencsak különleges relikviákkal rendelkezünk.
0: Említette Apor Gábort és a Pallavicsinyakat, mindegyikükkel, hát Apor Gábort személyesen nem ismertem, de a sírját többször látogattam, Rómában, a Verano temetőben van egy Máltai Lovagrend magyar tagjainak egy sírkertje, ott van Apor Gábor, az utolsó magyar szentszéki követ, 1950 előtti időszakról van szó, aki 44-ben fölállt a nyilas hatalomátvételkor, ő volt a követ, és Pallavicsini két őrgróffal, máltai lovagok voltak, Hubert és nem emlékszem a másik nevére, azok az még a 90-es években személyesen találkoztam, kollégái voltak tulajdonképpen az Aventinus dombon, Kálai Kristófnak, ahol is az a kulcsukas máltai szentszégi követség épület együttes van. Tehát valószínűleg az ő hagyatékuk is önöknél van. Az igazgatóról beszélgettünk, az igazgatói irodában, és most a kiállításon néhány izgalmas kiállított tárgyra fölhívnánk a figyelmet. Szabad a nevét?
2: Szilágyi János vagyok.
0: Mióta ismerkedik a Kálai család történetével, és dolgozik a gyűjteményben?
2: Itt a gyűjteményben körülbelül 4 éve vagyok, de én a múzeumban dolgozom már több mint 10 éve. Ugyanis a József András Múzeum, a Sóstai Múzeumfal és a Kálai gyűjtemény az egy múzeumhoz tartozik, egy megyei jogú.
0: Az egyik terem, az első, amivel kezdenénk, csak úgy egy-egy szúrópróba szerint egy-egy tárgy, ez Kálai Kristóf adománya hagyatékából van, és a Máltai Lovagrendnek állít emléket. Milyen ruhadarabok láthatók itt?
2: Olyan különböző ruhadarabok, Kálai Kristóf, dr. Kálai Kristófnak a kukulái, illetve világi egyenruhája, amivel a szentszék előtt szokott megjelenni, illetve egy Baggio nevű bíborosnak a miseruhája látható.
0: Igen, Máltai lovag volt, és szentszéki nagykövete a Máltai lovagrendek Kálai Kristóf.

0: Van egy gyönyörű, szép piros-fekete egyenruha például, máltai nagy uniform is, van pantallója, van
1: díszkard és csákó.
0: Akkor, hogyha innen kijebb megyünk, akkor Kállai Miklós miniszterelnökre és családjára emlékezünk, és hát rögtön egy szép városi bunda van kiállítva. Mi a története ennek?
1: A története ennek, hogy a Kállai miniszterelnök utolsó magyar királyi miniszterelnöknek a felesége, Kállai Helén 1944. március 19-e után, a német megszállás után a török követségre menekültek be a Gestapo elől, és 44 novemberétől már megkezdődtek a bombázások, és a követség udvarán sétált, és egy aknacinánk eltalálta, és a helyszínen meghalt. És a bundáján van egy kis szívecske, ami azt mutatta, ahol a szilánk eltalált, tehát pont a szívénél azonnal meghalt.
0: Van egy családfa, egy festmény, fekszik egy fatövében az őskállai.
1: Őskállai ubul. Az őskállai, a kállaiakat 1056-tól származtatják, a legrégebbi magyar nemesi családok egyike volt a kállai. Most, ami aktualitást adja a kállaiaknak, hogy 500 éve volt a mohácsi csata, és a mohácsi csatába második Lajos király testőrségébe szolgált egy kállai, bizonyos Kállai János, aki szintén a kállai családhoz tartozik. Nagyon érdekes, mert Kállai Béninek az esete, ő egész magasra vitte az osztrák-magyar monarchia belgrádi főkonzulja és diplomáciai ügyvivője volt, tehát Bosznia-Hercegovina akkor még a monarchiához tartozott.
0: Igen, 1839 és 1903 között élt.
1: Így van.
0: És egy fantasztikus monográfiát is írt ő Boszniáról.
1: Így van.
0: Itt van egy oklevél, amit az igazgatója Aranybullának említett.
1: Igen, hasonlít az Aranybullához, illetve a bulla, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy pecsét, tehát itt van a pecsét, de a Kállai család levéltárában őrizte, második András által kiadott a családnak egy bullát, és ennek az eredeti az országos levéltárban található, ez egy másolat.
0: Mellette kardok, vadászpuskák.
1: Nem kard, hanem díszszabja.
0: Díszszabja, bocsánat.
1: A kard és a szabja között óriási különbség van.
0: Ezt se tudtam. Mi a különbség?
1: A különbség az, hogy a kard az egyenes és kétélű, a szabja az enyhén ívelt, a markolat az ellenkező irányba hajlik, keresztvasa van, és van rajta egy úgynevezett fokél, ami a penge végétől kb. 20 centig van, és az van kiélesítve. De egyébként egyélő a szabja. Érdekes ez a festmény. Ez
0: egy
1: a
0: portré, egy nagyméretű portré.
1: Portré azért érdekes, mert ez a Kállai Miklós miniszterelnöknek a testvérbátyja, Kállai Tamás.
0: 63-ban hunyt el.
1: Azért érdekes, mert a rajta lévő mente, illetve dolmány, itt található a múzeumban, itt van a dolmány, ami rajta van, és a mente az ott van kiállítva. Ez egy vörös rókából készült mente.
0: Tehát a dolmány az a zakónak megfelelő, és a mente az meg a kabát.
1: Kabát, így van. De a hivatalos neve mente, meg dolmány. Egyébként érdekessége az, hogy ezt egy szovjet harckocsi alól szedték ki, mert megszálláskor a szovjetek
0: vittek mindent,
1: mert dobáltak ki az ablakon, és elakadt egy T-34-es, és az alá tettek, dobáltak ruhákat, hogy a sárban ki tudja magát, úgy mentették ki, és ügyes textilrestaurátoraink majdnem, hogy eredeti állapotába visszatudta.
0: Elmente a tankonnal.
1: Igen, csak ezt nem mondjuk már, állatvédők nem örülnek neki, mert 9 darab vörös róka préméből.
0: Gondolom, hogy nagy rókavadászok is voltak a kállaiak valamikor.
1: Hát a vadászok.
0: Még a Szent István, királyi Szent István rendre hívta fel a figyelmemet korábban. Mondjuk el hallgatóknak is, hogy az micsoda és hogy ez mennyire unikum.
1: Annyira unikum, hogy Magyarországon csak itt található Szent István királyi rend. Ugyanis 1945 után megszűnt a Szent István királyi rend értelemszerűen, és majd 1910-es években újra behozták.
0: A 2010-es években?
1: Bocsánat, 2010-es években, csak nem mint királyi rend, hanem az a neve, hogy Magyar Szent István rend, amit...
0: Ez a legmagasabb állami kitüntetés,
1: ezt augusztus 20-án szokták, most mondtam, Farkas Bertalan és Papu Tibor kapta, mert legutóbb előtte Karakó Katalin Krausz Gábor.
0: A Nobel-díjasok, igen.
1: Nobel meg egy sportolónk, egy Szilágyi Áron.
0: És ki nyíregyházi közülük?
1: Nyíregyházi Papu Tibor és Szabolcs megyei Farkas.
0: Tehát minden űrhajós nyíregyházáról indul.
1: Így van, így van.
0: Aranygyapjas rend, 19. század utolsó harmadának típusa. Ezt a király adományozta.
1: A király adományozta, de hát ennek is már van, mert 1429-ben alapította Jó Fülöp Burgund herceg, mikor Izabella portugál hercegnőt elvette feleségül, és majd a Habsburgoknak lett az érdemrendjük, ugyanis majd mikor kihal a Habsburgok spanyolága, akkor kerül át a
0: Bécsbe.
1: És érdekessége, hogy a adományozott halál után ezt vissza kellett szolgáltatni a Salzkammerbe, Bécsbe, és hát akkor adódik a kérdés, akkor ez hogy került ide?
0: Hogy került ide?
1: Úgyhogy 1918 után megszűnt a Osztrák-Magyar Monarchia, Ausztria Köztársaság lett, és nem volt kinek visszajönni, mert nem volt se császárság, se királyság, köztársaság lett, és így maradt.
0: És a Kállai hagyatékból van?
1: Ez az altorjai család.
0: Altorjai?
1: Így van.
0: Az apor.
1: Apor családja.
0: Apor Gábor révén került ide. Apor Gábor hagyatékából.
1: Érdekes, meg a francia becsületről.
0: Azt tudjuk, hogy ki kaphatta?
1: Ezt a Kállai Miklós kapta.
0: Tehát a miniszterelnök.
1: 1870-es utáni dátum. Hát azért, mert a francia becsületről Bonaparte Napóleon alapított 1802-ben, és 1870-ben, mikor a harmadik Napóleont legyőzték a poroszok Szerdánál, utána még egy kis idei volt királyság, de utána Franciaország köztársaság lett, és nyilván valamit változtatni kellett rajta.
0: Szilágyi János a kalauzunk, nyíregyházán a Kállai gyűjteményben vagyunk, ahol is a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából egy emlékkiállítás tekinthető meg. Hogy áll össze a gyűjtemény, honnan vannak a tárgyak?
1: A gyűjtemény úgy áll össze, hogy sikerült ezt megszervezni, hogy 8 különböző múzeum segített, úgyhogy különböző tárgyakat adott kölcsön, hogy a nyíregyházi nagy közönség is megcsodálhassa úgy, hogy nem megy el mondjuk a Nemzeti Múzeumba, a Hadtörténeti Múzeumba, Egerbe, Dobó Múzeumba, vagy Debrecenbe.
0: Mikor nyílt a kiállítás, és meddig látogatható?
1: Június 2-án nyílt meg a kiállítás, augusztus 29-ig tart nyitva, de nagy érdeklődése való tekintette, sőt azért, hogy az iskolák is meg tudják tekinteni, meghosszabbítottuk szeptember 28-ig iskola kezdését.
0: Néhány önnek nagyon emlékezetes, izgalmas tájra hívja fel a figyelmet, hogy kedvet csináljunk a látogatóknak.
1: Na, hát nagyon sok van. Például nagyon sok páncél, 8 páncél van kiállítva, tehát ilyen lovagi páncélok teljesen. Ezek nagyon ritkaság, számba mennek. Különböző lőfegyverek láthatók, amik a Nemzeti Múzeumból és a Hadtörténeti Múzeumból vannak, és van egy hagyományőrző egyesület, akik tudtak segíteni még, és különböző felszerelési tárgyakat adtak.
0: Lent a Kállai Miklós hagyatékát megnézve, megtudtam öntől, hogy a kard és a szabja nem ugyanaz, melyik micsoda, de egy újabb szó, a jatagán. Na, az meg micsoda?
1: Na, jatagán az egy török és délszláv fegyver volt. Érdekessége enyhén ívelt, a kard hosszús és a szabja a hosszúságától rövidebb, nincsen keresztvas rajta, nincs rajta keresztvas, ebből per pillanat itt egy csontból készült a markolat, és egy egyszerűbb formája a szúróvágó fegyvere.
0: No, mondja, melyik tárgyat akarta, vagy...
1: Hát mindegyik nagyon szép.
0: De egy-kettőt emeljünk itt csak azért, mert nincs mindenre idő.
1: Kiemelném például a történelmi zászlókat.
0: Igen.
1: Ezeket a történelmi zászlókat, ezek rekonstrukciók, kínai sejemből készültek, kínai sejemből, sejemhernyó sejemből készültek, teljesen autentikus, teljesen olyan, mint a képes krónikában, vagy különböző krónikában fellelhető volt. Annak a hitelős
0: egy-egy bandériumnak a zászlaja?
1: Természetesen a Mohács csatában, hogyha a látogató eljön, meglátja, hogy különböző fegyverek vannak. Miért vannak egy hadseregben különböző fegyverek? Azért, mert különböző nemzetiségek voltak. Tehát a Mohácsi csatában résztvevő magyar seregben voltak, németek, lengyelek, cseh, ugyanis második Lajos nem csak magyar, hanem cseh király is volt. És a cseh zsoldosok is részt vettek a csatába.
0: És hát
1: a
0: lengyel rokonság ott volt?
1: Így van, mondjuk az hozzátartozó, hogy 1526-ban a lengyelek békét kötöttek az oszmánokkal, tehát második Szulejmánnal, de úgy titokban azért részt vettek a csatába, ugyanis második Lajos Jekelló volt.
0: Igen, igen. Érden van is emléktáblája, kettő is, ott szálltak meg, mielőtt mentek volna Lengyelország föltól Mohácsig, hogy meghalljanak.
1: Így van. Hát igen, a csatában nem sok esélye volt a magyar seregnek, illetve volt egy pillanat, mikor lett volna esélye a győzelemre. A magyar jobbszárnyunk Bátori Ferenc volt a parancsnok, és Ibrahim, a film sorozatból ismerős Ibrahim nagyvezére került szembe, és Ibrahim nem akart még aznap csatát, elrendelte a sátorverést, táborozást, és ezt használta ki Tomori Pál parancsára Bátori Ferenc, és a jobb szárnyon megindította a támadást. Meg is nyomták, tehát a töröket egész hátra nyomták, egész a Janicsárságig, és ott sajnos a tüzérségre találták szembe magukat, az ágyuk megtették, amit a török sereg nem tudott megtenni, és sajnos így alakult.
0: Kérdésem a muzeológushoz. A Mohácsi csatának, Mohácsi vésznek 500 év után mi a tanulsága, leszűrendő, megfontolandó, okulásunkra méltó üzenete?
1: Hát üzenete a csatának az, hogy végül is magunkra voltunk maradva. Nyugat nem segített, a pápa se segített érdemben. Sajnos ez a csata nem egy csata volt. Itt eldőlt minden, itt megszűnt egy 500 éves magyar királyság, és 150 évre teljesen megszűnt a fejlődés a török hódoltság korába, és sajnos a népesség egyharmadára csökkent. A közel 1526-ban közel 4 milliós népesség egyharmadára csökkent le.
0: 1699
1: az a Kallócai béke, végül is 1718 a pozsorováci békével a történelmi Magyarország felszabadul. Tehát itt már megközelült utána a betelepítés, nagyon sok.
0: Tehát kényszerpályára került az ország.
1: Kényszerpályára került, és ez már előrevetített ez a sok betelepítés Trianont.
0: És hát említette, hogy a Mohács előtt körülbelül 4 millió volt az ország lakossága, a korabeli Angliának is ugyanannyi lakosa volt, 150 év múlva Angliának 16 millió lakosa volt, nekünk meg másfél millió.
1: Már így van, így van. Hát ez a török nagypusztítást végzett a 150 év alatt, az biztos, ugyanis a lakosság jó részét, főleg a gyerekeket
0: elvitték
1: Janicsárnak. Elvitték Janicsárnak, sőt, azzal is lehetett adózni.
0: Szilágyi János muzeológussal, előzőleg pedig Dohanics László intézmény vezetővel beszélgettünk Nyíregyházán, a Kállai gyűjteményben. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: Joseph Haydn opusz 20 numero 4-es D-dur vonós 4-esének második tétele hangzott el az Akkord Kvartett előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Éjszakai hangolunkban Szergej Prokofjev 8. opusz 84-es B-dur szonátáját Boris Gildburg adja elő.

Szergej Prokofjev 8. opusz 84-es B-dur szonátáját Boris Gild burgatta elő. A hangolót Mári Szabó Eszter szerkesztette.

Lockirchhoff felvételét hallották. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Csák Éva és Bójás János, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a hírszerkesztő Reichlin Krisztina, valamint a bemondó Ungvári Judit és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 17-e hétfő van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bójás János nevében is a bemondó, Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

A Lighthouse felvétele szólt. 0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros, Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Eszter, a királynő. A királynő archetipusáról halva többnyire felcsillan a nők szeme. Vágynak arra, hogy megéljék a bennük lévő királynőt. Belefáradtak abba, hogy a férfiak olyan szerepekbe kényszerítik őket, amelyekben felőrlődnek. Érzik, hogy királynő lakozik bennük. Ám ez többnyire el van rejtve. Sok nő nem mer teret engedni a benne lévő királynőnek. Beleragadtak a társadalom által rájuk szabott szerepekbe, a szolgáló lány, a mosolygós eladó szerepébe, a segítőébe, a mindig szerető ember szerepébe. Szívesebben maradnak a hátsó sorban, elrejtik igazi méltóságukat. A királynő azonban önállóságot, méltóságot. A királynő azonban önállóságot, méltóságot és szabadságot ad nekik. A királynő uralkodik. Nem hagyja, hogy mások uralkodjanak felette. Egyenes derékkal jár, meg mer mutatkozni. Kiáll magáért. Összhangban van önmagával. Rendelkezik

alakítja az országot, ahol uralkodik. Az Ószövetségi Eszter könyve egy olyan nőről szól, aki a királynő archetipusának felel meg. Eszter királynőről, aki kislányként került a perzsa király Artaxerxész udvarába. Édesapja meghalt, a kislány árva lett. Nagybátyja, Mardókeus azonban lányával fogadta, gondoskodott róla, és ő vitte el a királyi udvarba is. Igen szép és bájos arcú leány volt. Eszter sok más lányal együtt a királyi hárembe került, ahol 12 hónapon keresztül korabeli kozmetikumokkal ápolták szépségüket. Ezután mindegyiküket a királyi palotába vitték egy-egy éjszakára. Csak azt a lányt hívták később újra, aki a király tetszésére volt. Nagybátyja tanácsára Eszter nem fette fel zsidó származását. Harcolt önmagáért. Királynő akart lenni. Amikor bevitték a királyhoz, azonnal nagyon megtetszett Artaxerxésznek. Koronát tett Eszter fejére, és királynővé választotta. Nagy ünnepséget rendezett tiszteletére. Nem tetszett ez Ámánnak, az egyik királyi tisztségviselőnek, a birodalom második emberének. Ámán ki nem állhatta a zsidó Mardókeust. Azt a parancsot adta ki, hogy a király minden szolgája boruljon le előtte. Mardókeus azonban megtagadta e parancsot, és amikor kérdőre vonták, beismerte, hogy zsidó volt, amiatt cselekedte ezt. Erre Ámán elhatározta, hogy kiírt minden zsidót. Arra biztatta a királyt, hogy adjon ki rendeletet a zsidók megöletésére. Mardókeus és Eszter megjettek, gyászruhát öltöttek. Eszter így imádkozott Istenhez. Segíts meg elhagyatottságomban, hiszen más segítőm rajtad kívül nincsen. Majd hívás nélkül a király színe elé járult. Ezzel megszegte a törvényt, s megfosztották volna királynői rangjától. Ő azonban kegyelmet nyert a királynál. Ezt követően Eszter meghívta magához a királyt és Ámánt egy lakomára. A király megkérdezte, hogy mi a kívánsága. Eszter a következő napra halasztotta a válaszadást. A lakom a második napján azt kérte a királytól, hogy hagyja meg a zsidó nép életét. Eladtak ugyanis bennünket, engem, meg népedet, hogy letiporjanak, megfojtsanak minket és elpusztuljunk. Midőn a király megkérdezte, hogy kitette ezt velük, Eszter Ámánra mutatott. Erre a király felakasztatta Ámánt arra a bitófára, amelyet Ámán Mardókeusnak ácsoltatott. Így mentette meg népét Eszter királynő a pusztulástól. Eszter alakja sok költőt megihletett. Max Brod és Fritz Hochwalder elsősorban olyan nőt lát Eszterben, aki életét kockáztatva is fellép népe érdekében. A régmúlt történetet a modern zsidóüldözések korába helyezik át. Else Lasker Schüler zsidó költőnő mindenek előtt Eszter bátorságát és tetrekészségét emeli ki, valamint szépségét, amely által be tudta tölteni szinte kilátástalan küldetését, hogy megmentse népét. Erejét és királynői méltóságát kizárólag az Istenbe vetett bizalomból merítette. Halálfélelmében így imádkozott. Uram, mindenható király, hatalmad alá tartozik minden, és nincs, aki akaratodnak ellenállhatna. Az apátlan és anyátlan árva az Istenbe bízva királynő lesz, akiből méltóság sugárzik, és akiben megvan a bátorság ahhoz, hogy síkra szálljon a népéért és megmentse. Eszter a királynő archetipusát testesíti meg. A királynő uralkodik önmagán, nem mások irányítják. Saját akarata szerint rendezi az életét. Nem hasonlítja magát másokhoz, önmagát adja. Királynő a saját birodalmában. Az általam vezetett szemináriumokon a nők különbözőképpen reagálnak a királynő képére. Sokakat először nem vonz. A királynőséget túlságosan fárasztónak vélik, mely értelmezésük szerint kötött, s nem szabad. Mások számára vonzó ez a kép, és azt fejezi ki, hogy szívesen éreznék magukat királynőnek. Minél többet foglalkoznak-e bennük lévő képpel, annál erősebb lesz a vágy, hogy teret engedjenek magukban a királynőnek. A bennünk, nőkben lévő királynő az igazi nagyság utáni vágy megtestesítője. Méltósághoz, önbecsüléshez és az életünkért való felelősségvállalásra vezet. A királynő tisztában van méltóságával, és nem engedi, hogy bárki is elvegye tőle. Tudatában van értékességének, és tudja, hogy az nem másokon, hanem önmaga tiszteletén alapszik. Tiszteli önmagát és a másik ember méltóságát is.
Felelősséget vállal önmagáért, a benne rejlő képességekért, döntéseiért és tapasztalataiért. Vállalja önmagát. A belső királyi méltóság tudata erőt és nyugalmat ad a nőnek. Becsmérlés, kigúnyolás nem tudja megsebezni a benne lévő királynőt. Értékét nem csorbítja semmiféle támadás, hisz tudja, hogy a legmélyebb értékessége sérthetetlen. Ez segíti a királynőt abban is, hogy ne vegye át mások sebzettségét. Jó lehet, észleli, de meghagyja nekik, és nem engedi, hogy ezek a sérülések behatoljanak belső világába. Tudja, hogy aki elveszíti a benne lévő királyi méltóságot, az próbálja elrabolni vagy irigyli másokét. Látja, hogy egy adott dolog kinek a problémája, és eldönti, hogyan reagál rá. Ő határozza meg önmagát, nem engedi, hogy mások problémái határozzák meg őt. A nők nagyon vágynak arra, hogy elmélyítsék ezt a tudást, hogy senki ne sérthesse meg legalapvetőbb értéküket. Úgy vélik, hogy ha értékességüket illetően tisztán látnak, akkor teljesen más forrásból tudnak meríteni, amikor megvetéssel vagy lekezelő hozzáállással találkoznak. Azt is érzik, milyen nagy kihívás, hogy mindezt ne csak elméletileg tudják, hanem eszerint is alakítsák az életüket. Hisz igen gyakran tapasztalják, hogy napokig rágódnak azon, ha úgy érzik, hogy valaki megsebezte őket. Ilyenkor maguk alatt vannak. Tehetetlennek, dühösnek, vagy egyszerűen csak gyengének érzik magukat. Azt élik meg, hogy immár nem úrnői saját országuknak, hanem mások uralkodnak rajtuk. Ha ilyen helyzetekben a nők tudatosan elkezdik keresni magukban a királynőt, aki figyel rá és maga rendelkezik önmaga fölött, akkor újra rátalálnak az erejükre. Szemináriumi körben voltak olyan nők is, akik arról beszéltek, hogy konfliktus helyzetben tudatosan próbálják felvenni a királynői tartást. Sokan közülük így is járnak kelnek a szobában, amikor egyedül vannak, hogy testükben is érezzék önbecsülésüket és méltóságukat, és ez megváltoztat valamit a nő lelkében. Nyugalom ébred benne, mert sikerült újra kapcsolatba kerülnie belső méltóságával, amely lehetővé teszi, hogy ki tudja húzni magát. Az emelt fővel való járás segíti, hogy távolabb tudjon tekinteni, s így új megoldásokat találjon.

0: Kékes Jenikő olvasott fel Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Gazda és cseléd, vagy úr és szolga. Ez a címe annak a Tolsztoj novellának, melyről beszélni fogunk. Mindkét fordításban ismeretes a címe. Gazda és cseléd, úr és szolga. Egy gazda kereskedő és egy szegény muzsik, az úr kocsisa, nekivág az útnak egy hideg téli időben. És viharba kerülnek, eltévednek. A hó lassan betemeti az állószánt. És akkor az úr, a gazda, hirtelen különös változáson megy át. Ő, aki odáig nem igen törődött szolgája életével, segítségére siet cselédjének, a kocsisnak. A Szentírás úgy hívja ezt a megváltozást, ezt az átváltozást, amikor az ember képes szakítani korábbi bűnös, rossz énjével, hogy beleköltözzön egy újba, hogy megigazulás. De sokat foglalkoztunk már ezzel a fogalommal, kedves hallgatóink, és annak szépirodalmi letükrözésével. Felhoztuk példaként az Iván Ilics halálát. Felhoztuk ugyancsak Tolsztojtól a feltámadást, óriási a regény, Nyekjudov herceget. Felhoztuk Vajder Szent Lajos király hídját. Felhoztuk példaként Viktor Hugo nyomorultakját, Dickens karácsonyi éneket, és még más irodalmi műveket. Tulajdonképpen a nagy irodalmi művek, ha odafigyelünk, ez az én sejtésem, akkor mind-mind e körül, a kérdés körül mozognak. Tehát amikor már megszűnik a remény, hogy valamelyikük is megmenekül, akkor különös változáson megy át ez a kereskedő, ez a korábban érzéketlen kereskedő. És itt átadom a szót Tolsztojnak. Vasilij Andrejics, így hívják a kereskedőt, egy fél percig némán és mozdulatlan állt, majd hirtelen ugyanazzal a határozottsággal, amellyel egy előnyös üzletnél csapott a másik tenyerébe, egy lépést tett hátra, felgyűrte a bunda ujját, s mindkét kezével hányni kezdte Nyikitáról s a szánkóból a havat. Nyikita a cselédje Vasilij Andrejicsnek. Miután a havat kikotorta, megoldotta sietve az övét, széttárta a bundáját, s Nyikitát lenyomva ráfeküdt, úgyhogy nem csak a bundájával takarta be, de az egész meleg, fölhevült testével. A bunda szárnyát a kezével a szán kérge s Nyikita közé igazgatta, az alját még a térdeivel szorította oda. Így feküdt ott hasmánt, fejével a szán elejének a kérgéhez támaszkodva, s már nem hallotta sem a ló mozdulatait, sem a vihar fütyülését, csak Nyikita lélegzetére figyelt. Nyikita eleinte sokáig feküdt mozdulatlanul, aztán egy hangosat sóhajtott, megmoccant. No, látod-e? Te meg azt mondtad, meghalsz. Feküdj csak, melegedj, majd így ketten, kezdte Vasilij Andrejics. De nagy csodálkozására nem tudott tovább beszélni, mert könnyek tódultak a szemébe, s az alsó álcsontja gyorsan ugrándozott. Majd így ketten, mondta magában, s különös, ünnepélyes elérzékenyülést érzett. Elég sokáig feküdt így némán, szemét a bunda prémjébe dörgölve, s a bunda jobb szárnyát, amely a szélben egészen összecsavarodott, a térde alá szedve. De rettentő nagy kedve lett volna az örvendetes állapotról beszélni valakinek. Nyikita, mondta. Jó meleg, feleltek vissza neki lentről. Úgy bizony, testvér, Te megfagytál volna, én meg... De erre újra megreszketett az álcsontja Vasilij Andrejicsnek. Szeme újra megtelt könnyel, s nem tudott tovább beszélni. Na nem baj, gondolta. Én magam tudom, amit tudok. És elhallgatott. Így feküdt ott soká. Lentről Nyikita adta a meleget, föntről meg a bunda. Csak a keze kezdett dermedezni, amellyel a bunda szárnyát Nyikita oldalához fogta, meg a lába, amelyről a szél a bundát minduntalan lecibálta. Különösen a kesztyűtlen jobb keze fázott nagyon. De ő nem gondolt sem a lábára, sem a kezére, csak arra, hogy az alatta fekvő parasztot fölmelegítse. Na és kedves hallgatóink, így éri a halál Vasilij Andrejevicset. De még mielőtt megfagyna, lepereg előtte az egész élete. És látja, hogy az élete nem az volt, aminek lennie kellett volna. Álmot lát. Álmában vár valakire, akinek a közeletét nagyon kívánja. És az a valaki már ott van egészen közel hozzá. És Vasilij Andrejevics boldog, hogy ez a valaki eljött utána. Jövök, kiáltja boldogan, idézek a regényből. És saját kiáltására fölébred. És felébred, de nem annak ébred már fel, akinek elaludt. Ez egy nagyon fontos mondat, erre még visszatérünk. És többet nem látott, nem hallott, nem érzett semmit. Körülötte pedig tovább kavargott minden. Ugyanaz a hóförgetek görgött, hordta a havat a halott Vasilij Andrejics bundájára, az alig látszó szánra, és a szán mélyében a halott gazdája melegítő teste alatt heverő Nyikitára. Miért szakítottam meg ezt az elbeszélést? Ezért a mondatért. És felébred, de nem annak ébred már fel, akinek elaludt. Hát ez a megvilágosodás, ez a megváltozás, ez a megigazulás. Erről beszél Tolsztoj az Iván Ilics halálában is. Képes még a biológiai létezés legvégső határán belül számot vetni korábbi rossz énjével, és beleköltözni egy újba, még akkor is, hogyha már nem tudja tevőlegesen megváltani magát. Páli igehelyről van szó. Tulajdonképpen sem a páli levelek, sem az evangéliumok nem adnak pontos támpontot arra nézve, hogy mikor is következzék be az ember életében ez a megigazulás. A tékozló fiú fiatal korában tér meg az apai házhoz. Saul, ez a konok, farizeus, a keresztények üldözője, fiatal ember korában hallja a szózatot, a hangot, mely megtéríti őt. Nikodémus, már idős ember, amikor Krisztus törvényébe szeretne járni. És az egészben az a döbbenetes ebben a írásban, hogy mindössze 30 méterre vannak az országúttól. Délben találnak rájuk, másnap délben. A szekér felálló rúdja árulja el, hogy hol kell őket keresni. Mindig izgatta Tolsztojt ez a kérdés egész életében, és mint ahogy említettem, én úgy érzem, hogy a világirodalom nagy regényei, kedves hallgatóink, e köré a kérdés körül szerveződnek. Ezt a kérdést próbálják számunkra érthetővé és érzékletessé tenni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 304-es köhögjegyzék számú émol szonátáját hallották. A részletet előadta Yuko Shiokawa, valamint Schiff András.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Inspirációk. Versek dallamölelésben. Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

József Attila. Áldalak búval, vigalommal. Áldalak búval, vigalommal, féltelek szeretni valómmal. Őrizlek kérő tenyerekkel, búzaföldekkel, fellegekkel. Topogásod muzsikás romlás, falam ellened örök omlás, düledék árnyán ringatózom, leheletedbe burkolózom. Mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e, szívemhez szívvel keveredsz-e, látlak, hallak és énekellek, Istennek tégedet felellek. Hajnalban nyújtózik az erdő, ezer ölelő karja megnő, az égről a fényt leszakítja, szerelmes szívére borítja.

Somlyó György, mese arról, ki hogyan szeret. Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hisz szeretik. Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hiszen szeret. Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeret. Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeretik. Van, akinek számára a szerelem határos a gyűlölettel. Van, akinek számára a szerelem határos a szeretettel. De van olyan is, aki a szerelmet összetéveszti a szeretettel, s nem érti, hogy mások feleletül a gyűlölettel tévesztik össze a szerelmet. Van, aki úgy szeret, mint az országútra tévedt nyúl, amely a fénycsóvák csapdájába esett. Van, aki úgy, mint az oroszlán, amely széttépi azt, amit szeret. Van, aki úgy szeret, mint a pilóta a várost, amelyre bombáit ledobja. Van, aki úgy, mint a radar, amely a repülők útját vezeti a levegőben. Van, aki békésen szeret, mint a kecske, amely hagyja, hogy megszopja az éhező kisgyerek. Van, aki vakon, mint a másikat alaktalanságában nyelő amőba. Van, aki esztelenül, mint az éjszakai lepke a lángot. Van, aki bölcsen, mint a medve a téli álmot. Van, aki önmagát szereti másban, s van, aki önmagában azt a másikat, akivé maga is válik általa.

Gárdonyi Géza, mikor itt vagy? Mikor itt vagy a szobában, mintha telestele volna rózsával és liliommal, s körülöttünk zene szólna. És mikor kimégy a szobából, olyan üres ez egyszerre, olyan üres, olyan néma, mintha én se volnék benne.

Kopogtatás nélkül. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám. De gondold jól meg, szalmazsákomra fektetlek. Porral sóhajt az izegő szalma. A kancsóba friss vizet hozok be néked, cipődet mielőtt elmély letörlöm. Itt nem zavar bennünket senki, görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod. Nagy csönd a csönd, néked is szólok. Ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek. Melegben levethetsz nyakkendőt gallért. Ha éhes vagy, tiszta papírt kapsz tányérul. Amikor akad más is, hanem akkor hagy nékem is. Én is örökké éhes vagyok. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám. De gondold jól meg, bántana, ha azután sokáig elkerülnél.

Váci Mihály, tiszta és jó. Csak megmutatták, és most jobban fáj, hogy egy pillanatra láttam a világot. Csak annyira, hogy pontosan lemérjem, mi az, amit nehéz lesz már elérnem. Mindent. Miről a kitárt messze hírt ad, barátokat, kik asztalukhoz hívtak, s közös beszédünk egy dologról áradt. A bort dicsértük, és az éjszakákat. Zenét imádtunk lámpák fénykörében, lelket a más nyelven írt költeményben. A szót ízleltük, kiki a magáét, dúdolva csak kavargattuk a kávét. Néztük, a cigaretta hogy virágzik, és morzsolgattuk a csend bóbitáit. Beszéltünk, hogyha tudtunk, és ha nem, hát bolyongva, szótlan is értettük egymást. A boltívek alatt a századok hajói mélyén bejó volt egymásba karolni. Ó, ezeken a néma hosszú, csendes perceken hányan nőttek a szívemhez. Bocsássatok meg, de túl a határon mennyi megértő, szerető barátom került, s habár csak csúfoltam a nyelvet, milyen hamar megérezték a lelket. A lobogás a fontos ott, a láz szép áramai, a szemben égő szándék, a sugárzó öröm, mely leplezetlen kéreckedik szívükhöz a szemedben, az idegen szomja, a hívó vágy, hogy mindenki külön ölelje magához, és érezzék egy készfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy, s egy tekintetük elhitesse véled, szép dologért élsz.

Inspirációk. Mári Szabó Eszter összeállítását hallották. A Krédó együttes, Zorán, Mark Knopfler és együttese, valamint az Amatilt felvételei szóltak. József Attila versét Jónás Gabriella és Latinovics Zoltán mondta el. Somjó György és Váci Mihály költeményét Lázár Csaba adta elő. Gárdonyi Géza versét Harcsik Róbert mondta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak!

0: a Real Time felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Folytatjuk múlt vasárnapi emlékezésünket Kapdebó Lóránt József Attila díjas irodalomtörténészre, egyetemi tanárra, aki augusztus 9-én lett volna 90 esztendős.
3: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Dobos Marian írót, hazánk első számú Szabó Lőrinc kutatójának, jeles irodalomtörténészének özvegyét. Folytatjuk a beszélgetést, in memoriam Kapdebó Lóránt. Hangütésképpen először is hallgassunk meg együtt egy szonettet a nevezetes tücsökzene ciklusból Borbicki Ferenc előadásában.
4: A nyugodt csoda. Tudom, semmi, de semmi közötök hozzám, butuska tücskök a fű között. Mégis jól esik azt képzelni, hogy mikor így este ablakot nyitok, nekem üzentek sok hű kis barát lelkendezve, hogy csak szép a világ. És hogy amiként szobámban rét vígasznak lengeti be fűszerét, a hömpölygő meleg szénaszagot, s benne az ezer szikra csillagot, s a parás holdat, ti is úgy külditek olyan lélekkel köszöntésetek. Úgy építitek hangokból, puha zenéből, ide az ágyam köré, az izgatott nap romjai fölé, azt, ami örömünk volt valaha, közös örömünk, a nyugodt csodát, a zengő, boldog, nyári éjszakát.
3: Röviden

0: monográfiát csinált. Hát az életrajzi monográfia, tehát három folytatólagosan követve az életét, az élet történetek megkeresése, a kutatásaink, hogy az a Lőrinc, akit most sincs a helyén, mert még most is antiszemitázzák, még mindig a vezér versezik, és az összes többi egyértelműen, hát Gottfried Benntől kezdve, és sorolhatnám a 20. századi külföldi költőket, mindegyiknek megvolt a hozzáállása a korszak. Mindegyik elkövette bűnét, inkább tévedését.
1: Ifjonti tévedését, inkább így mondanám
0: tévedését, a bizalmát abba, hogy hú, hát, ha valami másképp lesz, és jobban lesz. És Lőrinc hangosan gondolkodott, akkor, amikor zsidó barátai megkérdezték, hogy és mit tennél a mi helyünkbe, Lőrinc a maga nevében és hangosan gondolkozva azt mondta, hogy én felakasztanám magam. Ebből az történt, és azt vonták le, hogy Lőrinc azt kívánta a zsidóságnak, hogy akassza fel magát.
1: Ostobaságra. És nem jutottak ezen túl még ma sem sokan.
0: És ez a tragédia benne, mert 2006-ba jelent meg, és ezt nagyon fontosnak találom, 2006-ba 528 oldalon keresztül jelent meg a Szabó Lőrinc Pere című kötete Lórántnak, és ennek hatalmas fejezetét azt képezi, hogy mit tett egy ember a vészkorszakba a barátaiért, akik talán nem is tudtak róla. Senki nem beszél, hát 528 oldal, egyértelműen nem az a füzetecske, ami...
1: Hát ez a szakmabelieknek szóló olvasmány inkább, nem?
0: Én azt mondanám, hogy ez egy történelem iránt érdeklődő ember számára. A holokauszt iránt érdeklődő ember számára. És bocsánatot kérek, én követtem el Magyarországon az első kötetet, amikor Itamar Jósz kezd, itt volt nálunk 84-be, hogy mit fordítson le a 20. század költészetéből. Lórántot akarta kérdezni, de ő Szigligeten volt, velem beszélgetett, döbbenten rám nézett, hogy ilyen keresztények is vannak, hát én nem merek egy templomba bemenni, de téged meghívlak, megmutatlak a népemnek. 87-be kint voltam, csodálatos volt, akkor készült az első fele a Szívek kötelessége megmaradt kötetemnek, aztán 2 évvel később Lóránt, Szántó Piroska, Vas Pista, Somjó Gyuri, én szerveztem, én vittem ki őket, de ennek dacára a kötet csak akkor jelent meg, amikor néhány évvel később Juhász Ferenc is kint volt, és tulajdonképpen, mint holokauszt kutató, azok a történetek, amiket én leírtam, és az utolsó kötetem, és ahogy én a Lórád munkásságában, ő az enyémbe is benne volt, mert ez a 2008-ban megjelent utolsó kötet a Szőttes túloldalán. Ez az embermentőket ugyanúgy tartalmazza, mint az áldozatokat. És Lóránt egy emberbe mutatta ezt be. Ez a Szabó Lőrinc Pere rendkívül fontos. Na most az életet folyamatosan bemutató életrajzi monográfiát követték a poétikai monográfiák. Ezeknek a poétikai monográfiáknak, hát 5-6-ot fel lehet sorolni, 80. születésnapra megjelent. Ez a két legfontosabb befejezés, az egyköltő agya. Ide két érdekességet tudnék hozzátenni.
1: Te ezt már a Valami Történt című kötetből teszed hozzá, most azt nyitottad ki.
0: A Szent Ágoston levél, amit kinyitottam, a másikba is benne van, és talán nem is annyira meghatározóan, ami számomra nagyon-nagyon fontosnak érzékelhető, tekintettel ugye a Szentlélek, Isten lelkéből adott mindannyiunknak. És mit tud bebizonyítani a Vraj Tamás munkássága, a világhíres agykutatónak a munkássága? Első

0: elsősorban azt, hogy az ember agyában van, létezik egy terület, amit nem lehet agykutatással felmutatni. Ez a spirituális intelligenciának a területe. És a teremtő lélek ezen keresztül nyilvánul meg tulajdonképpen az emberbe.
1: Tehát itt összefonódik a szent lélek, a tehetség, a szorgalom és még sok minden más.
0: Igen, hát Lőrinc és hát azok a költők is, a 20. századi költők, és visszaveszem a másik kötetet, miután annak meg az a fontossága, hogy ahogy az előző kötetben, a sorsvállalásokban, a hazai kánonba emelte be Lőrincet, azután, hogy a folyamatos történetek, a monográfiák, stb. Ez a kötet viszont a világirodalmi kánonba emeli be Szabó Lőrincet. Ugyanazt látjuk, és ugyanazokon a gondolatokon keresztül fejlődött a Lőrincben az, hogy ezt a rettenetest, ezt meg kell és meg lehet oldani.
1: Vagy legalábbis megszelídíteni?
0: Megszelídíteni, törekedni lehet arra felé, hogy a rettenetest a saját életünkbe megoldjuk. Lőrinc a rettenetest a saját életébe, a szerelembe óhajtotta megoldani. És itt a szó a rettenetes, hogy rettenetes, elhiszem, hogy így igaz, ha szeretsz, úgy életed legyen, öngyilkosság vagy majdnem az. De aztán...
1: Ez a semmiért egészen
0: ez a semmiért
1: nagyon
0: egészen
1: problematikus vers, amit még ma is vitáznak, hogy ez akkor nagyon önző, hát, férfi soviniszta verse, vagy pedig tulajdonképpen egy condition humain, ha úgy tetszik, bemutatja az ember
0: létállapotát. Ezen azért érdemes vitatkozni, és Latinovits Zoltán, aki barát volt, ő sem volt hajlandó ezt a verset.
1: Ezt nem akarta elmondani.
0: De egyértelműen ez a lényege a történetnek, hogy Lőrinc viszont bemutatja. Egyértelműen ő a semmiért egészen helyett a mindenért mindent jóvátételül. Nem volt biztos az, hogy az Klárának szól, vagy Erzsikének is, de egyértelműen megmutatta azt, hogy tulajdonképpen, amit a férfi kíván a nőtől, semmiért egészen, hát Katikám drága, valljuk be, hogy a nő is kívánja ugyanazt a férfitől, és ott van a két önzés titkos párbaja.
1: Amikor elementárisan szerelmesek vagyunk, akkor tényleg ezt kívánjuk.
0: És a másik fele, ami rettenetesen gyönyörű, és az a káprázat ciklus izgalmas történetével, ugyanis Szabó Lőrincnek a bátyja, aki Miskolcon mérnök volt, ismerte Radnainak a gyorsírását, amit mind a ketten ismertek, és lefordította Lőrincnek ezt a ciklusát. És Lőrinc leírja itt is, ott is, máshol is, hogy a lehető legrosszabb érzéssel jelentette meg a gyorsírásból áttett ciklust, mert hát ugye verseket szoktak megjelentetni. Jött is hozzá irodalmi folyóiratba, hogy hát illetlenség.
1: Ilyet csinálni.
0: Minek a folytatása, hogy a Dobukos Matyinak meg a Lőrincnek a címére le volt téve egy nagy borítékba két kis boríték, és abba le volt írva pontosan a káprázat, és igen-igen kevés eltérés volt. Ez a káprázat ciklus, ez maga a csoda. Utolsó megjelent írása az Új forrásba, a Vita Nova, a Dantével összevetve. Szóval ez megint az a csoda, meg az ilyen váratlanság csodája, és a 60 éves kutató munka igazolása, mint ahogy a vers és valóság, amit említettél, az is ugyanaz. 89 végén telefonál a Lóci, az üzenetrögzítőnk az akkor volt, egy barátunktól kaptuk, aki külföldről hozta akkorában, még ez nem nagyon volt divat, és a Lóci mondja rá harmadszor, hát mikor először hallottam az üzenetrögzítőn, Szabó Lőrinc vagyok, és még azon a hangon is, hát majd kieltettem a telefont.
1: A hideg szaladgált a hátadon, gondolom.
0: A kezemből aztán rájöttem, hogy ő a Lóci, na, menjünk azonnal, mert leadtak egy hatalmas vaskos anyagot, és ezt nézze meg Lóránt, hogy valaki viccelődik-e, vagy igaz-e.
1: Tényleg.
0: És emlékszem, hogy a Folkman utcába bementünk a Lócihoz, hozta, izgatotta Lórát, kezébe nyomta, döntsd el, Lórát bement a konyhába, 5 perc múlva kijött, ebbe 3 dolog van, amit Lőrinc tud, én tudok, meg az Isten tud. Lőrinc meghalt, Istennel sajnálatosan ilyen közvetlen beszélő viszonyban nem vagyok, Lóci, ez így igaz. És a erdélyi forradalom Ceausescu végnapjainak idején rendezte Lóránt sajtó alá, és kínlódott vele, hogy amíg valami másként nem alakul, addig legalább álljon össze, és megjelenhessen.
1: Mindig dolgozott tulajdonképpen, én úgy képzelem őt, hogy állandóan olvasott, amikor nem írt. És mint tanár, szintén nagy hatású egyéniség volt. Én nekem szerencsém volt hallgatni őt az 5-ös kollégiumban, egy szakkollégium ott tartott nekünk, amikor már ő Budapesten élt, és a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozott. Mindig szeretett fiatalok között lenni. Valószínűleg ez magyarázza azt, hogy fiatal maradt ő lélekben magas koráig. Utolsó pillanatáig érdekelték az emberek, és szeretett kommunikálni.
0: És az embereket érdekelte ő. Hát ez az 5-ös kollégiumos időszaka, Tarján Tamás, a tekintetet szerkesztette, majd te kimondod a nevét.
1: Ördög Szilveszter.
0: Tarján Igen. Tamás, Ördög Szilveszter.
1: Én is ebben a csoportban voltam.
0: Hát a Nagy Katalintól kezdve ő Pécset volt tanítványa.
1: Ő alapította a Szabó Lőrinc kutatóhelyet, ahol fiatal kutatók, tudós jelöl kapnak lehetőséget a még kevéssé feldolgozott területeken való búvárkodásra, már mint Szabó Lőrinccel kapcsolatban. Tehát ő gondoskodott arról is, hogy legyenek utódai.
0: Ez az egyik fele, de amit említesz, a Szabó Lőrinc kutatóhelyen kívül van egy fantasztikus weboldal, a KRK, Szabó Lőrinc KRK, szabolorinc.hu. Ezen tulajdonképpen minden, bárki érdeklődő fellapozza, mindenki megtalálja az átírásait is, és az eredeti is. Horányi Károly, Sajó Tamás működött itt közre. Én mindig igyekszem a Miskolci Egyetem figyelmét felhívni, hogy ne fizessétek be a tárhelyet, mert ha ez elvész, az egy borzasztó dolog.
1: Pótolhatatlan veszteség lenne.
0: És hát tudós generációk sorát nevelte fel, Kulcsár Szabóval kezdték, mert 87-től 93-ig volt Miskolcon, ott kezdődött az irodalom paradigma váltása konferencia sorozat, egy ilyen szép lilás rózsaszín, a szakma úgy nevezi, hogy bugyiszínű kiadványban.
1: Ez olyan elnevezés, mint a spenót volt a
0: mindenben. Igen. Valószínű. Ő is a színéről kapta, és
1: igen,
0: ez is innen volt. Úgyhogy én egy dolgot mondanék és ajánlanék minden hallgatóknak. A lét és a létezés, és az ember elhelyezése a világban. A szabad akarat, amivel a hülyeségeinket csináljunk, de az már Istennél megvan, hogy fogja rendbe tenni. És azt tudom kívánni, nem akartam se versekről, se ilyesmiről beszélni. Mindenki vegye a kezébe. Akár ezt a kötetet, akár a Szabó Lőrinc életművet, akár mint egy krimit, az élettörténetet, hiszen a Wallenberggel együtt dolgozó Rótéval. És mi hogy kerestük? Nem létezik, ilyen ember nem is volt. Utána egyszer csak a tanítvány. Beengedték a könyvtárba, találkozott Róténnek a fiával, amikor Németországban volt. És akkor kiderült, hogy ott is, mint ahogy Heidegger búvópatakként, megvolt minden. És a Kadebó életmű, különösen ennek néhány fejezete megérdemli az újrakiadást. Jelenleg fordítás alatt áll, 4 fejezete már angolra le van fordítva.
1: A valami történtnek.
0: Elsősorban azért, mert Szabó Lőrinc nem csak Miskolcnak a legnagyobb szülötte, nem csak a magyar költészet az én nyelvemen beszél, ahogy Lóránt akadémiai doktori értekezéséből csinált könyvének címéül adta, de a világ lírának ezekkel a legnagyobbjaival egyenrangú költője. És ezt meg kell ismertetni a világgal. Nekem az a szándékom és célom, hogy Kanadától Ausztráliáig Réka, Szabó Lőrinc unokája most kint van Angliába. Ott vannak a dédunokák. Tokkal vonóval angolul fog kapni egy nagypapát. Úgyhogy mi, a kis magyarok,
1: büszkék lehetünk rá.
0: Lőrinc megkapta a magyar örökségdíjat. Most én szeretném, hogy a Kadebó Lóránt 6 évtizede is kapja meg ezt a magyar örökségdíjat, mert a Szabó Lőrinc költészet, és ez a mellette a 6 évtized, ez is egy hungarikum.
1: Szívből kívánjuk, hogy ez megvalósuljon. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. A fényes elmék, a jó emberek távozásuk után hiányoznak nekünk, ezért igen, jól esett veled visszaemlékezni férjedre, sokunk szeretett professzorára. Mivel maradt még egy kis időnk, amit Szabó Lőrinc társaságában tölthetünk, már is megfogadjuk Dobos Marian tanácsát. Világirodalmi rangú költőnknek azt a versét hallgatjuk meg, ami többször is szóba került a beszélgetés mindkét részében. Következik a Semmiért egészen, Sinkovics Imre előadásában.
2: Szabó Lőrinc, Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is alkú, nékem más kell már. Semmiért egészen. Két önzés titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkat része légy. Félek mindenkitől, beteg svárat vagyok. Kívánlak így is, meg lehet. De a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsittíthass, már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat. Olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.

0: A Mozart hallgatása közben című versében a költő elhatározza, csak a derű óráit számolom. Nem véletlen tehát, hogy Mozart muzsikájával búcsúztunk Szabó Lőrinctől és legjobb magyar értelmezőjétől, értőjétől, Kapdebóróránttól. Rájuk emlékeztünk vendégemmel, Dobos Marian íróval, Kapdebóóránt irodalomtörténész özvegyével. A koszorúkban Liptai Katalint hallották.
1: Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Kapdebóóránt József Attila díjas irodalomtörténészre, egyetemi tanárra emlékeztünk, aki augusztus 9-én lett volna 90 esztendős. Műsorunk 2023-ban készült. A második rész hangzott el.

0: Elhangzott Liszt Ferenc Gondoli Era, a Velence és Nápoly ciklusból című szerzeménye. Előadta Jorge Bolet.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc. Gasztronómiai magazinunk az Asztali Áldás következik.
3: Úgy tartja, hogy a hagyományos magyar ételeket csak hazai alapanyagokból lehet készíteni, hiszen például a kaliforniai paprika nagyon szép, de lecsónak nem használható. Szerinte a vendéglátás nem eléggé fedezte fel azokat a lehetőségeket, amelyeket páratlanul gazdag leves és főzelék kínálatunk nyújt. Több évtizedes tapasztalatait a gyakorlatban szerezte és kamatoztatta. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Regős Péter a családnevét viselő vendéglő tulajdonosaként sem ül a babérokon, nem mellesleg ez utóbbi ételbe való. Ma is aktív, legfeljebb kicsit másként, mint régen. A Szófia utcai étteremben ültünk le beszélgetni. Miért döntött úgy annak idején egy fiatalember, hogy bár végzett szakács, mégis úgymond pincérnek áll?
4: Hú, ez nagyon messzire vissza kell nyúlnom. Tehát azt sem tudom, hogy egyáltalán hogy lettem vendéglátós, mert az egész családom egy művész család. Az apukám az a magyar jégrevű szólótáncosa volt, majd amikor az megszűnt, akkor pantomi művész lett, majd mozgásművész. A bátyám szintén teljesen távol áll, az Kéne Színház igazgatója volt hosszú éveken keresztül. Amikor befejeztem 68-ban az általános iskolát, én Ratko gyermek vagyok, nem voltam jó tanuló, hát nem sok lehetőségem volt. Nézegettem, hogy mit tudnék kezdeni az életemmel, és szembe jött velem ez a szakácsiskola, amit persze egy utólag egyáltalán nem bántam meg, de semmiféle előélet nem volt hozzá. Se a apukám, se az anyukám nem tudott főzni se. Pincérnek jelentkeztem, de a 3,6-os átlagommal nem vettek föl. Ajánlották, hogy menjek el szakácsiskolába, és utána még bőven lesz lehetőségem tovább tanulni különböző szakmákat, vagy akár magasabb szinten is. És nagyon nagy szerencsémre a Pannonia vendéglátóvállalathoz kerültem, ami a Puskin utcában volt, egy tündéri tanuló felelős hölgyhöz, és az végig egyengette a pályámat, és a Nemzeti Szállóban voltam szakácstanuló, ahol szintén nagyon nagy szerencsémre egy elképesztően nagy emberileg is, meg szakmailag is konyhafőnök alá kerültem, Holló Tamásnak hívták, sajnos már nem él.
3: Viszont ő annak idején, ha jól tudom, járt a vendéglőben.
4: Akkor a megtiszteltetés volt, és ráadásul nem én hívtam meg, jött le a feleségével, aki szintén a Nemzeti Szállóban dolgozott, hogy könnyekig meghatódtam. Hát nagy találkozás volt, mert elvesztettük egymást konkrétan, én nem tudtam, hogy ő vele mi van. Nagyon sokat beszélgettünk itt az étterembe, és egy nagyon fontos dolgot mondott, rántott pontyfilét evett, tartármártással, petrezselyem és újburgonyával, és a végén kérdeztem, hogy volt megelégedve, és minden nagyon finom volt, és külön kiemelte, hogy a tartármártás mindent vitt. Na most ezt csak azért mondom, hogy nálam a vendéglátás egy komplett dolog. Tehát az nem úgy néz ki, hogy mondjuk megvan elégedve a rántott pontyfilével, de a tartármártás mondjuk nem jó. Vagy kimegy a mellékhelyiségbe, és mondjuk nincs patika tisztaság. Tehát nekem minden, tehát hogy az abrosz ne legyen pecsétes, a pohár ne legyen. Tehát ez mind-mind hozzátartozik. Hogy fogadjuk a vendéget?
3: És közben ugye a tapasztalatszerzés elkezdődött, az is megtörténhetett volna, és hát akkoriban ez nem feltétlenül volt ritkaság, hogy mondjuk ön kimaradt Hamburgban.
4: Hát ez már egy későbbi időpont, még akkor itt lezárom ezt a tanuló éveimet, akiről meséltem, ez a tanuló felelős, ez megígérte, hogyha elvégzem a szakácsiskolát, ez 1971-ben volt, utána fog segíteni a felszolgálóiskolát elvégezni, tehát ott már pénzt kerestem, amíg ott tanuló voltam. Az egy 2 éves iskola volt, akkor már mint felszolgáló dolgoztam szintén a Nemzeti Szállodában. 1972-ben nyílt az Olimpia Szálló, olimpikonokkal töltötték föl. Érdekességként mondom, hogy a konyha nem lett még kész, úgyhogy a Nemzeti Szállóból vittük föl zsukkal, ilyen alumínium karajokba a reggeliüket. 73-ban bevonultam katonának, 75-ben leszereltem.
3: Akik nem tudják, akkoriban még ennyi ideig tartott, és volt sorkatonasság.
4: És ott is már vezető voltam, meg konyhafőnök voltam, nem tudom valahogy ez így végigkísérte az életemet, biztos van bennem valami olyan, ami ezt adja. Az Olimpia Szállóból 1977-ben kerültem el, a jóisten megint velem volt, mert ilyen munkahelyem, mint a régi országház vendéglő, ugyanis oda kerültem, nem volt, és ez abból is látszik, hogy 16 évet töltöttem, és 5 is főpincér voltam, tehát egy hónap után a kollégák megválasztottak főpincérnek, az egy borzasztó nagy étterem volt.
3: És félreértések elkerülése véget nem volt köze a parlamenthez és a politikához?
4: Nem, nem, nem. Ez fönn a várba volt a régi országház utcában, a Tudományos Akadémiának az egyik házával szemben. Nagyon jó éreztem magam. Tehát, hogy ott annyira színes volt, az esküvőktől a csoportokig, minden. Ott 300 ember tudott leülni. Olyan kicsi konyhája volt, hogy ezt a mai napig nem tudom, hogy ezt hogy bírták ott teljesíteni. Volt 11 terem, mindegyik külön elnevezve, fantasztikus hangulata volt. Jöttek orosz csoportok, kelet-német, nyugat-német, a világ minden tájáról jöttek, és volt miniszteri rendezvény. Szinte hihetetlen. Volt olyan, hogy 4-5 esküvő volt egyszerre, mert ugye, hogy külön termek volt. Tehát az életem egyik leggyönyörűbb része volt. Nagyon jó kollégákkal, 57-en dolgoztunk ott. És akkor volt egy lehetőségem, Hamburgra visszatérve, 1985-ben, hogy kimehettem szakácsnak. Utólag azt mondom, hogy nem nagyon kellett volna, volt persze haszna, mert akkor még azért nem lehetett csak úgy utazgatni a világba, már akkor is beszéltem németül, de ott tökéletesíteni tudtam, mert olyan szituációkkal találkoztam szembe, amit mondjuk egy étteremben soha nem bemenni önkormányzathoz ügyet intézni. Szóval egy évig kint dolgoztam, egy magyaros étterem akart lenni. Németországban gyönyörű áru volt. Olyan, hogy az ember meglátta a pultba akár a húst, akár a zöldséget. Képtelen voltam egy jó ételt összehozni, mert nem volt íze. Tehát a paradicsom is ízetlen volt, a zöld paprika, tehát minden, a húsnak semmi íze nem volt. Hiába fűszereztem, bevittem egy-két magyar fűszert, ízlett nekik, de hát nekem nem ízlett, mert köze nem volt a magyar ízekhez.
3: Rá is térhetünk arra, hogy végülis van egy ilyen szlogenje, hogy család és családias ételek és főzés.
4: Igen. Országházat lezárva, 1993-ban jöttem onnan el. Én egy aktív ember vagyok a mai napig, és a végnapjait élte, mindig tele volt, és volt egy szilveszter, az utolsó, akkor döntöttem el egyébként, hogy eljövök, hogy 2 vagy 3 asztalunk volt abban a hatalmas étteremben. És akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ebből én nem kérek tovább. Kamaraerdőn lakunk, és kitaláltam, hogy én nyitok egy büfét, de azt is egy ilyen magasabb szintű, egyszerű, de minőségi dolgokat fogok benne árulni.
3: Tehát akkoriban még ilyen nem nagyon volt másutt.
4: Nem, nem. És olyan széles volt a választék, mint most itt az étteremben, hogy ott is mindenki megtalálta a kedvére valót. Azt is nagyon sokáig csináltuk, tehát én nem vagyok egy ilyen ugrálós típus. Egészen pici kis lakókocsit odahúztunk, egy ilyen nagy telep volt a főút mellett. Bementem, megkérdeztem, hogy elképzelhető, hogy itt nyissunk egy ilyen kis büfét. Ott elkezdtük, végén már egy nagyon szép kis faházba, komplett konyha. Nagyon jól ment. Ott reggel 6-kor kinyitunk, már akkor sorba álltak, 4-ig voltunk nyitva, tehát egyfolytában sorba álltak, ami hát elég stresszes volt, de tehát a látvány maga. Ott is volt főtétel, sült, minden, cigaretta, szesz, nagyon-nagyon jól ment. Egy picit úgy éreztem, hogy már nem elégíti ki mind a szakmai, tehát hogy tovább szerettem volna lépni, volt befektetni való pénzünk, tudtam, hogy nem sürgős, és keresgettem üzlethelyiségeket.
3: Na de mit lát meg az ember egy szenes pincében?
4: Igen, ez nagyon érdekes dolog, mert amikor először idejöttem, ön látja, hogy ez hogy néz ki, tehát hogy itt nem, hogy ablak nem volt, de az ablakon rács se volt, tehát a macskák jártak ki be, lépcső nem volt, hanem egy vas létrán kellett lejönni, se áram, se csat, semmi. Tehát, hogy semmi közmű. Jelenleg 150 éves a ház, ez a pince rendszer egészen elmegy a Király utcáig, sőt, majd a Kőrútig. Amikor először lejöttem, 130 négyzetméterről beszélünk, körbe mentem, és azt mondtam magamban, hogy ebben én látok fantáziát. Tehát úgy láttam a lelki szemeimmel a mosogatót, a konyhát, a mellékhelyiséget, tehát tudjuk mindent, a vendégteret, tehát alig kellett belenyúlni. Ugye a falakhoz ele nem lehet, tehát ez 130-as. Ez tartja a házat. találtam egy nagyon-nagyon jó tervezőt. Én nem tudom, hogy így vonzom a barátságokat. Mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk. 2002-ben találtam meg ezt a helységet, és 2003. február 11-én, ami a születésnapom is, akkor nyitottuk meg. A Dél-Budai Vendéglátóvállalatnak az igazgatója, aki szintén nagyon hosszú ideig a barátom volt, a Vadász Zoltán, ő még él, hála Isten, gyönyörű szép beszédet mondott, tele volt érzelemmel. Hát általában egy új vendéglátó egység, annak van egy sajátossága, hogy amikor megnyitja az ember, akkor tódul a nép. Nekünk itt a nulláról, mert hiába vagyunk a 6. kerület Király utca és a Andrássy út között, azért...
5: Nem a legforgalmasabb rész.
4: Nem. De ami nekem ebben nagyon pozitív, és ezt ugye már 23 év alatt, az a vendégkör, aki ide jár hozzánk, az úgy jön ide, hogy fel van készülve, hogy milyen ételekkel fog találkozni, mennyibe kerül. Tehát, hogy itt nincs olyan, hogy sétálgat a vendég, és akkor, ja, itt egy kis cuki étterem, akkor lemegyünk. Tehát nincsenek megállító tábláink, reklámok itt az utcasarkon. Úgy jönnek ide a vendégek, hogy céltudatosan.
5: Mondjuk New Yorkban elolvas egy újságcikket.
4: Hát az is egy egészen fantasztikus történet. A fogorvosom mondta, hogy képzeljem el, hogy fölült a repülőre, és akkor egy újságban látta, konkrétan New York Times-ban, hogy milyen szépet írtak rólunk. Fogalmam nem volt. Én annál sokkal szerényebb ember vagyok, mint hogy én előre toljam magam. Visszatérve a családi vendéglőre, amit kérdezett, amikor új kollégát veszek föl, soha nem az érdekel engem, hogy szakmailag mennyire képzett. Én mindig megmondom, hogy nem sok mindent kérek tőletek, de egyet biztos, hogy nekem arról szól ez a szakma, hogy azt szeretném, hogyha te mondjuk meghívod a szüleidet vagy a barátaidat otthonra ebédelni, ugyanazt tedd meg itt is. Tehát nekem nem egy ördöngős dolog ez a vendéglátás, mint ahogy a mai trend szerint nagyon divatos, nagyon sok mindent mondani. Engem az érdekel, hogyha itt lejön a vendég, akkor a kollégáknak is mindig mondom, fogadjátok úgy őket, mint hogyha saját otthonotokba fogadnátok. És innentől kezdve már egy kapcsolat ki tud alakulni.
5: Amikor 2003-ban ez létrejött, akkor még nem volt divat a retro, meg a kézműves. Ma már az, de most már hagyományként őrzi ez a vendéglő ezeket a jelzőket.
4: Igen, arra nagyon ügyelek, hogy mi nem gondolunk semmit újra. Nekem nagyon sok szakmabeli barátom van, szoktunk beszélgetni, megvitatjuk. Nekem pont az a lényeg, az étlap is úgy van összeállítva, hogyha lejön egy család 18 évestől mondjuk a 60-70 éves emberekig, bezárólag vegyes korosztály, találjon mindegyik megfelelő ételt magának, mert pontosan erről szól nekem a vendéglátás. Tehát nagy étlapunk van, ez sok embernél kritika, nálam nem. Megvan rá technikai megoldás, az ételek egymásból adódnak. Tehát azért, mert van ötféle pulykamell, csak vagy a töltelék, vagy más panírozás, de a nyersanyag maga az ugyanaz. De hogy hadd válasszom már, és ügyeljünk arra, hogy például ne legyen drága. Iszonyat, hogy micsoda költségek vannak, nem panaszkodom, de hát ez tény, ezt mindenki tudja. 27 féle adót fizetünk. De nem lehet mindent a vendégre. Én nem vagyok egy telhetetlen ember, tehát én soha nem azért csináltam, hanem azért, hogy én örömemet lelem benne.
5: Volt olyan pillanat, amikor viszont azt mondta, hogy be kéne zárni mondjuk a Covid időszaka?
4: Volt olyan, próbálkoztunk mindennel, volt elvitel, volt lángos, volt hamburger, de csak a negatívat hozta, viszont én végig, akik régóta itt dolgoztak, tehát fizetést kaptak, szerintem nem is keveset, nem is sokat, de valamennyit, csak hát ugye nagyon elhúzódott a Covid, akkor az önkormányzattól kaptam egy olyan lehetőséget, amikor még zárt helyen nem lehetett vendégeket fogadni, hogy kaptam 3 parkolóhelyet, ott csináltunk egy teraszt, először is én csináltam mindent, tehát elkerítést, a bút, mindent. Mivel itt elég sok meredek lépcső van, ezért nem volt egy egyszerű dolog a vendégeket ott kiszolgálni, utána elég hamar megnyithattuk az éttermünket, kezdhetett megint egy új felfutást, de már hála Isten akkor elég jó nevünk volt a külföldiek köré, amit csak azért mondok, mert amikor nyitottunk, akkor a vendégek 80-90%-a magyar volt, ez elég sokáig tartott. Kitaláltam akkor, hogy délbe volt egy ételpult.
5: Félönkiszolgáló.
4: Félönkiszolgáló, igen. Amikor itt eltűntek a cégek a környékről, a MÁV, ami jelzem mai napig ott áll üresen, az egy gyönyörű épület, tehát rengeteg iroda és munkahely volt itt a környéken. Amikor az megszűnt, akkor megint váltanom kellett. Van délben egy olyan menünk, ami mondhatnám azt, hogy ilyen svéd asztal, csak étlapról. Tehát a vendég választhat levesből, 15 főételből és 5 desszertből, 2 valamint 3 fogásos menüt tud belőle választani, ő állítja össze magának. Nekem az is elvem, hogyha ezért az összegért eszik egy menüt, ne kelljen 1000 forintért, vagy nem tudom mennyiért még egy üveg kólát meginnia, tehát kenyér, erős pitjú, meg sima víz az egyszerűen fenn van az asztalon. Ez a mai napig nagyon működik, mert ugyanis délbe ádegy nem eszik a vendég annyit, a másik meg árban nem biztos, hogy megfizetni. Tehát körülbelül egy 3 fogásos menü fele annyiba kerül, mint este egy főétel. És ez bőven elég, csökkentett természetesen az adag. Jelen helyzetben visszaesett a turizmus egy olyan jó 1-1,5 éve, amit mi is megérzünk, nem nincs katasztrofális helyzet, és akkor megint kitaláltunk közösen a kollégákkal, hogy az étterem ajánlatába csináltam egy menüt, ami az à la carte ételekből áll össze, mert ugye nagyon sok vendégnek fogalma nincs, hogy mit tegyen. Szintén 2 vagy 3 fogásos menüt lehet választani, ami csak magyaros ételekből áll. Szinte.
5: Előválogatás.
4: Igen, mert azért kinyitja a vendég az étlapot, az legalább egy 5-10 perc, mire azt ő átböngészi, és utána visszalapoz, és még mindig nem tudja. Ugye vannak kép, illusztrációk is egy-két ételhez, de itt rásegítettünk abban, hogy egy főétel áráért szintén kap egy 3 fogást. És itt már teljes adagok vannak, például fiataloknál, meg most például Szigetről is már évek óta járnak ki délbe is, meg este is. Például van olyan, hogy egy levest, meg egy főételt megesznek 2. Nekünk bármi jó. Én mindig mondom a kollégáknak, hogy ne szívják a fogukat, mert most egy vendég lejött egy kávéra. Nem minősítsük ezért.
5: Ha mondjuk újabb 23 év múlva lenne alkalmunk, és reméljük, hogy lesz beszélgetni. Nyilván lesznek később is változások. Föl van erre készülve?
4: Mindenre. Tehát én az a típusú ember vagyok, hogy akadályok mindig vannak, problémák, de én mindig a megoldást keresem, tehát én nem kesergek. Tehát, hogy itt mindig történik valami. Hogy tudom megoldani? Egy kis csőtörés volt egy 3 napja. Tehát, hogy pillanatok alatt, amit én meg tudok, megcsinálok, ahogy ezt a menüt is mondtam. Hogyha valamit úgy érzem, hogy változtatnom kell, akkor változtatni fogok. Vannak mélypontok, ugye, hát nem vagyok már tinédzser, de amikor jönnek a sikerek, akkor az mindig motiváció. Én nagyon régóta teniszezem, rendszeresen és versenyekre járok elég magas szinten, tehát szeniorban azért ott vagyok mondjuk a top 5-be országos szinten. Járok amatőr versenyekre, ahol kategóriák szerint vagyunk besorolva, és fiatalokat megverek. Tehát, hogy vidékre járok, nagyon-nagyon aktív életet élek, Balatont átúszok. Tehát, hogy nagyon sokat teszek azért, hogy fiatalon tartson magam, mert én úgy gondolom, hogy nekem még sok dolgom van az életben.
5: Meg ugye a fiataloknak átadja én már a szakmát, hiszen említettük az elején, hogy az önszüleinek egyáltalán nem volt ehhez köze, viszont, hogy jól tudom, akkor a lánya folytatja ezt.
4: Hát sajnos nem, mert ő egy 2 éve már belefáradt. Azért borzasztó nehéz szakma ez, ugye lett unoka, és úgy gondolta, hogy neki ennyi elég volt ebből, ez időben is nagyon sok, tehát itt úgy dolgoznak a kollégák, hogy hosszúznak, nem minden nap persze, mert így akkor több a szabad idejük, de úgy belefáradt. Tehát az a baj, hogy nincs, aki tovább vigye. Egyébként ez az étterem egy nagyon nagy tanulóbázis volt. Nagyon sok szakács, pincér került ki innen, van olyan, aki top szakács lett, elég jó nevű éttermekben, de amikor volt az, hogy meghatározták, hogy ki lehet oktató, akkor azt mondtam, hogy nekem erre nincs energiám, hogy én most elmenjek mesterkurzusra, mert csak azok oktathattak, tehát sajnos befejeződött az oktatás. Tehát vannak mélypontok, amikor azt mondom, hogy be kéne fejezni, mert nagyon sok buktató van, borzasztó sok, tehát 43 fokba étellel dolgozni nagyon nehéz, nagyon vigyázni kell mindenre. Amikor vannak mélypontok, akkor azt mondom, hogy na jó, nekem ebből elegem volt, de amikor alszom egyet rá, azt mondom, na jó, van, akkor gyerünk tovább. Én nagyon sok háttérmunkát végzek, itt az étteremben már kevesebbet vagyok, de a szemem mindenen rajta van. Tehát én vásárolok, árut hordok, húsfeldolgozok, van otthon egy előkészítő, nagyon szép kis húsos műhely, tehát innen a konyhára már konyhakészen kerül minden. Otthon nagyon élvezem, semmi stresszfaktor nincsen, de amikor itt voltam, azt is élveztem. De hogyha a konyhán kevesen vannak például, most jövő héten kell jönnöm 2-szer is, akkor jövök a konyhára, tehát hogy nekem nem probléma. Legalább látom a dolgokat, meg le tudom ellenőrizni. nézni, hogy minden úgy működik, de most hála Isten nagyon jó csapat van. Nagyon sok szakács megfordult itt. A nyitástól 16 éven keresztül volt egy nagyon jó konyhafőnökünk. Ő is belefáradt, teljesen más irányba elment. Onnantól volt egy nagyon hullámzó, hogy finoman fejezzem ki magam, a konyhán főleg emberek, minőségbe, emberileg, tehát nekem sokkal fontosabb, hogy emberileg a dolgokat meg lehet tanulni. Odáig jutottam, hogy akkor arcuk van ma már a szakácsoknak, hogy jelenleg, most azt hiszem 2 éve, nem szakácsok vannak, hanem asszonyok vannak, és olyan jó ízzel főznek, hogy elhiszem, hogy a szakács is nagyon jó főzött, de meg lehet kóstolni. Biztos van, amikor hibáznak, meg mondjuk borzasztó nehéz szakma ez. Tehát, hogy képzelj el, hogy olyan történik, hogy itt ül egy vendég, és Google-ön azt írja nekünk, hogy ilyen halászlét magyar szülei vannak, kinnél külföldön, és hogy arra emlékezteti, mint hogyha az anyukája vagy a nagymája főzte volna. Mellette ül egy másik vendég, ad egy csillagot, mert hogy ilyen borzasztó halászét még életében nem evett. Ezt csak azért mondom, hogy ha valaki olvassa az értékeléseket, én ezért nem is válaszolok rá. Amikor személyünkben vagyunk megsértve, akkor válaszolok. A dicséreteket nagyon szeretjük, természetesen, de mindig azt szoktam mondani, egy színházi előadás is, hogyha...
5: ízlése válogatja.
4: Abszolút, hát ugyanez a vendéglátás. Idézőjelben majdnem olyan, mint egy színház. A személyzet, meg én személy szerint utálom, hogyha olyan helyen vagyok, étteremben, hogy érzem a pincéren, hogy kedves akar lenni, de nem belőle jön. Akkor ne legyen. Tehát legyen barátság, nem tudom, de ez a műkedvesség, meg a vicsorgás, ez nekem nagyon nem jön be. Én az egész életemet úgy éltem, hogy mindig segíteni szeretek az embereken, ez a mai napig így van, de sose promotáltam. Ezt most se fogom, senki nem tudja, természetesen szűk családi körömön kívül, tehát hogy itt az étterembe kiket hívok meg, karácsonykor, vagy kit szponzorálunk. Nem vagyok gazdag ember, félreértés ne essék, de én 1000-szer jobban szeretek adni. Kapni is jó persze, de a lelkemnek sokkal jobb, hogyha adhatok, és látom azt a boldogságot azoknak az embereknek az arcán, akiket mondjuk itt megszoktam időnként vendégelni, mert számomra ez sokkal többet jelent minden pénznél.
3: Mi mással lehetne befejezni, mint egy ételleírással? A bugaci töltött rostélyos úgy készül, hogy a kiklopfolt marhahátszín szeletekbe kolbászkrém kerül. Ez utóbbi darálcsertéshúsból, tojásból és fűszerekből áll. Az alufóliával szorosan betekert roládokat tepsibe tesszük, hozzá egy újnyi víz, egy evőkanál olaj, valamint némi fokhagyma, paradicsom, zöld paprika, ízlés szerint ízesítve. Maximum 140 fokon sül 3 órán át, csak akkor szeleteljük, ha már langyos. A tányéron hagyományos füstölt szalonnás lecsóval és tojásos galuskával találkozik. Mindenkori jó étvágyat kívánva búcsúzom önöktől. Nagy György Andrást hallották.

0: A cimbali band muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. A héten történt.
2: Kedves hallgatóink, közéleti összeállításunk 32. évfolyamának 33. számát hallják. A mikrofonnál
3: Nagy György András
2: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: ízelítő adásunk tartalmából.
1: Babaringató program.
2: Azért most már az ország hallott arról, hogy van egy olyan helyzet Magyarországon, hogy sok kisbaba marad szülő nélkül kórházakban, akiket nem engednek haza valamilyen okból kifolyólag, tehát nem biztonságos az otthonlétük.
0: Új energiatervezet.
1: Szoros kapu, keskeny út.
0: Tandemkerékpár túra látássérülteknek.
1: Nyitott porta.

0: Babaringató programot indított a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház és az SOS Gyermekfalvak. A program céljáról Szilvási Lénát, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetőjét kérdezzük.
1: Azért most már az ország hallott arról, hogy van egy olyan helyzet Magyarországon, hogy sok kisbaba marad szülő nélkül kórházakban, akiket nem engednek haza, valamilyen okból kifolyólag, tehát nem biztonságos az otthonlétük, és ugyanakkor nem tudják hova elhelyezni őket. Tehát nincs nevelőszülő, aki befogadná őket, és nincs elegendő örökbefogadó szülő sem, tehát hogy csecsemők a kórházban várnak, ma már több éve van ez a helyzet, és gyakorlatilag ott van egy-egy kórházi osztályban egy, kettő, három, négy, öt, de akár 10 csecsemő is, akinek nem ott lenne a helye. És ott vannak átlagban 3 hónapot, amíg várják azt, hogy elkerüljenek onnan.
2: A híradások szerint gyermeket örökbefogadó szülők éveket várnak arra, hogy egy-egy babát hazavihessenek.
1: Igen, most megfordult a tendencia, tehát hogy lecsökkent.